0: Társasház 7. éve működik minden nyáron Nemesgulácson. Kezdetekben még szomszéd Nemes Káptalanpóti falut is sikerült bevonni ebbe a rendezvény sorozatba. Az apropóját az adta, meg a mostani kiállításnak is az adja, hogy 80 évvel ezelőtt, 1946 nyarán Keresztúri Dezső, akinek a családi kúriájában teltek az ifjúkori évei, vendégül látott 46 nyarán 4, illetve 3 magyar költőt, Tamási Áronti és Gyulát és Németh Lászlót, és velük volt még a Kovács Imre is, aki később emigrációba kényszerült. Tehát ennek a költő találkozónak az emléke adja az apropóját az idei kiállításnak. Ezért egy irodalomtörténeti kiállítási elem is megjelenik itt a Nemesgulácsi Művelődési Házban. 5 vitrinben találhatók a dokumentumok a 4 költő műveivel, életével kapcsolatban, és ennek a 80 évvel ezelőtti találkozásnak is egy írott dokumentuma található. Emellett most 3 művész kiállítása is látogatható. Július 31-ig hétfő kivételével 17 és 20 óra között meg lehet nézni ezt a kiállítást.
1: Mit láthatunk még ezen a kiállításon? Ahogy körbenézek itt a teremben, gyönyörű zománc képeket is látok.
0: Itt láthatók a többiek mellett a magyar zománc művészek doajenjének, Rácz Gábornak a zománc képe is, aki összesen már 79 magyar templomnak a liturgikus terét építette föl zománc képeivel, és hát itt látható 30, közel 30 alkotása, acéllemezekre égetett gondolatokat, szakrális tartalmú áthallásokat, víziókat, művészi megfogalmazásokat találhatunk tőle. Tehát a lélek áthallásai kézzelfogható közelségbe kerülnek a látogatók számára. Szintén keresztény ihletettségű, de közvetlenül a megjelenésekben áttételesen található meg ez a gondolat, de itt van Balanyi Zoltán kőszobrász, aki egyébként egy alföldi Kecskemék melletti tanyán él, és ott is egy méretes 20-30 tonnás szoborokból álló szoborparkot is létrehozott, de itt a Tapolca fölött a Haláti hegyen található szobrainak a fotói is itt meglelhetők, és 11 kő tárgyat hoztunk tőle, aki, hogy mondjam, a teremtés ős állapotába viszi vissza a szemlélőt azokkal a kőből faragott és rakott metaforákkal, amelyeket a láva mozgások megkövült maradékaként megfaragott álmokkal elénk helyezi ezen a kiállításon. És van egy harmadik művész, aki szintén egészen különleges, pedig Kanyó Ervin, ő a délvidéki Szabadkáról érkezett, aki elsősorban a szabadkai és környéki életnek és az épített örökségnek a képeit hozta elénk. Ugye Nagyváradon is Szabadkán születik a magyar épített szecesszió, habzik itt a kiállított képekben is, és tobzódnak itt a szecessziós formavilág alakzatai, a szabadkai városházától, a zentai városházáig, egy egészen különleges épületek sorozatáig, majd pedig a Tisza folyóhoz kapcsolódó zsáner egészen különleges formavilágú, modernek ható, nagyon szellemes zsánerképe is megtalálhatók itt. Magyar Kanizsáról, Zentáról és a délvidéki magyar építészet világáról találhatunk tőle képeket.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket.
1: A Tanúhegyek nyara kiállítás megtekinthető Nemesgulácson, július hónapban, hétfő kivételével 17 és 20 óra között. Köszönöm a figyelmet, Tátos Viktóriát hallották.

Ha Isten leszállt a mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket. És ha valaki szeret minket, sőt, ha maga is

Isten szeret minket, akkor minden könnyebb számunkra a Földön, minden érthetőbb. A lét árnyai mögött is fel lehet fedezni az ő szeretetteljes kezét, ami értet, mely számunkra gyakran ismeretlen, de a szeretetből fakad. Így minden jobban elviselhető, mindent jobban eláraszt az öröm, ha már az örömről van szó. Mert az élet szép pillanatai, egy nyíladozó szerelem, egy gyermek születése, egy váratlan apró szerencse mögött is egy atya gondviselése van jelen. S így minden lehetségessé válik. Ha az ember hisz, ha olyan Istenben hisz, aki szeret minket, akkor nincs számára többé lehetetlen, még az sem, ami néha tényleg lehetetlennek látszik, hogy bölcsünk, a földgolyó, amely szállást ad nekünk, békében éljen. Igen, minden lehetséges.

0: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amikor már nem voltak messze a háztól, a százados elé küldte a barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Az én kedvenc evangéliumi helyem az a kafarnaumi századosnak a története, amikor a századosnak a szolgája beteg lett, és a zsinagóga előjáróit elküldte Jézushoz. Mikor évekkel ezelőtt egyszer ez az ige leesett nekem, és összekapcsoltam a szentáldozáskor mondott szavainkkal, teljesen megváltozott a lelkületem az Úr magamhoz vételekor. Most már igazi jelentéssel bírtak ezek a szavak, ha egy nem zsidó, sőt római százados egy elnyomó esetében is csak a hite nagysága volt az, ami számított Jézusnak, és azonnal meghallgatta a kérését, akkor ez nekem bűnös embernek is lehetséges. Emlékszem, amikor az akolitus avatásunkkor, Váci Székesegyházban térden állva, mélyen megérintve a pillanattól ehhez a részhez értünk, én hangosan valamiért nem úgy mondtam, hogy csak egy szóval mond és meggyógyul az én lelkem, hanem meggyógyul a te szolgád, ezt mondtam ki hangosan, engem is megdöbbentve. Mivel ebben semmi szándékosság nem volt, a Szentlélek csavart egyet rajta, és megértettem, hogy ettől naptól kezdve teljes szívvel, lélekkel mi is az én hivatásom. Szolgálni Istent és az ő szeretett egyházát. Innentől kezdve aztán tudatosan is minden szentmisében így imádkozom. Meggyógyul a te szolgád.
1: Boros Csaba akolitus gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, és kérünk, Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Jakab apostol közben járására.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földet terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Amen.
6: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent menny dörgés néz a két szemem. Istenem. Istenem. Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, és éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat. Fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

hazánk szent őrangyala. Tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztíts meg kívánságainkat. Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Árazd ki Isten lelkének jóságát földjeinkre, folyóinkra, és a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, alainkat és madarainkat. Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Hát te kinek tartasz engem? Egy napon Jézus a tanítványaihoz intézi ezt a kérdést, amikor velük együtt visszavonul imádkozni. A kérdés nincs időhöz kötve, minden embernek szól. Te mit mondasz? Ki vagyok én? Nem könnyű egyszeriben áttörni Jézus személyiségén. Ezért vetette fel a kérdést a tanítványainak, s ő erősítette meg, ő maga a választ. Nem lehet bármit mondani Jézusról. Péter válasza egyértelmű, Isten messiása vagy. Jézus kérdése döntő jelentőségű. Hát te kinek tartasz engem? Válaszod meghatározó lesz egész életedre. Jézus radikális egyszerűséggel fejezte ki magát. Ő a világ világossága. Ő az élet. Nélküle semmire sem vagyunk képesek. Ezért kell egyesülve maradnunk vele. S csak annak van élete, aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki ilyeneket mond, Jézus a bölcsesség mestere, Jézus a próféta, Jézus emberbarát, az Jézusból hazug szélhámos csinál. Egyetlen, még a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkező ember sem állíthat ilyesmit saját magáról, csak Isten. Vagy elfogadsz mindent, amit Jézus magáról mond, és így válaszolsz. Te vagy az életem, te vagy a békém, te vagy az üdvözítőm, te vagy az Uram és Istenem. Vagy önkényesen válogatsz szavai és kijelentései között, de akkor nem találkozhatsz vele, s valóságosan nem is ismerheted meg őt. Saját becslései alapján senki sem ismerheti meg Istent. Isten tudja közölni, hogy ki is ő.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Kedves testvérek! Korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül. Nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal, Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd le a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön körülbelül 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Mária Rádió.

Kedves hallgatóid! Úgy gondolom, hogy sokféle évforduló van, sok mindenről megemlékezünk, de 350 évvel ezelőtt ugye született Erdély utolsó fejedelme, szoverén fejedelme, második Rákóczi Ferenc. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne róla megemlékezzünk. A Missio Tours utazási iroda zarándoklatot szervez Rákóczi nyomában. Érdemes az ő életét egy picit, hogyha Mária Rádió kedves hallgatói megengedik felemelíteni, mert én őt egy ferences misztikus írónak tekintem, nem csak azért, mert hát ugye ferences világirendnek a tagja volt, és végakarata szerint őt nem fejedelmi pompába, hanem ferences szerzetesi csuhába temették el. Írásai, gondolatai annyira mélyek, annyira meghatóak, hogy érdemes elgondolkozni az ő személyén is. Igazából a magyar lelki irodalom nagyjai közé bevenni őt is. Ugye 1704. július 8-án választották őt erdélyi fejedelemé, és ezért én szívesen most el is olvastam ezt a naplóbejegyzést, amit ő írt, csak azért, hogy érezzük, hogy tényleg Rákóczinak a lelki életünk irányítói között ott van a helye. Így van a vallomásaiban. Isten a tanú, hogy nem a fejedelmi címre vágyó büszkeség, nem is a hiú dicsőség kergetése indított arra, hogy elfogadjam az erdélyi rendek megválasztását, hanem a felebaráti szeretet, és az a szent kötelezettség, amellyel a hazámnak tartozom. Nem uralkodni akartam, hanem szolgálni. Nem a magam javát kerestem, hanem a szorongatott nép szabadságát. Úgy tekintettem a tisztségre, mint Isten kezéből kapott nehéz keresztre, melyet alázattal kell vállamra vennem, hogy népemet és a függetlenség és az igazság útján vezessem. Döbbenetes, nem? Hát egy kicsit akkor így át is vételnénk az életét, ugye Bors várába született 350 évvel ezelőtt, és igazából Munkács várába került az anyukájával, az Rígy Ilonával, ugye apukája meghalt neki, és tudjuk jól, hogy Rígy Ilona nem fogadta el, hogy igazából, hogy az osztrákok úgy szabadítsák fel Erdélyt, és Magyarországnak azon részeit, ahol nem volt a török, hogy hát őszinte legyek, nem volt Erdély területén egyetlen török vár, helyőrség, semmi. És ők mégis úgy mondták, hogy felszabadították. Tehát igazából elfoglalta Habsburg császár, és ennek ellenállt Zrínyi Ilona. És bizony ostromolták Munkács várát közel 3 évig. És amikor bevették, akkor ugye édesanyját, Zrínyi Ilonát, hát egy kolostorba zárták Bécsbe, és az ő fiát, kis Ferencet, hát igazából egy jezsuita gimnáziumba küldték, ahol az volt a fő cél, hogy ez a 12 éves fiúcskának átmossák az eszét, agyát, hogy osztrák hűséges alattvaló váljon belőle. Szüleitől annyi birtokot örökölt, ami talán legnagyobb volt egész Erdély területén, egész Magyarországon. És a gyerek, hát minden egyszerű diákot tanítottak, javukra váljon, hogy ez egy nagyon szigorú, de jó iskola volt. Nagyon sok mindent tanult a fiatal ember. Aztán ugye átkerült Prágába, ott a főiskolán tanult, végezte a tanulmányait, felügyelet alatt. Leírja ő maga is, hogy megtettek mindent, hogy egyetlen magyar származású emberrel se találkozzon ezek az évek alatt. Ennek ellenére ugye 18 éves korában nagykorú lesz, és egy olaszországi utat jár Firenze, Velence,

Őt az akkori pápával is hosszan elbeszélgetett. És hát ugye a császár akarata ellenére egy német származású 15 éves lánykát vette, ő is 18 éves fiatalok, boldogak, és hazatérnek Munkács várába. Útközben döbben rá arra, hogy az osztrák elnyomás mennyi kárt, fájdalmat, szomorúságot okoz az embereknek, megaláztatást. Tehát török időben nem volt török katona. Egy-egy bünteti hadjáratra eljöttek, de igazából az emberek szabadok voltak, szuverének. De az osztrákok, azok mindenhova bekinevezték az előjáróikat, vezetőket, lecserélték. Tehát egész mélyen beleszántottak a nép lelkébe. És hát ugye biztatják Berzsenyi, mások. És végül úgy gondolja Ferenc, Rákóczi Ferenc, hogy ír egy levelet a bazidőben, nem lehetett felhívni telefonon, vagy SMS küldeni, a francia királynak ír egy levelet. Sajnos ezt a levelet ugye rossz kezekbe adja, mert végül is az osztrák titkosszolgálat elolvassa, Rákóczit letartóztatják, és elviszik abba a bécsújvári börtönbe, abba a cellába, 30 évvel előtte, hát az ő nagyapja utolsó óráit töltötte, és utána onnan a vérpadra ment. És ezzel jelezték, hogy neked is ez a sorsod. Felnőtt vagy nagykorú, vagy lázadtál. És hát ugye az ő kedves felesége óriási összegekkel megvesztegeti a börtön parancsnokát, és végül sikerül megszökjön. Hogy mennyire komoly volt a helyzet, az azt is látszik, hogy nek a megvesztegetett várparancsnokot nem csak megkínozták, hanem négy felé vágták, és mindenféle gonoszságot elkövettek vele. Tehát tudta a császár, hogy Rákóczi mennyire veszélyes. És Rákóczi tényleg Lengyelországba menekül. Feleségével boldogan élhetnének, de itt is megkeresik, és mondják a szörnyebbnél szörnyebb híreket, ami történik Kárpát-medencébe. Na és akkor végül is Rákóczi úgy dönt, hogy a forradalom élére áll, a lázadók élére áll, kibontja a zászlóját, Istenért, hazáért, családért, és elindul, át kell a Tiszán, és tudjuk jól, hogy nagyon gyorsan mellé állnak a rendek, városok örömmel fogadják. Néhány nagyon megerősített várban maradnak csak osztrák seregek, Brassó, Nagyszeben. De a többi az szászok is, románok is, magyarok is, mindenki Rákóczi mellé áll. És így van, hogy 1704 júniusában bevonul Gyulafehérvárra, július 1-ére országgyűlést ír ki, és összejönnek a rendek, és hát nem kell vitatkozni, mindenki Rákóczi Ferencben látja Erdély aranykorának visszaállítóját, és megválasszák fejedelemi a Székesegyházban, ma is álló Székesegyházban, ott, hát ugye ünnepélyes szertartás között ugye megkapja ezt a címet Erdély nagyjaitól. Igen. Én azt gondolom, hogy Rákóczi az utolsó erdélyi fejedelem. Utána ugye Mária Terézia meg többi császár is felvette az erdélyi nagyfejedelmi címet, de igazából nem volt soha erdélyi szuverén többet. Ezért is látom fontosnak, hogy Rákócziról minél többet megtudjunk. A Missio Tours utazási iroda szervezi ezt az útat. Felkértek, hogy legyek lelki vezetője ennek a törökországi útnak, ami ugye Konstantinápolyba, Isztambulba érkezünk repülővel, és akkor onnan autóbusszal kimennénk Rodostóra. Tudjuk jól, hogy a nagymajtényi síkon, amikor leteszik ugye Károlyék a zászlót, akkor felkínálják Rákóczinak, hogy legyen birtokaiból
gazdag ember, és éljen világát nyugodtan, de ő nem hódol be, nem írja alá a fegyverletételt. Elmenekül ugye egy darabig Franciaországba is van, végül aztán Törökországba kerül, ahol hát egy egész negyedet, egy görög negyedet a török megvásárolnak, vagy mindenképpen Rákóczinak adnak, és akkor ottan egész udvarával, munkatársaival, barátaival, hát ott élnek hosszú éveken keresztül, vágynak arra, hogy visszatérjenek, hogy történelmi helyzet olyan legyen, hogy újból fel lehessen emelni a Erdély zászlaját, a szabadság zászlaját, de tudjuk jól, hogy sajnos ez nem valósul meg, és így igazából Rákóczi ott hal meg, Rodostóban. Az ő kérése az, hogy szerzetesi ruhába temessék el, és végül ugye Isztambulba édesanyja mellé, akkor találkozik újból a két édesanyja és a fia, de aztán végül ugye mind a kettőjüket hazahozták, és passán temették el, és mai napig ott nyugszik Rákóczi, Erdély utolsó fejedelme. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor látszik a politika mindenbe beleható, nagyon fontos, hogy ezeket a történelmi személyeket, akik tényleg egyfelől politikusok is voltak, de másfelől mélyen vallásos ember, leírja az életrajza, hogy Rodostóban minden reggel hajnalba kelt, szentmisé vett részt. Hát egy ferences szerzetes volt ott, akivel állandóan mindent megbeszélt, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom a vallomásait, mert tényleg egy mélyen vallásos, Istenbennel kibékült, Isten akaratában megnyugodott ember írása. Igen, vannak szent politikusaink is, és azért kell imádkozzunk, hogy a mai politikusok is hát tanuljanak Szent Lászlótól, Szent István királytól, de hát ugye akár Rákóczi Ferenc Erdély nagyfejedelmétől is. És tanuljunk mi is, hisz mi is magunk is családját, közösségét vezetnünk kell szeretetbe és békébe. Várom a jelentkezésüket, akár nálam is lehet jelentkezni. Hát induljunk el Erdély nagyfejedelmének a nyomába, Rákóczi útján. Isten áldja Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött őrködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsájtani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Föld.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A mai nap költője július 28-án Székely Magda. Nagyon kevesen ismerik Székely Magdát, pedig egy nagy zsidó költő volt. Mezei András költő felesége. Székely Magda 1936. július 28-án Budapesten született, egyébként egy asszimilált zsidó családban, tehát a család az már egyáltalán nem volt vallásos. Magda, Székely Magda később találja meg azonosságát a zsidósággal, bár a történelem az elég nagy erővel csapta rá ezt a bélyeget. Egész életét meghatározta az, hogy a szeme láttára hurcolták el az édesanyját, a nyilasok, akit aztán soha életében nem látott. 8 éves volt ekkor Magda. A gyerek egy katolikus zárdába került, de ez inkább volt egy javító nevelő intézet, mert az apácák nem titkoltan antiszemiták voltak, és ezt érzékeltették is vele, de a hitük nem engedte, hogy a gyereket hagyják elhurcolni. Ezért az életüket kockáztatták, és megmentették Magda életét. Elkerült onnan, és egy sváb család fogadta be. Egy sváb család, akiknek a nevét se tudja, de aztán ők azok, akik táplálták, ellátták, és óvták, és vigyázták ezt a gyereket. Nem árult el nekik, hogy zsidó származású, de valószínűleg akkor is épp úgy szerették volna. Mert hogy egy kóborló kislányt, a háborúban elárvult kislányt fogadtak be. A háború befejezése után 55 és 59 között az ELTE-n magyar bolgár szakon végzett, és utána kiadóknál dolgozott, a Magvetőnél és az Európai Könyvkiadónál. Ritkán és keveset publikált, de versei azok olyan erejűek, mint Pilinszkijé, vagy mint Nemes Nagy Ágnesé. Nagyon mély, szinte vulkánszerű kitörések ezek, amelyek ritkán jönnek, de óriási erejűek. 1962-ben adta ki a Kőtábla című verses kötetét, és a második, az Átváltozás, az csak 1975-ben jelent meg. Férje Mezei András költő. Ő vallásos zsidó volt, és zsidóságát is vállalta. Egy fiúk született. Székely Magdával én nem találkoztam életemben, de a férjével, Mezei Andrással, igen. A 80-as évek végén, vége felé, amikor Szentföldre mentem, akkor felkerestem, mert szerettem volna találkozni az ottani magyar származású zsidókkal. És mivel nekem nem volt semmi kapcsolatom, megkértem Mezei Andrást, hogy segítsen találkozni ilyen emberekkel. Meghatározó élmény volt számomra az a néhány nap, amit az ottani Magyarországról, Izraelbe vándorolt zsidókkal tölthettem. Nagyon, nagyon nagyra lehetett értékelni azt a akaratot, ahogy ők egy életet teremtettek a semmiből maguknak. 1994-ben egy érdekes könyvet írt Székely Magda. Az a címe, hogy Éden. Ez egy beszélgető könyv. Kérdés-felelet formájában írja meg Mezei Andrásnak a háború témáját és az életét. Az egész életmű egy ilyen 200 oldalt képvisel. Költészete nem valami ószövetségi belügy vagy felekezeti panaszgyűjtemény, hanem egyenemes vonatkozásai és megszenvedett igazságai örökérvényűek, írta róla egy kritikusa. Élete utolsó éveit elég visszavonultan élte meg, és 2007. áprilisában ment el tőlünk. Székely Magdát úgy érdemes olvasni, és úgy érdemes a költészetét meghallgatni, mint akinek egész életén oldhatatlanul és múlhatatlanul nyomot hagyott a háború, a kiszolgáltatottság és az a félelem, ami benne jelen van. Pilinszkivel hasonlítható erejű költészetét nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe.
1: Székely Magda, ítélet. Leomolván az idők, mint a várak, napján a végső elszámoltatásnak, mindkét oldalon ugyanazok állnak. Egy szín alatt a jók, a rosszak, szorongatókon a szorongatottak enyhületlen egymásba rajzolódnak, pedig törekedve hiába minden időm külön kiválna vissza enmaga térfogatába. De nincs hely ott hiú törekedésre, nincs mód kitérni a kiterjesedésbe, a bűn kényelme végleg visszavéve. Ott nincs gonosz már továbbindulóban, a készületlen, kívülebb lelobban emlékezete elmarad a porban. Ott csak a jó az, ami súly nélkül felsorakozva útra kelni készül, a gyönge híd csak egy hívásból épül. Ha majd beteljesedve, odaátról áradnak egyre a fényből másba, fényesebbe. Székely Magda, ítélet.
4: Székely Magda, súlytalanság.
1: Alig valami dönti el, hogy ide vagy oda. Kis mozdulatok, súlytalanság állapota. Alig valami, ki a bátor és ki a gyáva. Honnét mégis a helyzetek végső világossága?

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess. Hogy ne vesszen el örökségedből

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis dr. Farkas Zsolt atyával.
1: Milyen hálás fogalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkányüldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, hogy 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen. Holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter Joseph Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelben kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd felhasználni, és vádolható. Tehát ezek az információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom embere is felhasználják. Henrik Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, még végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt, hogy erős támogatottsága volt protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelki pásztorok, lelki atyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak, valamilyen előnyök élvezése érdekében, tehát ez mindenkorban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véreskező, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de hát ott bizonyos mértékben, hogy a lovagság, vagy a teuton lovagrend, ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, hiszen ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választás a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebbe az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye az SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékia, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékia, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. Feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Briggs történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A perek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a pereknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés, Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hozájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság, a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a peleknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Suprema, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban, az adott dátum milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözése adják a fejüket.

0: őket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem lehet, nem tartóztathatnak le, nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánás tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából, hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bünténnek, világi bünténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, ugye ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani. De ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykállás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit. Tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani. Tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyzőkönyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkánypereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője Desiderio Scalia domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy perc sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halálbüntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állást foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. Ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirót halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány, vagy egy varázsló kiszolgáltatása, és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be, idézett befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkán sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a Komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport karanyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A Világosság Rózsa Füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak éjjel-nappal.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Se Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Cezária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ígérgel megkezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögünk, Urunk Istenünk, könyörögünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra.

0: Imádkozz el életünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűznága Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba fogalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsértessék az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 28-a. Egy nagy szobrot láttál. Dániel könyvében a második fejezet 31. versében olvastuk ezt. Egy nagy szobrot láttál. Először próbáljuk kortörténetileg megérteni ezt a szakaszt. Dániel könyve, 4. Antiochosz ideje alatt íródott. Ez Krisztus előtt 175 és 163 között volt. És ekkor kezdődött el a hithű zsidók üldözése. A babiloniai király látomásbeli szobrának feje aranyból, melle és karja ezüstből, hasa és oldala részből, lábszára vasból készült, lábujjai vasból és cserépből álltak össze. A szobor különböző anyagú részei egymás után következő birodalmakat jelentenek. Az arany a babilóniakat, az ezüst a médeket, a réz a perzsákat, a vas pedig a macedón Nagy Sándor birodalmát jelenti. A vas és a cserép, ez a keveredés, de nem egyesülés, pedig Nagy Sándor birodalmának a széthullása után északon a szeleukidák, a szírek délen Egyiptomban a Ptolemaioszok uralmát szimbolizálja. A szobor a mindenkori evilági hatalmakat jelenti. Ezek a hatalmasságok sorban váltják egymást, összeférhetetlenek, akárcsak a vas és a cserép egyre silányabbak, az aranytól a vasig és a cserépig gyengülve. Mert nem ismerik el az Úr hatalmát, és nem állnak be az Isten rendjébe. A szobor azonban jelentheti a saját szobrocskáinkat is, amik előtt leborulunk az Úr helyett. Dániel viselkedése beszédes. Először is alázata, miszerint nem a maga bölcsességének tulajdonítja a király töprengésének a megoldását. Dániel nem borul le a király előtt és az idegen szokásuk előtt, de nem utasítja el azokat a kedvezményeket sem, amelyekből kitünteti őt a király. Egyszerűen hű, miközben él a lehetőségekkel. Azokat Isten segítségeként éli meg, és az ő áldásaként fogadja el. Ezzel segít barátain is. Megfontolandó ugyanakkor, kritika alá vehendő ez a magatartás. Hol a határ az Isten áldása és a saját javunkat kereső élelmesség között? Ahonnan már csak egy lépés a hűtlenség. Egy nagy szobrot láttál. A király látomása az eljövendő országra mutat. Isten országára, amely Jézus Krisztusban közelített el. A történelem keretei között kezdte meg Isten a megújítás munkáját. Minden renoválás először rombolással jár. A szobor összedől, nyom nélkül eltűnik. Ez a világ birodalmainak a sorsa. Eljön majd az ország, amely nem roskad össze, és nem fakul meg soha. Akik nem engednek az Isten országa növekedésének, akik megbotránkoznak Isten rendjén, azokat az Úr összedönti, mint a kő a szobrot. Isten népének az üldözéskor áldott vigasza volt ez az üzenet. Az Úr országa el fog jönni. Jézus Krisztusban eljött ez az ország, az Isten országa. Másként, mint elgondolták, de ez az ország már itt van. Akik engednek az Úrnak, azok szeretetét tapasztalják. Akik azonban ellenállnak, azokat összezúzza. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzésekrestyési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szent Lélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Urunk Istenünk, tekints irgalmasan kérésünkre, amelyen reggeli imánkban hozzád esedezünk, és ragyogd be szívünk rejtekét jóságot gyógyító kegyelmével. Ne engedd, hogy sötét vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmet fényessége. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
1: Tizennegyedik Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten. Megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
2: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
1: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
2: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
1: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát, annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
1: A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
2: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Hoyek.
1: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Hoyek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
1: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
2: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
1: Az idei világnap mottója Izajás próféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
0: A pápa buzdítása az Ázsiai Egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak, Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az Eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality.
0: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szentatya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akútisz példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiőtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakon keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
0: Programajánlót hallottak.

0: írek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Édikót hallják. Digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyag biztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre, makabeusi vízszentelése várja a híveket a görög katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Édikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amikor már nem voltak messze a háztól, a százados elé küldte a barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Az én kedvenc evangéliumi helyem az a kafarnaumi századosnak a története, amikor a századosnak a szolgája beteg lett, és a zsinagóga előjáróit elküldte Jézushoz. Mikor évekkel ezelőtt egyszer ez az ige leesett nekem, és összekapcsoltam a szentáldozáskor mondott szavainkkal, teljesen megváltozott a lelkületem az Úr magamhoz vételekor. Most már igazi jelentéssel bírtak ezek a szavak, ha egy nem zsidó, sőt római százados egy elnyomó esetében is csak a hite nagysága volt az, ami számított Jézusnak, és azonnal meghallgatta a kérését, akkor ez nekem bűnös embernek is lehetséges. Emlékszem, amikor az akolitus avatásunkon, Váci Székesegyházban térden állva, mélyen megérintve a pillanattól ehhez a részhez értünk, én hangosan valamiért nem úgy mondtam, hogy csak egy szóval mond és meggyógyul az én lelkem, hanem meggyógyul a te szolgád, ezt mondtam ki hangosan, engem is megdöbbentve. Mivel ebben semmi szándékosság nem volt, a Szentlélek csavart egyet rajta, és megértettem, hogy ettől attól kezdve teljes szívvel, lélekkel mi is az én hivatásom. Szolgálni Istent és az ő szeretett egyházát. Innentől kezdve aztán tudatosan is minden szentmisében így imádkozom. Meggyógyul a te szolgád.
1: Boros Csaba akolitus gondolatait hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat 2026. július 28-án Budapestről a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójából a mikrofonok mögött
1: Hudák Viktor
0: és Sóvári Ferenc. És hát 7 óra 4 perc van, ez itt a napindító magazin műsor. Ugye napindítunk, minden nap van a Mária Rádióban, és hát szeretettel köszöntjük a stúdióban ismételten dr. Sipos Józsefet, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensét, növényorvosát. Hódmezővásárhelyről utazott fel, hajnal 4 órakor indult. Tisztelettel köszöntünk, József.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is.
0: És hát Józsefet azért hívtuk meg, mert már egy áprilisi adásunkban volt szerencsénk beszélgetni a teremtésvédelemről Józseffel, ugyanebben a napindító műsorban, és mivel a Mária Rádió havi témája a teremtésvédelem, gondoltuk, hogy ismételten meghívunk József, illetve hát nem kisebb személyiség, televíziós személyiség, illetve agrár szakember, született 1919. július 28-án, mint Bálint György, Bálint Gazda közismertebb nevén.
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, ismételten örömmel és boldogan érkeztem hozzátok és a Mária Rádió kedves hallgatóihoz. Nagyon örülök, hogy a Laudato Si, a teremtésvédelem megjelenik a műsorban, és a múlt tisztelete, a múlt értékeinek megtartása, emlékezés és el nem feledve azokat a tudós embereket, akik az agrár, a kertészet tudományában nagyon jelentős dolgot tettek le, ide tartozik dr. Bálint György, Bálint Gazda, akinek életműve, életpéldája mindannyiunk számára maradandó. Addig emlékezünk, addig van köztünk egy ember, amíg szeretettel imádkozunk, vagy gondolunk rá, és bízom benne, hogy ez a műsor is erősíti azt, hogy Bálint Gazda, igaz, hogy már nincs köztünk, de nem halt meg.
0: Köszönjük szépen, József, hogy itt vagy velünk, és hát milyen időjárás lesz ma, ennek kapcsán is kicsit beszélgetünk ebben a körben.
1: Így van, ma elég meleg lesz. Az országos előrejelzés alapján azt mondhatjuk, hogy országszerte gomoly felhős, enyhén felhős, de napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Észak-nyugati, északi szél több helyen megélénkülhet, és előfordulhatnak erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható Magyarországon. Erős UV-sugárzásra készülhetünk, derült idő esetén lesz a legerősebb, de 11-től 3 óráig terjedő időszakban mindenképp használjunk fényvédőkrémet. A Balaton vízhőmérséklete körülbelül 22-23 fokos kellemes strandidő van.
0: Hát ha minden igaz, most a hétvégén megrendezik a már másodszorra elhalasztott Balaton áthúzást.
1: Hajrá!
0: Hogy nyári meleg van, ahogy a napindító dal is ezt erről beszélget, vagy ezt hallottuk a napindító első dalunkban, és hát nem hallhattuk volna ezt, illetve nem lehetne ilyen szép műsorunk, hogyha Mensáros Péter technikai szolgálatával nem segíteni, támogatna itt minket. És hát nyár kapcsán, illetve a meleg kapcsán mire figyeljünk, József?
2: Tisztelet.
0: Úgy az emberek, tehát akár a folyadékbevétel, akár a mivel hűtsük magunkat, illetve hát a mezőgazdaság kapcsán, hogyha már az agráriumból érkeztél.
2: Tisztelettel szeretném felhívni a kedves rádióhallgatók figyelmét, hogy a legfontosabb a kiegyenlített folyadékellátás. Minél több folyadékot fogyasszunk, tiszta vizet, szűrt vizet, gyümölcslevet, zöldséglevet, olyan egészséges folyadékot, ami a szervezetünknek a vízháztartás pótolja, illetve a sóháztartás pótlására is felszeretném hívni a figyelmet. Ne csak a kis növényeinkre figyeljünk, amit általában hajnalban, vagy este, vagy késő este történik az öntözése, hiszen a növényeknek is nagyon fontos a kiegyenlített vízellátás, ott is a megfelelő tápanyag ellátás is nagyon fontos, ugyanígy a mi testünkre is figyeljünk. Másik, ami elhangzott az elébe az időjárás jelenlétét,

0: Minket, mert ez az erős UV-sugárzás sajnos komoly gondokat okoz náluk is.
1: Köszönjük, József. És hát ezután a kis időjárás beharangozó után a napi naphoz kötöttebb nevesebb évfordulókról kicsit beszélgetnék.
2: De még mielőtt igen, belecsapnánk, elmondjuk, névnap, hogy ma képzeld, Szeréna és Szabolcs ünneplik a névnapjukat.
1: Istenetes őket.
2: Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja, azt jelenti, hogy derűs és vidám, Szent Serena, egy harmadik századi római vértanú, a védőszentje. A Szabolcs név ismeretlen eredetű régi magyar név, a Szabolcs nevet a 19-20. Század fordulóján számos régi névvel együtt újították fel Vörös Marti Mihály nyomán, de erről a névről honfoglaláskori feljegyzéseink is vannak, hiszen Szabolcs a magyar vezérek egyike volt, Anonymus krónikája szerint ő vezette az Ottó császár ellen vonuló magyar sereg egyik részét 937-ben. Szabolcs volt a neve Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek. A Szabolcs név a 20. század végén válik újra népszerűvé, Isten éltesse a Szabolcsokat és a Szerénákat ma.
1: Illetve a születésnapjukat, ünneplőket is, vagy minden olyan kedves hallgatót, aki valamilyen évfordulót ünnepel. És hát akkor a fontosabb naphoz kötött évfordulók jönnének. 1867-ben az osztrák-magyar monarchia hivatalos megalakulása, amikor Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország királya aláírásával szentesíti a Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság között létrejött kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit.
2: 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel megkezdődik az első világháború.
1: És hát a műsor elején már beharangoztuk, hogy 1919. július 28-án született Bálint György, magyar kertészmérnök, televíziós személyiség. Ennek kapcsán hívtuk meg kedves vendégünket, aki már jelen van a műsorban, és dr. Sipos József, a Szegedi Tudományegyetem címzetes docensével, növényorvosával fogunk többek között erről a témáról is, illetve Bálint Győri bácsiról megemlékezni.
2: 1794-ben hunyt el, illetve hát ekkor végezték ki a francia forradalom idején Maximilien de Robespierre francia ügyvédet, aki forradalmár volt.
1: 1741-ben hunyt el Antonio Vivaldi olasz zeneszerző. Ennek kapcsán hoztuk a híres négy évszakban nyár kapcsán a Nyár című tételét, amit majd a Evangélium után be fogunk játszani.
2: 1889-ben született Nyírő József, erdélyi magyar író.
1: Ezek voltak a fontosabb naphoz kötött események, és akkor ezt követően lassan elcsendesülünk, és a Evangélium Szent Máté könyvéből fog elhangzani Viktor felolvasásában.
2: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérdezték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az Evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! És hogyha már minden igaz,

0: Vonalban van Szalka Mihály atya. Jó reggelt, Misi atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki elment, mert csak szeretettel köszöntelek benneteket, bár kicsit fájó szívvel, hogy nem lehetek ott veletek, de már csodálatos volt, és örült a szívem, mikor hallottam tőletek azt a csodálatos mondatot, amit én is mindig el szoktam mondani, hogy igazából még ha meg is halunk, és testünket el is temetik, egészen addig itt maradunk a földön, amíg gondolnak ránk, amíg imádkoznak értünk, amíg beszélnek rólunk. Tehát ez csodálatos, és igazda is itt van velünk, hiszen egy csodálatos volt, akire gondolunk, és akit a szívünkben őrzünk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm, kedves atya. Sajnálom, hogy fizikailag nem ül itt mellettem, de annál szeretettebben és örömmel hallgatom tanító gondolatait.
1: Köszönöm szépen.
0: Misi atya, mielőtt a napi evangélium magyarázatot elmondanád nekünk és a kedves hallgatóknak is természetesen, Sipos gazdától hadd kérdezzem meg, hogy a konkolyról mit kell tudni a kedves hallgatóknak? Ugye ez egy gyomnövény, többek között a búzába, búzamezőn is megtalálható, és egy elég kártékony gyom.
2: A konkolyról azt kell tudni, hogy régen a magyar gabonaföldek egyik legismertebb gyomnövénye volt. Olyannyira elterjedt ez a növény, hogy magyar népdalokban, versekben is megjelent, és a mindennapi életben is emlegették. Ha szabad egy példát mondani, mindig azt mondta nagymamám, mikor itt az ismerkedésben hozzáfordultam, hogy nagymama, hát szeretettel érdeklődök a ti időtökbe, hol voltak a rendes férfiak? Jegyezd meg, kis unokám, hogy akkor a búza közt kevés volt a konkoly, de oda kellett nagyon figyelni rá, most a jelenben pedig sajnos több a konkoly, mint a búza. És ugye nagyon résznek kell lenni, és ezért nagyon fontos az imádkozás. A konkolyról tudni kell azt, hogy méretükben, tehát a konkoly mag méretében nagyon hasonló, mint a búzamag. Ezért is nagyon nehéz eltávolítani a búzamag közül, de a jelenlegi modern vetőmagtisztító gépek ezeket a magokat el tudja távolítani. Tudja. Így van, triőrrel el tudjuk távolítani. Amiért nagyon veszélyes. Tehát a konkoly jelenléte a példabeszédben is azért is fontos, mert mérgező növényről van szó. A benne levő hatóanyag nagyobb mennyiségben a lisztbe kerül, nagyon házi állatoknál is, és az embernél is hányingert, hasmenést, gyomor problémákat, súlyosabb idegrendszeri tüneteket idéz elő. Esetleg, ha most valaki a búzaföldön találhat ilyen növényt, tudni kell, hogy ez egy 50-100 cm magasságra megnövő csodálatos növény. Élénk, bíbor, rózsaszín színű virágai vannak, és a szára, a levelei pedig ezüstösen csillognak. A toktermést fejlesztés, amelyben ilyen fekete érdes levelű magok, tehát ilyen éles magok találhatóak benne, ami méretben akkora, mint a búza, de technikákkal el lehet távolítani. Bízunk benne, hogy egyre kevesebb a konkoly az életünkben is. Erre törekedjünk.
0: Igen, a hosszúság szerint osztályozás gépe a Trior, az elnézést, csak szakmai ártalom, én is ennyit hadd tegyek hozzá, hogy mivel rövidebb viszont, mint a búza, tehát ugyanolyan széles, de mivel sokkal rövidebb, mint a búza, ezért a Trior az osztályozó gépe. De hát akkor, kedves atya, szeretnénk megszólítani a evangélium kapcsán, reméljük, hogy ez egy jó átvezetés volt a mindennapokból.
1: Bizony jó, és ezt nem is tudtam, hogy mérgező.
2: Igen.
1: Mint az életünkben a konkoly, ami ugyanúgy meg tudja mérgezni az életünket. Tehát először is, olyan, amikor evangéliumi részt olvasom, és elmélkedek rajta, mindig olyan boldog vagyok, mert múlt hét vasárnap is mondtam a híreknek, hogy milyen kár, hogy a mennyik országáról szóló hasonlatokban az Úr Jézus nem konkrétan beszél, hanem hasonlatokra. És ritkán éljük meg azt, hogy valami oda leül és megmagyarázza, hogy fiaim, ezt így, te így. Tehát, hogy ne hasonlatokban, ne példabeszédekben szóljon, hanem konkrétan mondja meg, hogy mit kell tenni. Na, most meg. Hiszen konkrétan beszél, leül a tanítványaival, és elmagyarázza a példabeszédnek az értelmet. A konkoly és a búza példabeszédének a mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amely Jézus részletes magyarázatot ad, hiszen azért több mindenről tanítja a tanítványait. Logikus, a szántóföld a világ, a jó maga az Isten országának a fiai, a konkoly a gonosz szolgáj. Az adatás pedig nem más, mint az idő vége, az adató pedig az angyalok. A példázat persze nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk inkább egy éberséget, felelősséget, odafigyelést, hogy megtaláljuk életünkben, és különbséget tudjunk tenni a búza és a konkoly közt. Itt a világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések külsőre olyanoknak tűnnek, hogy a jó szándék és a gyümölcse is meg lesz, aztán mikor elindulunk azon az úton, rájövünk, hogy ez bizony nem az az út, amelyet az Úr Jézus jelöl ki számunkra, ez csapdákkal van teli. És ami nagyon fájdalmas, ugye, hogy életünk folyamán rengeteg olyan emberrel találkozunk, akik ilyen különböző csapdákat állítanak elibénk. Nem megkísért bennünket a világban, nem csak a sátán, hanem embertársaink is sok esetben, akik megpróbálnak a rossz útra vinni, megpróbálják a búza közé a konkolyt oda csempészni, és ezzel megmérgezni az életünket. Hiszen amikor ilyennel találkozunk, és megbántanak, megsértenek bennünket, akkor bizony az egész életünk, az egész napunk az úgy nem megváltozik. Nem tudunk örülni a napnak, nem tudjuk a szépséget meglátni, csak feszültek leszünk, idegesek leszünk. Ugye, amikor tiszta a teret, akkor boldogok vagyunk, szárnyalunk, minden rendben. De amikor valami konkoly, valami gonoszság oda kerül, akkor lelomboz bennünket, erőtlenek leszünk, és nem hiába szokták azt mondani, hogy na, most már az egész napom elrontott lett. Hát ezeket a konkolyokat, ezeket gyorsan ki kell írtani. Nem szabad odafigyelni arra, hogy ki mit mond. Járni kell Krisztusra figyelni, Krisztus tanítványaira figyelni, olvasni az Úr Jézus szavait, egyenes úton járni, egyenes tetteket véghez vinni, és nem azzal foglalkozni, hogy ki mit mond, hanem azzal foglalkozni, hogy mit vár el tőlem az Isten. Hiszen azt, hogy kiválasztjuk, hogy mi a konkoly, mi a búza, az nem a mi feladatunk. Nem mi hozzuk az ítélkezést, egyes-egyedül az Isten. Nekünk úgy kell idézőjelben lavíroznunk, úgy kell élni az életet, hogy Krisztusra figyelünk. És akkor konkoly szépen ki tudjuk írtani életünkből, ugyanis egyszerűen nem veszünk róla tudomást, természetesen olyan értelemben, hogy tudjuk, hogy mi a rossz, tudjuk, hogy mi a konkoly, és elutasítjuk, nem veszük észre. Embertársainkban elutasítjuk, nem veszük észre, nem törődünk vele. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, vagy nem különböztetjük meg, hanem az, hogy az ítélkezés nem a mi feladatunk. Észrevesszük, elkerüljük, de nem ítéljük el. Hiszen azért az Isten bármikor, bármelyik pillanatban a gonoszabb embereket is képes megtéríteni, és a jó útra vezetni. Nem érgeződjön meg tehát az életünk, se a napunk, hanem igenis szakítsuk ki a konkolyt az életünkből, és hozzunk százszoros, csodálatos termét az emberek, és természetesen Isten javára, és ennek meg lesz a gyümölcse. Ennyit szerettem volna.
2: Drága atya, nagyon szépen köszönjük a bölcs gondolatokat és a lelki útmutatót, a lelki útmutatást a mai napra. Kívánok nagyon jó egészséget önnek, kedves családjának, hozzátartozóinak és az egész egyházközségnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Egyetlen egy kérdésem, hagyd legyen már fel. Mindig meg akartam kérdezni egy gazdától, ugyanis nem tudom rá a választ, és sok barátommal már vitatkoztam, és a neten is különböző válaszokat kapok. Csak igennel vagy nem, mert tudom, hogy az adásidő gyors.
0: Nyugodtan, atya, beszélhetünk még.
1: Annyi csak, hogy a pipacs, az gaz vagy virág?
2: A pipacs megítélése, hogyha nagyon érdekes. Elindult egy termesztése, hiszen a dísznövények világában is nagy az érdeklődés a pipacs iránt. De a pipacs az emberi megítélés termelés szempontjából gyomnövénynek számít, hiszen nagyon gazdag magkészlettel rendelkezik, a mágfélék családjába tartozik, és általában a mákkal és a gabona között jelenik meg, de ha valaki tudatosan termeszti, akkor dísznövénynek is fel lehet használni. De jelenleg a termesztés szempontjából gaz gyomnövény, de ha megnézzük a teremtett világ csodáját, a pipacs a jóisten igazi ajándéka a tavasz egyik hírnöke, a szarkalábbal együtt, hiszen bearanyozza ott ballagás körül a mezőt és a tájat, jó belemenni, jó megállni, egy picit elmélkedni, hogy milyen színes a mi világunk.
1: Köszönöm. És ugye ez a csodálatos, tehát, hogy a pipacs az gaz, és mégis ugyanezt élem meg. Amikor egy pipacs mező mellett haladok el, sokszor megállok, és ott kedven támad sétálni. És látjátok az Úr Jézusnak a munkálkodást itt a világban, hogy ő a rosszból is tud jót csinálni. Ami gaz, azt is széppé tudja tenni. Tehát, csodálatos az én, csodálatos a világ. Köszönöm szépen.
2: Kedves, hogyha még a gondolatot szeretném mondani, hogy inkább legyen nagyon sok pipacs környezetünkbe, mint konkoly. Ehhez kívánom a jóisten áldását.
0: Annyi, atya, hogy azért arról tudjál, hogy a pipacsot a mágtermesztők annyira nem szeretik, a mágból viszont nagyon nehéz kiválasztani, az a színosztályozó, az a gép, ami ki tudja szedni, de ez a osztályozásnak a csúcs technikája, és nem mindenki engedheti meg magának. Mechanikusan nagyon nehéz kiválasztani a mágból, mert mind hosszúságra, mind szélességre szinte azonos, sőt az alakja is nagyon hasonló, mint ahogy József említette, a papavér családba tartozik mind a kettő, és hát megjelenés is nagyon hasonló, csak a virágnak a színe más.
1: Ó, köszönöm szépen a tájékoztatást, ennek örülök, hogy észre megtudtam.
0: Atya, mi is köszönjük, hogy mindig ilyen lelkiismeretesen rendelkezésre állsz. Nyilván az élet mindig hoz valamit, sajnáljuk, hogy nem tudtál itt lenni most teendőid közepette a stúdióba, de köszönjük szépen, hogy ennek ellenére lelkiismeretesen mindig vállalod az evangélium magyarázatot, és köszönjük még egyszer Isten áldását rád is.
1: Mellettek, vigyázzatok magatokra, szerint.
0: Dicsértessék, atya.
1: Mindenekkel.
0: És hát, ahogy említettem, egy Antonio Vivaldi zeneszerzeménnyel fogunk megemlékezni őről, ugyanis 1741. július 28-án hunyt el, ő egy olasz barokk kori zeneszerző, hegedű zene pedagógus, impresszárió és római katolikus pap volt. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, hogy őt papnak készült, csak egészségügyi gondjai voltak, és nem tudott misézni rendszeresen, és hát így lett belőle ez a nagy zeneszerző, és mivel nyár van, a négy évszakból a nyár tételét fogjuk most a kedves hallgatókkal együtt hallgatni. Napindító című műsorban 7 óra 28-kor.

0: Ismételten jó reggelt kívánunk, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című magazinműsor, 7 óra 33 perc van, éppen most váltott 33-ra. És hát szeretettel köszöntjük ismételten dr. Sipos Józsefet a Szegedi Tudományegyetemről, és a mikrofonok mögött van még
1: Hudák Viktor
0: és Solvári Ferenc, és technikusi szolgálata segít minket Mensáros Péter. És hát mai napon született 1919-ben Bálint György kertészmérnök, egy magyar kertész és mezőgazdasági mérnök, író, szerkesztő, médiaszemélyiség, újságíró, politikus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, és hát országos közismertséget Bálint gazda néven a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett. Bálint János kertészmérnök, egyetemi dékán az édesapja.
2: Tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Amikor kertről beszélünk, és egy picit, ha előre lehet menni még egy gondolattal, valójában számomra nem csupán növényekről beszélgetünk, a termésről, egy munkafolyamatokról, hanem valahol a kertben megjelenik a lélek is, a teremtett világ csodája. Ami összeköti a múltat a jelennel, az embert a teremtett világgal, és az idősebb nemzedeknek tapasztalatát ötvözi a fiatal és a gyermekeknek a rácsodálkozásával. Amikor én gyermek voltam, a nagyszülői tanyánk udvarán, a nagyszülői tanyánk kertjében mindig nagyszüleimmel és szeretett szüleimmel a rácsodálkozás képességét éltem meg, a tanító mondatokat, a tanító gondolatokat, hogy alázattal, türelemmel kell lenni a növények fejlődése iránt, hiszen a biológia az egy nem egy gyors folyamat. És valahol, ha ezt nézzük tovább, mindig megtanultam azt, hogy a föld becsületét, a kenyér mögött hatalmas munka áll, illetve a termés soha nem magától jelevő ajándék. És amikor cseperedtem, egyszer csak az Ablak című műsor elé kerültem a televízióhoz, és akkor megláttam egy szakembert, aki olyan szeretettel, alázattal mesélt a kertről, a kertekről, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy elkezdtem én is rajzolgatni, elkezdtem én is gondolkodni, és ő volt Bálint György, a sokat ismert Bálint gazda, aki bizony 28 éven keresztül az Ablak című műsorban vezette ezt a kertészeti blokkot.
1: Hát kedves József, hadd ragadjon meg az alkalmat, és hát úgy tudom, hogy te személyesen is ismerted Bálint gazdát. Nekem gyerekkoromban ez a közérthető megfogalmazás, ez átjött meg, a megfigyelés fontossága, de túl sokra nem emlékszem. Mesélj róla egy kicsit, milyen élményeid voltak vele kapcsolatban.
2: Ha egy picit még a televízió nézése közben és csodálatával vagyok, akkor egy különleges nyugalom árad belőle. Tehát ezt ki szeretném emelni. Nem akart ő hangosabb lenni másoknál, hanem mégis azt szerette volna, hogy odafigyeljenek rá, a rácsodálkozás képességét próbált ő átadni. Közérthetően beszélt, és soha nem felszínesen számomra, és ez egész végig az életpályáján utána egyre jobban figyeltem. Nagyon lényeges volt a tudományos pontosság, amit ki szeretnék emelni, és mégis úgy adta át ezt a tudományos megfogalmazást, hogy mindenki számára közérthető legyen, megértette és hasznosíthatta ezt a tudást. Gyerekként arra gondoltam, de jó lenne egyszer ott lenni és az emberekhez szólni, megmutatni azt a természet szépségét, amit én is ajándékba kaptam szeretett szüleimtől, a rácsodálkozást a Jóisten teremtett világára. És ezeket a tudásokat a saját kis kertünkben felhasználni. És hál' Istennek úgy adta a Jóisten ezt az ajándékot, hogy ma már rádiókba, televíziókba, előadásokba tudom hirdetni együtt Bálint Gyuri bátyámnak a szellemiségét. Nagyon érdekes volt az első találkozás Gyuri bátyámmal, egy szívélyes, szeretetteljes, baráti, atyai találkozás. Úgy éreztem, mintha az én szeretett nagyapámmal találkoztam volna. Az a közvetlenség, gyere fiam, ülj le, elkezdtünk beszélgetni a családi házába, 16. kerületben találkoztam vele, mindjárt megajándékozott könyvekkel, és utána elkezdtünk szakmailag beszélgetni, vezetni, hogy mit jelent a mai világban a kert, a kert tisztelete. Az volt a kérdésem, Gyuri bátyám, segíts kérlek benne, hogy hogyan tudnám a kert szeretetét a mai fiataloknak átadni, a mai fiatalok nyelvezetére letranszformálni ezeket a tudásokat, hiszen megszűntek az iskolakertek, megszűntek a kertek világa, és attól a gyerekek nagyon éhesek, szivacsként vannak a természet szeretetére. És ő mondta mindig, hogy alázattal, csendesen, tudatosan az ők is nyelvezetőkkel kell átadni ezeket az ismereteket.
0: Itt szeretném kicsit közbevetni, hogy számomra gyerekként sokat jelentettek a műsor, és hát én úgy emlékszem, rendkívüli szeretettel és közérthetően beszélt a növényekről, szinte úgy, mintha emberekről mesélne, hogy szerinted mi volt a titka annak, hogy ennyien megszerették?
2: Számomra is, szerintem így elgondolkodva, soha Bálint Gazda nem volt kertészmérnök, tehát nem kertészmérnök volt számomra, hanem leginkább egy ember. Egy emberi példa, ami azt jelentette, hogy az alázat, a szeretet és a természet iránti elköteleződés jelent meg, és utána megjelenik persze a tudomány, a kertészet és a kandidátusi kinevezések, de leginkább az volt, hogy az alázatos tanítás vezette az ő életét. Minél többet ismert meg és ismertünk meg általa a természetből, akkor jöttünk rá, hogy igazából milyen kis pontok vagyunk mi a teremtett világba, milyen alázattal kell lenni a természet iránt. Hiszen a kertész mindig azt mondta, a kertész elvégzi a munkáját, gondoz, óv, segít, de az élet csodáját nem ő teremti meg, és ez adta számomra is azt a példa útmutatást, azt az alázatot a szakma iránt. Bálint Gazda hatalmas tudással rendelkezett, és mindig közvetlen maradt, és ez számomra a másik nagyon fontos pont volt. Nem önmagát akarta megmutatni, hanem a tudását kívánta átadni a gyerekektől egészen a felnőttekig. Nem kioktatta az embereket, én soha nem kioktatásnak éreztem azokat a tanító gondolatokat, hanem melléjük át. Ami azt jelenti, hogy úgy beszélt, hogy úgy érezte az ember, hogy fizikailag szinte a lelki szemeivel végigjárja a kertet, ott sétál az Ablak című műsorban, és közösen keresték meg a választ egy-egy kérdésre.
1: És meg is mutatta egyébként, emlékszem, hogy hogyan mutatta, hogy hogyan kell technikailag kivitelezni ezeket.
0: Akkor szerintem itt játsszuk be azt a kis videót, amit hoztunk, mert egyébként javaslom a YouTube-on megnézni a szőlőnek a nyári zöldbetszési munkáit. Egy 2 perces kis videó, most szeretnénk bejátszani, de olyan, tehát amikor az ember látja őt, olyan szeretettel beszél a növényekről, hogy, és akkor most ezt szeretnénk meghallgatni a kedves hallgatókkal együtt is.
3: A szőlőskert tavasztól őszig ad munkát szinte minden héten a tulajdonosának, és csak a mi klímánk alatt csak akkor tudunk eredményesen akár csemegeszőlőt, akár borszőlőt termeszteni, hogyha a zöld munkákat rendszeresen és gondosan elvégezzük. Zöld munkák közül a legfontosabb a szőlőnek a kötözése, hogy a szél ne tegyen kárt a hajtásokban, ne törje azokat le. A hajtásoknak a rögzítésére évtizedek óta a rafiát használják. Ezt azonban fokozatosan fölváltja egy modernebb kötöző anyag, amellyel nagyon biztonságosan lehet a hajtásokat rögzíteni. A következő fontos zöld munka a hónajhajtásoknak az eltávolítás, hogy a tőke ne legyen túlságosan sűrű, a fürtöket kellő mértékben érje a napsütés. A fiatal hajtásokat ki lehet tördelni, az idősebb hajtásokat azonban nem tudjuk már sebzés nélkül kitörni, és ezért ezeket 2-3 levél magasságában visszavághatjuk, ugyanazt a célt fogjuk elérni a segítségükkel. És végül nagyon fontos munka az is, a nyár derekán, hogy a támrendszer fölé emelkedő hosszú hajtásokat, amelyek értékes részeket, fürtöket már nem tartalmaznak, visszavágjuk, és ezzel nagyon sok tápanyagnak a fogyasztását akadályozzuk meg, és lehetővé tesszük, hogy a késő őszi pernaszpora fertőzés ne tegyen kárt a szőlőtőkékben.
1: Bálint gazda munkássága valóban egy ilyen országos kertészeti iskola volt. Itt az ismertetőből kiderült, hogy folyamatos továbbképzést igényel a házi kertészet. Hogyan látod ezt az örökséget, ami neki van?
2: Úgy szeretném megfogalmazni, hogy a tudást átadni csak valódi ember szeretettel lehet. Tehát meg kell értenünk annak az embernek a kérdését, aki segítséggel fordul hozzánk, vagy fordult Bálint Gyuri bátyámhoz, vagy fordul hozzám. Nagyon fontos, hogy komolyan kell venni a másik ember kérdését. Az örökségének továbbadását, továbbvitelét abban látom, és a szabad személyes példával megemlíteni, hogy 7 évvel ezelőtt indult el a Sípos gazda küldetés, amelynek nagyobb részét családi indítatás, barátaim indítatása, atyák indítatása mellett Bálint Gyuri bátyám megerősítő gondolata is jelentettek, sokat jelentettek számomra. Amikor ott voltam nála, amikor az induló találkozás volt, azt mondta, menj, vidd, hirdesd, segítsd az embereket a kert szeretetére. A Sípos gazda küldetés nem Bálint Gyuri bátyámnak a másolata, hanem a Sípos gazda küldetés a Jóisten áldásában teljes, olyan munka, ami a modern kor világába ötvözi be Bálint Gyuri bátyám szellemiségét és tudását. Ez egy fontos alap, és erre szeretném építeni a kor kihívásait, kérdéseit, a klímaváltozást, az olyan élelmiszerbiztonsági kérdéseket, praktikákat, tanácsokat, amivel tudom segíteni az ő alapjaival is az embereket. Nagyon fontos, nem szabad elveszítenünk, elengedni a múlt tudását. Rengeteg olyan szakember volt múltunkban előttünk, akik olyan emberi és szakmai példát adtak, amire kell, lehet építeni, ez a múlt iránti tisztelet, erre kell építeni a jelent és tervezni a jövőt. A természet iránti szeretet nem hangos kijelentésekben, hanem figyelemben, gondoskodásban mutatkozik meg számomra, a Bálint Gyuri bátyám szellemiségében. Nem csak beszélt a növényekről, hanem ismerte szükségleteit. És itt jelenik meg a mai világban embertársaink iránti szeretettel fordulni oda, odafigyelni rá, tisztelni egymást, tisztelni a munkafolyamatokat, az életfolyamatokat és a kert, és megtanította az embereket arra, hogy felelős gazdaként legyünk a teremtett világban, a másik oldalról, mint keresztény ember, felelősen cselekedni embertársaim iránt, szeretettel lenni. Ha megnézzük az életútját, őnek is voltak nagyon komoly problémái és nehézségei. És ezek a tanítások, ezek a veszteségek, amelyek az ő életében is megjelentek, és az én életemben is voltak veszteségek, nehézségek, nem keserűséget és gyűlöletet adott az ő szívébe, hanem újrakezdett, dolgozott, tanult hosszú élete során reményderűt, örömöt, használható tudást adott át az embereknek. Erre bátorítok minden kedves hallgatót, hogy ez az igazi emberi nagyság. Arra bátorítok mindenkit. Nagyon nehéz a fájdalom, mikor, ha csak egy emberi fájdalomra gondolok, vagy elfogyott a barack, vagy lehullott a gyümölcs, vagy megégette a nap, vagy elvitte a kórokozó kártevő, hogy amikor bizony a saját fájdalmakból nem falat építünk, hanem hidakat kell építeni egymás iránt, és például a kertek világa iránt is.
0: Igen, így van. És hát Bálint gazda egyébként 100 évet, több mint 100 évet, 101 évet majdnem, hogy mit gondolsz, mi lehetett az a küldetés, amellyel a Jóisten megajándékozta őt, hogy és amelyhez ilyen hosszú életet adott ő neki.
2: Nagyon fontos volt számomra szerintem a hosszú élet titka, az pedig az a családi indítatás, amit szeretett szüleitől is kapott. Az oltás nagyon fontos. Beszélgettünk róla, amikor találkoztunk, mesélt szüleiről, mesélt a múltjáról, hogy bizony az oltás, a természet iránti szeretet nagyon sokat jelent. Aki a természetben nő fel, aki a természethez kötődik, az maga a Jóistennel találkozik még szorosabban a természetben, teremtett világ csodájával, hiszen fűben, fában, madarakban, rovarokban ott van a Jóistennek a szeretete. A rácsodálkozás, a tervezés, a különféle örömöknek az első átítása, illetve annak az öröme, hogy az előtetett növényből termés lesz. És ez adta igazából számára azt az emberi példát és erőt. Az embertársi szeretet, amit elmondtam az elébb, az is élteti az embert. A tenni akarás, az alkotás, az embereknek való, emberekkel való közös munka, segítés, hiszem azt, hogy ez is adta számára az erőt, illetve a hitet. A másik pedig szeretett családja. A kedves felesége, Antóni asszony, aki lehet, hogy most hallgatja ezt a műsort, nagyon fontos, hogy az unokák, gyermekek hatalmas erőt adtak, és így vált egészé az ő életpályája.
0: Szeretettel köszöntjük Antónia asszonyt is, hogyha a vonalban van velünk, és hát nagyon szépen köszönjük, úgy gondolom méltó megemlékezés volt általad is.
2: Köszönöm.
0: Jóisten áldása volt ez a pár gondolat, vagy nem is kevés gondolat Bálint gazdáról, Bálint Gyuri bácsiról, és hát nem megyünk messze a témától, mert a teremtésvédelemről fogunk beszélgetni a műsor második felébe, ott is szeretettel várjuk vissza a kedves hallgatókat, de még mielőtt elköszönnénk az első résztől, hoztál egy Zorán nótát. Miért ezt választottad, József?
2: A beszélgetéstünk a saját gondolatomat a családom gondolatával, tanításával kezdtem. Nagyon fontos számomra nagyszüleim, szüleimnek a példája, az a szeretet, tanítás, alázat, amelyben hálával tartozom. Zorántól az Apám hitte című éneket, nótát, vagy szerettem volna elhozni, amivel emlékezni szeretnénk, hogy a szülői tanítás és a szeretet örök.
0: Köszönjük szépen, és ezzel a dallal fogunk megemlékezni Gyuri bácsiról is egy kicsit, és hát szeretettel küldjük a kedves hallgatóknak.

0: Ire.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a nagyszülők és idősek világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homiliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelésre várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent első ince pápa. Rómában halt meg 417-ben. A Rómához közeli Albánóból származott. Azt írták róla a régi írók, hogy egyike volt az olajfák hegyén élő remetéknek, de ezt ma már nem tudjuk pontosan megállapítani. 401-ben választották meg pápának. Apostoli lélekkel vállalta az összes egyházak gondját egy nehéz politikai időszakban. Minden kétséget kizáróan nagy képességű és parancsoló egyéniség volt. Megkövetelte, hogy minden fontosabb ügy Róma püspöke elé kerüljön. Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriarkát, aki föllépett a császári udvar fényűzése és a visszaélések ellen, sajnos ő sem tudta megvédeni, pedig oltalomkérő levelét ezzel kezdte. Aranyszájú Szent János, az én nagyon tisztelendő kegyes uramnak, Innocenciusnak. Ince pápa megpróbálta az egyházi fegyelmet is megerősíteni, zsinór mértékül a római szokást téve. 36 írása jól tükrözi ezt. Aztán megérte, hogy személyes követsége ellenére Alarik, nyugati gót király, 410. augusztusában elfoglalta Rómát, és nagy pusztítást hajtott végre. Első Ince ekkor már Ravennában tárgyalt a nyugati császári udvarral. 411-ben a híres karthágói zsinaton Szent Ágoston hippói püspök 286 katolikus és 279 donatista püspök előtt bebizonyította, hogy a katolikus oldalon van az igazság. Erre a szakadárok többsége visszatért az egyházba. A vita során megfogalmazták az egyház miben létét is. 6 évvel Alarik római pusztítása után Szent Ágoston így beszélt: Róma locuta, causa finita. Róma szólt, az ügy be van fejezve. Róma lassan újjáépült. A pápa összefogta a széteső világot. 416-ban azt írták a gubbiói püspöknek, hogy mindenkinek meg kell tartania azt, amit Szent Péter a római egyházra hagyott, és semmit sem szabad bevezetni, aminek nincs apostoli tekintélye. A nyugati egyházak tartsák magukat a római egyházhoz, ahonnan eredetüket vették. A pápa azért Macedóniában és Antiókiában is parancsolt, és mindenki meghorolt előtte, mert Pétert, a sziklát látta benne, akire Krisztus anyaszent egyházát építette. E napon ünnepeljük még Szent Viktor győző pápa vértanút. Pápaságának ideje 189-ször 198-ig tartott. Viktor afrikai származású volt. Fő tette, hogy a húsvét megünneplése vitájában a sorozatosan tartott helyi zsinatok állásfoglalására támaszkodva a nyugati szokás általános bevezetése mellett döntött, és a keleti szokás mellett kitartó egyházközségeket kiközösítette, ami nagy felzúdulást okozott. Szent Ireneusz Lyoni püspök a felebaráti szeretetre appellált, és így az ügy elsímult. Szent Viktor lépése már a pápai primátus, elsőség, határozott körvonalazódását mutatja. Ő volt az első pápa, aki kapcsolatba lépett a római császári udvarral, és elérte, hogy a szardéniai bányákban sínylődő keresztény elítéltek kiszabaduljanak. Sok fellépő eretnekséget elítélt, mint például a Krisztus istenségét tagadókét, a Szent Háromságot tagadókét, a spiritisztákét.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a Napindító reggeli műsor folyamában vagyunk, július 28-án kedden, a következő, most 8 óra 04 perc van, mindjárt átfordulunk 05-be felé, csak mondom.
4: Igen.
3: A következő dicsőítő dal Dél-Afrikából érkezik, a Come Holy Spirit utándó egyszerre angolul és zulu nyelvű imádság is arra kéri a Szent Lelket, hogy járja át az ember életét, törje meg a sötétséget és lágyítsa meg a kővé keményedett szíveket. Az utándó szó szeretetet jelent, a zulu refrén pedig azt hirdeti, Isten szeretete és gonoszsága ma is él. Isten szeretete és országa ma is él. Ezt a felvételt 2017-ben készítették egy dél-afrikai gyermekfaluban, Live Village-ben, ahol a helyi közösség is részt vett a felvételben. Itt árva is veszélyeztetett gyermekek kapnak új otthont. Ez ennek a dalnak a mondani valója is. Isten szeretete hazavezeti az árvát. Hallgassák szeretettel a Mária Rádióban.

0: teremtésvédelmi témakörébe is illik ez a téma.
1: Igen, és hát szeretettel köszöntjük a kedves Mária rádió hallgatókat ismételten, és körünkben van dr. Sipos József, aki egy autentikus személlyel szerintem, vagy szerintünk. És teremtésvédelemről egyébként akkor beszélhetünk, teológiai értelemben is, ha a természetet olyan ajándéknak látjuk, amelyet egy nagyon szeretett személytől kaptunk, és emiatt óvjuk, védjük, gyönyörködünk benne. És hát itt ez ennyi bevezető után akkor szeretnénk megkérdezni téged is, József, hogy mit jelent számodra az a gondolat, hogy a jó Isten ránk bízta a teremtett világot, és felelősséggel kell gondoskodnunk róla.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is. Nagyon szép és nagyon mély témáról fogunk beszélgetni, hiszen a teremtés védelemről beszélgetni, ugye keresztény emberként nem egyszerű környezetvédelmi kérdésként tekintek rá, sokkal mélyebb annál, ami azt jelenti, hogy az élővilág, a teremtett világ nem korlátlan tulajdonunk, hanem Istentől kapott ajándék és ránk bízott felelősség. Nagyon tisztelettel vagyok gyerekkorom óta Assisi Szent Ferenc életpéldája iránt, és csodálattal olvastam élettörténetét, tanítását. Ezért is volt számomra nagy öröm Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának megírása és megjelenése 2015 pünkösd ünnepén, aminek az alcíme az, hogy közös otthonunk gondozásáról. Ami azt jelenti, hogy ez mindenkinek szól. Tehát ez nem csak a katolikusoknak, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak szól ez a tanítás, aki fontosnak tekinti, felelősségteljesen gondolkodik a földünk sorsa iránt. Assisi Szent Ferenc naphimnuszának első szavaiból származik az áldott légy Uram. Csodálatos imakezdet. Szent Ferenc testvérként tekintett a napra, a vízre, a szélre, a tűzre és a földre. Nem azért, mintha a természetet istenként tisztelte volna, hanem azért, mert minden teremtményben felismerte a teremtő szerető alkotását, szerető nyomását, a jelenlétét. Nagyon lényeges dolog, hogy Ferenc pápa is azt tanította, hogy a termőföld a közös otthonunk és ajándékba kaptuk, és az én életemben is ez jelenik meg, azt jelenti, hogy felelősséggel tartozok az élővilágért és a környezetemért, és az egyetemen is azt szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy rendszerben kell gondolkodni, nem csak egy-egy pontra kell fókuszálni, hanem minden mindennel összefügg. És az enciklika is ezt jelenti számomra, minden mindennel összefügg. És ezt a tanítást, ezt a gondolatot én a tanítási, oktatási és szaktanácsadási munkámba is, Sipos gazda küldetésbe is szeretném beleépíteni, és megmutatni a fiataloknak, már óvodás kortól kezdve, ha kizsákmányoljuk a földet, előbb-utóbb magát az embert is kizsákmányoljuk. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy ez egy nagyon fontos összefüggés. Ha pazarlunk, annak az árát gyakran nem mi, hanem elsősorban a szegényebb és a következő szegényebb emberek és a következő nemzedék fizeti meg. Ha elveszítjük a kapcsolatot a teremtővel, akkor könnyen megfeledkezünk arról, hogy a világ nem pusztán felhasználható nyersanyagnak kell tekintenünk. Ezért a Laudato Si sokkal több, mint környezetvédelmi kérdés számomra. A Laudato Si jelenti egyszerre számomra a lelki, a társadalmi, a gazdasági és környezeti tanításnak az egységét. Ami azt jelenti, arra hív bennünket, és bátorítom a kedves hallgatókat is, arra tanít bennünket egy olyan életformára, hogy ott például tudatosan vásároljunk, ne pazaroljunk. Nagyon lényeges, hogy hogy bánunk a vízzel. Itt a vízkérdés, óriási az aszály, óriási a vízhiány. Hogy bánunk a legszeretettebb értékkel, az élő talajjal, és a másik pedig, miként tekintünk a szegényekre, élelmiszerpazarlás, máshol kidobják az élelmiszert, máshol éheznek, és hogy milyen világot hagyunk a szeretett gyermekeinkre. Ez egy komplex összetett kérdés, 6 fejezetben mutatja be a pápa a Laudato Si gondolatmenetét, és ezt a tanítást mindenkinek szeretettel ajánlom a figyelmébe.
0: Te hogyan éled meg ezt a teremtett világ épségének és szépségének a megőrzését? Van-e valami gyakorlati itt? Tehát mi a, hol van a

0: határ a kizsákmányolás és a szükséges között?
1: Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. Először is, amire törekszem, az pedig az, hogy szembenézni a valósággal. Szembenézni a valósággal, ez nagyon fontos, meg kell állni, el kell csendesedni, nézzünk körül, és ne úgy tegyük már a folyamatot, ahogy eddig tettük. Többféleképpen próbálom a kérdésedre válaszolva megosztani, hogy az adott élethelyzetemben hogyan próbálom a Laudato Si tanítását megélni. Első a családi otthonunk, ha lehet így kezdeni, indulnék a család belső világából. Annyi élelmiszert vásároljunk tudatosan, amennyit valóban elfogyasztunk. Annyi élelmiszert vásároljunk, amennyit tudatosan, okszerűen tudunk tárolni, szakszerűen. Mert sokan nem gondolják, az élelmiszer pazarlás nem a konyhában kezdődik, hanem a szántóföldeken. A szántóföldeken, mert a fogyasztói szokások sajnos elmentek abba az irányba, ha görbe a répa, ha lábas a répa, ha picit barnább a petrezselyem, ha az uborka picit görbébb és hosszabb, akkor már másod-harmad kategóriába kerül a termés, és vagy kint marad a szántóföldön, vagy szemétbe végződik. Másik, a maradékot ne dobjuk ki. Használjuk fel a maradékot. Mi otthon, szeretett családomba, még másnap is megmelegítjük azt a finom levest, másnap is elfogyasztjuk azt az élelmiszert.
2: Hát vannak olyan ételek, amikor másnap, sőt harmadnap még finomabbak is.
1: Még finomabb, mint ha frissen készül el, és ha van lehetőségünk, tartósítsunk. Tartósítsunk, és tudatosan történjen ennek a folyamata. Ha lehetőség van, javítsunk. Ne dobjuk ki azonnal a különféle eszközöket. Milyen szép volt régen, elvittük a cipészhez, Jani bácsihoz, elvittük Ancsika néni, Varó nénihez a ruhát, elvittük, amikor be kellett rakni egy cipzárt a ruhába, és javítások voltak. Ezek mind-mind nagyon fontos, hogy takarékoskodással, odafigyeléssel legyünk.
2: Hát a kenyér, ugye nagyon fontos, hogy keresztet vetünk a kenyérre, és amit mondasz, nagyon fontos, hogy ha megmarad és megszárad, a régi öreg ember tudta azt, hogy azt nem dobja ki, hanem mondjuk felhasználták panírozásra, megszárították, és további felhasználási cél volt, és eszébe se jutott senkinek kidobni a kenyeret.
1: Mindig azt mondták nagyszüleim, szeretett szüleim, a teremtett világ kisfiam, jegyezd meg, Isten szeretetéből jön. Becsüld meg a termőföldet. A termőföld teremtett, éltet, ápol, gondoz, és ő az, aki téged befogad. Nagyon sokat dolgoztak azért a csepp kenyérért, azért a falat kenyérért. Tudták azt, hogy a verejtékes munkával, belefektetett energiával, a vetéstől a cséplőgépen át mennyi munka, mennyi alázat, és milyen hála és áldás kell abba, vagy van benne, hiszen tudták, hogy az időjárási tényezőknek rendkívüli módon a gazda, a termelő ki van téve. Ha már erről beszélgetünk és kimentünk egy picit a szántóföldek, a kertek világába, mit tudunk tenni a teremtett világba, a kertekbe? Nagyon lényeges, hogy a talajt ne élettelen közegként tekintsünk rá, hanem egy élő csodáként, egy élő rendszerként. Ápoljuk, gondozzuk a talajt, tegyük termékenyé a talajt. Másik nagyon fontos, hogy az esővizet gyűjtsük. Minden csepp esővíz érték. Óriási a vízhiány, a szárazság a talajainkba, a jövő nagy problémája lesz a víznek a kérdése. Ültessünk fákat, ültessünk virágzó növényeket, csodálkozzunk rá, csodáljuk meg ezeket a növényeket. Fogjunk össze, az összefogás is egy üzenet a Laudato Si enciklikának, együtt tegyünk közösen, közösségi kertekben, példát mutatva a természet iránti alázatról és szeretetről. Kerüljük a szükségtelen kémiai anyagoknak a használatát. Ne terheljük ezt a sérülékeny, értékes világunkat. Részesítsük előnybe az integrált növényvédelmi szemléletet és a természetes anyagok használatát. Tegyünk ki etetőket, itatókat, segítsük a teremtett világ csodáit, a madarakat, a méheket, kertünk is segítőit. Ezekre is nagyon fontos odafigyelni. De már ha a közösségekről beszéltünk, szívügyem, a cserkész közösségek, plébánia közösségek, egyéb lelki közösségeken túl minden közösségnek a megszólítása, hogy szervezzünk közösen faültetéseket, segítsük az időseket, rászorulókat a kertjük gondozásába. Ne hagyjuk magukra ezeket az embereket, mert hiszen legnagyobb öröm a lelki feltöltődés, amikor egy csodálatos csodálatos virág, vagy egy zümmögő méhecskében csodálkozunk. Osszuk meg egymással a felesleges termést. Édesanyáméktól azt tapasztaltam, nagymamámtól, hogy ami megszületett, megtermett, azt vittük a szomszédoknak, osztottuk meg. Kisfiam, legjobb, ha megosszuk, mert finomabban esik az, amit mi is eszünk, mert tudjuk, hogy más is ennek a tálnak termésének fogyasztása melegíti szívét. Őrizzük meg a régi tájfajtákat, ez itt Magyarországon is. Óriási gond a tájfajtáknak az eltűnése. Őrizzük meg a helyi kertészeti tudásokat, Bálint Gyuri bácsinak a tanítását is továbbvéve. És nagyon lényeges, hogy összefoglalva, amit ki szeretnék emelni, figyeljünk a szegényekre, figyeljünk az elesett emberekre. Adjunk az aluljáróba valakinek ne pénzt, almát, paradicsomot, paprikát, edd meg, fogyaszd el, és mondjuk el, hogy vitamint adok neked, de lelki táplálékot is adok neked. Én ezt csinálom, most terem, indul a szilva, a barack, egy-egy ilyen kis terméssel, ajándékozzuk meg a szegényeket is például. Látogassuk a betegeket. A betegek látogatása is megjelenik valahol az enciklika tanításában, és a másik ember méltóságteljes tisztelete legyen fókuszban mindannyiunk életében.
2: Egy-két percünk van, tényleg röviden foglald össze, kérlek József, hogy mi az, amit egyénként és közösségként a legtöbbet tehetünk a földünk megóvásáért. Tudom, hogy komplex a kérdés, de így lezáró gondolatként.
1: A teremtésvédelem nem valahol a távol kezdődik, hanem valahol önmagunkkal, ott, ahol élünk, szűk családunkban, és utána pedig közösségünkben. A konyhasztalnál, ahol nem pazarlunk, a kertben, amikor megőrizzük a talaj nedvességét, a boltban, amikor tudatosan vásárolok, a közösségben, amikor észrevesszük a segítségre szoruló embert. Itt jelenik meg mindenhol a Laudátus Si tanítása, Szent Ferenc lelki tanítása és üzenete. Imádkozzunk. Az imádságban pedig adjunk hálát a teremtett világ csodájáért, ezt, hogy mi ajándékba kaptuk a Jóistentől, ha fel tudjuk fogni, hogy ez mekkora ajándék, amit a csodálatos bolygónkon élhetünk, megtapasztalhatunk, megbecsülhetünk, és hogy használhatjuk ezeket az értékeket. A Földet nem örökbe, tehát nem örököltük korlátlan tulajdonként, én ezt vallom, nagyon fontos, hogy egy időre bízták ránk. A kérdés az, hogy hogyan bánunk ezzel a Földdel, bizalommal, és milyen állapotba adjuk át utódaink számára.
2: És akkor visszautalnék Szalka Misi atyára, aki rácsodálkozik a Pipacs mezőre, és köszönjük szépen, József, ezt a nagyon sok áldást, amit általad a Jóisten adott ebben a műsorban nekünk is, meg remélem a kedves hallgatóknak is, és hát másodszor volt személyesen veled alkalmunk műsorban lenni, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy Hódmezővásárhelyről felutaztál.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel kívánom a kedves hallgatóknak és nektek is, és a kedves kollégáknak is. Azt a szeretetet érezzük meg, amit a Jóisten ad nekünk, és ezt a szeretetet adjuk tovább embertársaink iránt és a környezetünk iránt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. És hát mai nap indítunk ezzel a záró gondolattal, hamarosan véget ér. Hát nagyon szépen köszönjük a hallgatónk adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Viktor, köszönöm, hogy befáradtál, bejöttél, talán nem fáradtság ilyen hajnalba bejönni, és úgy gondolom tölt mindannyiunkat a műsor, és ahogy itt a stábtagok közül valaki egyszer nekem mondta, hogy adok-kapok, tehát amit mi itt tudunk adni a hallgatóknak, nagyon sokat kapunk is a hallgatóktól is, és mindenkitől, aki ezt a műsort hallgatta, és sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, tisztelettel vagyunk irántuk, mert a ő adományaik nélkül ez a műsor sem lehetett volna létre. Vigyázzanak magukra, nagyon meleg lesz a héten, hűtsék magukat és sok folyadékot igyanak. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió híreit hallják, amelyben néhány műsorunkra hívjuk fel a figyelmet. Június 28-án, vagyis a mai napon, kedden, Isten patikája. Nyakunkon a parlagfűszezon, és egyre többen küzdenek a különféle ételallergiákkal is. De hogyan enyhíthetjük a tüneteket a természet erejével? A válaszokat keresse, és hallgassa az Isten patikája legújabb adásában. Szó lesz a legfontosabb parlagfűvel kapcsolatos tudnivalókról, és górcső alá vesszük az ételallergiákat is. Praktikus tanácsok és természetes megoldások egy helyen. Tehát Isten patikája, kedden, este 21 óra 5 perckor, tartsanak velünk. Június 29-én, szerdán, az aktuális című műsorunkban Gável András történetét hallhatják. Az orvosok lemondtak róla, az édesanyja viszont nem volt hajlandó feladni. Egy történet az élet iránti hűségről, ami mindnyájunkat elgondolkodtat. A Mindenki Születésnapja Alapítvány interjúját hallhatják Gável Andrással, az Euhariszt Együttes frontemberével és dalszerzőjével. Ha anyám nem harcol értem, kidobnak, mint egy selejtett címmel. A rendkívüli vallomás a szerda esti aktuálisban hallható. Kezdés 21 óra 5 perckor. Augusztus 2-ától Böjte Csaba testvér A virág a fény felé hajlik című könyvét ismételjük meg. A gyermekvállalásról és a nevelésről szóló füveskönyvet Vukovics Edit felolvasásában hallhatják. A műsor minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14 óra 20 perckor jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják, kérjük, hallgassák továbbra is. Mensáros Pétert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, ámen.
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten bíve a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Ilyenkor mindig egy-egy házas párt szoktam bemutatni a kedves hallgatóknak. Lássák és érzékeljék azt, hogy házasságra komolyan fel kell készülni, mert ez egy szent dolog, és nagyon komolyan meg kell élni összhangban a Jóistennek a törvényével, parancsaival. Akikkel most beszélgetek, Tamás és Mari Teréc, akik jövőre ünneplik házasságok 50. évfordulóját, házastársi kapcsolatukat 7 gyermekkel ajándékozta meg a Jóisten. Jelen pillanatban van 25 unokájuk, és majd szeptembertől a Jóisten is úgy akarja, akkor meg lesz a 26. Kedves Tamás, kedves Mari Teréz, Isten hozta mindkettőjüket a Mária Rádió stúdiójában. Kezdjük talán az elején. Hogyan ismerték meg egymást?
1: Ez egy bál volt. A bálon véletlenül először mentem oda a bálra, mert szerettem volna most már végre megismerni egy olyan lányt is, akivel talán hosszabb kapcsolatot tudok felépíteni. És az kedves feleségem, a Mária Terézia elkésett, és már a desszerni jödve, és ránéztem ott oldalt, még már is látom azt, hogy jönne a lépcsőn, és mondtam, ez a lány pont ugyanúgy néz ki, ahogy én gondoltam életembe. Aztán akkor jött az első tánc, akkor a feleségemnek, a sógorának, a testvérének a sógora volt, meg én álltam Mari Teréz előtt, és felkértük, hogy most táncolhassunk. 3 táncot legalább táncoltunk, de annyira hangos volt a hangszóró, hogy nem értette meg Mari Teréz, amit én beszéltem vele, és gondolta, hogy jó, hát, hogyha nem érdekel téged, hogy ki vagyok, akkor hagyjam. Aztán akkor 12-kor meg szünet lett, és szünetbe jöttem, éppen látom, hogy Mari Teréz megy, és akar éppen rágyújtani egy cigarettára. Hát mondom, neki oda mentem, és azt mondta, hogy túl sokat cigarettázol. És akkor ránünnett, hogy merj valaki ilyet mondani. És akkor ettől kezdve 4 óráig tulajdonképpen együtt voltunk, és együtt táncoltunk. Megígértem neki, hogy Starnbergba, ahol ő egy a Red Klubunkkal előtte már megjárt tánc parkettát, amit ő nem ismert, a tóban volt egy, a Starnbergi tóban egy parketta, ahol táncolni ért, és megígértem neki, hogy majd elviszem, és akkor fogunk táncolni. Hát ez az harmadszor aztán sikerült is végre, mindig ő ápolónő volt, és először, amikor el akartam, mindenhol éppen az osztályával voltak a lezáró kiránduláson, következőnek, amikor oda jöntem, még vártam egy kicsit, hogy meg bátorságot gyűjtsek, hogy hova fogok menni, és akkor látom, hogy elrabogott éppen lobogóhajjal Mari Teréz a kis bogárával. Hát akkor, de attól már felmentem, és az anyósomat, a jövendő anyósomat megismertem. Hát érdekes volt a helyzet, mert egy istálló, ahol a tehenek voltak, másik a kutyák voltak, egy nagy parasztház volt, hát ott ismertem meg, és teljesen úgy nézett ki Mari Teréz, ahogy illetve édesanyja, mint Mari Teréz. Gondoltam, hogy jó helyen vagyok. Aztán akkor volt egy hónapom, ami alatt Mari Teréz megismerhettem. Ez a egy hónap, ez arra volt jó, mert előtte ismerkedtem 3-szor is egy kislánnyal, de nem voltak azok az igazi összekötetések, szóval nem maradt semmi belőle. Kedves lányok voltak, de nem. És akkor azt mondtam, hogy mielőtt még egyszer csalódom, most megismerem azt a kislányt, akiről van szó, és egy hónapon keresztül, mert egy hónap múlva elment aztán Kölnbe dolgozni, mint ápolónő először, aztán később azt, mint operációs nővér, és akkor egy hónapon keresztül mindig otthon voltunk szépen 12-kor, ahogy megígértük az anyósomnak, de néha 4 óráig reggel is beszélgettünk, és építettünk hidakat, hogy mi köt össze minket, milyen közös érdekeink vannak.
0: Ezek közös beszélgetések voltak.
1: Ezek mindig beszélgetések.
0: A közös értékeket megtalálni.
1: Igen. Hogy mi az, ami őt érdekli, mi az neki érték, és mi az, ami nekem érték. Ő tudja rólam, én meg tudjam róla.
0: És ez tiszta sor. És Mari Teréz, hogy emlékszik erre az időre? Arra, amikor úgy meglátta ezt a Schleinig fiatal embert, legalábbis akkor biztos az volt, most már egy éltes úr, hogy emlékszik erre az időre?
2: Én nem akartam oda menni a bálra, mert dolgoznom kellett este 8 óráig a kórházban. Egy barátnőm kérte tőlem, mert nekem volt egy saját autóm, és ő kérte, hogy én hozom ő Münchenből, és viszem vagy ketten megyünk a bálra. És én mondtam, oké, én biztos késni fogok, mert 8 óráig kellett dolgoznom, és én nem tudom, hova kell menni, te tudod? Igen, mondta, ő tudja. Akkor én oda mentem ő hozzá, indultunk München északfele. És valamikor már biztos egy fél óra mentünk, ő mondta, ha igazán gondolom, akkor én nem tudom, hova kell mennünk. Akkor én nagyon mérges voltam, mert tudtam, hogy sokkal fogunk késni, és megálltunk egy benzinkútnál, és kérdeztünk egy ottani ember, és ő mondta, jaj, teljesen más irány kell menni, és azért olyan késő jöttünk oda, és amikor láttam, hogy lefele kell menni egy lépcső, és mindenki, minimum 250 ember volt ott, akkor még egyszer olyan mérges voltam, hogy majdnem hazamentem, de az volt a Tamásnak a szerencsém, mert ő látta engemet. És én tudtam, hogy másnap 6 óra reggel megint újra kell dolgoznom a kórházban. Az volt az első pillanat, az nekem nagyon tetszik. És azért táncoltam vele, és mint a Tamás már mondta, hogy nem értettem, mert mindig a hangszóró alatt táncoltunk, és ez olyan hangos volt, hogy nem értettem semmit, ami mond. És a szünet után, vagy a szünet alatt már sokan tudtunk beszélni, és ja, nekem még jobban tetszett ezt a fiatal ember. Én még sokkal fiatalabb voltam, én 19 éves voltam, és visszamentem a kórházba, és dolgoztam. Az egészet az június kb. 10-én volt.
1: Én közben elmentem Görögországba, és írtam neked.
2: Igen, és nekem volt a diplomám, akkor úgyse értem rá, és szeptemberből másodszor találkoztunk, és szeptember végén én végeztem ezt a tanulást, munkanélkül voltam. Mert
0: egész... Most egy picit megszakítanám itt a történeti elbeszélését. Az első beszélgetések miről szóltak, Tamás?
2: Még ott a bálon? Vagy?
0: De akár ott a bálon, akár más. Az első alkalmak, amikor találkoztak egymást, mert említette Tamás, hogy sokat beszélgettek.
1: Hát most nehéz lenne talán ezt pontosan részletekben elmondani, mert rengeteget beszéltünk, és hogy most különböző értékekről. Mondom, hogy szereti szeret táncolni, szeret családot szereti, a családba vannak a 7 testvére van már itt, illetve 6 testvére van, és ő a 7. első testvér, és így akkor tulajdonképpen ő is, meg én is az 2 idősek voltunk, és úgy ebből is megértettük egymás, hogy mint idősek, hogy kell viselkedni a kisebbikekkel, és úgy ebbe is, tehát ilyen dolgot, hogy például te vagy első, hogy csináltad azt, mit tudtál csinálni a testvéreiddel, voltak ott is problémák, nem arról van szó, és akkor így akkor beszélgettünk, és tulajdonképpen ilyen témákról, meg 100 témákról, ami eszembe jutott, hogy állsz, politikáról is beszéltünk, az is érdekelt, de hát akkor nem volt olyan fontos a politika, de arról is, tehát mindenről, amiről lehetett beszélni, hogy mi az ő érdeke, mi az ő értéke Mari Teréznek. És akkor így akkor kezdtem mondani, igen, ez a lány az, akit én el szeretnék venni, mert ugyanúgy gondolkodik, illetve ugyanolyan sok helyzetben megértjük egymást.
0: És Mari Teréz, hogy érte meg ezeket a beszélgetéseket? Nem érezte egyfajta vallatásnak, hogy ez a jó ember folyamatosan kérdez engem erről, arról, amarról, és mi maradt meg benne a lelkében? Az olyan természetesen jött.
2: Igen, természetesen jött.
0: Mennyi ideig jártak jegyben, Tamás?
1: Szilveszterkor, tehát ez a tánc az...
2: Augustus. 76. júliusban.
1: Júliusban ismertek meg egymást, és a szilveszterkor jegyeztem el Mari Terézt, és úgy szüleim is ott voltak éppen a jövendő apósom és anyósomnál, csak hogy megismerjék egymást, de még nem volt még akkor semmi más hátamögött, és én fölmentem egy pár percre a szobánkba, hogy kipihenjem egy kicsit magamat, és mondtam, hogy ha most följön a Mari Teréz, és keres engem, akkor megkérem a kezét. Hát egyszer csak bekapogott, és valóban följött, és megnézte, hogy mi bajom van, jól érzem magam, és akkor, hát akkor az a szokásos helyzet, hogy az ember letérdel valaki előtt, és akkor megkéri a kezét, és hát akkor így tulajdonképpen attól kezdve, tehát szilvesztertől kezdve egészen ameddig a július 23-áig, akkor tulajdonképpen ez alatt az idő alatt voltunk eljegyezve, illetve utána akkor 23-án
2: házasodtunk. Csak egy évet ismertük egymást.
1: Mi elejétől kezdve egy évet ismertük egymást. Ja.
0: Tehát a házasságkötés előtt egy évvel ismerték egy meg egymást, és utána kötöttek házasságot. Igen. Nagyon jó. Ez egy nagyon szép házasság. Volt nyilván sok tartalommal, sok közös élménnyel, tapasztalattal és közös gondolkodással. Hol kezdettek házasságot?
1: Ez Bajorországban volt, és Bajorországban az ott, ahol a
2: Andex az egy kolostor.
1: Egy kolostor a hegy tetején, ottan a Ameritó környékén van, gyönyörű hely, és az apósoméknak ott volt a kedvenc templomuk, nem ott laktak, de oda mentek sokszor föl imádkozni, és ott az andexi páter, aki minket tulajdonképpen már ismert, és ővel sokszor beszéltem, és Marita is beszélt, és úgy kérdezgettem is néha pontosabban, hogy mik vannak, hogy lehet tulajdonképpen, mik a bűnök, milyen módon kell az embernek viselkednie, és ez a páter minket ismert, sőt Marita részt előtte is ismerte, meg ők mindig összejöttek ilyen fiatalok, és a fiataloknak tartott különböző előadásokat a páter. És akkor ez a páter, aki minket megházasított, és elején mondta, hogy egy időben még a bajorok, a magyarok ellen küzdöttek, még a lechmezei csatán, most meg házasodnak. Úgyhogy akkor ez vicces volt.
0: Mert hogy Tamás magyar?
1: Én magyar vagyok.
2: Én bajor.
0: És Mariterész bajor.
2: Igen.
1: De jópofa összekötetések vannak azért. Az apósom 19 éves volt, amikor elhagyta Magyarországot. Az oroszok elől menekültek. És így akkor tulajdonképpen ő legjobb vasmegyei dialektusba beszélt, és nagyon meglepett, amikor először hallottam.
0: Aztán jöttek a gyerekek. Gyerekekről beszélnek egy kicsit.
1: Igen, hát itt a főleg a feleségem fogja tudni. Én, mint ügynök voltam a saját cégemnek, ékszert csináltam, ékszert terveztem, és ékszert is adtam el. Öcsémmel összeálltunk, és az feleségemmel is elején még csináltunk ékszereket már, de aztán minél nagyobb lett, és akkor ki kellett váltani dolgot. És akkor hát az első helyen, ahol laktunk, ottan Eichachban voltunk, ahol közelebb volt a céghez, amelyikben dolgoztam. Ott még akkor nem ékszerrel foglalkoztunk, de ott is egy magyar Puskás Ferenccel, aki nem az a Puskás Ferenc fotbalista, nem Puskás Ferenc, egy Malmár család volt, és ottan ismerkedtünk, és ott laktunk az első időben, és hát megjött az első lehetőség, hogy gyereket kapjunk, és sikerült is, egy kislány lett belőle.
0: Hogy érte meg Mariterész az első gyermekhez születését?
2: Dolgoztam ott, az ottani kórházban, és ott ebben a kórházban is megszületett a Bernadett lányunk is. Nekem úgy volt, hogy az első pillanat a szülés után én olyan hálás voltam, nem tudom, hogy mondom rendesen, részt venni az isteni teremtéssel.
0: Tehát együtt működne a Jóistennel a teremtés Igen. művében.
2: Igen.
0: Mert
2: Igen.
0: hogy ő segítségével, vele együtt működve egy új életet hozott Igen. létre, értelek szült erre a világra, de közösen hozták létre ezt az új életet. Tamás, mennyire örült az elsőszülöttnek?
1: Nekem sikerült minden gyerekemnél a szüléskor ott lennem. Ez meg volt engedve.
0: Tehát apás szülés volt, amit
1: igen, igen. így mondunk. Tehát nekem ott lehetett lenni a kórházban. Én a fejénél álltam, és nekem még szabadott, amikor hát vágják ilyenkor a nőket néha, és a szabadott gázt adnom neki, ami elbódította. Aztán mondta az orvos, na most már elég, már túl jó lesz. És akkor mindegy egy élmény volt, minden gyereknek a szülése. Néha izgalmas volt, hogy elérjem meg a gyereket, mert néha Stuttgartban voltam, és akkor onnan kellett hazajönnöm, hogy még elérjem időben a szülést, de mindig felhívtam például egy gyerekemnél, Marie-Thérèse 12, akkor nem volt telefon, ilyen mobiltelefon, bementem a csimek telefoncellába, és felhívtam, na hogy állsz, elment a fájás, nincs semmi, másnap reggel megint kezdődött, estére megint elment. Úgyhogy azt a végén így akkor izgalmasan az egyik gyerek a másik után akkor jött tulajdonképpen. Az első négy az gyorsan jött, az szinte majdnem, hogy évenként jött egy gyerek. És utána kezdte egy kicsit szünet lenni. Elvileg én három gyereket szerettem volna, a kornisok mindig hárman voltak. A Marie-Thérèse meg úgy mondta, hogy én meg szeretnék négyet. Hát négy meg három, az hét gyerek, így aztán
0: így aztán hét gyerek lett.
1: Hét gyerekünk
0: lett. Nagyon jó. Röviden mutassák be a gyermekeiket, a nevüket mondják meg, az életkorukat, életállapotukat.
2: A Benedett a legidősebb, ő most 48 éves, házas, szintén 7 gyereke van, Németországban élnek. A második az Alexander, minden gyerek házas. Az Alex 47 lesz most szeptemberben, ott lesz a harmadik gyereke most szeptemberben.
1: A 26. unokánk.
2: A harmadik gyerekünk, a János fiunk, 45 éves.
0: Hány gyermek
1: van? Szintén három gyerek.
2: Ott szintén három gyerek. A negyedik a Natali lányunk, 44 éves, 6 gyereke van. És a Benedett férje, meg a Natali férje
1: testvérek.
2: Mm-hmm. Akkor egy tuplán esküvő volt.
1: Itt János házán sikerült az esküvőt megtartani. Én két szép, csinos, fehér hölgyel mentünk a házunktól a templomig. Az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy én kettő lányomat adtam el egyszerre, de nem akartak külön házasodni, hanem egyszerre házasodtak meg.
0: Natali, és melyik volt a másik?
1: Bernadett.
2: Az első a Bernadett.
0: Mm-hmm. És jó, és aztán mi következett?
2: A Natali után jön a Rafael, már nem tudom számolni, 83 született meg, szintén házas, két gyerek van nálunk, János házán élünk, egy házba élünk.
1: Legalább két unokánk van a közelben.
2: Mindig nálunk van, a többiek mind Németországban.
1: Azért mindig 500 és 700 kilométert kell hajtanunk, hogy a gyerekeink, unokáinkat látsuk. Viszont csodálatos, amikor megérkezünk, például a Bernadettékhez, és akkor ugrálnak a gyerekek, nagypapa a nyakamba, ezt atya nem tudja megfizetni senki nekem, hogy ez az öröm, hogy ilyen módon van nekem unokám, csodálatos.
0: És még a hetedik?
2: A hatodik először, a hatodik az István, ő 39 éves, két gyereke van, itt egy portugáli
1: kislány
2: felesége.
1: Igen.
2: Szinte Németországban élnek. És a hetedik a Ferenc, ő neki három gyereke van, egy fiú és ikrek lányok. És a Ferenc 35 éves.
0: Önök János házán laknak.
1: János házán sikerült egy olyan nagy házat kapni, abban a hét gyerekemmel be tudtunk költözni, és abban az időben a mezőgazdasági partneromnak, a testvére az ott lakott János házán, és tudta, hogy ez a ház, ami egy orvosnak volt a háza, és meghalt, és körülbelül egy hétig volt ez a lakás, ez a ház kapható, és ezzel ott a hét alatt sikerült a hévízi ügynökkel megbeszélnünk, hogy igenis, ezt szeretnénk megvenni. Aztán utána kezdődött a teljes kibelezése a háznak, úgyhogy nem tudtunk még leköltözni az első időbe, hanem egy évet vártunk, ameddig végre nem lett kész szintén a ház, de leköltöztünk már. És akkor a partneromnak, a testvérének, a nagybátyának voltunk a házában, hát az katasztrofális volt, mert két szobába és egy konyhába.
2: Három szoba volt.
1: Tehát a konyha ebédlő az egy volt, és a másik kettő szoba volt. Ott kilencen laktunk, mert még a gyereklány is, aki velünk jött haza Magyarországra.
0: Hát ez nem lehetett egy könnyű életállapot.
1: Abszolút nem. Marie-Thérèse-nek kézzel kellett mosni az elején, mert nem volt még egy mosógép.
2: Három hónapig nem volt mosógépem, akkor kézzel kellett mosni a ruhákat.
1: Hát az tényleg nagyon nehéz volt, és én meg a mezőgazdaságban dolgoztam, már is nem tudtam annyit segíteni neki. mert hát akkor építettük fel a mezőgazdaságot. Én azért jöttem tulajdonképpen mezőgazdaságra haza, apámnak sikerült egy pár hektárt visszakapni, visszakárpotolni, és a kárpotlások után azt mondtam, úgyis az ékszer volt, lassan megy lefelé, és ezt mindig láttam, mert minél többet csináltam jó modelleket, annál kevesebb lett a forgalom, és mondtam, én nem tudok többet eladni, tehát most látom, hogy ez véges út, abba hagytam, és mondtam is az öcsémnek, hogy te is hagyd abba, de nem hallgatott rám, azt hitte, hogy vissza fogunk jönni Németországba, és abban számolt, jó, ebben is, de azért ő maradt ottan, tulajdonképpen Németországba, és várt ránk, de hát én meg azt mondtam, akkor megyek haza, és mezőgazdás leszek.
0: Na most ez a megyek haza. Ez azt jelenti, hogy Bajorországban éltek, ott ismerkedtek meg, ott köztetek házasságot, viszont Tamásnak itt van Magyarországon a hazája.
1: Igen, és én nagyon szívesen jöttem haza.
2: Itt született.
1: Itt születtem Budapesten, és Békásmegyerre laktam, mint gyerek. És Marie Theréznek az volt a pechje, hogy amikor megkérdeztem, amikor volt ez a lehetőség, hogy a kárpótlás által akkor már földeket kaptunk vissza, hogy Marie Theréz, akarsz Magyarországra menni? És igent mondott, ez volt a pechje, mert valóban akkor azt mondtam, akkor megyünk.
0: És miért az János házát választották?
1: Mert
2: a ház miatt.
1: A ház
2: mert
1: miatt.
2: Ott kaptunk egy elég nagy ház.
1: Ennek az orvosnak a ház az eladó volt.
2: A mezőgazdaság az sümeg fele van.
1: A mezőgazdaság az tulajdonképpen sümegtől nagygörbős szalapa körül volt, és hát oda 16 kilométert kell mindig menni, vagy 19 kilométert a legvégéig, de hát akkor nem volt más lehetőség. Ott a környékben nem lehetett semmit kapni, hát akkor mondtuk, akkor leszünk akkor ebbe a nagyházba, és tulajdonképpen nem bántuk meg, mert így, ha valami nagy rendezvény volt, akkor néha 32-en voltunk a házba. Úgyhogy volt egy szoba, amelyikben le voltak téve a matracok, és ottan egy rengeteg gyerek, még a kutyák is velük aludtak, és így akkor tényleg volt egy nagyon jó lehetőségünk, amikor kiépítettük persze a házat, akkor volt, hogy tényleg fogadjuk a gyerekeinket, és együtt lehessünk. Vendégszobáink van.
0: És ez természetes volt, hogy egymás után csak jöttek a gyerekek, összesen 7 gyerek. Ez egy nagyon kemény kihívás volt a szülők számára.
1: Ez biztos így volt, mert én útközben voltam mindig az eladással foglalkoztam, és manitaznék, amikor hétvégén hazamentem, szegény 7 gyerekkel, illetve mindig többel kellett küzdenie, és mindig föl kellett építeni szegényt, mert hát azért idegileg is, meg fizikailag is azért néha kész volt. És akkor mindenkem ez volt a feladatom, fölépíteni meg Marie Theréz is, megint rendbe hozni, hogy minden jó van. És hát ez körülbelül nem minden nap volt így, hanem olyan 6 hónapot a évben, amikor ilyen extrém volt, hogy amikor kellett hazamenni.
0: Sajnos lejárt a műsoridőnk, eltelt a 25 perc, akkor folytathatjuk majd 2 hét múlva ezt a beszélgetést?
1: Szívesen.
0: Jó, akkor kedves hallgatóim, mint én most elköszönök. Önök a Isten műve a család műsort hallották, Tamással és Marie Theréz-zel. Az érzékelték, hogy Marie Theréz nem mindig könnyen fejezte ki magát, mert német anyanyelvű.
1: Itt tanult meg Magyarországon.
0: És Magyarországon magyarul tanult meg, de majd beszélgetünk arról is, hogy itt Jánosházán hogyan kapcsolódnak be az egyházközség életébe, meg még sok minden másról talán. Köszönöm a beszélgetést, 2 hét múlva folytatjuk tovább.
1: Így legyen.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzésekrestjési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét hallhatnak a pápai Szent Anna templomból. A misét Salgó Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, majd reggeli szentmisénkkel itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. A szentmise áldozatot elhunyt és élő jótevőimért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmad mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr felszólítására a próféta így könyörög a bűnös nép nevében. Szemem éjjel-nappal könnyet ont, és nem tud csillapodni, mert nagy csapás sújtott a népem szűzleányát, szel fölött nagy csapás. Kimegyek a mezőkre, íme ott karddal leöltek hevernek, bemegyek a városba, íme éhségtől aljatakat találok. A próféta is, a pap is eltávozott ismeretlen idegen országba. Vajon végleg elvetett egy Júdát, vagy tán végleg megutáltad a lelked Siont? Miért vertél meg minket úgy, hogy épség rajtunk nem maradt? A békét vártuk, de nem jött semmi jó, a gyógyulás idejét, és íme a rettegés van itt. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat és atyánk bűneit, bizony vétkeztünk ellened. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért, és ne hozz szégyent fönséges trónusodra miattunk. Emlékezzél meg rólunk, és ne bonts fel velünk kötött szövetségedet. Van-e a pogányok bárványaik között olyan, aki esőt ad, és az egek maguktól zúdítanak ez záport? Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe mind. Istenünk, te vagy a reménységünk, mert csak te tehetsz ilyet. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ez

Kedves jó testvéreim, az Úr Jézus példabeszédekben tanított, és a példabeszédek, amik nagyon szemléletesek, könnyen megjegyezhetők, ugyanakkor a mondani valójukon el kell gondolkodni, és az

azt nagyon vegyük komolyan, alkalmazzuk életünkre. Ilyen a Szántóföldről és a Konkolyról szóló példabeszéd, amikor maga rövid kis példabeszéd, hogy a gazda jó magot vet a földbe, aztán éjszaka odajön az ellensége, Konkolyt hint a buza vetés közé, mikor aztán felnő, kalázba szökken a buza, fölveti fejét a Konkoly is, a gazda szolgái jönnek, hogy most mit csináljunk, tépjük ki a Konkolyt, hogy csak a tiszta buza maradjon, nem, mondja a gazda, hadd nőjön föl, majd az aratáskor megmondja az aratóknak, hogy válasszák külön a Konkolyt, tegyék tűzre, a buzát pedig a magtárába gyűjtsék. És hát Jézus így értelmezi ezt a példabeszédet, hogy az a szántóföld maga a világ, és amiben ott van a jó és a rossz is, a jó magot az emberfia veti az Isten igéjét, ugyanakkor a sátán, a gonosz lélek, a kísértő sok minden rosszat elhint az emberek szívébe, a világba, és ezért bizony ez a világ, amit Isten jónak teremtett, sok rosszasággal, gonoszsággal is van tele, és Isten irgalmát mutatja, hogy nem engedi a Konkolyt kiszedni, nehogy a buza is jó megsérüljön, hanem a figyelmünket itt elsősorban az aratásra irányítja. Mert előfordulhat, hogy az ember beleesik abba a hibába, mint a költő is mondja, hogy ha jó vagyok, akkor is kiterítenek, ha rossz vagyok, akkor is kiterítenek. A jó emberek, rossz emberek egyaránt meghalnak. Akármennyire vigyáz is valaki az életére, vagy egyszer bekövetkezik. És úgy tűnik, hogy hát minden mindegy, hogy hogyan élünk végül, és a sorsunk ugyanaz lesz. De itt éppen arról van szó, hogy az aratás után derül ki, hogy hát egyik ide, másik oda kerül. Nincs mindenek vége. Ugyan Néri Szent Fülöp megszólított egy fiatal, és akkor megkérdezte, hát, hogy most mivel foglalkozom, tanulok, hát aztán mi lesz? Hát akkor szeretnék majd jó munkahelyet találni, és aztán, hát aztán megnősülök, és aztán, hát, és fölnevelem a gyermekeimet, és aztán, hát meghalok, és aztán, hát akkor mi lesz utána? Tehát nincs ezzel mindennek vége, éppen erre figyelmeztet Jézus, hogy nagyon komolyan vegyük földi életünket, mert örök sorsunk ezen múlik. A jót cselekvők föltámadnak az életre, a gonoszat tevők föltámadnak a kárhozatra. Tehát a szétválasztás és az igazi Isten igazságszolgáltatás akkor jelenik meg. Addig az Isten irgalma lehetőséget ad a megtérésre, megújulásra, és erre fontos, hogy éljünk vele, és ezért nem siet el az ítélkezéssel, hogy hanem engedi együtt felnőni itt a Földön, és a mi szívünkben is bizony nem csak jó, hanem sokszor a rossz is felíti a fejét, és feladatot ad. 12 évesen volt egy megrendítő álmom, ami egész további életemre kihatással volt, és azt álmodtam, hogy szomszédunk udvarába ledobtak egy bombát. Hát mindent lángba borított, és a tűz terjed, már én ott kint az udvarunkon játszottam, és hát nagyon közeledett már hozzám a tűz, szerettem volna elszaladni, de nem tudtam, és már úgy éreztem, hogy végem van, meg fogok halni. És akkor fölébredtem, örültem, hogy a sötétség van, és csendesség van, ez csak álom volt, de elgondolkodtam, nem tudtam tovább aludni, fölültem az ágyamba, és elgondoltam, hát ha tényleg most meg kellett volna halnom, hát hova is jutottam volna? Hát bizony szomorúan alapítottam meg, hogy én olyan önzően éltem, mindig azt kerestem, nekem mi jó, ezen sokszor meg is szomorítottam a szüleimet, vagy a testvéreimet veszekedésbe vittem, és hát rádöbbentem, hogy hát ilyen önző módon nem lehet a Magyarországba jutni, hát meg kell váltani, én a Magyarországba szeretnék jutni, és akkor nagyon emlékszem, nagyon mélyen imádkoztam jó Istenhez, a mennyei atyához, hogy segítsen, hogy ne önző legyek. És olyan nagy ajándékot adott, hogy tényleg olyan készítést éreztem attól kezdve, hogy segítsek, hogy másoknak jót tegyek. Kérdeztem mindig, most nem kell valamit segíteni, vagy nem kell boltba elmenni, vagy mindig jelentkeztem a feladatra. Máskor igyekeztem eltűnni otthonról, hogy ne bízzanak rám feladatot. Tehát egy egészen más. És rájöttem, hogy hát ez sokkal szebb, így, sokkal jobb.

0: másoknak örömet szerezni. Hát én nekem van nagy legnagyobb örömem belőle. Ahogy ezt nagyon szépen fogalmazta meg Bodó Batthyány Stratmann László, ha boldogok akartok lenni, szerezetek, tegyetek másokat boldogá. A jó cselekedetek, amire hív minket a Jóisten, az őzetlen szeretett szolgálatban, teszi szép életünket, nem csak földi életünket, hanem ennek legnagyobb jutalma a boldog örök élet, ahova Isten minket is összegyűjt, ha jól őrizzük az ő kegyelmét, a tiszta magot, és igyekszünk Jézus nyomába járni, aki jót cselekedve járt körül, és erre hív, hogy üdvösséget ajándékozhasson mindnyájunknak. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Szent Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Deg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért könyörgünk az Úrhoz.
0: A földi életből eltávozott szüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért, jótevőinkért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, az ő örök üdvösségükért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyháziavára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd. Add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fülemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk végtelen jóságú Atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből él ez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egész egyházal egységben zengjük.

valóban szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szent írást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra amirunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Lelodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, aki a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában, erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Annával és Szent Joakimmal, boldog Mária Magdolnával és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország,
1: a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Amiről Jézus Krisztus testvérének vérének egyesítése.

Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

0: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással, tegyen mindig szenté és tisztává színe előtt, árasztjon el bőkezően mennyei ajándékaival, oktasson az igazság szavával, neveljen az üdvösség evangéliumával, és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, s maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: Szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen áldása.

akarsz. Eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán, zúzott véresre koponyád.

0: راديو.
1: انسيكليكاك.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 119. szakasz. Az európai földrészen belüli egység erősödése arra indítja a keresztényeket, hogy teológiai, spirituális, etikai és társadalmi dialógussal vegyenek részt az integráció és a megbékélés folyamatában. Ugyanis a politikailag egységesülő Európában megengedhető-e, hogy éppen Krisztus egyháza legyen az egyenetlenség és a széthúzás tényezője? Nem volna-e ez korunk egyik legnagyobb botránya? 120. szakasz. Az evangéliumból fakadó új lendület Európa számára. Európának minőségi ugrásra van szükségre, spirituális örökségének tudatosításához. Ilyen ösztönzést csak Krisztus evangéliumának újra meghallgatásából kaphat. Az összes kereszténynek törekednie kell arra, hogy kielégítse ezen élet utáni éhséget és szomjúságot. Ezért az egyház kötelességének érzi, hogy újra elmondja a remény üzenetét, melyet Isten bízott rá, és megismételje Európának: a körödben lévő urad és Istened a te üdvözítőd. Felhívás s a reményre nem utopisztikus ideológiára alapszik, hanem ellenkezőleg a Krisztus által meghirdetett üdvösségnek soha el nem múló üzenetére. Azzal a tekintéllyel, melyet urától kapott, az egyház megismétli a mai Európának: harmadik évezred Európája, ne lankadjon a kezed, ne higgy a rémhíreknek, ne engedj a jövőtlen gondolkodás és életmódoknak, mert azok nem Isten igéjének bizonyosságára támaszkodnak. Idézve reményt keltő fölhívást, megismétlem ma is neked a harmadik évezred kezdetén álló Európának: térj magadhoz, légy önmagad, fedezd föl eredetedet, éleszd föl gyökereidet. A századok folyamán megkaptad a keresztény hit kincseit, Európa. Ez az evangéliumból fakadó elvekre alapozol az életedet, és belőle fakadnak a termővesszők nemzeteid művészetében, irodalmában, gondolkodásában és kultúrájában. De ez az örökség nem csak a múlthoz tartozik. Ez az örökség terv a jövőre nézve is, amit át kell adnod az eljövendő nemzedékeknek, mert a személyek és népek életének forrása, amelyek együtt alkotják az európai földrészt. 121. szakasz. Ne félj! Az evangélium nem ellenedre van. Az evangélium a javadra szolgál. Ezt igazolja a tény, hogy a keresztény gondolkodás át tudja alakítani a politikai, kulturális és gazdasági hatalmasokat olyan együttélésé, melyben minden európai ember otthon érezheti magát, s a nemzetek egy családját alkotják, melyre a világ egyéb tája is tanulva tekinthetnek. Légy bizakodó! Jézusban, az evangéliumban meg fogod találni a tartós és szilárd reménységet, amelyre vársz. Ez a remény Krisztus bűn és halál fölötti győzelmére támaszkodik. Ő azt akarta, hogy ez a győzelem üdvösségedre és örömödre a tiéd legyen. Ne kételkedj! A remény evangéliuma nem csal meg, tegnapi és mai történelmedben olyan fényesség az evangélium, mely megvilágít és irányt mutat utadon. Erő az evangélium, mely támogat megpróbáltatásaidban. Egy új világ proféciája. Egy új kezdet jele. Fölhívás mindenki, hívők és nem hívők felé egyaránt, hogy lépjenek új utakra, melyek a lélek Európájába vezetnek, hogy valóban közös ház legyen belőle, amelyben életöröm uralkodik.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallják.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy milyen eredményeket tud felmutatni Magyarország az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, amely a teremtésvédelem egyik kulcsfontosságú területe. A Green Policy Center szakmai műhely idén is elkészítette Magyarország klímasemlegességi előrehaladási jelentését. Eszerint a 2020 és 2024 közötti 5 évben hazánk üvegházhatású gáz kibocsátása összesen 15%-kal csökkent. A leggyakrabban viszonyítási alapként használt 1990-hez képest pedig nettó 48%-os csökkentést ért el. Ezen belül 2023-ról 2024-re is mérséklődést figyeltek meg. Bár ennek üteme elmarad az energiaválság tetőpontja által befolyásolt 2022-től és 2023-tól, de még így is épp megfelelő tempót jelent a hatályos 2030-as klímacélunk eléréséhez. Ezen ütem fenntartása azonban nem magától értetődő. További szakpolitikai beavatkozásokat igényel, különösen akkor, ha a gazdaság az egymást követő válságok végeztével majd ismét érdemben növekedni kezd. Hiszen a mostani szép eredményeket olyan körülmények között értük el, amikor a nehéz gazdasági helyzet miatt számos ipari üzem kapacitása töredékén termel. Mindemellett hazánk törvényben önként vállalt 2050-es klímasemlegességi céljának elérése érdekében 2030 után már sokkal gyorsabb ütemben kellene csökkenteni a kibocsátásokat. Ágazatonként vizsgálva a klímasemleges állapot felé történő átalakulást 2020 és 2024 között a hosszú távú trendekben vegyes kép látható. A jelentés készítői 11 dimenzióra osztották a vizsgált mutató számokat. Ezek közül kettő, az ipar és az épületek mutat megfelelő ütemű előrehaladást. 5 esetben az energia, a mezőgazdaság és földhasználat, a széndioxid kivonás, a technológia és a klímakormányzási rendszer terén túl lassú előrehaladást figyeltek meg. 2 dimenzió, a finanszírozás és az életmód stagnált. 1 a közlekedés romlás mutat, míg 1 az igazságos átmenet esetén adathiány miatt az értékelés nem lehetett elvégezni. Mindez tehát azt jelzi, hogy bár pusztán a nemzetgazdasági szintű üvegházgáz kibocsátás csökkentését figyelve minden rendben lévőnek látszik, a mögöttes folyamatok azt mutatják, hogy bőven van még tennivaló. A kibocsátások kedvező alakulása a gazdasági válságok hatására felül teljesít az alátámasztó folyamatokhoz képest. 2024-ben a teljes bruttó üvegházgáz kibocsátás 27%-a származott közvetlenül a lakosságtól, az épületek és az autók motorok révén, ami nagyjából duplája volt az ipar 14%-os közvetlen részesedésének. Európa és azon belül különösen a Kárpát-medence éghajlata gyorsabban változik a bolygó átlagánál. Ennek hatását mindannyian érezzük a rekordmértékű aszályban. Az idei év a 2021-től számított 6 évből az 5. olyan, amikor súlyos csapadék hiány van. Illetve mind emlékszünk még a június végi hőségre, amikor 42 fokot elérve megdőlt a hazánkban valaha mért legnagyobb hőmérséklet rekordja. Éppen ezért még nagyobb erőfeszítésekre van szükség országosan és egyénileg is a változó éghajlathoz való alkalmazkodásban és az üvegházgáz kibocsátások csökkentésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyag biztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján Búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre makabeusi vízszentelése várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári, makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekké, amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Ez a csodálatos napom. Sokat gondolkoztam, hogy ma milyen témával, milyen témán elmélkedjünk. És végül úgy döntöttem, hogy egy kicsit beszélek, elmélkedek a rózsafüzéről, mint imádságról, hiszen nagyon szeretjük, minden nap mondjuk, minden nap elmélkedünk rajta. Istennek hála, Szűzanyának hála, szeretjük is ezt az imádságot. Minden hívő, még hogyha jó párszor hallom is azt, hogy monotonnak tartják, mégis szeretik imádkozni, és odafigyelve, ájtatosan, áhítattal imádkoznak a Szűzanyához, elmélkednek Jézus életén. És a mai nap, mivel keddi nap van, ezért úgy gondoltam, hogy a fájdalmas olvasónak a titkairól fogok kicsit elmélkedni. A fájdalmas titok, amely oly sok mindenre tanít meg bennünket, amely áthatja az egész életünket, amely képes megerősíteni hitünket. De ugye vegyük csak bármilyen imádságot. Már gyerekkoromban megtanultam, hogy az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. És akit szeretünk, azzal szeretünk beszélgetni. Olyan aranyos volt a plébános atyám, mikor még gyerekként tanította ezt nekem, hogy az imádság párbeszéd az Istennel, és akkor én mondtam neki, hogy hát de plébános atya, én a párbeszédről úgy tudom, hogy az úgy van, hogy én mondok valamit, és viszont mondanak nekem is valamit. Tehát az beszélgetés. Nem csak én beszélek, hanem a másik is beszél. És a kardos atya elmosolyodott, és így szólt, hogy a csendben, a szíved mélyén, amikor imádkozol, te is meg fogod hallani az Isten szavát. Megmondom nektek őszintén, hogy hát én ezt nagyon nem értettem, és nagyon-nagyon kerestem az Úrnak a szavát, de sokáig, és a mai nap is előfordul, hogy elmondom az imádságomat, és nem érzem hatását. Nem érzem azt, hogy választ kapnék az imádságomra. Így van ez? Hát dehogy van így. Minden imádságomra kapok választ, csak gyakran nem értem a választ. Vagy gyakran nem azt a választ kapom, amit én emberileg elvárnék, és hát úgy gondolom, hogy na ez a jó válasz, és én ezt várom, és mást hallok, és akkor úgy nem akarom hinni, hogy most tényleg ez lenne erre a válasz. Szeretnék például menekülni a szenvedéstől, és akkor az a válasz, hogy fiam, fogadd el a szenvedést. Hát tényleg az lenne az Úr Jézus szava, de ha még mélyebbre ásunk, és belemegyünk az imádságnak az erejébe, akkor rádöbbenünk arra, és majd a fájdalmas rózsafüzén pont ezt fogjuk érezni, hogy az imádságunkban meg fogjuk érteni, hogy a szenvedés az egy örömteli dolog, mert az Úr Jézus teljesen átalakítja, az ő szenvedésévé teszi az én szenvedésem, megváltozik az egész szenvedés, és most figyeljetek, mert ez az, ami oly csodálatos, és amire én magam is törekszem, de nem mindig értem meg, hogy szinte vágyni fogok a szenvedésre. Hoppá! Van ilyen?
el lehet jutni egy olyan pontra, hogy azt mondjam, hogy uram, én várom a szenvedést. Nem vagyok mazoista, hát akkor nem. Nem a szenvedést kell várni, hanem azt, hogy Isten akarata teljesüljön az életembe. Márpedig Isten akarata az, így szól, azt mondja az Úr Jézus, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Pont. Nem azt mondja, hogy menekülj a szenvedéstől, menekülj a keresztől. Ő maga példát adott. Hordozta a keresztet. Ő maga példát adott, hogy a szenvedést, azt lehet mosolyogva is elfogadni. No, de akkor kezdjük el. Az első titok ugye nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus a Getszemáni kertben vérrel verejtékezik. Most azt kérem tőletek, hogy egy pillanatra csukjuk be a szemünket, a testi szemünket, nyissuk meg a lelki szemünket, és menjünk el Jeruzsálembe, menjünk először az utolsó vacsora termébe, ahol megtapasztaljuk Jézus végtelen szeretetét, szolgai szeretetét. Ott ülünk mi is, mindannyian. Elfogyasztjuk az Úr Jézussal az utolsó vacsorát. De mielőtt ez történne, megmossa lábunkat. Kicsit Péterre hasonlóan én is van, hogy uram, hát nem mosd már meg a lábamat, én nem veszem le a cipőmet, ha nem moshatlak meg, nem lesz semmi közöm hozzá. Ezt mondja Péternek, ezt mondja neked, nekem. Ő ki akarja fejezni szeretetét. Ő alázatosan azt akarja bemutatni mindannyiunk számára, hogyha ő, mint Jézus Krisztus, mint Isten fia képes ezt tenni, akkor nekünk mennyivel inkább meg kell tenni embertársainkkal. És ez az első lépés, hogy a szenvedést a megéltsük, hogy ezt elfogadom. Hogy szolgálattal lenni embertársaim felé. Ha kell, a kereszt hordozásban segítségükre lenni. Ha kell, a keresztet vállalni, a kereszt hordozást, a szenvedést vállalni értük. Testvéreimért. Testvérem sajnos súlyos beteg. Vajon átmerném vállalni tőle a szenvedést? Ez egy nagyon jó kérdés. Emberileg ho-ho, nagyon nem, de mégis, ugye? Ugye? Érzitek, mert az igazi szeretet, az Úr Jézus szeretete is ezért mossa meg tanítványai lábát, ezért mossa meg most nekünk is, mindannyiunknak a lábát. Majd utána az élet kenyerét adja eledelő számunkra. És onnantól kezdve nincs más hátra számára Jézus Krisztusnak, mint a teljes beteljesedés, a testi halál. Milyen csodálatos lehetett, mikor a vacsora elfogyasztásával zsoltárokat énekelve kimennek a Getszemáni kertbe. Hú, de jó lenne, ha mi is énekelve tudnánk menni Jézus Krisztussal. Nem értjük még, hogy mit tett velünk, hogy megmosta a lábunkat. Nem értjük még, hogy milyen fontos, hogy saját testét és vérét eledelül adja. De megyünk, vidámak vagyunk. Itt van velünk Jézus. És mi is most mindannyian lelki szemünket megnyitva, lássuk az Úr Jézus, lássuk ott az apostolokat, menjünk velük, mi is énekeljünk, dicsőítsük a zsoltárokkal az Istent. És akkor megérkezünk az Olajfák hegyére, természetes, hogy lelki szemeimmel én egyből megint az Úr Jézust keresem, ti is keressétek meg. Hol van? Kicsit külön megy az apostolaitól, maradjatok itt és vírasszatok. Külön megy, de én utána lopódzom és meglesem. És ott éld el, és talán fél,

lenni, szeretnénk felele lenni. Mindig vágyunk azokkal lenni, akiket szeretünk. És az olajfák hegyén Jézus egyedül van. Elhagyatottam, összetölten, szomorú az én lelkem. Vével verejtékezik. Ugyanis ebben a órában a sátán megmutatja neki a világ minden bűnét, az első naptól kezdve azt is, amit te követsz el, azt is, amit én követtem el, gyerekként, most, azokat a hibákat. Mindent lát, minden egyes bűnt, a kezdetektől a végig, minden egyes ember bűnét látja. Magára veszi az egész bűnös emberiséget. És ezért vérrel verejtékezik. Mindenki elhagyja. Az apostolok elalszanak. Mi is elfáradunk gyakran. Nem tudunk vele menni, nem tudunk vele vidasztani. Ha már nekiállok egy szentségimádási órának, akkor alig telik el pár perc, és elmegy a figyelmem. Tekintsek az Úr Jézusra. Csukjuk be testi szemünket, nyissuk ki lelki szemünket, ne hagyjuk magára. Ne hagyjuk magára Jézust. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogyha ezt a tized rózsafüzért imádkozom, hogy ő vérrel verejtékezik, és ránézek, bár meggyötölt az arca, nagyon jól tudja, hogy mi vár rá, de hallom, és kimondja a szavakat. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedéskeit, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te. Ez a végtelen szeretet, ez a teljes átadás. Mindent vállal éltünk, ami bűneinkért. És amikor az arcára tekintek, látom ezt a gyötrelmet, és mégis, ahogy őt nézem, rám tekint. És ha te szemléled őt egy tized rózsafüzérben, akkor rád tekint. És vérrel verejtékezve a szemedbe néz, és rád mosolyog. Na, ekkora az Úr Jézus szeretete. Ő szenved, vérrel verejtékezik. Látja a bűnünket, látja a bűnödet. Nem megró, nem azt mondja, hogy ennye, bennye. A szemedbe néz, és rád mosolyog. Amikor az első tizedet imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzéből, gondoljunk Jézusnak erre a végtelen szeretetére, hogy ő velünk van, ő mosolyog ránk. A második titok, Jézus megostorozzák. Most ugyanúgy tartsuk még csukva testi szemünket, nyissuk meg lelki szemünket, és lépjünk be a helytartó udvarába. Halljuk Pilátus ítéletét. Aki lelki ismerete ellenére úgy dönt, hogy egy gyilkos Barabást felszabadít, Jézus pedig halálra, kereszt halálra ítéli. De előtte megostoroztatja, ami a legsötétebb bűnözőknél alkalmazott kínzás volt. És Jézus pontosan tudja, mi vár rá, és készen áll. Svédországi Szent Brigitta annyira szerette volna megtudni, hogy hány sebet kapott az ostorcsapások alatt az Úr Jézus, és az Úr fölfedte előtte. Életének ennek a végső óráiban 5480 sebet kapott. Ezt a számot kimondani is hatalmas. Elviselni, hát úgy érezzük, hogy emberileg szinte lehetetlen. Neki azonban, az Úr Jézusnak végig kellett vinni a megváltás hatalmas művét, és ezért nem hallhatott bele. Nem hallhatott meg. Az ostorozás csak úgy élhette túl, hogy ismét ő az atyát szólítja.
s ehhez kéri a szükséges erőt.

Most legyünk ott Jézus mellett, és szemléljük az ostorozást, amint csap az ostor, és kiselkel Jézus vére. Hú, mikor Mel Gibsonnak láttam a filmjét, és az ostorozást nem bírtam nézni. Annyira embertelen volt, nem bírtam odafigyelni. Nézzük meg, mert az Úr Jézus éltem, ami bűneinkért szenvedi. És nem csak ő. A boldogságos szűzanya megfogja a kezem, és odavisz Jézus elé. Jézus anyjára nézek, aki szenved. Látja fiának borzalmas szenvedését, látja az ostorcsapásokat, én is látom, elfordítanám a tekintetem, és mi történik? Már csupa vér a teste. Mindenhol véres az Úr Jézus. És tudjátok, mi történik? Újra a szemedbe néz, és újra rád mosolyog. Fú! Kinek van ennél nagyobb szeretete? Elviseli a fájdalmat, elviseli a ostorcsapásokat, nem emeli föl hangját, nem kéri, hogy hagyják abba. Áltatlanul éltünk, elviseli, és azt kéri, legyünk ott vele. Legyünk ott vele, mert ha ott vagyunk, vele vagyunk, ha ránézünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy neki ezt végig kellett vinnie. Mert ilyen nagy volt a mi vétkünk. Ilyen nagy ára van. És így vált meg. Egyetlen szavával megválthatna. De nem. Ő vállalja a szenvedést. Vállalja, éltünk az ostorozást, de ahogy miközben vérrel verejtékezik, most is rád tekint, és rád mosolyodik. Fiam, lányom, ne félj, ne sírj, én veled vagyok. Élted viselem, mert szeretlek. Amikor ezt megértjük, abban a pillanatban talán egy kicsit úgy érezzük, hogy már a szenvedés talán nem is olyan fájdalmas. Amikor én szenvedek, és valakiért felajánlom, talán már én is el tudok mosolyodni. Ahogy az Úr Jézus ránk mosolyog, miközben végtelenül szenved. Kövessük tovább az Úr Jézust, de most ennyi szenvedés után, amit lelki szemeinkkel láthattunk, tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy csodálatos éneket.

Újra szeretettel köszöntelek benneteket. Folytassuk akkor utunkat. A harmadik titok Jézust tövissel koronázzák. Még mindig Jeruzsálemben vagyunk. Azon a helyen, ahol Jézus fejére tövisből font koronát tesznek. Máté evangélista ezt így írja le. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköppenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nátszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták. Üdvözl légy, zsidók királya! Leköbdösték, a náddal fejét verték. Álljunk egészen közel az Úr Jézushoz. Megostorozzák. Előtte a gecemáni kertben mérelve rejtékezik. Most tövissel megkoronázzák. Én még egyszer fiatalként egy ilyen oltára helyezett tövis koronát, tövis koszorút a fejemre tettem, illetve hát dehogy tettem, csak pillanatra hozzá érintettem is. Hogy nagyon rossz volt, kellemetlen. És gondoljuk el, hogy rányomják az Úr Jézus fejére, és utána nádat ragadnak, és szinte beleverik. Ráütnek még, hogy még mélyebbre menjen. Véres szájú férfiak veszik körül, verik. Mindenféle lehetséges eszközzel megalázzák, provokálják. Mondjon valamit! Mit mondasz mindenre? És Jézus hallgat. Nem szól semmit. Nézem az arcát, nézem a vérrel, sárral, köpéssel borított arcát. Nézem, fürdkészem, és az önátadó szeretet ragyogását látom meg benne. Csupa vér az arca, csupa sár, de mégis tündöklik. Mert az önátadó szeretet, az igazi szeretet, az felülemel mindenen, és az fényt sugároz, fényt ad, tündöklik Jézus arca. És Jézus hallgat, mert ebben a pillanatban is egy csodálatos dolgot visz véghez. Mit tesz? Közben jár az őt körülvevőkért, jót tesz azokkal, akik áltanak neki. Jót tesz azoknak a katonáknak, akik náddal a fejét verik, akik leköbdösik. Na, ilyen a mi Jézusunk. Nem tudom, hogy, tehát ekkora szeretet, hol tudnánk mi azt megtenni, hogy ha valaki bánt minket, vagy rágalmaz, vagy megüt, hogy imádkozzak érte, vagy érte halljak meg, vagy bűneit vinném a keresztfára. Nem inkább az lenne, hogy tudok nekiáltani, hogy tudok visszavágni. Hát Jézusunk teljesen más. Minden lélekben, az őt verő katonákban is hatalmas lehetőséget lát, a szeretet hatalmas lehetőségét. Látja az Atya képmását, a teremtőjét ezekben a, igen, kimerem jelenteni, vad szívekben. Ezekben a véres szájú emberekben, akik káromolják őt.
Ő megpillantja Isten képmását. A megaláztatás koronáját viseli, és ezt csendben, szótlanul, éltünk teszi. Ha már Medjugorje éneket hallhattunk, a szűzanya sokszor mondta az imacsoportnak Medjugorban, most menjetek haza, és elmélkedjetek a fájdalmas rózsafüzér titkairól a feszület előtt. Szenteljétek otthonotokat fiam keresztjének. Ha nincs ehhez való imáitok, találjatok ki egyet magatoktól. Otthonotokban tegyétek a keresztet jól látható helyre, és mondjátok az Úrnak, Uram, itt van az otthonunk, a te keresztednek akarjuk szentelni. Esőként fog áradni rátok a kegyelem. A mai világban, amikor azt hallom, és ugye ezt érintőlegesen említettük már a napindítóban is, hogy sok helyen leveszik a keresztet. Mi inkább tegyük fel, de ne csak azért, hogy kitegyük a keresztet, amit mondjuk az esküvőnkön kaptuk, és arra tettük az esküt, hanem tegyétek fel, imádkozzatok. Imádkozzatok alatt, szemléljétek. Szemléljétek, mert csodálatos kegyelem árad abból a keresztből. Mindannyiunk számára a megváltás árad abból a keresztből. De menjünk is tovább, mert időnk véges. A negyedik titok, Jézus hordozza a keresztjét. Na, eddigre ő már teljesen kimerül. Újra, legyünk ott, lássuk őt. Van ereje? Nekünk lenne még erőnk? Mi mindenen ment már keresztül, és fogja és vállára veszi a keresztet? Én meg félek kiszenvedéstől, és hordozza, elindul. Mert tudja, hogy ez a küldetése. Tudja, hogy ezáltal mindannyiunkat megvált. Hogy ezáltal megnyitja a mennyország kapuját. És mi gyakran ezt a Jézus nem tudjuk szeretni. Vagy kételkedünk az ő tetteiben. Vagy mérgelődünk, hogy rám méltozt ki egy csöpnyi szenvedést. Viseljük bátran. Örüljünk annak, hogyha Krisztussal együtt hordhatjuk keresztünket. És ugye nagyon jól tudjuk, ismerjük a különböző állomásokat. Amikor Veronika kendőt nyújt neki, és Jézus ezt meghálálja. Amikor Cirenei Simont odarendelik mellé, és ő nem akarja vinni először. Aztán az Úr Jézusra tekint, és nem a részvét fogja el, nem. Hanem valamit megérez Jézus kereszthordozásából, hogy neki is ezt vinni kell. És ha szenvedtek, ha fájdalmatok van, igen, gyakran nagyon nehéz. Szorítsátok össze a fogatokat, ha kell. Tekintsetek Krisztusra, hogy hordozza a keresztjét, és érezni fogjátok a könnyebbséget. Nem vagy egyedül a keresztet hordozásában. Lehet, hogy úgy érzed, hogy otthon a magányodban, otthon vagy, egyedül vagy. Nem vagy egyedül. Krisztus hordozza veled a keresztjét, és mindig találsz embertársakat, akik segítenek a keresztet hordozni. Mert vannak atyák, vannak jószándékú emberek, vannak szerzetes testvérek, akik igenis segítenek a kereszt hordozásában. Akik nem is tudsz róla, de imádkoznak érted. Ahogy imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, imádkoznak érted. Nem vagy egyedül. Krisztussal együtt bátran hordozzuk a keresztünket. Jézussal szenvedni, tehát az már nem is szenvedés. Az ő szeretetének a megélése. És az utolsó titok, Jézus meghal a kereszten. Ez a világtörténelem talán legrettenetesebb eseménye, és mégis a legszebb pillanat. Rettenetes, mert mi, Isten gyermekei, megöltük az élet szerzőjét. Mégis a legszebb, mert az élet szerzője mindnyájunk megváltásáért hal meg, és saját vérével mossa le bűneinket. Ki van a kereszt lábánál? Mária, János,
Mária Magdolna, Kleofás felesége Mária, Zebedeus feleség és még más asszonyok. Mi is legyünk ott. Álljunk meg Jézus keresztje alatt. Szemléljük az ő szenvedését, hallgassuk az ő utolsó mondatait, szavait, azt a hét szót, hét mondatot, amelyet hozzánk is intéz, és érezzük át, milyen fontos, milyen csodálatos dolog, hogy az ő végtelen szeretete által mindannyian megváltottak lettünk. De ez a megváltáshoz szükséges volt a fájdalmas olvasó titkaira, szükséges volt a szenvedés, hogy érettünk védelve rejtékezzem, hogy a mi bűneinkért megostorozzák, hogy a mi üdvösségünkért tövissel koronázzák, hogy érettünk hordozza a keresztet, keresztre feszítsék, és a kereszten meghaljon. Harmadnapra föltámadt, majd megjelenik tanítványainak, majd a mennybe megy, és végezetül húsvéti ünnepkő zárásképpen elküldi a Szent Lelket mindannyiunk számára, hogy megértsük az ő csodálatos tettét, amelyet éltünk, emberekért véghez vitt. Szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a segítségét, az önzetlen munkáját, valamint szeretném megköszönni a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönöm, hogy meghallgattatok, dicséltessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: hitünk és életünk. Felnőtteknek szól.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szentlászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szentlászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homiliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Az zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelése várja a híveket a görög katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári, makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Betty Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezzünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
6: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.
7: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Ferenc szavaival mondom, hogy az Úr, és ő az, aki ezt hozzáfűzi, hogy aki a jó, a legfőbb jó, a minden jó, az Úr adjon nektek békét. Béke feltétele pedig az, hogy légy jó, mint halálék. Ez a címe Murić Zsigmond regényének, erről a múlt olvasás órán hosszabb beszéltem, szóval a Móricz regény, a Légy jó, mint halálig, amelyben egy gyermeket mutat be, jobban mondva mutat fel Nyilas Misit. Ez evangéliumi, jézusi módszer. Jézus a hatalomért viszálykodó, torzsalkodó tanítványok közé egy gyermeket állít, és megöleli a gyermeket, rámutatva mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek, akkor, barátaim, mindent elveszítetek, vagyis, tovább Jézust idézem inkább, nem mentek be a mennyek országába. A mostani olvasás órán magunk elé állítunk egy ilyen gyermeket, egy evangéliumi, jézusi bölcsességű gyermeket, az ember Bört, a szegedi néprajztudós, szentéletű Bálint Sándort. Bálint Sándor többször fölkereste Pasaréten Szedő Dénes atyát. És amikor kérdezték tőle, hogy ki járt nálad, Dénes atya, akkor csak ennyit mondott, hát az ember. Ő volt az ember. Bálint Sándor nem csak a vallási folklór mestere, legnagyobbja Magyarországon, hanem egyben kiváló tollforgató is, az értekező próza mestere. 30 éves korában a nagy szegedi professzorok, a néprajzos Solymosi Sándor és az irodalomtörténész Sík Sándor javaslatára, szorgalmazására a Szegedi Egyetem magántanárává nevezték ki Bálint Sándort. E kinevezés alkalmából, vagy ehhez a kinevezéshez készítette el Bálint Sándor az önéletrajzát. Most ebből idézek. Szeged városában születtem 1904. augusztus 1-én alsóvárosi, Szeged alsóvárosi parasztpolgár társadalom fiaként. Bálint Sándor és Kónya Anna gyermekeként, akik paprika termeléssel foglalkoztak. Édesanyámék 7 voltak testvérek, ő volt közöttük a legfiatalabb, és az egyetlen írástudó, aki azonban testes imakönyvén, a mennyei vigasságon kívül mást alig olvasott. Cudar szegénységben éltek. Anyai öregapám csordás volt. Csöndes, szemlélődő természet, gyerekkoromban még hallottam emlegetni öregszülém, annál életre való. Paprikatöréssel, kofasággal foglalkozott. A banyakemencében paprikafűzérek száradtak, az ereszek alatt pedig 7-8 külű, azaz lábbal mozgatható paprikatörő mozsár volt. A csörgősre szárított paprika hüvelyeket, ezekben törte a gyereksereg játékból, de még inkább kényszerű robotból porrá. Már korán eljártak, már mint a gyerekek, idősebb férfi rokonok arató bandájába markot verni, a készülő tiszatöltésen partnak föl talicskát húzni. Ott voltak az árvíz elleni védekezésnél is. Ezeknek az elnyűtt gyerekeknek Csikó, Kubikus Csikó volt a nevük. Az egyik fiú, Imre bácsi nem volt részeges ember, az ital azonban mindig jól esett neki. Egyszer borközi állapotában a kocsmában azt találta mondani, hogy nincs más becsületes ember a világon, csak ő. Ebből aztán a máig élő helyi szólás kerekedett ki. Nincs már ember hiba nélkül, csak a Szaka Imre. Halála óta hozzámondják, az is meghol, az is meghalt. Édesanyám egy özvegy emberhez, Katona Antal paprika örlő Vizi Molnárhoz ment férhez, majd ennek korai halála után édesapámhoz. Édesanyám az egyik úttörő, halálig tisztelt munkása volt a paprika földolgozás modern technikájának, a hasításnak. Kötelességtudása, szakmai jártassága föltétlen. Alkalmazkodik az újabb időkhöz, de tiszteli, föltétlenül őrzi az archaikus paraszti életrendet, a karácsonyi vacsora és a nagybőti viselkedés kultikus méltóságát, elvégzi és velem is elvégezteti a nagypénteki rituális tisztálkodást, égi háború idején meggyújtja a szentelt gyertyát, gyalogszerrel többször is megjárta a radnai búcsút. Azért gondoljunk bele, Szeged és Radna között gyalogosan ez 150 kilométer. Sohasem feledkezik meg, édesanyám, a nyomorúságos gyermekkoráról, mindenkin iparkodik segíteni, gondoskodik szegény lány rokonok szolgálójának, férjhez menő hasító lányainak a kiházasításáról. 14 őszén gyermetek tiltakozásom ellenére beiratott a Boldogasszony Sugárúti polgári iskolába. Ez az iskola ott van az alsóvárosi Ferences templom közelében, a Mátyás tér sarkán, ma is az iskola a nővéreknek a kiváló iskolája. Innen a piarista gimnáziumba kerültem át, olvasom folytatva a Bálint Sándor önéletrajzot. Idősebb rokonok, szomszédok, keserű példákon okulva váltig intették édesanyámat, hogy ne neveljen urat belőlem, mert majd úgy is megtagadom őt és nemzetségemet. Ez a gyanúsítás sajgott bennem, de egy egész életre használt. Már korán elkezdtem olvasni. Elég jó deák voltam, ezért távolban élő kubikus férjeknek, katona fiaknak a háború alatt sok levelet megirattak velem. Így közbevetem, Bálint Sándor igen hamar megismeri, és alaposan nem csak a nép nyelvet, hanem a népnek az eszejárását, a gondolkodását, a paraszti gondolkodásmódot. Megismeri a alsóvárosi és környéki embereknek a mindennapi fájdalmait, istenes érzéseit és szokásait. Folytatom a Bálint Sándor életrajzot. Amikor az első háború kitört, és mindenki az újságot bújta, édesanyám egy úri ismerőse tanácsára kedvemért a Szegedi Naplóra fizetett elő. Tömörkény Móra írásaiban a szülői ház világára, maga tudatlan emberségére ismertem rá. Személyesen ismertem még Löw Immanuelt, a zsidó folklór világtekintélyét is. A piaristáknál érettségiztem 1922. Többen igen hálás vagyok nekik. Sok jó barátot szerzett a diákok közül Bálint Sándor, ilyen például a Pálffy Budinszky Endre, Szegednek a főépítésze, még találkozni fogunk az ő nevével. Bálint Sándort folytatom, hol pap, hol meg építész akartam lenni, végül is tanár lettem. Az egyetem 1921-ben került Szegedre, valósággal helyembe jött, itt sok derék professzorom volt. Nagy hálával említi sok professzornak a nevét, ezt most én itt kihagyom, az idő rövid. Folytatom az önéletrajzot. Még harmadéves egyetemi hallgató koromban kerültem személyes kapcsolatba Sólymosi Sándorral. Diák életemnek egyik sorsdöntő élménye volt Bartók Béla szegedi hangversenye. Ha jól emlékszem, 1925-ben alig csellengtünk a teremben. Megéreztem, egy egész életre meg is értettem valamit a magyar parasztdalok előadása közben, a parasztlét nagy, sokszor megcsúfolt, félreértett emberi értékeiből. A mester, Bartók Béla, gyermekkoromat igazolta.

1926-ban, illetőleg 27-ben fejeztem be egyetemi tanulmányaimat, illetőleg tanári gyakorló évemet. A néprajz hazai tudománytörténetének korszakos jelentőségű állomása az első magyar néprajzi tanszék felállítása itt Szegeden. A tanszékre Sólymosi Sándor folklór kutatásunk egyik klasszikus mestere került. Az új intézetet a kormányzat nagyon mostohán, szégyenletesen látta el. Én voltam az egyetlen gyakornoka, vagy tanársegéde 5 éven át díjtalanul. 1928 telén fölkeresett a Szegedi Piarista Gimnázium egyik diákja, aki Ortutai Gyula néven mutatkozott be. Róla majd később lesz szó, de gondolom Mária Rádió hallgatói a rossz pénzt ismerik ezt a nevet, folytatom Bálint Sándor. Tanárai küldték hozzám eligazításért. Assisi Szent Ferenc szociális eszme világáról készült önképzőköri dolgozatot írni. Utána többször is meglátogatott. Sokat sétáltunk a Tisza parton és a körtöltésen. Kezdett a néprajz iránt is érdeklődni, könyveket kért tőlem. Első tanulmányait később részben ezek a beszélgetések ihlették. Ősszel beiratkozott a bölcsészeti karra. Sólymosival egyidejűleg Sik Sándor is protektor lett, írja magáról Bálint Sándor. Sólymosi 1934-ben elérvén a törvényes korhatárt, nyugalomba vonult, írja Bálint Sándor. Tanszékét a Szeged iránt barátságtalanná vált kormányzat a Budapesti Egyetemre helyezte át. Szomorúan látván át a helyzetet, a néprajzi oktatás szegedi válságát, Sólymosi elhatározta, hogy engemet a szellemi néprajzból magántanárra habilitál. Eddig Bálint Sándornak az önéletrajza. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen velem kell beérnetek, hogy folytassam nagy vonalakban Bálint Sándor gazdag életútjának az ismertetését. Átveszi a néprajz tanszéknek később a vezetését, és könyveinek sora kerül ki néprajz tárgykörében Bálint Sándor kezéből. Elérkezünk 1945-höz, a szovjet megszállás idejéhez. Bálint Sándor napi szentáldozó volt, jött Szeged alsóvárosra, szentmisére. Addig, amíg ennek semmi veszedelme nem volt, addig az imakönyvét a zsebébe tartotta. Onnantól kezdve, hogy ennek bizony lett veszedelme, különösen a tanárok számára, a professzorok számára, onnantól kezdve már nyíltan a kezébe tartotta az ő imakönyvét. Bálint Sándor professzort, akiről írják, hogy ő a legszögedibb szögedi, a hazai vallási néprajz megteremtőjét, nyíltan vállalt katolikus hite, egyházi kapcsolatai és korábbi kereszténydemokrata politikai múltja, ugyanis a Barankovics-féle demokrata néppárt képviselője volt 1945 és 48 között. Emiatt a kommunista diktatúra évtizedeken át szisztematikusan üldözte és próbálta nagy sikerrel ellehetetleníteni. A szocialista állambiztonság miért nem ezt a fedőnevet adta neki, hogy betyár. Szüntelen megfigyelés alatt tartotta. Jelentések tömegét gyűjtötte össze róla, kétszer fosztotta meg a katedrájától, végül pedig egy koncepciós perben el is ítélte. Bálint Sándorra a besugók tömege volt ráállítva, ilyen tömegben besugó karé csak Ilja Mihályt, aki egyébként Bálint Sándor kedves tanítványa volt, övezték. Később szintén Bálint Sándor tanítvány, irodalomtörténész Péter László gyűjtötte össze a besugó jelentéseket, és ebből egy vaskos könyv született, célszemély Bálint Sándor címmel. Igen értékes könyv, a Bálint Sándor beszélgetéseit, Bálint Sándor útjait, mind-mind ebből a fantasztikus, mondom, Péter László által szerkesztett könyvből meg tudjuk ismerni. Bálint Sándor, mintha nem nagyon törődött volna, hogy besugó koszorúja veszi körül, megtörtént az, hogy az egyik besugójához
magához vitte a titkos iratait, vagy titkos könyveit megőrzésre, hogy az állam ne tudjon róla. Sajnos ez éppen az alsóvárosi plébániának a plébánosa volt. Egy gyönyörű kiállítást is szerveztek, készítettek Bálint Sándorról. Több-több tablón mutatják be Bálint Sándornak az életét. Az egyik tablón az ő temetése látható, a koporsója, amelyet egy tisztes koszorú vesz körül. A kiállítás szervezőjének mondtam, hogy hát gratulálok, mert hogy akiket a koporsok körül látunk, az bizony mind kivétel nélkül Bálint Sándor besugója volt. A Rákosi korszak kiépülése után a nyíltan vallásos egyetemi tanárok az elsők között váltak nem kívánatossá. Bálint Sándortól 1950-51-ben megvonták a nyilvános előadás jogát, professzori pozíciójából elmozdítva a Szegedi Tudományegyetem egyetemi könyvtárába helyezték át, tudományos kutatónak értékes munkát végzett itt, bár fájt neki, hogy így megalázó módon elvágták a hallgatóságtól. Csak az 56-os forradalom után helyezik vissza a tanszékére, és lesz újra tanszékvezető, egyetemi tanár is ott is taníthat. A Kádár rendszer politikai rendőrsége tehát kiemelt ideológiai ellenségként kezelte Bálint Sándor. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött iratok szerint, ahogy említettem, számos ügynököt és titkos munkatársat állítottak rá. Nem csak azért figyelték, mert kutatásaival a úgymond klerikális reakciót erősítette, hanem azért is, mert a lakása a szegedi katolikus értelmiség, papok és diákok, professzorok szellemi találkozó helyévé vált. 1964-ben az állambiztonság átfogó csapást mért rá, lakásán házkutatást tartottak, kéziratait, levelezéseit és könyveit lefoglalták. 1965-ben egy koholt politikai indítatású koncepciós perben, mondom a hivatalosat, egy rendbeli folytatólagosan elkövetett izgatás vádjával bűnösnek mondták ki. A bíróság 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte, ez később Ortutai Gyula közbenjárására 3 évre felfüggesztették. Az ítélet célja megfélemlítés és a szakmai hiteltelenítés volt. Még legjobb barátja. A kommunista kormányzatban magas pozíciót betöltő Ortutai Gyula sem tudta, vagy nem akarta megvédeni a megtorlástól, nem tudta elintézni, hogy visszakerülhessen a professzori státusába. Az ítéletet követően 1966-ban végleg megfosztották egyetemi katedrájától és kényszernyugdíjazták. Ahogy említettem, Bálint Sándor a folyamatos rendőri zaklatás, a megfigyelések és a publikációs tilalmak ellenére sem alkodott meg a rendszerrel, kényszerű nyugdíjas éveiben elszigetelten, szegénységben, amit ő boldogan visel, szegénységben, de töretlen hittel írta meg legjelentősebb monumentális szintetizáló műveit, így például a Szögedi Nemzetet, vagy a Karácsony Húsvét Pünköst című köteteket. Erről az időszakról, a zaklatásokról, a tárgyalásról ifjú Lelle József könyvét nyitom ki, aki tápai lakosként szíves jó barátja lett a Bálint Sándornak, talán ha jóisten is engedi, erről a barátságról és magáról ifjú Lelle Józsefről is, aki mondhatni Bálint Sándor csodája, ejtünk majd néhány szót. Most kinyitom a ő könyvét, aminek ez a címe, az Úr készen találta őt, Bálint Sándor élete. Olvasom a vád alatt című fejezetet, meghurcoltatást. Azért, amiért egyik külföldi útjáról Bálint Sándor magával hozta Mérai Tibor Nagy Imréről szóló könyvét.
A per tárgyalásakor tanúként idézték be a már említett piarista osztálytársat, Pálfi Gulinszky Endrét, a város akkori főépítészét, főmérnökét, Bálint Sándor kedves bérmakomáját, mivel az ő kezében is megfordult a Mérai könyv. Nem azért, mintha azt a könyvet Bálint Sándor olvasása bárkinek is ajánlotta volna, tudta, hogy ez veszedelmes, hanem mert egy kicsit figyelmetlensége miatt illetéktelenek kezébe is eljutott a könyv, vagy éppen tisztes jó barátéba, és Bálint Sándor nem is sejthette, hogy vannak körülötte olyanok, akiknek útban volt már az egyetemen. Pálfi Budinszky Endre ekképp nyilatkozott a bíróságon. Tisztelt bíróság, szégyülje magát a

1926-ban kismérnöki diplomával a kezében állt munkába a Szegedi Városházán. Fiatal mérnökként azonnal bekapcsolódott a szegedi nagy árvíz utáni újjáépítés második fázisába. Az ő feladatai közé tartozott a fogadalmi templom közvetlen környezetének, a monumentális dómtérnek, valamint a püspöki palotának és a papneveldének a városrendezés és infrastrukturális menedzselés. A templom 1930-as felszentelése körüli években tevékenyen felügyelte ezeket a munkálatokat. Az ő édesapja a kolozsvár tiszteletbeli főépítésze volt. A nagyapja a Pálffy Ferenc volt, aki az 1879-es szegedi nagy árvíz idején, majd az azt követő kritikus időszakban a város polgármestereként tevékenykedett. Éppen ez a nagyapa, Pálffy Ferenc polgármester írta ki 1903. szeptemberében az első hivatalos tervpályázatot a fogadalmi templom megépítésére. A családi elkötelezettség a dóm iránt így generációkon átívelt. Pálffy Budinszky Endre emlékét ma bronz szobor őrzi Szegeden a Szent István téren, kezében a város térképével. Azért szóltam részletesebben főépítészről, a Pálffy Budinszky Endréről, Bálint Sándor piarista osztálytársáról, hogy érthető legyen, hogy miért merészelt ilyen bátran szólni a kommunista bíróság előtt, és hogy a kommunista bíróság miért merte őt ezért számon kérni. Folytatom ifjú Lelle József könyvének az olvasását, amelyben Bálint Sándor pöréről szól. A pör ideje alatt lakását a kirendelt nyomozók átkutatták. Megsajnálta a két embert, kutatókat, és a házvezető nőként nála élő húgát, unokahúgát arra kérte, hogy Annika, kénáld meg ezt a két jó embert kávéval, ha éhösek, készítse számukra kosztot. Bizonyára mögéhöztek már a nagy munkában. Igen nevezetes Bálint Sándornak a pör befejezésekor az utolsó szó jogán mondott szavai. Ezek idézem. Csak arra kérem az én uramat, Istenemet, hogy soha né tudjam mög, ki juttatott engem ide. Nem akarom, hogy ellene a lelkömben bármikor is harag keletkezzen. Aki engem, ezt már egyik barátjának mondta, aki engem ezzel az ellenem kitalált váddal a szégyönpadra ültetött, az nem tudja, mit cselekedött. Nem haragszom rá, majd az Úr Jézussal elröndözik ezt.

Egy alkalommal, írja ifjú Lele József, már a házi rabságból szabadulás után Bálint Sándor Pestre utazott. A nyugati pályaudvaron látta, amint egy fiatal pár sok bőröndel és karon ülő kisgyermekkel sietnek mellette. Bálint Sándor megszólította őket és felajánlotta segítségét. A fiatal ember eképpen válaszolt. Köszönöm, kedves professzor úr, mire Bálint Sándor megkérdezte tőle, honnan ismer, talán korábban tanítványom volt, mire a fiatalember ezt mondta, nem, hanem én voltam önnél az egyik házkutató abban a bizonyos perben. Bálint Sándor a reáú jellemző szelítséggel mosolygott, és tovább segített a fiatal párnak a csomag cipelésében. Bálint Sándor szellemisége, mondhatni ferences szellemiség, ráérzett, vagy hogy is mondjam, érte.

0: vette Szent Ferenc lelkének, lelkiségének a lényegét. Ebben a két szóban foglalta össze Bálint Sándor, Nuova Pazia. Nuova Pazia, magyarul az új bolondság. És Bálint Sándornak valószínűleg azért van ennyire szeme és szimata arra, hogy ebben van Szent Ferenc lényege, ahogyan ő a korábban élt, a Nuova Pazia, az új bolondság, mert ahogyan Szent Ferenc a korabeli 13. századi Itália Novellus Pazusa volt, új bolondja volt, maga Szent Ferenc nevezte így magát, Novellus Pazus, az egyik káptalanon, ahol is a testvérek kissé zúgolódtak, és kívánták Szent Ferenctől, hogy valamivel polgáribb életmódot folytathatnának, és Szent Ferenc tiltakozott. A bíboros protektor oldalán odaállt minden testvér elé, meghajolt és bemutatkozott, Novellus Pazus, mint egy hatalmas méltóság, az új bolond, Novellus Pazus. Itt Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelére gondolhatunk, ahol Pál apostol is büszkén említi, hogy ők a kor szörnyű bölcsességéhez képesek, a bolondok, az új bolondok. Hát így, Bálint Sándor a 20. század Magyarországának a Novellus Pazusa. Bálint Sándor, az ember, a felnőttek komoly világában úgy él, ahogyan Jézus tanít, tanácsolja. Ő valóban a Novellus Pazus, az új bolondként úgy él, mint a gyermek. Éli a nyilas misi eszményét, a légy jó, mint haláli eszményt. Történt, hogy egy alkalommal meglátogattam az Ilonka nénit, a évek óta nagy betegen az ágyában feküdt. És újságoltam neki, mert tudtam, hogy ők jól ismerték, gyerekkori játszótársak voltak egymással, Bálint Sándort. És újságoltam neki, hogy képzelje, Ilonka néni, megindították Bálint Sándor boldoggá, szenté avatását. Erre Ilonka néni fölemelkedett, felült az ágyában, és tetszik, nem tetszik, nekem tetszett, fölkiáltott, nevetve, csodálkozva, nagy szemeket meresztve, hogy a Sanyika boldog, a Sanyika, a Szent Sanyika. Igen, miközben Bálint Sándor az ő szakterületének, a vallásos magyarországi folklórnak a legnagyobb mestere és művelője, alázatában mindig megmaradt gyermeknek, Sanyikának, Novellus Pazusnak, az új bolondnak, Bálint Sándor alázata. Még növendék voltam, amikor Pasaréten a Sós Ányos atya, aki házfőnök és épp akkor magiszter is volt, meghívta egy előadásra a növendékek közé Bálint Sándort, aki a szegedi életfa oltárról tartott fantasztikus előadást. Az előadás után Ányos atya illendően megköszönte Bálint Sándornak a szavait, és azt akarta kifejezni, hogy Bálint Sándor minél bölcsebb lesz, annál alázatosabb, és belekeveredett ebbe a szóba, hogy Bálint Sándornak ez a megalázatosodás folyamata. De sajnos ötször nekifutott, és nem sikerült. Bálint Sándor nevetve segítségére sietett az Ányos atyának, és kimondta, kivágta a rezet, megalázatosodás. És erre nevetve hozzátette, hogy na Ányos atya, ez azért nem tudta rendben kimondani, mert hogy maga is érezte, hogy ebbe semmi igazság nincsen. Én is az alázat, hát hol vagyunk mi, mondja Bálint Sándor. Nagyon tetszett ez a történet. Bálint Sándor a Szent Ferencről említettem, hogy Szent Ferencnek a lényegét ismerik, és hogy ki ne szaladjunk az időből, kinyitom a breviráriumát. Bálint Sándor breviráriuma, ez egy rövid-rövid kivonat az ő ezer nem tudom hány oldalas hatalmas naplójából. Sajnos nem lehet tudni, hogy az egyes kivonat mondatok melyikében születtek, de mostanában ez annyira nem is lényeges. Szent Ferencről írja ebben a naplójában. Assisi. Assisi jelenti a természet, megszentelését, életnek és világnak mennyei kenetét. Jelenti Szent Ferencben a környezet és szülőföld ünneplését, az életöröm keresetlen nagy lelkűségét és egyetemességét. Voltak éppen, írja a naplóban Bálint Sándor, az embernek nem kell mennie sehová. Az anyanyelv és szülőföld természetessége, érthetetlen magától értetődősége, a Sziszi-ből nyitja meg a modern világot, de igazában csak a költők és parasztok értik meg. Legnagyobb élményeinkkel, az európai világ csodálatos népi változataival, a népkultúrák archaikus, Istenben gyökerező mélységeivel és az egyéniségek angyali szárnyalásával vagyunk a Nuova Pazia, említettem az új bolondság, a Nuova Pazia adósai. Szent Ferenc mindenről lemondott, de semmit meg nem tagadott. Elvetette a tulajdont, amely a dolgok rabságába ejt, de megnyerte a világot. Nem volt hajléka, mert már itt a földön a mennyország adott neki szállást. Elszakította magát mindentől és mindenkitől, hogy közel lehessen mindenhez és mindenkihez. Halálra ítélte az én kényelmes önzését és szeszélyeit, de mit sem tett, ami önmagával ellenkezett volna. Angyali vakmerőségével az ember sorsnak beláthatatlan tartományait szabadította föl, haláláig ragaszkodott azonban szülőföldjéhez. Tiszteletben tartotta az egyház égi tekintélyét, de nem fél hirdetni, hogy Istent az ember fogja föl, hogy Isten a mennyország rabja volna, ha szerelmes szívünk nem lépne vele mennyegzőre. A formákat tisztelte, de nem rabszolga hódolattal, hanem királyi alázattal. Érezte azonban, hogy mégsem a forma, hanem a szív nevel nagyjá, a hegyek, a cédrusok és a tornyok társává bennünket. Ezzel most elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól azzal, hogy folytatjuk az ismerkedést az emberrel, Bálint Sándorral. Dicsértessék a jó Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Solga et hos adiarulo, lidem ad vaborulo, estes avuncat megsegítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia,

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonoszt, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kabzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli, leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, te ezt látod, te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak. A hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némíts el az Úr az összes hazugajkat és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd. Tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a szenteknek való gyűjtésről fölösleges többet írnom, hiszen ismerem készséges szíveteket, és dicsérlek is benneteket a macedónoknak. Tavaly óta Achája is készen áll rá, és buzgóságotok sokakat föllelkesített. Mégis elküldtem testvéreket, hogy a dicséret, amelyben bennetek részesítettelek, e tekintetben alaptalannak ne bizonyuljon, hanem, amint mondtam, készen álljatok. Különben, ha macedónok jönnek velem, és készületlenül találnak titeket, mi is szégyent vallunk ebben az ügyben, és ti még inkább. Ezért tartottam szükségesnek, hogy felszólítsam a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és gyűjtsék össze a megígért adományt. Minden legyen készen, hogy a bő áldás ne a szűk alamizsna képét mutassa. Azt mondom ugyanis, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a vidám adakozót szereti. Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jó tetre. Az írásban ezt olvassuk. Osztogat, adakozik a szegénynek, és jósága mindvégig megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt. Mert ha ebbe a szent szolgálatba belekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk. Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
3: Olvasmány Nagy Szent Vazúd püspök szent beszédeiből. Ó ember, utánozd a földet, és hozd te is termést, mint az, nehogy alávalóbbnak mutatkozzál az élettelen anyagnál. Az ugyanis gyümölcsöt terem, de nem azért, hogy maga élvezze, hanem hogy neked szolgáljon vele. Viszont ha te bármilyen jótett gyümölcsét is teremnéd, megtarthatnád azt magadnak, hiszen a jótettek érdeme és jutalma legtöbbször a cselekvői marad. Enni adtál az éhezőnek, az a tiéd is lesz, amit neki adtál, mert majd kamatostól térül vissza az neked. Miként ugyanis a földbe eső búzamag is a magvetőnek hozza majd a termését, ugyanúgy az éhezőknek adott kenyér is a jövőben nagy jutalmat szerez számodra. A földműves eredményéből tanulva, fogj hozzá tehát te is a mennyei magvetéshez. Írva van ugyanis, versetek magatok nagy lelkűségben. Hiszen itt fogod majd hagyni földi gazdagságodat, még ha nem akarod, akkor is. Ezzel szemben a jótetteiddel dicsőséget szerzel magadnak, és ezt elviszed majd az Úr elé, amikor tudnélik ott a mindenség bírája előtt a téged körülálló nép majd táplálónak és jótevőnek, adakozónak fog nevezni. És olyan neveket ad majd neked, amelyek emberbarátságot és jó szívűséget jelentenek. Hát nem látod, hogy akik a pénzüket színházakra, birkózókra, színészekre, vadállatokkal küzdő emberekre, azaz olyanokra pazarolják, akiknek még a látásától is mindenki elfordul, mindez csak egy rövid ideig tartó hírnévért. A nép üdvrivalgásáért és tapsáért teszik. Te mégis szűkmarkú volnál anyagi javaidat arra fordítani, amiből oly nagy dicsőséget fogsz majd elnyerni. Majd Isten is meg lesz veled elégedve, az angyalok is dicsérni fognak téged, s ahány ember csak élte világon, mind boldognak fog téged hirdetni. Majd az örök dicsőséget, az igazak koronáját és a mennyek országát kapod meg jutalmul azért, hogy mulandó javaidat így helyesen használtad fel. Nem kell aggódnod, és biztos a reményed erre a jutalomra, ha megveted ezeket a földi javakat. Rajta tehát, gazdálkodjál sokféleképpen, mulandó javaiddal. Légy nagy lelkű, és jókedvűen adakozzál a szűkölködőknek, hogy elmondhassák rólad is. Bőséges adományt oszt a szegényeknek, nagy lelkűsége megmarad örökké. Mennyire nagy lelkű és bőkezű adakozónak kellene lenned, milyen derűsnek, és mennyire kellene örülnöd annak a kapott jótéteménynek, hogy nem te koldulsz mások ajtajánál, hanem mások zörgetnek nálad. És most mégis rossz kedvű vagy, és alig lehet bejutni hozzád. Kitérsz még a találkozás elől is, nehogy esetleg bármi csekély dolgot is ki kelljen adnod a kezedből. Csak ezt az egyet tudod mondani, nekem sincs, nem adok, mert én is szegény vagyok. Tényleg szegény vagy, és hiányzik is belőled minden jóság. Szegény vagy a szeretetben, szegény az emberségben, szegény az Isten hitben, és szegény az örök élet reményében. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és előtted halad majd igazságod. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és előtted halad majd igazságod.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medélre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak, azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívembe naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézz rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhass se ellenségem, legyőztem! Sanyargatóim se ujjongjanak, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom. Ha dörvengyen szívem, hogy megszabadítasz, énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha dörvengyen szívem, hogy megszabadítasz.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Ha az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Már csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja a népe sorsát. Újjon majd Jákob, és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
0: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
1: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: A mai nap költője július 28-án Székely Magda. Nagyon kevesen ismerik Székely Magdát, pedig egy nagy zsidó költő volt. Mezei András költő felesége. Székely Magda 1936. július 28-án Budapesten született, egyébként egy asszimilált zsidó családban, tehát a család az már egyáltalán nem volt vallásos. Magda, Székely Magda később találja meg azonosságát a zsidósággal, bár a történelem az elég nagy erővel csapta rá ezt a bélyeget. Egész életét meghatározta az, hogy a szeme láttára hurcolták el az édesanyját, a nyilasok, akit aztán soha életében nem látott. 8 éves volt ekkor Magda. A gyerek egy katolikus zárdába került, de ez inkább volt egy javító nevelő intézet, mert az apácák nem titkoltan antiszemiták voltak, és ezt érzékeltették is vele, de a hitük nem engedte, hogy a gyereket hagyják elhurcolni. Ezért az életüket kockáztatták, és megmentették Magda életét. Elkerült onnan, és egy sváb család fogadta be. Egy sváb család, akiknek a nevét se tudja, de aztán ők azok, akik táplálták, ellátták, és óvták, és vigyázták ezt a gyereket. Nem árult el nekik, hogy zsidó származású, de valószínűleg akkor is épp úgy szerették volna. Mert hogy egy kóborló kislányt, a háborúban elárvult kislányt fogadtak be. A háború befejezése után 55 és 59 között az ELTE-n magyar bolgár szakon végzett, és utána kiadóknál dolgozott, a Magvetőnél és az Európai Könyvkiadónál. Ritkán és keveset publikált, de versei azok olyan erejűek, mint Pilinszkijé, vagy mint Nemes Nagy Ágnesé. Nagyon mély, szinte vulkánszerű kitörések ezek, amelyek ritkán jönnek, de óriási erejűek. 1962-ben adta ki a Kőtábla című verses kötetét, és a második, az Átváltozás, az csak 1975-ben jelent meg. Férje Mezei András költő. Ő vallásos zsidó volt, és zsidóságát is vállalta. Egy fiúk született. Székely Magdával én nem találkoztam életemben, de a férjével, Mezei Andrással, igen. A 80-as évek végén, vége felé, amikor Szentföldre mentem, akkor felkerestem, mert szerettem volna találkozni az ottani magyar származású zsidókkal, és mivel nekem nem volt semmi kapcsolatom, megkértem Mezei Andrást, hogy segítsen találkozni ilyen emberekkel. Meghatározó élmény volt számomra az a néhány nap, amit az ottani Magyarországról, Izraelbe vándorolt zsidókkal tölthettem. Nagyon, nagyon nagyra lehetett értékelni azt a akaratot, ahogy ők egy életet teremtettek a semmiből maguknak. 1994-ben egy érdekes könyvet írt Székely Magda. Az a címe, hogy Éden. Ez egy beszélgető könyv. Kérdés-felelet formájában írja meg Mezei Andrásnak a háború témáját és az életét. Az egész életmű egy ilyen 200 oldalt képvisel. Költészete nem valami ószövetségi belügy vagy felekezeti panaszgyűjtemény, hanem egyenletes vonatkozásai és megszenvedett igazságai örökérvényűek, írta róla egy kritikusa. Élete utolsó éveit elég visszavonultan élte meg, és 2007 áprilisában ment el tőlünk. Székely Magdát úgy érdemes olvasni, és úgy érdemes a költészetét meghallgatni, mint akinek egész életén oldhatatlanul és múlhatatlanul nyomot hagyott a háború, a kiszolgáltatottság és az a félelem, ami benne jelen van. Pilinszkivel hasonlítható erejű költészetét nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe.
1: Székely Magda, a fény. Ha majd lehull a mi hamu, kiszabadul a fény belőlem, és kiterjed korlátlanul, nélkülem is növekedőben. Székely Magda, a hely.
0: Az annyiféle eltűnő lehetőség helyett elérni az egyetlen egy időt, helyet. Elérni végre, ahova hívása van, ahova érthetetlenül, ahova boldogan.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szent Atya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád, a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzik sekrestyési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a vásárosnaményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Az Urangyala, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 28-án kedden a mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyos Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, dr. Csókai András műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz. Dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzeti étkegyhelyekről 20 órakor, függőségről mindenkinek, Ládai Eszter műsora 20 óra 16 perckor, Isten patikája, gyógyfüvekről és természetes gyógymódokról, Rabbi Edit műsora 21 óra 5 perckor. Aktuális, kell egy nap Jézussal, pódiumbeszélgetés Éger Csaba pszichológus moderálásával, a Zalaegerszegi Mária rádió műsora 22 órakor. Nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről, Sipos Vera, Schaffhauser Tibor, Kococh Levente András műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor, Szentírás, Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező ima óra 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Reményik Sándor, örök béke. Nem paktumok és nem kongresszusok, nem új törvények, nem a régi jogok, nem egy bíróság nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem Genf, ó nem, és nem is Hága, jöhet-e üdv ilyen világra? Négy deszkafal, egy hant, egy fakereszt. Örökbékének ezt hívják. Csak ezt.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis. Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakon keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos Nyári Egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
4: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzér olvasott a Mária Rádióból az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első tizede, akit érettünk, aki érettünk vérrel verítékezett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te bened, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmukra.
3: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mikor tudjuk, mi Jézushoz hasonlóan elfogadni az embereket, egymásra utaltságával járó nehéz terhet. Nem csak az életünk emberi közösség termelte javai közösek. Vétkeink, bűnhődése is az emberiség közös terhe. Ezt vállalta a megváltó, hogy minden szenvedésünk a másokért elfogadott kereszté legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztat.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. Add Uram, hogy életemet ne látszat teljesítménnyel, ne sikerek alapján, ne emberi elismeréssel mérjen, hanem a szeretet súlyával. Jézus kimondta, és meg is érte a törvényt. Ha a búzaszem nem hull földbe, és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, gyermekek ezek, de én vagyok a legidősebb fiú, az első egy új nemzedékből, aki meg fog téged vigasztalni. Nem tudják, mit tesznek, hiszen ő maguk is Isten ellen cselekszenek. Atyám, bocsáss meg nekik, ahogy én is megbocsájtok nekik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsérhessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották Búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Édikót hallják. Digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyag biztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján Búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi Érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A Búcsú Szent Lászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre makabeusi vízszentelése várja a híveket a görögkatolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény! Menjetek ki elébe! Erre a szűzek mind fölkeltek, és rendbehozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosokat. Adjatok egy kis olajat! Lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, s akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Úgy lesz akkor, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készül. Összehívta szolgáit, átadta nekik vagyonát. Egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1. Kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán elutazott. Aki 5 talentumot kapott, menten kereskedni kezdett vele, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Aki pedig 1 kapott, elment, gödröt ásott, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő múlva megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki 5 talentumot kapott, és fölmutatta a másik 5 talentumot. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derékszolga, mondta neki ura. Mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2-t szereztem. Jól van, te hűséges derékszolga, mondotta neki ura. Mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végre jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten a földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Te haszontalan lusta szolga, kiáltott rá ura. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam? Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy hazatérve kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mindannak ugyanis, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék, akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van. Ezt a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Mikor eljön dicsőségében az emberfia, s vele mind az angyalok, helyet foglal dicsőséges trónján. Elébe gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen és fölruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesnek, hogy tápláltunk volna, vagy szomjasnak, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk vándornak, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelenül, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy fölkerestünk volna? A király pedig így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Azután így szól a baján állókhoz. Távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éheztem, de ennem nem adtatok. Szomjaztam, de innom nem adtatok. Vándor voltam, de be nem fogadtatok. Mezítelen, de föl nem ruháztatok. Beteg voltam és börtönben, de föl nem kerestetek. Erre azok is megkérdezik. Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vándornak vagy mezítelenül, betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked? Ő azonban így felel. Bizony mondom nektek, amit nem tettetek egyel is e legkisebbek közül, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre jutnak, az igazak pedig örök életre.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Július 28-a. Egy nagy szobrot láttál. Dániel könyvében a második fejezet 31. versében olvastuk ezt. Egy nagy szobrot láttál. Először próbáljuk kortörténetileg megérteni ezt a szakaszt. Dániel könyve, 4. Antiochosz ideje alatt íródott, ez Krisztus előtt 175 és 163 között volt, és ekkor kezdődött el a hithű zsidók üldözése. A babiloniai király látomásbeli szobrának feje aranyból, melle és karja ezüstből, hasa és oldala részből, lábszára vasból készült, lábujjai vasból és cserépből álltak össze. A szobor különböző anyagú részei egymás után következő birodalmakat jelentenek. Az arany a babilóniakat, az ezüst a médeket, a réz a perzsákat, a vas pedig a macedón Nagy Sándor birodalmát jelenti. A vas és a cserép, ez a keveredés, de nem egyesülés, pedig Nagy Sándor birodalmának a széthullása után északon a szeleukidák, a szírek délen Egyiptomban a Ptolemaioszok uralmát szimbolizálja. A szobor a mindenkori evilági hatalmakat jelenti. Ezek a hatalmasságok sorban váltják egymást, összeférhetetlenek, akárcsak a vas és a cserép egyre silányabbak, az aranytól a vasig és a cserépig gyengülve, mert nem ismerik el az Úr hatalmát, és nem állnak be az Isten rendjébe. A szobor azonban jelentheti a saját szobrocskáinkat is, amik előtt leborulunk, az úr helyett. Dániel viselkedése beszédes. Először is alázata, miszerint nem a maga bölcsességének tulajdonítja a király töprengésének a megoldását. Dániel nem borul le a király előtt, és az idegen szokásuk előtt, de nem utasítja el azokat a kedvezményeket sem, amelyekből kitünteti őt a király. Egyszerű hű, miközben él a lehetőségekkel. Azokat Isten segítségeként éli meg, és az ő áldásaként fogadja el. Ezzel segít barátain is. Megfontolandó ugyanakkor, kritika alá vehendő ez a magatartás. Hol a határ az Isten áldása és a saját javunkat kereső élelmesség között? Ahonnan már csak egy lépés a hűtlenség. Egy nagy szobrot láttál. A király látomása az eljövendő országra mutat. Isten országára, amely Jézus Krisztusban közelített el. A történelem keretei között kezdte meg Isten a megújítás munkáját. Minden renoválás először rombolással jár. A szobor összedől, nyom nélkül eltűnik. Ez a világ birodalmainak a sorsa. Eljön majd az ország, amely nem roskad össze, és nem fakul meg soha. Akik nem engednek az Isten országa növekedésének, akik megbotránkoznak Isten rendjén, azokat az Úr összedönti, mint a kő a szobrot. Isten népének az üldözéskor áldott vigasza volt ez az üzenet. Az Úr országa el fog jönni. Jézus Krisztusban eljött ez az ország, az Isten országa. Másként, mint elgondolták, de ez az ország már itt van. Akik engednek az Úrnak, azok szeretetét tapasztalják. Akik azonban ellenállnak, azokat összezúzza. Ámen.
8: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
9: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
10: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
7: Inkább hallgató.

0: Ez az uralkodó elképzelés. Szerencsére ennek éppen az ellenkezője az igaz. Jézus ezt teljesen világossá tette az evangéliumban. Azt mondja, Máténál olvassuk ezt a 6. fejezet 7. 8. versében, tehát azt mondja Jézus, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Akik azt hiszik, hogyha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. A figyelmeztetés, amellyel Jézus a mi atyánk imád bevezeti, nagyon világos. Istennek nincs szüksége arra, hogy felhívjuk a figyelmét, mi mindenre van szükségünk, mert ő már nagyon jól tudja azt. Akkor viszont felmerül a kérdés, miért imádkozzunk? Isten az Ószövetségben már utalt arra, mi az első és alapvető magatartásforma, amelyet fel kell vennünk, amikor előtt állunk. Halld, Izrael! Amikor imádkozni kezdünk, nem annyira Istennek kell meghallgatnia bennünket. Sokkal inkább mi vagyunk azok, akik meghallgathatjuk, amit Isten fel akar nekünk tárni. Így válik világossá a keresztény ma minden formájának paradoxona. Azért olvasunk vagy mondunk szavakat, hogy figyelmesebben hallgassuk a már bennünk lakozó Isten hangját. Amint tisztázódik előttünk ez a misztérium, és amint elfogadjuk ezt a misztériumot, amelyben a felek felcserélődnek, és így megszabadulunk attól a nagy tehetől, hogy helyesen kell kifejezni magunkat Isten előtt, bizony csodálatos meglepetések kezdődnek. Izajás próféta meg van győződve, ha megengedjük Istennek, hogy beszéljen hozzánk, az eredmény több, mint garantált. Ezt írja Izajás az 55. fejezet 10-11. Versében, hogy amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Miként lehetséges, hogy Isten ennyire meg van győződve arról, hogy a szava képes megvalósítani azt, amit akar? Nincs tele az emberi történelem ezzel ellentétes bizonyítékokkal, hiszen az emberek olyan távol állnak attól, hogy igazságosan, testvériesen, megértően, empatikusan, szolidárisan viselkedjenek. Nem lehet, hogy Isten egyszerűen csak nagyon bízik abban, hogy jól tudja közvetíteni azt, ami szívén fekszik? Jézus magyarázata, amelyet a magvetőről szóló híres példabeszédével ad, annak elismerésére késztet bennünket, hogy a nagy optimizmus mögött nem csak Isten önbizalma áll, hanem a belénk és a hallgatási képességünkbe vetett bizalom is.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Hatodik rész. Zord idők. Móra Ferenc írja egyik elbeszélésében, mennyire oktalanok is a fák, amikor a nagy hideg tél jön, levetkőznek, és akkor öltöznek fel szép köntösükbe, amikor a tavasz amúgy is meleget hoz. A sok benső gyász és tragédia méltó, szimbolikus kifejezője a kemény, hideg 1943-as tél. A fővárosban azonnal eltakarítják a havat, de Szentkúton január 14-én szinte szibériai tél fogad. Az egész alföld kékes-fehéren didereg, a nyárfák csupasz ágai könyörgően merednek az ég felé, mint imádságos kezek, a zizegő száraz nádas között fagyosan búvik meg egy-egy gubbasztó varjú, távolban lilás párákkal takarózik be a tanyasor, a ló prüszkölve húzza a szánt, és szakálla, bajusza, szügye, deres a gomolyos párától, amely kétfelé száll az állat orjukából. A méteres hóban az iskolák megközelítése igen nehéz, és bár a tanyaiak egy-egy lóvontatású tuskó nyomával árokszerű gyalogutat szántanak, a tanyai iskolákat egyelőre bezárják. A külső terület egyik útkereszteződéséről középkorú férfit hoznak be a csőszházba, meggémberedve. A még itt tartózkodó Ferenc atya próbál életet beledörzsölni, de eredménytelenül. Sági Koma először az ital hatására szenderül mély álomba, majd utána a bor hatását a 10 fokos hideg vette át, és álomtalanul fagyott bele az élet. Ferencet pedig azzal húztuk, hogy kidörzsölte belőle a létet. Az öreg Szabó bácsiról meg az a hír járta, hogy a Péteri tó környékén kis kunyhójában egyedül van, és félő, hogy ott benfagy, mert már tehetetlen, és távol van mindentől és mindenkitől. Felkerekedtünk hát, szoknyát nyakunkba hányva, majdnem hasigérő hóban törünk utat, de őt még életben találjuk. Fát vágunk neki, és feltöltjük étkészletét egy kis sózott szalonnával, zsírral, tarhonyával. Amikorunkban még élvezett mással jót tenni. A templomban befagy a szentelt víz. A nagy vasajtó nem sokat szigetel, viszont a kolostor vályog fala most igen jól vizsgázik, észrevehetően melegebb, mint a téglafal. Nem olyan rideg, és a meleget igen jól tartja. Ez a tél generális, na meg a nyersanyaghiány, az általános blokád méri az első döntő csapást a keleti frontra. Mennyi szegény magyar katonának fagy el kezelába? Mennyien ott vesznek a Dónkanyarban? Lőrinc testvér, aki szintén ott volt, eredeti humorával írta, majdnem leszaladtunk a térképről. Nyilván úgy is volt, de hányan nem tudtak szaladni. A sajtóban olvasott tervszerű kiürítések, elszakadó mozdulatok, más helyre történő összevonások mind-mind ugyanazt jelentik. Vesztettünk. A második hadtest teljes felmorzsolása sok ezer magyar halálát jelenti. A veszteséggel arányban növekedik a másként gondolkodók és a zsidók elhurcolása. Először csak munkára, majd táborokba, és végül a megsemmisítő gázkamrákba. Majd a tavaszi szél vizet áraszt. A vizek az olvadó hólétől és a Kecskemét felől levonuló ártól tengerré válnak. Most látom, miért épült a tanya mindig a telek legmagasabb, kiemelkedő pontjára. Sok tanyát csak egy nagy kerülővel, a vízfolyásos részek kikerülésével lehet megközelíteni. A rétek, legelők mind víz alatt vannak. A mi kis tavunk is Balatonnál lesz, és átterjed a szomszéd legelőkre is. A templom dombja és a magasabb részek nézik magukat az ideiglenesen tengerré vált síkság, finoman fodrozó tiszta vizében. A megmaradt tiszta vízű tocsogókban millió mély sárga gólyahír virága lepi el az ég kékjét tükröző vizeket. Az egész vidék virágtengerré változik.
Lassan ismét szétküldjük a nyári búcsúkra a szokásos meghívókat, és nagy buzgalommal kezdünk a terep szépítéséhez. A kolostor előtt kis virágos részt tervezek, míg a keletre néző ablaksor elé nagy virágos kert kerül, különböző csemetékkel, a szélein spíre a díszbokrokkal. A kolostor északi főbejárata elé nyír, nyár és jávorfákat ültetünk, minden üres helyet hasznosítunk, befásítunk. Utódainknak szép, árnyas teret biztosítunk, a város is ezt tette valamikor, mi is folytatjuk munkáját. Mindez csak szabad időben történik, mert az iskolákban a hittantanítás és a lelkipásztorkodás, a szigorú szerzetesi napirend, közös zsolozsma, elmélkedés, minden külső munka alapja. Az Endre család közbenjárására vasút állomásunk a Pálos Szent Kút nevet kapja, és a gyors vonat is megáll itt egy percre. Kora tavasszal Lőrinc testvérünk szerencsésen visszatért a keleti hadszíntérről, de Gellért testvérünkről már régen nincsen hír. Valószínűleg hősi halottként kellett megjelennie az úr színe előtt. Március 25-ére virradóra Kiskun szokás szerint mi is megtartjuk az úgynevezett ezer üdvözlégy ájtatosságot. Este 6-kor, rövid szentbeszéd után, egymás után 110-et mond a megtömött kis templom népe, fiatalok is. Az előimádkozók váltják egymást, és a padra rakott gyufaszálakkal számolják a tizedeket. Amikor 11:30-kor lefeküdtünk, még sokáig zúg fülünkben a tömeg üdvözlégy Mária hangja. Komoly, hősies teljesítmény. Körülbelül 100-an végig kitartanak. Megrendítő élmény. A novíciátus házában szintén májusban van a beöltözés előtti 10 napos lelki gyakorlat. Gyula főatya vezetésével és a novíciusok között Tóth Béla, Raguza egyházmegyés pap is felveszi a rend fehér ruháját. Ő már régen vágyakozik a rendbe. Középkorú, igen jótollú költő és író, adja Isten, hogy mind a rend, mind ő is megtalálja számítását. Június 20-án, Szent Háromság vasárnapján újabb gyümölcsöt termett a magyar pálos csemete. Virág Ferenc megyés püspök kápolnájában pappá szenteli Barabás Szegi Bihari Árpád Tádély atyát. Az erdélyi nemes származású apa ügyész katonatiszt, Count K. császári és királyi valóságos belső tanácsos. Bécsi nőt vett feleségül, így a fia csak később középiskolában tanult meg magyarul. A különböző állomáshelyek változatossága az exkluzív katonatiszti nevelés egész életére rányomta bélyegét. 1938. június 22-én teszi le tengerésztiszti díszkardját a Sziklatemplom Mária oltárára, beöltözik, a novíciátust kiváló pontossággal elvégzi, de mivel késői elhivatása miatt a teológiai tanulmányokkal nehezebben haladt, vizsgáit azonban sorra letette, és így örök fogadalma után a rend vállalta felszentelésének felelősségét. Budán a Sziklában mondja első miséjét úrnapján, június 24-én, és ott is marad, mint lelkipásztorkodó kisegítő. Ősszel a tanévre Szentkúton kisegít, hogy lássa az alföldi munkát is. Majd a következő évben a soltvadkerti szőlő gondokává nevezik ki. Most a bor értékesítése a fontosabb, mert a közeledő háború bizonytalanná teszi a hosszú terveket. A pünkösdi nagybúcsú rendezése már a megszokott mederben folyik. A háborús veszteségek, szenvedések még több embert sodornak a szent szűz lábaihoz, és igen sok meghálálnivalónk és kérésünk van a szent helyen. Gyula atya vezeti a szép gyertyás körmenetet. Már külön kis füzetben adhatjuk zarándokaink kezébe Pálos Szent Kút történetét. Egy nyáresti rekreáció alkalmával az erdőben a kegyhely területén sétáltunk. Az ég nem nyugat, hanem észak felé volt vörös, és valóban lángolt. A Shell benzintartályokat bombázták le a csepeli szabad kikötőben. Ezek már háborús színek. No meg az is,
hogy kerékpáromra nem kapok gumikat, hanem kis rúgókkal ellátott faabroncsokat. Ha homokba mentem vele, még csak-csak működött, de ha a köves útra tértem, úgy zörgött, mintha köszörűs lennék, s amellett semmi rezgést nem egyensúlyozott ki. Inkább gyalogjárunk az iskolába. Ez is a háború jellemzője. Augusztusban 1-én újabb egyházmegyés papot öltöztet ruhánkba a novícius mester. Szabó Sándor soltvadkerti plébános Páter Lászlóvá lesz. A kiskunfélegyházi paraszt család fiát Kalocsán végzett középiskolai és teológia után 1924-ben szentelték pappá. Kitűnő szónok, az egyházmegyei missziós társulat tevékeny tagja, jó ismerője a kiskun népnek. Két nőtestvére a kalocsai iskolanővérek társulatának tagja, buzgó, imádságos lelkülettel kezdi meg az újonc évet, és nagy reményekre jogosítja erősödő rendünket. Budán Ágoston atya felújítja a középkori kispálos mozgalmat, amikor is a gyermekeket Remete Szent Pál oltalmába ajánlva pálos ruhába öltöztetik, és így biztosítják a minisztráns gárdát, s talán az eljövendő rendi hivatásokat, utánpótlásokat is. Szeptember 2-án pálos Szent Kút ünnepét tartjuk, sok a pesti vendég, aranykalászok az oltáron, Gúnó Ave Maria, fogadás a szép míves zsubtetős kúrián, mint az már szokás. Az asszony igazi szerény, szentéletű, templomjáró mártír, Golner táblabíró leánya. Az öreg Zsigmond, a múlt századból itt felejtett gentry szolgabíró, aki ócska száz hold homokján basáskodik, és sem istent, sem embert maga fölött el nem ismer, mást embernek nem tart. Itt látok először élő Mikszát regény alakot, aki, amikor második leánya születik, kidobja az ablakon, mert fiút várt. Szegény szídike, így marad egész életére sánta vén leány. Ha megharagszik, veri a földhöz a poharakat előttünk is. Ez az ő úri viselkedése részemre félelmetesen undorító.

Nem tudom miért, de a Kassai Szent Erzsébet dóm búcsúja előtti november 12-e, 19-e közötti lelki gyakorlatra Páter Mihállyal engem jelöltek ki. Kassa városa részünkre fontos történelmi város. A szabadság szimbóluma, az ellenreformáció központja, a kassai vértanúk megdicsőülésének a helye, Rákóczi a szabadság hős városa és temetkezési helye, a régi Nagy Magyarország álmának megtestesítője. Édesapám nagybetegen így szerelt le 1918-ban, az első világháború végén, 4 éves háború szolgálata után, s így személyes kapcsolat is vonzott a Hernádparti, régebben nagyrészt magyar lakta felvidéki kultúrközponthoz. Mély alázattal lépek be az ősi, gótikus dómba, amelynek oszlop kötegei égig élő csúcsívben futnak össze, és a színes ablakok nappal is misztikus félhomályba burkolják a szárnyas főoltárt és a többi magyar vonatkozású mellékoltárokat. Vendéglátónk, Tóst Barrabás kanonok plébános, magyar érzelmű, idősebb szlovák ember, akinek 6 egymásban nyíló szobáját és felhalmozott művészi értékeit szintén megcsodáljuk. Látogatást teszünk az újonnan kinevezett Madarász István püspök úrnál, mert az eredeti megyés püspök Csárszky szlovák érzelmű volt és visszahúzódott Eperjesre, amely nem került Magyarországhoz a bécsi döntés nyomán. Megmagyarázták azt is, hogy a szószékkel szemben álló oszlopra kell irányítani hangunkat, mert csak így jó az akusztika. Sokat és nagyon jól felkészültem, de nem vagyok jó szólók. Isten kegyelmére bíztam a dolgot. Elég szép számban érdeklődtek a beszédek iránt, sokan gyóntak, de mindezekben látszott, hogy a papság egyik része a szlovákokkal tart, és betolakodóknak tartják a magyarokat. Minden esetre a szlovákok közt is akad magyar érzelmű. A másik hátránya a visszacsatolásnak a háborús helyzet. Csehszlovákiában kialakult demokrácia volt a szó nyugati értelmében. Ez viszont nálunk kissé döcögött, és az egyszerű embert akár hivatalos nyelven, akár társaságban nem értékelték úgy, mint náluk. Mihály atyával mi mindent megtettünk, és az eredmény, ha nem is volt látványos, de meghívóink elismerését is kiérdemeltük. Visszafelé beugrom szüleimhez, hiszen útba esik, és most utazhatom először az eddig megszállt Sajóvölgyén, Füleken át, haza. Otthon örömmel látnak arra néhány órára is, míg Mihály atya meglátogatja azokat a menekült táborokat, amelyek ezen a vidéken vannak. Losonc, Csíz, Rozsnyó, stb. A háború mindenre rányomja bélyegét.

napfogyatkozás. István atya, aki középiskoláit a keszthelyi premontreieknél végezte, majd utána ugyanott a Festetics féle Georgikon gazdatiszt képző hallgatói között vitézkedett, és a változatosságot kedvelő természeten lökte be a veszprémi szemináriumba, itt Szentkúton újból régi önmagára talál. Ügyes húzásokkal és a gazdák segítségével szép sárga lovat szerez a rendháznak, és nem sokára utána egy homokfutó nagykerekű kocsit is, így már ostorral a kézben, fényes csizmában, szélfutta libegő fehér szoknyában érkezik a tanyai iskolákba, ahol a gyerekek kitörő örömmel fogadják és hozzák a lovának a szép lóherét. A ló eltartását a nagyrét és kaszáló biztosítja. Abrakot bárhol szívesen adnak, itt mindenki szereti az állatokat, különösen a lovat, ami a nagy távolságok, szállítások miatt szinte létszükséglet számba megy. Melléképületeink elégségesek ló és tején tartása, és a csősz lelkiismeretes gondossággal végzi a reábízott munkát. Nagybődben mindhárom házunk atyái tartanak rövidebb, hosszabb időtartamú missziókat, lelki gyakorlatokat, mi is a saját templomunkban, de a közeli plébániákon is. Megtartjuk a nagybőti előkészületeket, különbeszédeket. Nagybőjt negyedik vasárnapján, Szent József ünnepén 1944. március 19-én a németek hivatalosan megszállják hazánkat. Páter Mihálynak megsúgják ismerősei, hogy jobb, ha nem tartózkodik a kolostorban, mert a német gestápó a lengyel menekült táborok szervezése és sokak átmentése miatt előbb-utóbb koncentrációs táborba viszi. Hallgatva megalapozott jó tanácsra, illegalitásba vonul. És csak ritkán jelenik meg valamelyik kolostorunkban a sötétség beállta után néhány órára. Majd pár év utáni igen nehéz és sanyarú bujdosás után megszokott ügyességgel, barátai segítségével római kolostorunkba távozik. Budapest és az ország beleremeg a nem várt eseménybe, de itt a tanyán tovább folynak a tavaszi munkák, kisarjad a fűz barkája, és sejmesen várja a virágvasárnapot. A nedves tavaszi estén vadlódak húznak el felettünk a Péteritó irányában. Itt nem látjuk a sok ezer elhurcolt ember tragédiáját, nem érezzük a nyilas keresztes párt vallásos mázzal cukrozott tragikus propagandáját, haláltáncát, csak szívünk sajog, és émelygő íz fut össze torkunkon, amikor a rádióban a légiriadó baja bácska után a fölöttünk északra repülő ezüstös halálmadarak zúgásába belehangzik Szálasi indulója: győzelemre visz a horogkereszt. Románia kilép a német szövetségből és beengedi a szovjet hadsereget. A mieink Vereckénél védték hazánkat, míg a keleti hadsereg nyugodtan jött előre délfelől a Maros vonalán. A németek a Hortobágyon provokálnak még egy döntő páncélos csatát, de sem benzinük, sem elég tankjuk ehhez nincs. Miért ez az oktalan, esztelen küzdelem? Megoldhatatlan rejtélye a hatalom esztelenségének. Május 12-én már 10 éves a pálos áttelepülés. A Fehér Barát májusi számában az egyik akkori főszereplő Besnyő Gyula, mostani rendfőnöki megbízottunk, ír személyes hangú visszaemlékezést az akkori eseményekről. Csak a múltról emlékezik meg itt, pedig ha számvetést tesz, igen jó eredményekről szólhatott volna. A három komoly rendházról, Buda, Pécs és Pálos-Szentkútról, Soltvadkerti rezidenciánkról, gazdaságról, a 15 felszentelt magyar páterről, és ugyanannyi segítő testvérről, valamint a pécsi anyaház körülbelül 18 növendékéről, újoncokról, jelöltekről, de a dicsekvés nem illett Gyula atyához. Szerény mosolyjal mondhatta: ego plantavit Apollo, ligavit sed Deus incrementum dedit. Én ültettem, Apollo öntözte, de a növekedést Isten adta. Június 6-án a szövetségesek partra szállnak Észak-Franciaországban, és nyugat felül a második fronton támadják a németeket.
Mi még nyugodtan dolgozunk, még nagyon távol van a háború nagy emberevő molochja, vagy talán nem is olyan távol. Minden esetre június 11-én jól sikerült egyházmegyei kalásznapokat tartunk. 800 falusi leány találkozik kegyhelyünkön. Ejpal Mihály püspöki titkár és Illés Mária egyházmegyei kalászvezető szép műsort állít össze, amelybe mi is belekapcsolódunk lelkipásztori közreműködésünkkel. Júliusban úgy látszik, már a németek is megunják vezérük Hitler esztelenségét, és merényletet követnek el ellene, sikertelenül. Augusztus 6-án Kiskunfélegyházáról Vedres apátúr vezetésével 2000 férfi zarándokol hozzánk, kenyéren és vizen bőjtölve engesztelésül. Megható az otthon maradt férfiak ősiessége azokért, akik a lövészárkokban védik a hazát. Legalább jelképesen ajánlják fel a Szent Szűznek készségüket a nagyobb áldozatokra is. A szeptemberi kis búcsún, kisasszony nap, már mint pálos atya, Kiskunfélegyháza szülöttje, Páter László mondja a szent beszédet. Hányszor járt itt gyerekkorában is most, mint helybéli fogadja édesanyját, rokonait, barátait, ismerőseit a kegyhelyen. Pécsett szeptember 10-én új csapat veszi magára a fehér ruhát, és ünnepélyesen megemlékeznek a kolostor elmúlt 10 évéről. Ünneplések, de már érzik a közeledő vihar fuvallata. Mi halljuk, amint a tőlünk 7 kilométerre húzódó szegedi úton egész éjjel zörögnek a lánctalpas katonai járművek, és mennek-mennek Pest felé. A helyi közlekedés már a homokos dűlőutakra szorul. A német katonai oszlopok lefoglalják a nemzetközi műutat, és állandó egymást érő páncélozott kocsisor dübörög nyugat, illetve észak felé. Október 15-én örömmel halljuk Horthy Miklós rádió szózatát, amelyben fölöslegesnek tartja a további vérontást és békét kér. Sajnos ez már csak pusztába kiáltott szó marad, mert a németek és magyar csatlósaik, a nyilasok veszik át a hatalmat. Horthyt félreállítják, elviszik, és így hazánk sorsa megpecsételtetett. A háborús hangulat egyre fokozódik, az orosz hadsereg délről és keletről közeledik. István atyát nagyon megrázzák a történtek. Becsomagol a kis kocsiba, és Narcisz testvérrel együtt nyugat felé menekül. Kissé tanácstalan vagyok, igaz ugyan, hogy Seréri hercegprímás körlevélben felkérte a papságot, hogy maradjon helyén, de a sajtó igen erős propagandával bizonyítja, hogy mi a vallás helyzete a Szovjetunióban, és hogyan bánnak a papokkal, püspökökkel. Az állomás személyzete motorvonattal elhurcolkodik félegyháza felé. Magunkra maradtunk. Nagyon kellemetlen ez a vákumérzés. Sehová sem tartozunk. Most már hadi tudósítókká leszünk. Október 20-án Csokonyai ezredes, Villányi százados és újságírók látogatnak meg bennünket. Ez már az utolsó felvonás, mert másnap, 21-én szombaton reggel 3 órakor megindul ellenünk az orosz támadás. Ágyúzás, gépfegyverropogás, golyószóló tüze hallatszik. Kora délelőtt az ellátó hadtáposzlop pihen meg a kegyhely területén. Szomorú zarándoklat ez. Az oroszok a szegedi út felől, tehát keletről támadnak. Később a tüzérség is mi rajtunk keresztül hátrál nyugatra. Később délelőtt aknatüzet zúdítanak ránk, melynek víjogó, süvítő hangja embert, állatot idegessé tesz. 2 sebesültet behoznak a kolostor folyosójára. Ordítanak, mint a sakál, de nem sokára tovább viszik őket. Gyors ebéd Sztálin orgona kísérettel, majd elbontjuk az egész zsolozsmát, nem tudva mivel reál. Este átvezetjük katonáinkat a Majsai útra nyugat felé. Még térképük sem volt szegényeknek. Majd Bódis tüzér főhadnagy tanácsára kis csomaggal és kerékpárommal én is elindulok a nagyvilágba, a budai kolostorba. Pontosan éjfél van.
A csőszház sarkánál kis gépfegyverfészek, néhány katona, mint hátvéd. Nehéz szívvel, idegileg teljesen kimerülve vonszolnak lábaiba vaksötétben, a nem is olyan távoli toroktüzek fel-fel villanó fénye, és a mennydörgésszerű ágyú dübörgés csodálatos őszi szimfóniája hangjai mellett.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A hatodik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
4: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
5: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
6: Július 28-a van, és ezen a napon is egy költőt idézünk, méghozzá egy alig ismert, de nagy zsidó költőt, Székely Magdát. Tényleg nagyon kevesen ismerik őt. Ő 1936-ban, július 28-án született, és aztán 2007-ben ment el. Életműve elfér egy 200 oldalas kötetben. Keveset írt. Életét az Éden című beszélgető könyvéből ismerjük meg. Székely Magda költészete nem áll sok darabból, de mélysége és ereje Nemes nagy Ágneshez és Pilinszkihez hasonlítható. Örülök, hogy a Mária Rádió családja megismerheti Székely Magdát. Székely Magda úton. De hogy ki vagy valóban, én mégis tudom, hogy zaklatottan, mint a szél, mindig úton, hogy elég, hogy elégedetlen létet hova vezet, hogy ezután mindenfelől utad leszek.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Az zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelésre várja a híveket a Görög Katolikus Egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári, makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban Szalka Mihály atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből fog elhangzani Viktor felolvasásában.
5: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérdezték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
4: Áldunk téged, Krisztus! És hogyha már minden igaz, a vonalban van Szalka Mihály atya. Jó reggelt, Misi atya! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenekkel, mert csak szeretettel köszöntelek benneteket, bár kicsit fájó szívvel, hogy nem lehetek ott veletek, de már csodálatos volt, és örült a szívem, mikor hallottam tőletek azt a csodálatos mondatot, amit én is mindig el szoktam mondani, hogy igazából még ha meg is halunk, és testünket el is temetik, egészen addig itt maradunk a földön, amíg gondolnak ránk, amíg imádkoznak értünk, amíg beszélnek rólunk. Tehát ez csodálatos, és itt van velünk, hiszen egy csodálatos volt, akire gondolunk, és akit a szívünkben őrzünk.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm, kedves atya. Sajnálom, hogy fizikailag nem ül itt mellettem, de annál szeretettebben és örömmel hallgatom tanító gondolatait.
4: Misi atya, mielőtt a napi evangélium magyarázatot elmondanád nekünk és a kedves hallgatóknak is természetesen, Sipos gazdától hadd kérdezzem meg, hogy a konkolyról mit kell tudni a kedves hallgatóknak? Ugye ez egy gyomnövény, többek között a búzamezőn is megtalálható, és egy elég kártékony gyom.
7: A konkolyról azt kell tudni, hogy régen a magyar gabonaföldek egyik legismertebb gyomnövénye volt. Olyannyira elterjedt ez a növény, hogy magyar népdalokban, versekben is megjelent, és a mindennapi életben is emlegették. Ha szabad egy példát mondani, mindig azt mondta nagymamám, mikor itt az ismerkedésben hozzáfordultam, hogy nagymama, hát szeretettel érdeklődök a ti időtökbe, hol voltak a rendes férfiak? Jegyezd meg, kis unokám, hogy akkor a búza közt kevés volt a konkoly, de oda kellett nagyon figyelni rá, most a jelenben pedig sajnos több a konkoly, mint a búza. És ugye nagyon részre kell lenni, és ezért nagyon fontos az imádkozás. A konkolyról tudni kell azt, hogy méretükben, tehát a konkoly mag méretében nagyon hasonló, mint a búzamag. Ezért is nagyon nehéz eltávolítani a búzamag közül, de a jelenlegi modern vetőmagtisztító gépek ezeket a magokat el tudja távolítani. Így van, triőrrel el tudjuk távolítani. Amiért nagyon veszélyes. Tehát a konkoly jelenléte a példabeszédben is azért is fontos, mert mérgező növényről van szó. A benne levő hatóanyag nagyobb mennyiségben a lisztbe kerül, kerülve nagy házi állatoknál is és az embernél is hányingert, hasmenést, gyomor problémákat, súlyosabb idegrendszeri tüneteket idéz elő. Esetleg, ha most valaki a búzaföldön találhat ilyen növényt, tudni kell, hogy ez egy 50-100 cm magasságra megnövő csodálatos növény. Élénk, bíbor, rózsaszín színű virágai vannak, és a szára, levelei pedig ezüstösen csillognak. A toktermést fejlesztés, amelyben ilyen fekete érdes levelű magok, tehát ilyen éles magok találhatóak benne, ami méretben akkora, mint a búza, de technikákkal el lehet távolítani. Bízunk benne, hogy egyre kevesebb a konkoly az életünkben is. Erre törekedjünk.
4: Igen, a hosszúság szerint osztályozás gépe a Trior, az elnézést, csak szakmai ártalom én is ennyit hadd tegyek hozzá, hogy mivel rövidebb viszont, mint a búza, tehát ugyanolyan széles, de mivel sokkal rövidebb, mint a búza, ezért a Trior az osztályozó gépe. De hát akkor, kedves atya, szeretnénk megszólítani a evangélium kapcsán, reméljük, hogy ez egy jó átvezetés volt a mindennapokból.
6: Bizony jó, és ezt nem is tudtam, hogy mérgező.
7: Igen.
6: Mint az életünkben a konkoly, ami ugyanúgy meg tudja mérgezni az életünket. De hát először is olyan, amikor evangéliumi részt olvasom, és elmélkedek rajta, mindig olyan boldog vagyok, mert múlt hét vasárnap is mondtam a híreknek, hogy milyen kár, hogy a mennyi országáló szóló hasonlatokban az Úr Jézus nem konkrétan beszél, hanem hasonlatokra. És ritkán éljük meg azt, hogy valami oda leül és megmagyarázza, hogy fiaim, ezt így. Tehát, hogy ne hasonlatokban, ne példabeszédekben szóljon, hanem konkrétan mondja meg, hogy mit kell tenni. Na, most meg. Hiszen konkrétan beszél, leül a tanítványaival, és elmagyarázza a példabeszédnek az értelmet. A konkoly és a búza példabeszédének a mélyebb értelmét. Ez az egyik olyan hasonlat, amely Jézus részletes magyarázatot ad, hiszen azért több mindenről tanítja a tanítványait. Logikus, a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly a gonosz szolgái. Az adatás pedig nem más, mint az idő vége, az adató pedig az angyalok. A példázat persze nem ijesztegetésre szolgál, hanem felkelt bennünk inkább egy éberséget, felelősséget, odafigyelést, hogy megtaláljuk életünkben, és különbséget tudjunk tenni a búza és a konkoly közt. Hiszen a világban a jó és a rossz sokszor összekeveredik, és nehéz megkülönböztetni őket egymástól. Egyes emberek, helyzetek, döntések, külsőre olyanoknak tűnnek, hogy a jó szándék és a gyümölcse is meg lesz, aztán mikor elindulunk azon az úton, rájönünk, hogy ez bizony nem az az út, amelyet az Úr Jézus jelöl ki számunkra, ez csapdákkal van teli. És ami nagyon fájdalmas, ugye, hogy életünk folyamán rengeteg olyan emberrel találkozunk, akik ilyen különböző csapdákat állítanak elébénk. Nem megkísért bennünket a világban, nem csak a sátán, hanem embertársaink is sok esetben, akik megpróbálnak a rossz útra vinni, megpróbálják a búza köté a konkolyt oda csempészni, és ezzel megmérgezni az életünket. Hiszen amikor ilyennel találkozunk, és megbántanak, megsértenek bennünket, akkor bizony az egész életünk, az egész napunk az úgy nem megváltozik. Nem tudunk örülni a napnak, nem tudjuk a szépséget meglátni, csak feszültek leszünk, idegesek leszünk. Ugye, amikor tiszta a teret, akkor boldogok vagyunk, szárnyalunk, minden rendben. De amikor valami konkoly, valami gonoszság oda kerül, akkor lelomboz bennünket, erőtlenek leszünk, és nem hiába szokták azt mondani, hogy na, most már az egész napom elrontott lett. Hát ezeket a konkolyokat, ezeket gyorsan ki kell írtani. Nem szabad odafigyelni, arra, hogy ki mit mond. Járni kell Krisztusra figyelni, Krisztus tanítványaira figyelni, olvasni az Úr Jézus szavait, egyenes úton járni, egyenes tetteket véghez vinni, és nem azzal foglalkozni, hogy ki mit mond, hanem azzal foglalkozni, hogy mit vár el tőlem az Isten. Hiszen azt, hogy kiválasztjuk, hogy mi a konkoly, mi a búza, az nem a mi feladatunk. Nem mi hozzuk az ítélkezést, egyes egyedül az Isten. Nekünk úgy kell idézőjelben lavíroznunk, úgy kell élni az életet, hogy Krisztusra figyelünk. És akkor konkoly, szépen ki tudjuk kiütani életünkből, ugyanis egyszerűen nem veszünk róla tudomást, természetesen olyan értelemben, hogy tudjuk, hogy mi a rossz, tudjuk, hogy mi a konkoly, és elutasítjuk, nem veszük észre. Embertársainkban elutasítjuk, nem veszük észre, nem törődünk vele. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, vagy nem különböztetjük meg, hanem az, hogy az ítélkezés nem a mi feladatunk. Észrevesszük, elkerüljük, de nem ítéljük el. Hiszen azért az Isten bármikor, bármelyik pillanatban a gonoszabb embereket is képes megtéríteni, és a jó útra vezetni. Nem érgeződjön meg tehát az életünk, se a napunk, hanem igenis szakítsuk ki a konkolyt az életünkből, és hozzunk százszoros, csodálatos termét az emberek, és természetesen Isten javára, és ennek meg lesz a gyümölcse.

0: Kedves Mária rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. július 28-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A jó magot az ember fia veti, idézi Jézust Várnai Péter atya. A jó magot az ember fia veti, kezdi Jézus a magvetőről szóló példabeszédének magyarázatát. A jó magot az ember fia veti, amolyan sok szereplős a példázat. Megjelenik a bűn világa, a konkoly, az ördög. A mag a kegyelemtől átitatott isteni ige. Istentől, az atyától nem származhat a rossz, mert ő a mindenség jóságának a forrása. Minden, ami tőle van, az csak jó lehet. A tüzes kemence, ahova mindenkit a személyes döntése alapján kerül, egyben visszaélés Isten kegyelmével. Különleges zarándoklat részesei lehettek azok, akik elmúlt szombaton részt vettek a Mária Rádió beavató zarándoklatán. Erről beszélgetünk itt a stúdióba Heim Krisztinával, a Mária Rádió promóciós munkatársával. Mesélj egy kicsit nekünk erről.
2: Szeretettel köszöntelek, Laci, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát nincs két egyforma zarándoklat, mindegyik más, még akkor is, hogyha az útvonal ugyanaz, hiszen mások jönnek össze, más a közösség, más a tematika, akár más az időjárás is. De ez a mostani valóban egy picit különlegesebb volt a megszokottnál, és azt is mindjárt elmondom, hogy miért. Előjáróban talán csak annyit szeretnék kiemelni, vagy hangsúlyozni. Mindig szeretünk a Mária Rádióról úgy beszélni, úgy megemlékezni, mint egy rádió, amely több, mint rádió, mert nem csak a rádió hullámhosszain érjük el a kedves hallgatókat is, de a terepen is. Minden helyen, ahová csak a lélek hív bennünket, igyekszünk ott lenni, igyekszünk elérni, megszólítani az embereket, és közelebb vinni őket a Jóistenhez. Lehet ez például egy lelki gyakorlat, egy kerekasztalbeszélgetés, egy fiataloknak szervezett nyári tábor, amelyet még talán éppen hirdetünk is. Kitelepülések, rengeteg kitelepülésen vagyunk most jelen a nyári időszakban különösen is. Lehet ez egy immareggeli, vagy éppen egy zarándoklat. A beavató zarándoklatok kezdeményezést 2022. októberében indította el a Mária Rádió, és azóta minden szombaton

0: Világi önkéntesek által kísért zarándoklatra hívjuk a kedves testvéreket Budapesten, az ország szívében, a Lila Mária útvonalon. A beavató zarándoklatok kóstoló szeretne lenni azok számára, akik például még sohasem zarándokoltak, és nem is nagyon vállalkoznának egy többnapos zarándoklatra. Ez egy 16 kilométeres útvonal, egy könnyű, bőfélnapos út, több ki- és belépési ponttal, és lehetőséget kínál arra, hogy valóban belekóstoljunk a zarándoklás műfajába, szépségeibe, és megismerkedjünk a zarándoklás elemeivel. Szeretnék majd egy kicsit beszélni az útvonalról is, de most akkor a kérdésedre, hogy miért is volt különleges ez a mostani alkalom. Hát azért, mert van egy nagyon kedves zarándokunk, aki az eddigi 197 alkalomból már 150-szer vett részt ezeken a beavató zarándoklatokon, hát számára talán már nem beavató zarándoklat, hiszen már csukott szemmel is végig tudna menni ezen a szép úton. De hát az elmondható, hogy ő ezeknek a zarándoklatoknak a szíve és a motorja, egyik szervezője is, vagy hogyha például egy zarándokvezetőnk messze van, és nem tud bejönni az eszközökért, a keresztért, az ászlókért, az énekeskönyvekért, amelyek kötelező elemei vagy eszközei ezeknek a zarándoklatoknak, akkor ő bejön, és viszi őket a kiindulási pontra. Úgyhogy őt köszöntöttük Makkos Márián. Hát volt egy nagyon erős kezdeti motivációja, mert hogy a felesége nagyon-nagyon beteg lett, és az ő gyógyulásáért indult, szinte minden szombaton, és a feleségét imádsággal és gondoskodó szeretettel, hát talán nem túlzás azt mondani, hogy tartotta életben több mint 2 éven keresztül, és azt mondta, és mindig azt mondja, hogy ha nagyon fáradt és összetört a lelke, akkor ő jelentkezik és vállalkozik arra, hogy vigye a keresztet a menet elején, mert az mindig erőt ad neki, és ez így is van. És legtöbbször egyébként csak a himnusz szoborig jött, vagy a pálosokig, mert mindig sietett haza a feleségéhez. Hát időközben a felesége sajnos elhunyt, úgyhogy most is gyakran csak félútig jön, mert utána viszont megy el a felesége örök nyughelyére, ki a temetőbe, és egy szál virággal emlékezik meg róla. Ugye ez egy nagyon-nagyon szép és szomorú történet, de ez az ő története, és azóta is mindig velünk van, ha tehetné, bilokálna, mert van olyan program, most például Egerszalóki ifjúsági találkozón volt kint, 70 év feletti már ő egyébként, de nagyon lelkes, de visszautazott a beavató zarándoklatra, majd ismét vissza Egerszalókra, hogy ott is tudjon lenni, itt is tudjon lenni, tehát hihetetlenül lelkes emberkéről van szó. És tényleg, ahogy mondtam, a Makkos Máriai kegytemplomban, aminek gyönyörű és nagyon barátságos a kertje, és itt az zarándokok rendszerint megállnak délidőben, egy kicsit pihenőt tartva, itt köszöntöttük őt egy meglepetés emléklappal és egy ároni áldással.
1: Említetted, hogy a beavató zarándoklatot önkéntesek vezetik. Hogyan tudnak felkészülni erre a felelősségteljes szolgálatra?
0: Igen, ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, tehát nem egyedül kell bóklásznia annak az embernek, aki szeretné kipróbálni a zarándoklást műfaját, hanem van ott egy felkészült zarándokvezető, aki ott várja a csoportot. A tavalyi évben indítottunk egy 4 alkalmas online és offline felkészülést a leendő zarándokvezetőink számára. 25 új zarándokvezetőnk lett, vagy annyi jelentkezett, és egyébként nagyon fontos, hogy egy jó kis kézikönyvünk is van, és vannak mentoraink, akik segítik mindazokat, akik szeretnének elindulni, és szeretnének vezetni egy közösséget az úton, hogy bátran lehet erre nagyon szép szolgálatra jelentkezni az info@mariaradio.hu oldalon.
1: Ismételjük meg, ha kérhetem.
0: Mondom, www.mariaradio.hu/zarándoklatok. Ez maga a honlap címe, ahol nagyon sok információt lehet találni, de akkor az e-mail cím pedig info@mariaradio.hu, ahol pedig jelentkezni lehet.
1: Egy kicsit mutasd be nekünk az útvonalat. Hát, ha kedvet kapnak a kedves hallgatók, hogy elinduljanak valamelyik szombaton.
0: Gyülekezés, tehát minden szombaton 10 óra 30 perckor van, a Szent Anna kápolnánál, ez Normafához viszonylag közel van, az új engesztelő kápolnához közel található. a helyszín, a induló megbeszélés, ez magába foglal egy megosztókört is, ahol az zarándokok elmondhatják, hogy milyen céllal, milyen szándékkal érkeznek. Ezután egy kis darocskával elindulnak, és az első megálló hely az a három ismeretlen katona sírja lesz. Itt rendszerint a békért szoktak a zarándokok imádkozni. Ezután érkeznek el Makkos Máriára, ami egy fogolykiváltó templom. Itt, mivel a szervita rend volt az, amely fenntartotta és gondozta ezt a templomot, és manapság pedig a modernkori fogságban, rabságban sínylődő emberekért, illetve családtagjaikért szoktunk ott imádkozni. Mivel rövid az idő, ezért indulás után kinyílik a város, ott egy városáldást szoktunk adni, aztán egy rózsafüzér imádság következik, azután egy kis pihenő után a himnuszszobor, majd a pálos kolostorromok, ez megint egy nagyon-nagyon szép állomás, mert csak azért is, mert Markolt Sebestyén szobrászművésznek a gyönyörű Várandos Boldogasszony szobra található ott. Ezt megcsodáljuk, és utána lassan haladunk a Tótasszony sírjától a végállomásig Mária Remetéig, ahol este 6 órától vár bennünket mindig nagyon szép szentmise, ez a zarándoklat zárása.
1: Megköszönöm Heim Krisztinának a szíves tájékoztatást.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatónk, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Reményik Sándor a Vágy egy című költeményét Frigyek Attila előadásában.
3: Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy falevél, mint egy fűszál, amely egyformán nyugodt, ha harmasszál rá, s a rászál a dél. Szeretnék úgy beléd simulni, mint egy elvesző árnyalat az alkony ezerszínű tengerén. Szeretném fölszívni az árnyakat, s magamat tőlük fölszivatni én. Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy lehellet, mint szélfuvalma, amely alig-alig borzolja fel az alvó vizeken. Szeretnék úgy beléd simulni, mint egy tétova napsugár, mely jár az erdő sűrű rejtekén, és nem keres, és nem talál. Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy tűnő napsugár. Szeretném, ha mellettem elmenet valaki szólna, nézd, már itt az ősz, sárgulnak lassacskán a levelek, és nem ismerném meg a levelet. És szeretném, ha rajt felejteni valaki a szemét az alkony égen, szólna, ezer színű az alkonyat, így láttuk ezt valaha vele régen. És nem sejteni, hogy egy árnyalat az esti színek közt én vagyok éppen. És szeretném, ha jönne valaki az erdő rejtekébe, és szólna, Nini, milyen különös, a nap e mély homályban is ragyog. És nem tudná, hogy az is én vagyok. Szeretnék úgy hozzád simulni természet, mint vém moha a fák éjszakos oldalán, s nem lenni hozzád hűtelen soha. Szeretnék úgy beléd simulni, mint a tücsök hangja holdas éjeken. Szeretném, ha valaki elborongna rajtam, mint múltból zengő éneken. S szeretnék úgy vegyülni el beléd természet, mint a síri por, mint ezer éves hantokról a szél nagy messzi tengerpartokra sodor. Hogy játszana velem egy kisgyerek, kicsiny kezén futnék fel alá, s e port, amely egyensúlyát nem leli, egy perc egyensúlyba tartanák.

jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: 라디오 napi útra való jezsuita gondolatok.
1: Kedd van, évközi 17. hét.

Uram Istenem, a nem létezés álmából életre hívtál. Csupán azért, mert hatalmas szeretetedben jó és szép lényeket akartál alkotni. Anyám méhében nevemen szólítottál. Megadtad nekem a lélegzést, a mozgást, a világosságot, és létem minden pillanatában velem jársz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot, és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai. A konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg.

Ha beszélnem kellene Isten szeretetéről, milyennek írnám le? Inkább keménynek, határozottnak, vagy lágynak, puhának? Ha beszélnem kellene arról, ahogyan én szeretek másokat, hogyan jellemezném? Kemény vagy lágy szeretettel szeretem a barátaimat, a családomat, mindazokat, akikkel találkozom. És ahogyan engem szeretnek, azt a szeretetet milyennek tapasztalom? Inkább kemény vagy lágy a szeretet, amit ismerek.

0: Mielőtt ismét meghallgatom az evangéliumot, felkészülhetek, hogy Jézus most nem a lágy és irgalmas szeretetről fog beszélni, hanem keményen, határozottan szólnak szavai, ahogyan egy jó apa inti gyerekét, ahogyan valaki féltőn figyelmezteti barátját.
1: Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot, és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai. A konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg.

Mindazzal, ami most bennem van, odafordulhatok Jézushoz. Kifejezhetem mindezt ő felé, és megnyílhatok arra, ami ő benne van.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzi sekrestyési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Most 14 óra 47 perc van, egészen 58-ig várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Most már hívhatnak is bennünket. Közben bemondom azt, amelyek a recepcióra érkeztek. A szegedi családért imádkér Irénke, valamint Irénke családjáért, Zoltánért, Péterért, Huszár családért, és folytatom majd utána, de fogadom az első telefont. Nária Rádió, tessék! Haló?
1: Azonnal lekapcsolom a...
0: Köszönöm azonnal szépen, várom.
1: Igen.
0: Hát most még nincs lekapcsolva, mert visszhangzik.
1: Nem van most már.
0: Jó?
1: Nagyon szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Először is hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért, és kérem továbbra is az imád a családom élő és meghúzt tagjaiért, és a jó orvosi eredményekért, és a magam egészségéért. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Jobbulást kívánunk szeretettel, Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt Márk unokámért, aki szombaton volt 30 éves, vegye a szűzanya oltalma alá szüleivel, testvérével, barátnőivel, betegségéből továbbra is gyógyulásért és a műtétjéhez sok sikert, majd nem sokára műtik. A súlyos beteg sógoromért, aki kórházban van és nagyon beteg, Isten akarata szerint gyógyulásért, a családban a többi betegekért, műtétesekért, továbbra is gyógyulásért, és nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, imádkozzon értük továbbra is. Mária Rádió, tessék!
3: Kicsértessék a Jézus! Szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket, a mai nap kegyelmét, és imádságot szeretnék kérni a további kegyelmekért, mert az mindig ránk fér. Testvérem egészségért, a két keresztfiamnak a munkahelyük megmaradásáért, az unokáinkért, és hogy ez a nyár békével, valóban békével, és ezt az imádságot erre a szándékra is, plusz a Mária Rádió munkatársaiért is, akik ilyen szép műsorokat közvetítenek, és a Leó pápának a felszólítása a békéért, hogy a Jóisten hallgassa meg a mi imánkat, és valahogy ez valóra is váljon. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni az 5,5 éves Aliszkáért, akinek a két agydaganata sajnos rossz indulatú lesz, mint kiderült. Ezért kérjük az irgalmas Jézus, hogy az én szüleinek, testvéreinek és őnek is adjon erőt ahhoz, hogy ezt a keresztet vinni tudják. Kérjük az irgalmas Jézust Aliszka teljes gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
0: Köszönjük
4: Krisztus.
0: Köszönjük szépen, imádkozzunk érte, és ajánljuk a szűzanya oltalmába őt, és gyógyulást kívánunk neki. Folytatom a recepcióra érkezettet. Imád kérnek Irénkért, családjáért, Zoltánért, Péterért, Huszár családért, Mária Rádióért, minden jó akaratú emberért, Magyarország békéjéért, szűnjön meg a bosszúállás. A Rákoskeresztúri Rózsafüzér csoport tagjaiért, a polgármesterért, valamint a Hideg és a Smil családokért, betegeik gyógyulásáért, elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is imádkozunk. Imádkozzunk Barlai Tamás műsorszerkesztőjére, akit a közelmúltban súlyos balesetért mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imádkérek a háborúk megszűnéséért, a papi szerzetesi hivatásokért, a betegek gyógyulásáért, az éhezőkért, a bajban lévőkért, a tisztító tűzben szenvedőkért, családom testi-lelki gyógyulásáért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szűzanyának szeretnék hálát adni azért a kis magzatért, akiért már többször kértem az imát és az édesanyjáért. Mind a kettőjüknek az állapota napról napra javul, és egyre jobb az állapotuk. A Jóisten áldását kérem továbbra is rájuk, és önökre is, hogy ilyen szépen vezetik a műsorukat. Köszönjük Isten áldja szépen. Önöket.
0: Isten áldja önöket is.
7: Háladással szeretnék imád kérni unokám bajmentes hazaérkezéséért. Köszönöm is az én egészségemnek helyreállásáért, gyógyulásunkért, a Mária Rádióért és hazánkért. Köszönöm szépen.
0: 14 óra 53 perc van, folytatjuk az élő imaláncot, és várjuk a hívásaikat egészen 14 óra 58-ig, 061-374-0904-es számon.
8: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kázos szenvedétől mentse meg őket az drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik.
9: Szeretnék imád kérni megtérésekért, dédunokáim megkeresztelésért és a betegeink gyógyulásáért, a papokért, kispapokért és új kispapoknak a megáldásáért, eljöveteléért. Dicsértessék, köszönöm.
10: Hálát szeretnék adni a kegyelmekért, és imád szeretnék kérni családunk testi-lelki egészségéért, Szentlélek vezetését mindnyájunk életében, és fiam társa találásáért. Köszönöm szépen!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
0: Várjuk a hívásaikat, kedves hallgatóink, ne az utolsó percekben telefonáljanak. Imádkozunk közelmúltban elhunyt Derzsi Emil és Szabó Adrient önkéntes társainkért, nyugodjanak békében. És hát
12: dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek elhunyt Anna lelki üdvéért. Köszönöm.
0: Mária Rádió, tessék.
13: Kérem szépen a közös hálaimát a drága Jézus nevében, nagy szeretettel, önökért, az adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, valamint a Szentlélek mindennapi kiáradásáért, és Hanna lányom egész életére és munka lehetőségére a hivatásomban, amit nagyon szeretnék. Köszönöm szépen.
0: Imádkozunk erre a szándékra, és Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
14: Dicsértessük a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért. Imád szeretnék kérni unokámért, hogy autószerelőnál van az autója, hogy a két kis gyerekkel tudjon szerencsésen hazaérni. Imád szeretnék kérni másik unokának is a szerelőnél az autója, hogy szerencsésen a munkahelyéről tudjon érte menni. Imád szeretnék kérni jó magam rossz eredménye, hogy jobb legyen férjemért, lányomért, hogy olyan orvost találjanak meg a balesetből kifolyólag, hogy minél hamarabb találják meg a betegségét. Imád szeretnék kérni az összes élő unokámért, dédunokáimért, az élő családtagjaimért, segítőimért, imád szeretnék kérni az Anna unokámért, a Anikóért, a jobbulásáért, hogy a mentő rosszul lett elvitte. Imád szeretnék kérni püspökökért, papokért, a pápáért, a világ békéért, a háború megszűnéséért. Imád szeretnék a rózsafüzér társulat, akik éjjel is mondják az imát, mert én is mondom velük együtt, meg hajnalban is 5 óra után, hogy a Jóisten áldása legyen mindenkin, és én is csak...
0: Mária Rádió, tessék!
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni egészségemért, derekam gyógyulásáért, problémák, nehézségek megoldódása. Egy hölgynek a jó vizsgálat eredményért, egy másik hölgynek a gyógyulásért, a kezelés sikeréért, családunkért, rokonaink egészségéért, az egyházért, a békéért és a Mária Rádió dolgozóért, hallgatóiért. Köszönöm szépen.
0: Mária Rádió, tessék.
16: A Jézus Krisztus. Kérek szépen imád egy házas párért, hogy eltávolodtak egymástól, és minden házas párért, aki nem, akik nem szeretik eléggé egymást, hogy becsületben ne lejjék fel a gyermeküket együtt imádságban. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen minden kedves hallgatónk hívását, kéréseit. Hamarosan kapcsoljuk a esztergomi ferences nővéreket, és minden szándékot felajánlunk, ami elhangzott, és ami szívükben megfogalmazódott. További békés, szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Jézus, szent ostya, ha te magad nem támogatnál, nem tudnék kitartani a fájdalmak közepet. De kegyelmed ereje fenntart egy magasabb síkon, és szenvedéseimet érdemszerzővé teszi. Te adsz erőt, hogy mindig előre haladjak, és erőszakkal hódítsam meg az eget. Szívem pedig szeretetet érezzen azok iránt, akik kellemetlenséget okoznak nekem, s akik megvetésüket éreztetik velem. Kegyelmeddel minden lehetséges. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Eszter Gombola Ferenc és szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökre.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsérdessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákos keresztüli Szent Pál ima csoport imádkozza. A hallgató ima szándékok mellett betegekért, valamint Magyarországért is imádkozzuk a rózsafűzért. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
1: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadja.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámad. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek. Az Emmausba igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse, a remény. Ezután kivitte őket Betániáig. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitezett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzé harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A titok gyümölcse a Szentlélektől való szeretet. Hirtelen heves szélviarhoz hasonló zúgást támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
4: aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként már kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzé negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvet. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mértem. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkezők szent emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mindennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
6: Asszonyuk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindjében kezdetben, most és mindenekké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holtüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsafüzér 5. titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözelte a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőjeként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
7: gonosztól.
6: Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
6: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
2: És értessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
8: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Édikót hallják. Digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyag biztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre, makabeusi vízszentelése várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Jolánkai Bence vagyok, 41 éves. Édesanyám vitt minket rendszeresen a templomba. A pasaréti ferences templomba jártunk misékre. Cserkészkedni is eljártunk, és nagyon sok, nagyon szép élményekkel gazdagodtam ezekben az években. Katolikus nevelésben részesültem, viszont elég fiatalon eltávolodtam az egyháztól.
4: Ezben az is közrejátszhatott, hogy az a hit, az a vallásosság, az még nem a tied volt abban az időben.
3: Ez így van. Attól teljes mértékben elszakadtam.
4: Mi lehetett ennek az oka?
3: Azt hiszem, hogy legbelül magamban kerestem valami újat. Úgy gondoltam, hogy az egyház nem tudja megadni nekem, amit kerestem. Úgy éreztem, hogy kötelező menni templomba, kötelező menni ide-oda, és akkor egy idő után, amikor már ugye fölnőttem eléggé, akkor azt mondtam, hogy nem fogok többet járni, hagyd döntsem én el, hogy mit akarok. Igazából volt egy időszak, amikor nagyon nehezen ismerkedtem, és nagyon nehezen találtam barátokra, és ezért megnyíltam a úgymond virtuális valóság felé. A számítógépes játékok rabjává váltam. Azt tudnám mondani, hogy ez egy ugyanolyan függőséget okoz, mint bármilyen drog. Ami bennem volt, azt próbáltam kompenzálni. Mivel nem voltak sikeres megtapasztalásaim a lányokkal, bezárkoztam, és kinyíltam e felé, a világ felé, és egyre több játékot vásároltam, egyre jobban kialakítottam otthon az én kis szobámat, főleg erre a célra, hogy egy kis sarok, a számítógép, amit folyamatosan fejlesztettem, és ebbe olyan szinten belemerültem, hogy igazából amikor már voltak úgymond, lehettek volna a kalandjaim az életben, a való életben, lányokkal, a barátaimmal, akkor is nagyon sokszor inkább a virtuális valóságban lévő dolgokat választottam.
4: Ez úgy hangzik, mintha a való élet az már, a legis az igaz élet az már, mintha unalmas vagy inger szegény lett volna ehhez
3: igen,
4: képest.
3: Igen. Én azt hiszem, hogy igen. Sőt, még ugye meg is ismerkedtem a marihuánával, amikor egyszer a két testvéremmel Hollandiában voltunk egy kis munkát végezni. Ott megismerkedtem a marihuánával, amit elkezdtem használni, és így ugye ez a virtuális valóság, ez még szebbé vált, még jobban hatott rám, és nagyon nehezen tudtam ebből szabadulni.
4: És mit szóltak ez a szüleid? Mert nyilván akkor beszűkültek a kapcsolataid az ő irányukba is.
3: A szüleim tettek rá célzásokat, hogy ez így nem jó, de én mindent megtettem annak érdekében, hogy ne látszon annyira durvának. Eljártam mindig dolgozni, tehát nagyon jól álcáztam magam, és a marihuánat is mindig a szobában szívtam el úgy, hogy ne lehessen érezni, ne lehessen látni, még a nyomait is nagyon jól eltüntettem. Nem is fogtak gyanút egyszer sem. Igazából a szüleim akkor tudatosultak ezzel, amikor én beismertem, hogy én ezt csináltam évekig. És igazából a megtérésem egy periódus lezárása, a virtuális valóságból való kijövetel úgy nézett ki, hogy nagyon rosszul kezdtem lenni, szorongás fogott el, pánikrohamok gyötörtek. Amikor az első pánikrohamot átéltem, akkor én rájöttem, hogy nem jó úton haladok. A marihuánát azt félretettem. Én úgy gondoltam, hogy ugye a drog okozta ezt az egészet, és próbáltam minél gyorsabban kiüríteni a szervezetből. De ugye a játékra nem gondoltam, és a játékot folyamatosan játszottam. igyekeztem minél jobban ugye a való világban élni, de emellett sajnos a virtuális valóság, a kettő együtt ment előre, míg nem pánikrohamok, nagyon erős görcsök, olyan sűrűn érdekes, hogy mindig hajnal 3-kor, főleg éjszaka jöttek, 2009. január 19-éig, amikor úgy ébredtem, úgy éreztem, hogy itt vége az életemnek, nem szeretnék tovább élni így, mert egyre rosszabb állapotba kerültem. Érdekes módon nem is vettem észre, hogy a virtuális valóság ennyire a rabjává tette a lényemet, és emiatt csak az utolsó pillanatban, amikor már nagyon-nagyon rosszul voltam, akkor döbbentem rá, hogy igazából ez okozza az egész problémámat. Én annak is betudom a megtérésemet, hogy elkezdtem keresni a kiutat. Jézus azt mondja, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek, és én próbáltam, igyekeztem. Nem volt bennem egyszer se az, hogy Isten felé megnyíljak, de hogy az emberek felé nyíltam, hogy segítsetek. Bajban vagyok, segítsetek, és megkaptam a segítséget. Elkezdtem úgy megnyílni jobban a világ felé. Valaki felnyitotta a szememet, hogy de hát Bence, tehát keresztény vagy, hogy nem jársz misére, hogy nem imádkozol. Nagyon erős segítséget kaptam. Egy pillanat alatt történt, hogy rájöttem, hogy igazából én keresztény ember vagyok, de soha nem imádkozom, nem fordulok Isten felé, és hogy ez miért van. És egyik pillanatra a másikra egy hihetetlen melegség töltött el, és átéltem ezt a csodálatos érzést, pont azon a napon, amikor szinte öngyilkos akartam lenni, Isten lenyúlt, hogy fölhúzzon és fölemeljen. Másnap bekapcsoltam a számítógépet, beléptem ebbe a játékba, és láttam, hogy Atya ég, hát ezzel játszottam ilyen sokáig, hogy tudtam ezzel játszani. És kikapcsoltam, és léptem bele. Ehhez kellett a Szentlélek, hogy felnyisse a szememet, és megmutassa nekem, hogy itt a probléma, ez a probléma. Érdekes, megváltozott az egész arcom. Előtte szürke, befelé forduló személy voltam. Emlékszem, hogy a megtérésem után édesanyám nem akart rám ismerni, hogy te jó Isten, mi történt veled? Csillogott a szemem. Valahogy tényleg éreztem, hogy ez a lélek belém szállt, és teljesen más lett a külsőm is egyik pillanatra a másikra. Azelőtt sokat hazudtam mindenkinek. Próbáltam elferdíteni a valóságot, mert szégyeltem sok mindent az életemben, hogy nem volt sok barátnőm, hogy nem volt túl sok minden, amit átélhettem. És amikor átértem ezt a megtérést, akkor akihez tudtam, oda mentem és bocsánatot kértem, és bevallottam, hogy nagyon sokat hazudtam, és bevallottam azokat is, főleg a családomnak, hogy miket hazudtam, és elnézést kértem, bocsánatot kértem ezekért. Nagyon jó volt, hogy ők megértettek, és megértették, hogy miért tettem. Elég zárt ember lettem ezekkel a játékokkal, de amúgy meg én mindig szerettem az embereket, meg az emberi társaságot, és azt hiszem, hogy ami a megtérésemhez vezetett igazából az, hogy kértem segítséget, hogy nem zárkóztam be.
4: A kísértés jött azért?
3: Hát a kísértés az nagyon, nagyon erős mind a mai napig. Sokszor van kísértés. Én azt is mondhatom, hogy vissza is estem a játékok világába, de szerencsére, vagy hála Istennek azt mondhatom, hogy Isten ezt nem hagyja, mert ilyenkor rosszul vagyok, nem tudom csinálni. Ez is egy kegyelem, én úgy gondolom, mert Isten nem hagyja, hogy visszaessek.
4: Amikor volt ez a megtérésed, és ez a szép élményed, meg a nagy kivékülések családdal, ismerősökkel, eszedbe jutott az, hogy ezt meg kellene köszönni Istennek? Elmentél templomba, vagy valamilyen módon hálát adtál neki?
3: Szinte másnap elmentem a templomba, és ott a vári közösségbe megismerkedtem nagyon sok fiatallal, összebarátkoztam velük, és egy nagyon jó kis társaságba kerültem. és a mai napig a barátaimnak tudhatom őket, és tartom velük a kapcsolatot. A hála nem csak olyan szempontból van bennem, hogy elmegyek a templomba, hanem azóta minden nap hálát érzek a szívemben, és ez folyamatosan tart. És a hit Isten felé az, hogy a Jóisten létezik, és folyton megsegít, és hogyha nehéz helyzetben vagyok, vagy visszaesek, akkor mindig velem van, és mindig fölhúz. Soha nem hagyja, hogy visszasüllyedjek ugyanoda, ahol voltam. Valahogy lehet, hogy ez is egy kegyelem, hogy én folyton érzem, hogy igazából itt van velem. Végül is minden embernek kéne ezt érezni, hogy itt van velünk egy fény, ami átpróbál ölelni minket, egy hatalmas reményt meg hitet ad, amit én átéltem akkor.
4: Ezzel nem ért véget a történeted. Bizonyára több alkalom volt, amikor megmutatta Isten neked, hogy mennyire fontos vagy a számára.
3: A megtérésem után az imaközösséggel elmentünk közösen Medjugorjeba. Ott először jártam, hatalmas élmény volt. Ott van egy közösség, egy olasz közösség, amit Csenákolónak hívnak, a drogos fiataloknak alapította Madre Elvira nővér. Ott megismerkedtem ezzel a közösséggel, meghallgattam egy tanúságtételt, és egyszerűen ott hihetetlen erősen éreztem a hívást, hogy hát ide nekem be kell lépnem. És annyira erős volt, hogy ugye én mindent hátrahagytam, rögtön beléptem ebbe a közösségbe, ez 2010-ben volt, és beléptem az osztrák házba, ahol is egy évet töltöttem el. Ez egy nagyon kemény közösség.
4: Mennyire önkéntes az, hogy itt valaki részt vesz ebben, vagy milyen lehetőségek vannak, mert nem biztos, hogy erről olyan sok embernek van ismerete.
3: A Csenákkal a közösség monasztikus életmódot folytat. A napi program az reggel korán fölkelünk, megyünk a kápolnába, imádkozunk egy rózsafüzért a szentség előtt. Az egész Csenákoló az eukarisztiára épül. Nagyon sokat vagyunk a szentség előtt, külön szentségimádásokat is tart a Csenákoló, hogy egyenként menjünk az oltári szentség elé. És munka, nagyon sok munka, imádság, munka. Az egész Csenákoló egy munka és imádság terápia, hogy a drogos fiatalokat, akik elszakadtak a valóságtól, helyrehozza, és a való életbe visszavigye. Dolgozni kell, beszélgetni kell a másik emberrel, és imádkozni, és meg kell nyílni Isten felé. Nagyon jól működik ez a közösség. Én rengeteg csodát láttam ez alatt a 6 év alatt, mert 6 évig voltam ebbe a közösségbe. Rengeteg, igazából még hitetlent is láttam, aki kinyílt, megnyílt Isten felé, és elkezdett imádkozni, és nagyon sok bezárkózott embert, nagyon sok hitehagyott, reményvesztett embert láttam visszajönni, kicserélődni és felerősödni ebbe a közösségbe. Én csak jót tudok mondani róla, viszont nehéz, kemény, nagyon kemény, mert vannak a szabályok, és bizony nehéz, mert meg kell felelni különböző feladatoknak. A közösség azt provokálja ki az emberből, hogy olyan dolgokat csináljon meg az ember, ami neki nehéz. Konfrontálódni, szituációkba keveredni, ahol le kell győznünk a félelmünket, a gátlásosságunkat, a bizonytalanságunkat. Sokszor van olyan feladat, hogy föl kell állni a vacsoránál az embernek, és mindenki előtt el kell mondani, hogy teljesítettem az napi feladatomat, vagy sem. Mindig egyénre van szabva, hogy milyen feladatot kap az ember.
4: Most ugye többször használtad a kell szót, de azért ez valahol önkéntesen is megy, mert hiszen nem vagytok bezárva. Miután meghallgattad a tanúságtételt Medjugorjeban egy olyantól, aki már megélte ezt, akkor már tudhattad, nagyjából sejtetted, hogy mi vár rád, és mégis vállaltad. Ennyire erős volt a hívás, hogy neked oda kell menni?
3: Igen, ez egy nagyon erős hívás volt. Úgy volt bennem ez, hogy 6. ha szakad, én ezt végigcsinálom, és a

0: És én hallgattam ezekre a társaimra, barátaimra, akik tényleg jót akartak nekem, és kibírtam azt a nehéz időszakot.
1: Mondtad azt, hogy ennek a nagyon sikeres terápiának két alappillére van, a munka is, az imádság, de a harmadik pillérnek azért a szeretetet én oda gondolom. Ez valóban így volt? Meg is tapasztaltad?
0: Igen. Amit most elmondtam, az inkább ilyen katonaság jellegű volt, de abszolút a szeretet az ott van. Legelsőnek, amikor belép az ember, akkor kap egy őrangyalt, egy személy.
1: Milyen szép, nem? Őrangyal.
0: Igen, egy testvér személyében, aki egy idősebb, aki már több időt töltött el a közösségben. Az igazából 24 órán keresztül egy hónapig, vagy két hónapig esetleg mindig velem van. Mindent megoszt, megtesz, értem, és
1: hogyha nem volt kedved egy munkát megcsinálni, azt is bevállalta volna?
0: Valószínűleg igen. Ez a közelség. Néha azért zavaró is volt megszokni, meg szeretni azt, hogy folyamatosan veled van valaki 24 órában, ugye, mert a kinti világban azért mindig van olyan az ember, ahol el tud menni, el tud menekülni, és ott meg nincs ez, ott folyamatosan együtt kell lenni. Nekem nehéz volt ezt megszokni, de nagyon jó, hogy a Csenákoló az megtanított folyamatosan közösségben élni valakikkel. Sehova nem mehetett az ember egyedül, és mindig valakivel dolgoztunk együtt, soha nem egyedül.
1: Ide bizony nagyon nehéz természetű emberek jöttek ám össze. Az őrangyaloddal úgy, ahogy kijöttél egy idő után, de azért a többiekkel nem biztos, hogy ilyen könnyen ment. Ehhez kellett gondolom végül is az a megértés, hogy más képes másképpen gondolkodni a világról, meg hogy nem olyan, mint én, és mégis megtalálni ezt az összhangot. Igen. Ez neked hogy ment?
0: Nagyon sok konfliktus helyzet alakult ki, amitől eleinte próbáltam menekülni, és nem fölvenni. És azt hiszem, hogy a közösségnek ezt is köszönhetem, hogy megtanította azt, hogy igenis ki kell állnom magamért, mert én is fontos ember vagyok Isten szemében. Azt hiszem, hogy a közös imádság ereje az hatalmas, és szerintem ez a sok különböző ember nagyon jól meg tudott férni egymással.
2: Kedves hallgatók, Jolánkai Bence tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: A mai nap költője július 28-án Székely Magda. Nagyon kevesen ismerik Székely Magdát, pedig egy nagy zsidó költő volt. Mezei András költő felesége. Székely Magda 1936. július 28-án Budapesten született, egyébként egy asszimilált zsidó családban, tehát a család az már egyáltalán nem volt vallásos. Magda, Székely Magda később találja meg azonosságát a zsidósággal, bár a történelem az elég nagy erővel csapta rá ezt a bélyeget. Egész életét meghatározta az, hogy a szeme láttára hurcolták el az édesanyját, a nyilasok, akit aztán soha életében nem látott. 8 éves volt ekkor Magda. A gyerek egy katolikus zárdába került, de ez inkább volt egy javító nevelő intézet, mert az apácák nem titkoltan antiszemiták voltak, és ezt érzékeltették is vele, de a hitük nem engedte, hogy a gyereket hagyják elhurcolni. Ezért az életüket kockáztatták, és megmentették Magda életét. Elkerült onnan, és egy sváb család fogadta be. Egy sváb család, akiknek a nevét se tudja, de aztán ők azok, akik táplálták, ellátták, és óvták,

0: és vigyázták ezt a gyereket. Nem árult el nekik, hogy zsidó származású, de valószínűleg akkor is épp úgy szerették volna. Mert hogy egy kóborló kislányt, a háborúban elárvult kislányt fogadtak be. A háború befejezése után 55 és 59 között az ELTE-n magyar bolgár szakon végzett, és utána kiadóknál dolgozott, a Magvetőnél és az Európai Könyvkiadónál. Ritkán és keveset publikált, de versei azok olyan erejűek, mint Pilinszkijé, vagy mint Nemes Nagy Ágnesé. Nagyon mély, szinte vulkánszerű kitörések ezek, amelyek ritkán jönnek, de óriási erejűek. 1962-ben adta ki a Kőtábla című verses kötetét, és a második, az Átváltozás, az csak 1975-ben jelent meg. Férje Mezei András költő. Ő vallásos zsidó volt, és zsidóságát is vállalta. Egy fiúk született. Székely Magdával én nem találkoztam életemben, de a férjével, Mezei Andrással, igen. A 80-as évek végén, vége felé, amikor Szentföldre mentem, akkor felkerestem, mert szerettem volna találkozni az ottani magyar származású zsidókkal. És mivel nekem nem volt semmi kapcsolatom, megkértem Mezei Andrást, hogy segítsen találkozni ilyen emberekkel. Meghatározó élmény volt számomra az a néhány nap, amit az ottani Magyarországról, Izraelbe vándorolt zsidókkal tölthettem. Nagyon, nagyon nagyra lehetett értékelni azt a akaratot, ahogy ők egy életet teremtettek a semmiből maguknak. 1994-ben egy érdekes könyvet írt Székely Magda. Az a címe, hogy Éden. Ez egy beszélgető könyv. Kérdés-felelet formájában írja meg Mezei Andrásnak a háború témáját és az életét. Az egész életmű egy ilyen 200 oldalt képvisel. Költészete nem valami ószövetségi belügy vagy felekezeti panaszgyűjtemény, hanem egyenletes vonatkozásai és megszenvedett igazságai örökérvényűek, írta róla egy kritikusa. Élete utolsó éveit elég visszavonultan élte meg, és 2007 áprilisában ment el tőlünk. Székely Magdát úgy érdemes olvasni, és úgy érdemes a költészetét meghallgatni, mint akinek egész életén oldhatatlanul és múlhatatlanul nyomot hagyott a háború, a kiszolgáltatottság és az a félelem, ami benne jelen van. Pilinszkivel hasonlítható erejű költészetét nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe. Székely Magda, a másik. A másik gyorsabb. Övi a vita. Érveit könnyű váltogatnia. De folytonos diadala felett vár irgalommal az egyetlen egy.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap a nagyszülők és idősek világnapján Búcsú Szent Lászlón, adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Az zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A Búcsú Szent Lászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelésre várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
5: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is. Húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billent hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rizsútos mélytartásban, csípőkörzés következik. Húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Igen, most már át kell alakítani, mert nem Dr. Csókai, Dr. Petrányi Szőr Anna műsora egyben.
2: És Dr. Csókai András közös műsora.
1: Köszöntöm a kedves testvéreket.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Erésvárom Istenünk, áldás, békesség. Szeretettel köszöntjük Horváth Attilát, a Malév egykori légiforgalmi irányítóját, illetve a légiforgalmi irányítás egyik vezetőjét, aki egyébként elárulta, hogy pilóta is volt, valamint Köves Gábor író, újságírót, akit én ugyan elneveztem dokumentaristának, majd elmondom azt is, hogy miért, de Gábor ez ellen egy picit tiltakozott. Ugyanakkor előttem az Apropó New York című könyvem, ami szintiszta topográfia, ezért is tetszett nagyon, mert úgy érzem, hogy a Gogol utca 28 alól sugározzuk a műsorainkat a Mária Rádióból, Újlipótvárosból, és néha, mintha elfeledkeznénk arról, hogy hol vagyunk, szeretnék egy picit beszélgetni majd Újlipótvárosról is a kedves vendégeinkkel. A barátságunkat Horváth Attilával, Timafi Éva barátnőnknek köszönhetjük.
3: Igen.
2: Aki balatonfüredi beszélgetésünk során összehozott minket Piski Ildikóval és Piski Lászlóval, a könyvkiadó tulajdonos Piski Igen. Sándor leszármazottaival.
3: Igen.
2: És a múltkori beszélgetésünket úgy fejeztük be, hogy zuhanó repülőn nincs ateista. De Andrásba belefojtottuk a szót, mert te azt mondtad, András, hogy te tudsz arról, hogy zuhanó repülőn lehet ateista.
1: Hát igen, ezt a kórházlátogató atyák, például a Kerényi Lajos atya, vagy más atyák is mondták, hogy azért van, aki a utolsó pillanatban a halála előtt is még megtagadja az urat. De térjünk itt akkor erre, hogy mondtad, hogy pilótaként és légi irányítóként átértél cudar nehéz helyzeteket. Talán a légi irányítóként ez egy kicsit olyan, mint az orvosi munka, amikor az orvos a műtőben látja, hogy szóval nem ő vele lesz a baj, hanem a beteggel óriási baj lesz. Légi irányítóként ez lehet a nehéz helyzet, de pilótaként is. Tulajdonképpen, hogyha egy pár példát esetleg mondanál, és ritkán szoktak erről így beszélni, hogy volt-e ezzel kapcsolatos Isten élményed, amikor már úgy érezted, hogy itt a dolgok veszve vannak, és aztán valami mégis segített.
3: Igen.
1: Erről.
3: Nekem privát, tehát pilot license-em volt, tehát magánrepülőgépek világában voltam én pilóta. Egy New York-i útnak során történt a dolog, amikor is vásárolt egy gazdag ember, egy német, akkor még nyugat-német gazdag ember egy kis repülőgépet, és a barátommal bennünket, kettőnket megbízott, hogy repüljük át az óceánon ezt a kis repülőt, aminek egyetlen egy motorja volt, és az óceán fölött előfordult kétszer is olyan, hogy azt se tudtam, hogy kit hívjak segítségül, mert egy egymotoros géppel 35 órán keresztül Amerikából átrepülni Európába, az alapjában véve is rizikós, hát ha még technikai probléma is adódott, mint ahogy adódott is. Akkor volt, ezen az úton volt két ilyen alkalmam, amikor eszembe jutott a gyerekkorom, a vallásos nevelésem, és tényleg nagyon érdekes víziók jelentkeznek olyankor, amikor az ember komoly bajban van. Az egyik az volt, amikor a tartalék üzemanyagról átkapcsoltunk fő irányra, és a kapcsoló elromlott, és az a tank, amiről jött az üzemanyag idáig, az abból már nem tudott tovább jönni, viszont a kapcsolót nem tudtuk átkapcsolni, és kvázi leállt a motor, olyan 3200-3300 méter magasan, és ott kétségbe esettem, próbáltuk a technikai problémát elhárítani, hál' Isten a barátomnak sikerült. Ez alatt az idő alatt én nem mondom, hogy visszatért a gyerekkorom, amikor ugye hát mint vallásos gyermek nevelkedtem hagyományosan a 40-es, 50-es években, de egy picikét igen. Uh-huh. Szóval megjelentek olyan képek, amik akkor jelennek meg, amikor az ember nagy bajban van. Aztán a második alkalom ugyanezen az úton, amikor menet közben kinyílt az ajtó. Az a repülőgépeken, általában autókon is úgy van, hogy amikor nagy a sebesség egy járművön, akkor ha egy nyílás kinyílik, ott szívás keletkezik.
1: És most nem hallottunk egy ilyen...
3: Így van, utasszállítógépen volt egy ilyen, az óriási baki egyébként, ez hihetetlen baki. Nálunk is kiszívódott az ablak, és még egy olyan 5 órát kellett repülnünk Grönland fölöttől, Reykjavikig, úgyhogy én fogtam az ajtót. Hát szóval előfordulnak ilyen dolgok olyan emberek életében, akik felvállalnak ilyen csacsiságokat, hogy repülés a hobbiuk, a mindenük.
2: Amikor Gábor könyvét, Köves Gábor, apropó New York című regényét elolvastam, akkor sütött belőle a lokálpatriotizmus, hogy mennyire szereted Újlipót várost. A Kreszgéz utcáról indulunk, átmegyünk a Csanádi utcára, a Lehel téről is van szó, korábban Élmunkás tér, erről is részletesen ez. Ugyanakkor mégis érzek valami New York szenvedélyt is nálad, de a repülés egy picit nálad is olyan rizikófaktor.
4: Hát én egyszerű hétköznapi repülő vagyok, tehát én nem tartottam még soha ajtót Grönland fölött, 3000 méteren, eleme 9000 méter, azt hiszem 9000, ugye? 8000 méter a,
3: ott mennek az utazós.
4: Én ott szoktam nem ajtót tartani, és hát ebből ugye nem is csináltam soha titkot, és ebben a könyvben is szerepel, hogy nemes egyszerűséggel én rettegek. Tehát ugye ez egy állandó programom, noha nagyon szeretek utazni, és ez sose tartott vissza.
3: Jól titkolod, nem látszik rajta.
4: Hát most nem rettegek, de 9000 méterre rettegek. Tehát rettegek, amikor felszállunk, amikor leszállunk, és a kettő között folyamatosan. Ezt megszakítja néha a melegételt szervíroznak, ami egy kicsit enyhít a rettegésen, de sosem számolja föl. Igen, ez így szokott történni. Tehát, hogy én repülök ennek dacára, tehát felszállok, leszállok, és félek, igen, miközben nagyon lelkesen, tehát főleg úgy nyilván ez egy egyszerű, hogy mondjam, szóval ez egy utazó mentalitás, hogy odafele egy kicsit talán kevésbé, vagy ott a lelkesedés hajt, vagy a lelkesültség, visszafelé már olyan lemondóan.
2: Ugyanakkor ott a New York vonzása, amikor is majd, hogy nem, legalábbis ezt olvastam a könyvből, szinte jársz New Yorkban.
4: Ez így van. Ez így van, igen. Mert az abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem van némi rokonságom ott, és a rokonságnak egy távoli unokatestvér lakik az 52. utca, és a First Avenue sarkán, vagy a sarkához közel, tehát hogy tulajdonképpen van egy kanapé, egy ilyen rokon kanapé, és ez a kanapé, én ezt az utóbbi 15-20 évben én ezt egy picit elprivatizáltam magamnak, szegény rokonaim. Először még csak azt hitték, hogy egy távoli unokatestvér, aki egyszer megjelenik, kétszer udvariasan vendégül álltak, és amikor 28-szor megjelentem, akkor már sejtették, hogy nekik ez egy ilyen élethosszig tartó vendéglátás lesz, és tehát ez egy szerencsés helyzet, és úgy van ez a kanapé, máskülön már nem hiszem, hogy megengedhetném magamnak, és én amikor csak tudok, megyek, tehát egy évben egyszer így beindul ez a New York várás bennem, én ezt mindig érzem, ahogy biológiailag szinte, tehát így a szervezetem ez megindul, ez a kémiai folyamat, tudom, hogy na igen, ez az a New York viszketegség, és akkor azt tudom, hogy záros határidőn belül menni kell.
2: Gábor vágyik New Yorkban, Attilát kérdezem, hogy te pedig vágysz a repülés után, vagy vonzódsz a repülés
3: után? Igen, de New York után is, mert nagyon komoly emlékeim vannak New York-a kapcsolatban, miután nagyon sokszor jártam kint, ugye nekünk szabad jegyünk volt a régebbi évtizedekben, és lányaimmal, feleségemmel sokat jártunk ki, legalább 15-20-szor voltunk kint Amerikában, különböző helyekre érkeztünk, általában Chicagóba, valahonnan Európából, és hát de a nagyvárosok, New York mindig vonzott, és ezek voltak azok az igazi élmények, mert hát ugye Amerika közepe, kukorica meg répaföld az egész, de végső soron a nagyvárosok óriási vonzerővel bírnak. Csak egy történet, jó? Sétáltunk a Fifth Avenue-n éppen, és ment előttünk két tagba szakadt afroamerikai. És én szeretek iszogatni olyan italokat, amik ott helyben, ami helyben való, ugye, és egy kis viszki hatására sétálgattam ott a családdal a járdán, és nézem, mondom, ez nem létezik, hát ez a két ember magyarul beszél, feketék, legalább vagy niggerből, nem tudom honnan valók, de teljesen fekete emberek voltál, mondom, te figyeljetek már, jól hallom. Magyarul beszélt két ember előttünk, két színes bőrű. Hát már csak megszólítottam őket, hogy mi újság. Hát itt tanultak Pesten. Szóval ez egy örök tanulság, így zárójelben ugyan nem ide tartozik, de figyeljünk arra, hogy hol mit mondunk, mert mindenhol tudnak magyarul.
1: Hadd térjek vissza egy kicsit az előző témához. Én, mint operáló orvos, ugye, pláne idegsebészként, szóval megtapasztaltam, hogy amikor nagyon nehéz helyzetek vannak, és ez lehet, ez már a légirányításban is lehet.
3: Van
1: és
3: ilyen, igen.
1: Nagyon nagy szükség van a kreatív ötletre adott esetben. Hogy van-e olyan tapasztalatod, hogy az imádság, vagy a léleknek a mélyére való valamilyen eljutás lehet egy más spirituális úton, nem feltétlenül kell csak kereszténységen keresztül lehet a lelkünk mélyére jutni, hogy ez ad segítséget, hogy följöjjön egy jó ötlet?
3: Ez az érzés nagyon érdekesen tehát jön elő. Egy realisztikus állapotból, amikor irányít az ember, ül az radar előtt, igen, és besokal. Van ilyenkor régebben, ma már a mai technika ezt a besokalást, ezt tudja közömbösíteni, mert olyan komoly technikai eszközökkel irányítanak a mai irányítók, hogy ilyen nem állhat elő.
1: Igen.
3: De az én időmben, 70-es, 60-as, 70-es években volt, amikor még a technika nem volt akkora olyan fejlettségű, mi viszont már igen, hogy szerénykedjek, és egyszerre sok repülő jött. Ezek a ilyen hullámzó dolgok voltak, egyszer jött több, egyszer kevesebb. Na, amikor sok repülő érkezett, akkor volt az embernek egy olyan érzése, amikor a reális világból átment egy picikét, egy ilyen misztikusabb, amiről most próbáltál engem emlékeztetni, egy olyan irányba, amikor az ember, szóval, hogy mondjam, szóval abban reménykedik, hogy itt most minden jó fog sikerülni.
1: Mm.
3: Tehát azt a kerek-perec fizikai állapotot átéli az ember egy olyan állapotba, vagy átnyúlik egy olyan állapotba, bizony, amiről te az előbb említettél, hogy valószínű ez olyan, mint amikor egy ember bajba kerül és fohászkodik. Én nem fohászkodtam, de van az a bizonyos, és nincsen éles vonal. Tehát az ember szépen átmegy egy ilyen reményteli állapotba, hogy én ebből engem valaki kihúz.
1: Uh-huh.
3: Akkor ilyenkor volt az, hogy nem bíztam magamban eléggé, és akkor szóltam egy kollégámnak, hogy állj mögém, figyeld a munkámat, és ha valamit észreveszel hátulról, mögülem, akkor bökél rám, utas rá. Tehát van ilyen, nem éles vonalú, de én tudom, hogy van ilyen állapot, amikor az ember átváltozik azzá, amit most te említettél.
1: Igen, ugyanakkor megéli az ember azt, hogy Isten sokszor hallgat.
3: Igen,
1: és
3: igen,
1: ez borzasztó
3: rejtőzködik,
1: megélni,
3: igen.
1: Borzasztó megélni a hívő embernek Isten hallgatását a
3: hát igen,
1: kritikus
3: igen,
1: helyzetekben, igen, mert igen. Fölszakad a kérdés.
3: Igen, én faluhelyen nevelkedtem, mert bennünket kiraktak annak idején az illetékesek. Hortobágyon már nem volt hely, úgyhogy Göcsejbe, egy kis zsákfaluba, erdő szélére, és ott a parasztemberek világában kerültem én nagyon közel az Istenhez, illetve az Isten hívő emberekhez. Nem akarok most jobban belemenni, de egy ilyen régi, ott maradt falu, ahol igazi, vallásos nénik, bácsik éltek, az nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt, és ott én megéltem az Isten hívést és az Isten félést, ha lehet ilyet mondani, akkor annak a létét abban a faluban, bizony.
2: Békés Csabán születtél, igen. És utána Budapestre az 5-ös gimnáziumban kerültél, és ott érettségiztél.
3: 56 miatt föl kellett menekülnem Budapestre, mert nem voltam igazi 56-os, csak fegyver nélküli 56-os, és ott szóltak a rendőrhaverok Tapolcán, ahol a gimnáziumban járt az Békés Csaba, aztán a különböző falvak a szüleim áthelyezgetése folytán átkerültünk Dunántúlra, és amikor érettségi, illetve gimnáziumba kerültem volna, akkor hát egy olyan helyre került, kérte édesanyám magát, ahol van gimi, és ez Tapolca volt. Tehát én oda kezdtem járni 56-ban. És hát belekeveredtem, a fiúk mentek ki a laktanyába fegyverért, nincsenek véletlenek, mindig mondom.
2: Isten művésznöve véletlen, erről szoktunk beszélni.
3: Így van, az egyik ilyen, mire odaértem, elfogyott a fegyver. Az előttem lévő fiúnak még jutott, nekem már nem jutott.
1: Ez
3: az előttem lévő fiú le is ülte a magáét a fegyverért, nekem nem kellett börtönbe mennem. Szóval van ilyen, így van.
2: És ez inspirált a későbbiekben, hogy egy olyan pályát válasz, amivel esetleg sokat utazhatsz, hiszen abban az időben nagyon nehéz volt utazni.
3: Maga a sportrepülés, mint olyan, elkapott engem, 16 éves koromban én már egyedül repültem. És ugye tovább szerettem volna ebben az irányba menni, följöttem Pestre, emiatt az ok miatt, amit az előbb mondtam, hogy szóltak, hogy jól lenne, eltűnnék a városból, följöttem Pestre, itt fejeztem be a gimit, és jelentkeztem a Malévhez. Én azt hittem, hogy érettségivel, 100 óra repült idővel, majd azt mondja a Malév, hogy gyere, hát persze, kell lesznek, mert nem így volt, mert akkor csak katonákat, leszerelt katonákat vettek fel. Így kerültem a Malévhez aztán, és aztán így lettem irányító, mert hogy pilóta nem lehettem. Tehát egy másodrendű, nem egészen így van, de mondjuk másodrendű beosztásom lett a légiközlekedésben.
2: Tehát akkor a karrieredben beleszólt a történelem.
3: Így van.
2: Erősen beleszólt, de Gábornál is érzek némi történelmi ihletést a nagyszülőkön keresztül, a Tusin és a Palin keresztül. Mártának hívták nagymamát, ő volt a Tusim, aki szép kort megélt, 90 éves korában halt meg, ha jól értelmeztem, ugye, a könyvedből, az Apropó New Yorkból. És Palinak is igen kemény élete volt, hiszen ők, szeretném, ha te fejeznéd be a mondatot.
4: Hát kijutott nekik, ami ugye 40-es években volt egymás, nevezhetjük így is, úgy is, második világháborúnak, holokausznak, és ők ezt megélték, tehát magyar zsidó emberekként túlélték, kisebb-nagyobb viszontagságok során, amik hát azért úgy a családdal maradtak, ugye ez az emlékek és a kisebb-nagyobb traumák, de ettől függetlenül, nem tudom, az én életemben a történelem az inkább a legózás játszott nagyobb szerepet, mint a...
2: Mondhatjuk, hogy 1973-ban születtél. Kevésbé régóta vagy fiatal, mint Attila. Ő is régóta fiatal, te kevésbé vagy régóta fiatal. Igen, de mégis hatottak rád ezek az élmények, élmények, családi trauma feldolgozás.
4: Persze, bár mi ezt nem így hívtuk, tehát hogy nem ilyen programszerűen, hogy ugye délután 4-5-ig traumát feldolgozunk, de felnőttebb fejjel, tehát amikor, és megtörtént a rendszerváltás, tehát mi egy klasszikus asszimilált zsidó család voltunk, hogy ebből milyen zsidó család lettünk, azt nem tudom, tehát vagy nincs pontos definícióm rá, és már nagyobb biztonsággal lehetett így a múltba nézni, meg a múltbéli dolgokat kimondani, akkor ezek szépen lassan kilettek mondva. Ugye az én anyai nagyapám, a könyvben is sokat szereplő Pali, ő nekem sokat mesélt, mint nagyapa a fiú unokájának. Ebben a mesélésben sok minden benne volt, sok voltak ezek, amit én gyerekként ilyen kalandos történeteknek, vagy a kalandot hallottam ki belőlük. Amikor már kevésbé voltam gyerek, akkor már nem a kalandot hallottam ki belőlük, hogy hát itt a nagyapám az üldözött fél. Igen. Ez szerepet játszott, igen. Szerintem pont annyira, mint más hason sorsú család életében.
2: Igen, de érdekesen élsz a hit életedről is a könyvedben. Mégpedig úgy, mintha egy hidat képezne a Frankelleu utcán a zsinagóga, és az Újlipót városi keresztény vagy keresztjén templomok, hiszen itt van a Pozsonyi út 58 alatt egy református közösség. Igen. Milyen érdekes, hogy a Margit-szigeti élményeiden keresztül, ahogy mintha egy híd vagy egy láthatatlan felhő, vagy nem is tudom, hogy vagy olyan érzésem volt, mint hogyha attól függetlenül, hogy ez eléggé realisztikusnak tűnik, azért van benne valami spiritualitás.
4: Hát ha van, akkor, hogy mondjam, ez az olvasóra van bízva, hogy hány gram kis spiritualitást tud magához venni, nem tiltakozom. Ha van, akkor legyen. Nekem ez persze, én alapvetően próbálom ezt egy kicsit olyan, hogy mondjam, közel is engedni, meg távol is tartani magamtól. Tehát ezek a futó élményeim, tehát a Margit-szigeti élményeim, a futó élményeim, a valóban két templom. Tehát, hogy egy idő után észrevettem, hogy két templom között körözök a szigeten. És ez a két templom egyébként építészetileg is, vagy nem azt mondom, hogy csak építészetileg, de építészetileg is rendkívül vonzó a számomra. Nagyon különböző módon. És aztán volt egy ilyen kép bennem egyszer, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kötél táncosként, így, tehát hogy ki lenne feszítve. Mint hogyha egyébként itt tényleg úgy vonalban lennének, és hogy egy, hogy vajon ez a távolság, mint hogy a World Trade Center két tornya között is valaki egyszer átkötél táncolt, hogy ezt meg lehetne tenni. Futó gondolat volt már a szóval, mint összes értelmében.
2: Futás közbeni futó gondolat, igen. A szigetkör lefutása közben.
4: Igen, és hát a pandémia alatt, amikor nagyon sok futó gondolatom támadt, mert más se lehetett, mint belül élni, akkor sok minden megfordult a fejemben, többek között nem akarok úgy csinálni, mint hogyha nem így történt volna, tehát hogy akkor ez most, tehát például milyen jó lenne, hogyha lenne egy kis hit. Ezt találtam elég épületet, mert ugye ez a két templom, ez mindig ott volt. Ez is nagyon jó, hogy mindig ott voltak. Tehát ez valami bizonyosság. De azt nem tudom, hogy a hit az mennyire jött meg, vagyis hát tudom, nem igazán. De jó volt ezen gondolkodni.
1: Eljuthatunk csak az értelem útján a hithez?
4: Biztos nem. Én azt hiszem, hogy nem.
1: Szóval kell adott esetben mondjuk egy pilóta-szerű, vagy légiirányító-szerű, vagy egy betegségbe megért személyes Isten tapasztalat ahhoz, hogy az embernek mély hite legyen?
4: Úgy érted, hogy a hétköznapok során van, igen, akinek, tehát hogy van egy...
1: Vagy ami megindítja, mondjuk így, hogy ami a szívnek odaüt egy nagyot, kell egy ilyen személyes tapasztalat, vagy tanult módon az értelem útján az ember végül, ahogy Neumann János, ugye, is eljutott a hithöz, úgyhogy azt mondta, hogy ha igaz, amit leírnak, és én úgy élek, akkor az biztos jó, hogyha nem igaz, amit írnak, akkor, és én megtartom, akkor sincs baj, de hogyha igaz, és nem tartom meg, abból nagy bajom lesz. Yeah. És így tisztán matematikai úton, az értelem útján fölállította az egyenletet, és az egyenlőség jel végén azt mondta, hogy akkor én inkább hiszek Istenben.
4: Uh-huh. Hát, ha választhatnék, én inkább hinnék, de nem nagyon hiszek. De nagyon irigylem azokat, akik hisznek
1: Ezt igen, hát ez a Neumann János, ugye matematikus, a világ legnagyobb, egyszer megszavaztatták a Nobel-díjasokat, hogy ki volt a világ legnagyobb tudósa, és nem azt mondták, hogy Einstein, hanem Neumann Jánost mondták, igen, képzeljétek el. Hát ő egy ilyen logikai lépéssel jutott el a hithez. De ez nem mond ellent különben se az Ószövetségnek, se az Új Szövetségnek, az, hogy az értelem útján elfogadva, amik ott le vannak írva, azt mondom, hogy ezek az emberek átélték, látták, megélték, lehet, hogy én nem éltem meg, de elhiszem, mert hát leírták, és sokan írták le, és mindahogy a feltámadott Jézust is nem csak a 12 látta, hanem még 500, és azok is leírták. Hát igen, akkor miért ne higgyem el?
3: Így van.
1: Igen, de ez olyan érdekes, hogy mennyire kell az embernek a személyes tapasztalat.
3: Én úgy érzem.
1: Mert ilyen gyarlók vagyunk, hogy nekünk személyes tapasztalat kell.
3: Én meg úgy érzem, hogy minden embernél jelentkezik a spiritualitás egyszer valamikor. Tehát rejtve bennünk van, akár génjeink, vagy elődeink, vagy egyéb más okán, de el tudom képzelni, hogy van olyan állapot, amikor a legateistább ateista is...
1: Ezzel indítottunk, ebből a kérdéssel.
3: Igen, igen, ezt el tudom képzelni. Igen, tudni, nagyon sokszor az életben találkozunk ezekkel, ugye, hogy már maguk a mondatok, hogy az Isten áldjon meg az én Istenem, meg mit, ezek nem biztos, hogy ezek ilyen olyan mondatok, amiket hát úgy hallottunk, és ezek lehet, hogy kiszakadt, felszakadt mondatok valamilyen oknál fogva. Tehát én úgy érzem, hogy lappang mindenkiben az, amit esetleg nem akar, vagy nem mer kimondani, és azt mondja, hogy ő ateista. Nagyon érdekes lenne ilyen kísérletet lefolytatni, igen, hogy milyen állapot az, amikor egy ember fordul.
1: A nagy kérdés ugye, hogy a csillagászat az leírta az ősrobbanást.
3: Igen.
1: De mi az honnan volt, ami ősrobbant?
3: Úgy van. Úgy
1: azon van. Arra mit mondotok?
3: Úgy van, igen.
1: Hát, ha elfogadjuk az ősrobbanást, igen, mert igen, azt igen. Az úgy az asztrológia, meg a csillagászat, igen, azt ugye elfogadja, hogy volt a nagy boom, igen, az ősrobbanás. De az honnan volt, így ami van. Ősrobbant?
3: Egy darabig visszatudunk menni, aztán igen, megállunk, mert onnan már igen, nincs magyarázat. Így igen, van.
2: Nagyon érdekes, amikor olyanokkal beszélgetek, akik mondjuk tiszteletes lánya. Barátnőm Gacsái Éva, akinél ez nem kérdés. Tehát én neveltek, ebben nőttem fel, gyakorlatilag templomban éltem az életemet, úgy hívják, hogy Gacsái Éva, a Gacsái tiszteletesnek, Gacsáiban élő tiszteletesnek a leánya. Egy pillanatig nem kérdés, hogy ő hívő, nem tesz különbséget, hogy vallásos, nem na, vallásos.
1: Ez az értelem útján jutott, tehát a nevelés is
2: az nevelés útján jutott el idáig, és fel sem merül benne, mert ha felmerül, mintha bűnt követne el. Ugyanakkor például Gábornál, ahogy olvastam, mert először is megütötte a szemem, hogy ugye vasárnapi ebédek voltak, és nem szombati ebédek nálatok, de amikor oda mentél egy zsinagógában, nem egyszer, nem kétszer életedben, akár New Yorkban, akár háromszor Magyarországon, akkor valamit azért te is éreztél.
4: Ez így van. Hát nyilván valami oda vitt, tehát egyfajta az érdeklődésen túl, hogy hát ha ott történik valami, amihez nekem közöm van, és
2: esélyt adtál magadnak.
4: Esélyt adtam, és a zsinagógának is, hogy közeledjünk egymáshoz. És azt végül is oda jutottam, vagy azt találtam, hogy igazából nyilván ez egy nagyon nyilvánvaló, hogy mondjam, tehát egy nyilvánvaló helyzet, hogy tényleg én a küszöbön éreztem jól magam, tehát ez a se bent, se kint, hanem egy kicsit bent is, kicsit kint is, ez nyilván egy ilyen alapállapotom, és ott jól tudtam szemlélődni, biztonságosan tudtam szemlélődni, egy kicsit idegen is volt, ami bent volt, egy kicsit ismerős is, de hát ez nekem egy alkati kérdés. Igen. Ez az én, hogy találtam is valami keveset, meg nem is, ha nem tudok úgy elmenni, tehát nem közömbe számomra, ha elmegyek egy zsinagóga mellett valamiért, felfigyelek rá, megtorpanok egy picit, megnézem a bejáratot, de nem biztos, hogy bemegyek.
1: És az emberekkel tulajdonképpen a könyveiden keresztül végül is van ilyen célod, hogy ne beijed, hogy forduljanak a mély lelkük felé? Vagy csak a saját élményeidet, megérzéseidet leírod, de van-e ilyen célzatosság benned?
4: Lehet, hogy most rossz bizonyítványt állítok ki magamról, de nincs.
2: Az interjú kötetettel sem, mert én elolvastam a Végszónak
4: Sem
2: rossz című 2021-ben ért interjú köteteden, nemzetközi világsztárokkal készítettél interjún. Nekem egy picit olyan volt, hogy példaképeink is lehetnek akár, de mindenképpen oda kell figyelni mondjuk Woody Allenre.
4: Uh-huh. Nekem egyébként többször is feltették ismerőseim, különböző ismerőseim a kérdést, hogy mi nem szeretnék-e tanítani. És én mindig kategorikusan azt válaszoltam, hogy nem.
5: De miért?
4: Bennem nincs egy ilyen tanító véna.
5: Kár.
4: Nem tudom, hogy ezt még nem próbáltuk ki. Lehet, hogy nem kár, tehát hogy nincs bizonyíték rá. Én különösebb célt nem fogok, tehát hogy semmiképpen...
2: Érdekeltek ezek az emberek, viszont hogyne, olyan persze. Színesen beszélgettél velük, és olyan jó olvasni, hogy az jutott eszembe, hogy tőlük, mint hogy tőled is, tanulni lehet.
4: Hát a legjobb interjúhelyzet az, néha ilyen is előfordul, amikor a beszélgetés, tehát nem úgy működik közben az agyam, hogy mondjam, látom azt, hogy milyen terméket fogok előállítani belőle, hiszen ez meg fog jelenni egy platformon, olyan szövegnek kéne lennie ideálisan, amit majd szívesen olvasnak, vagy érdeklődve olvasnak az emberek, hanem csüngök minden szaván az interjú alanynak, tehát én is bevonódom ebben, és egy kicsit fellazul ez a interjúkészítő és interjú alany dolog, és mondjuk úgy ülök ott, mint egy egyetemi szemináriumon, ahol egy bölcs, idős pedagógus.
2: Még akkor is a néha 15 perc áll rendelkezésre.
4: Az nem segít, de például volt már olyan, hogy nem 15 perc, egyébként pont, nem tudom, ez egy magyar interjú alany volt, mondjuk a Nádasdy Ádámmal, amikor leültem beszélgetni ott, minthogyha egy nagyon jó tanár beszélt volna, és akkor ezt tudtam úgy élvezni, nem mint újságíró, hanem mint egyszerű közönség. Tehát az a...
5: Egy érdekes ember volt, velem egy idős egyébként, igen, nagyon érdekes, olvastam róla tőle dolgokat, csak visszatérve egy picit még, doktor úr, arra, hogy hát a korom miatt eszembe jutott egyébként, hogy milyen érdekes az ember, hogy egy vallásos nevelést kap, mert vallásos családban született. Nálunk úgy volt, hogy én ilyen kétéltő ember voltam, mert az iskolába kellett a vörös nyakkendőt viselni, mikor hazamentem, ott meg teljesen minden megfordult. Ugye édesapám tanárember volt, anyám tanító és óvónő egyben, és olyan jelenetek játszottak le, hogy ugye akkor minden polgári családban volt valami kis állat. Ez a 50-es évek, háború után közvetlenül. Hát nálunk egy beszédes papagáj volt, amely eltanulta azt, hogy Piszok Rákosi. Most, amikor vendég jött hozzánk, akkor az én egyetemi tanár apám az fogta a kalitkát, és az előre kikészített hokedlire a spájzba beült, addig hát most már nevetséges.
4: Ez egy Woody Allen film.
5: Ez történt egyébként, hogy amíg anyám nem kopogott, hogy Sándor kijöhetsz, addig a papagája benn volt a spájzban, mert olyan vendég jött, akinél ez nem volt gond. És akkor áttérünk, ugye az 50-es évek, 53-ban meghal Stalin, akkor kezd enyhülni ez az egész. Én akkor már, mint serdülő emberke, az egészet átélem, és különösen azért élem át, mert az otthoni ellentmondásos dolgok arra inspirálnak, hogy ezt is tudjam, hogy ez micsoda, amiben az iskolában vagyunk, meg egyáltalán az életben. És akkor a vallásos nevelés után van egy kis lejtmenet, és akkor jön a gyakorlati élet, a fizikai, meg tehát az, amiben dolgoztam egész életemben, és most, hogy megöregedtem, most megint visszajön. És nem azért, mert én parancsolom, hanem visszakínálkozik a spiritualitás. Nagyon érdekes. Hát aki megél ennyi évet, majd kívánom nálad is, hogy így történjen, hogy ez magától jelentkezik. Szóval azért bennünk van, ez a lényeg, hogy bennünk van, igen.
1: Igen, a különben ugye érdekes, amit mondasz, hát nálam valamivel idősebb vagy, mert én csak 70 vagyok, de,
5: jó
1: mostanában sokszor észreveszem azt, hogy az elkövetett hibák az igen. élet folyamán, elkövetett hibák, hiába tudjuk azt, hogy krisztusi megbocsájtás van, és volt bűnbánat van, igen. de mégis néha az emberbe följönnek, és egy igen. rossz közérzetet adnak.
5: Pontosan igen. így van, igen.
1: igen. Igen, és milyen nehezen tudjuk ezt végül hátradobni, hogy azért a Jóisten az irgalmas. Szóval,
5: igen, igen.
1: A pláne, hogyha volt bűnbánat, hát akkor azért mégiscsak van irgalom.
5: Igen, igen.
1: De nehéz ezt, na mindegy, mit ti fiatalok vagytok, most nem akarnak itt.
2: És akkor fiatalosan egy kicsit lazítsunk a New York, New York című szerzeménnyel, mégpedig Bódi Magdi átiratában.
5: Jó.

Horváth Attila légiforgalmi irányítóval és Köves Gábor író újságíróval. New York apropóján, azaz apropó New York című regény apropóján is, és az előző beszélgetésünk alapján

0: szüzanyát, vagy inkább magátokból termelitek ki?
1: Hát én erre azt tudnám válaszolni, hogy én nem tudom magam elé képzelni ezt a, hogy mondjam, tehát elképzelhetetlen helyzet, mert megfoghatatlan, ugye ebben maradtunk és maradunk, de van ilyen, és volt ilyen, de ezek, mondom, automatikusan előtörnek az emberből, ezek lappanganak, ezek a spirituális és vallásos érzések, és ez, legalábbis nálam mindig így volt, hogy ebből tud egy megnyugvás lenni, egy pillanatnyi megnyugvás lenni, mert megoldódik, nem mondtam, hogy ki oldja meg, lehet, hogy nem én, de majd megold, és meg is oldódott mindig. Szóval voltak ilyenek azért a szakmában, elég sokszor voltak olyan cikis helyzetek, ma úgy mondjuk, úgyhogy volt.
2: Megnyugvás, vagy pedig majd, hogy nem terápiás jelleg, ahogy Gábor, kiírod magadból. Mert hogy itt a megbocsátást említetted, András,
0: jelent,
2: viszont azért Gábor azért beszél, bocsánat, ír arról a könyvében, hogy a családod nem mindent tudott megbocsátani. Például Tusi.
3: Tusi haragtartó volt.
2: Igen. Nagymamáról beszélünk, igen, híres, anyai nagymamáról.
3: Híres haragtartó, a Visegrádi utca egyik legharagtartóbb nagymamája. Bár nem végeztem felmérést, tehát hogy voltak más haragtartó nagymamák is, és ez bizony bennem is megvan erősen. Tehát én ebben, hogyha a megbocsájtás a kérdés, akkor akár magammal szemben, akár másokkal szemben, ez nekem ezt meg sokat kéne gyakorolni, hogy én ehhez milyen nekem segítsége az, hogy hát ugye a nem nagyon létező hitem nem nagyon tud segítséget nyújtani ehhez, de...
0: Döntés számodra, vagy pedig egy, ahhoz kell, az kell egy érzés, érzelem, vagy egy egyszerűen egy logikus döntés, a megbocsájtás?
3: Úgy kezdődik, hogy oké, a logikus döntés, a felnőtt józan döntés az, hogy megbocsájtok, de ennek a, ha ez tovább megy az érzelmi dimenzióba, ott azért én el szoktam veszni, tehát hogy nehéz ezt keresztül vinni a másik.
0: Elég az, ezt mint tőled is, Anna, mint pszichológustól kérdezem, hogy mit tanít a lélektan, hogy elég az, hogy nem kívánok a rosszat a másiknak, nem vagyok vele szembe kárörvendő.
2: Ez egy külön műsor témája lehetne. Én azt szoktam mondani, hogy akkor megbocsátok, mielőtt az illető elkövetné ellenem azt, amit meg kell bocsátanom, még pedig nekem jó a megbocsátás.
1: Ja,
2: tehát én
1: van.
2: Könnyebbülök meg. Igen. Ez egy, bocsánat, hogy azt mondom, az én önző szempontom, hogy megkönnyebbülök attól, hogy én megbocsátok. Lehet, hogy az illetőt ez nem érdekli, de én inkább így döntök, tudatos döntés, mert ugye Éva Editeget idézve az áldozat lét döntés kérdése, ja. És én nem leszek senkinek az áldozata azáltal, hogy a szívemben harag van, a gyűl ölet, a szer etet, ugye ezt is nagyon gyakran elemezzük, úgyhogy hát egy picit olyan köznapian fogalmazva nem tolok ki magammal azáltal, hogy én haragtartó
0: vagyok. És az hogy zajlik bennetek, hogy amikor jön egy rossz gondolat, egy bosszúálló gondolat, akkor azt az ember kimondja magának, hogy...
2: Jön a bosszúálló gondolat egyáltalán?
0: Hát igen,
2: mert a kárörvendő gondolat az esetleg jön, a bosszúálló nem biztos.
0: Tehát hogy lehet
2: egy haragos gondolat, azért mondom, hogy ez
0: akár
2: egy külön beszélgetés témája.
0: Hogy lehet
2: ezt hosszasabban kifejtve, mert nyilván mindegyiknek ellen kell mondani, de nem biztos, hogy reflexesen jön a bosszúállás. Lehet, hogy az jön, hogy haragszom, és csak azon kell dolgoznom. Vagy esetleg kárörvendek.
1: De csúnya, hogy az jó dolog.
2: De csúnya, hogy kárörvendek. Néha úgy érzem.
1: A harag az egy kétköznapi dolog, azzal nincs gond. Nekem
2: bosszú,
1: is volt olyan, hogy haragudtam, mert amikor olyan politikai repülések voltak, ezek a VIP repülések, hogy nem akarok kitérni személyekre természetesen, meg hagyjuk az egészet. De volt olyan, amikor extra repülések voltak Ferihegyről, akkor a Horváth Attila múltja előjött valakiknél valahol, és akkor az volt, hogy az az illető, aki megbízhat.

0: gyártó volt, azt az egy repülőgépet leirányította, minden más repülőgép nem volt a levegőben, én ültem és dühöngtem, és itt jön az, hogy most akkor haragszunk, nem haragszunk, megbocsájtunk, hogyan fogjuk fel ezt a dolgot, hogy sima harag el, vagy egy rossz indulat, vagy valami, és amikor ez az illető elhagyta Magyarország légterét, azt az egy gépet elirányította az a kiemelt ember, utána Horváth Attila beült a visszatartott forgalmat, 4 gép a levegőbe, 3 a földön, fél óra alatt le kellett dolgoznom, mentem ki zuhanyozni utána. Szóval azért mondom, hogy mégiscsak helyesbítem, hogy szóval voltak az életemben ilyen kis mélyedések, amiket az ember valószínű, hogy titkon úgy old meg, hogy hittel. Szóval van benne olyan rejtett hit, amit abban a világban, amiben éltünk, abban nem igazán, hát szóval én legalábbis a szakmám miatt nem tudtam igazán gyakorolni. De az rejtve meg volt, az biztos.
1: A harag, kár, öröm, bosszú állás, ezek természetes emberi érzések. Csak
0: igen.
1: Dolgozni érdemes, nem kell, dolgozni érdemes, és azt kell, hogy mondjam, hogy a saját szempontunkból is, mert nekünk jó, hogyha fölényes, nem gőggel, ezt már többször tisztáztuk András, hogy nem fölényes gőg van bennünk, hanem esetleg egy nagyvonalúság, lelki nagyvonalúság.
0: Szerényen
2: haragszom. Bár csak én nagyon hajtok a lelki nagyvonalúságra, tehát ha lehetne egy ilyen nem tudom, lejárni, gyúrni erre valamilyen gymbe, a lelki nagyvonalúság gépen gyúrnék a legtöbbet, tényleg? Tehát, hogy ez egy rendkívül szép, nekem sajnos csak, főleg csak elméletben létező dolog, és akkor megbeszélem magammal, hogy így lesz, és akkor utána jön a helyzet. Ez lehet az, hogy tehát én azt is nagyon ezen viselem, ha én bántok meg valakit, és azt is, ha engem bántak meg, de mind a kettőt valahogy nehezen. Igen, tehát, hogy és akkor ez a lelki nagyvonalúság, ez a de jó lenne, de közben meg így elsodornak az érzések, és habzószájjal ütöm az asztalt. Most ezt értsük képletesen. Igen.
0: Fiatal vagy, annyi minden történhet még veled.
2: Eltől tartok én is, igen. hogy igen, én ezzel csak egyet érteni tudok, csak ugye az elmélet és a gyakorlat nálam, az két külön dolog.
3: Hogy igen, hogy ez egy nagy kérdés, hogy a rossz gondolatot hogy győzi le a jó gondolat? Hogy győzi le a jó gondolat?
1: Erre talán...
3: sokat mondom a jó gondolatot, és egyszer csak...
2: Neked hogy győzi le?
3: Hát úgy, valóban úgy, hogy én mindig kérem a jó Istent, megpróbálom kérni, hogy és mindig eszembe jut az, hogy én is követtem el bűnt bőven, nekem is megbocsájtottak, a kutyafádat próbálj megbocsájtani.
0: Bár nem mi kérdezünk itt most, de ezt de én is megkérdezném, igen, hogy,
3: valahogy
0: hogy
3: valami
0: munkád
3: ilyen,
0: folyamán, ilyen, akkor ilyen, nyilván ilyen, ezeket ilyen te tapasztaltad. Igen.
1: Azt ígértük a kedves hallgatóknak, hogy utazni fogunk, így a második műsorunk második részében. Mi volt a legkedvesebb utazás élményetek? És azért Gábortól megkérdezem, hogy miért egy magánnyomozóval indul a történet? Miért egy magánnyomozón személyen keresztül láttatod velünk ezt a apropó New York eseménysort?
2: Hát azt hiszem azért egyrészt azért, mert nagyon szeretem az ilyen magánnyomozós történeteket, legyen az film, regény, film noir, Chandler regény, hozzá lehetne sorolni, és azért is, mert kerestem egy pici kibúvót, vagy egy pici menekülési útvonalat magamból, mert ugye ez a könyv, ami nem is, talán nem is regény, hanem valami könyv, ez így egyszerűbb. Hát ez nagyjából az én élményeimen alapul, nagyjából is egészében, de azért jó lett volna egy kicsit ettől úgy magamtól is távolságot tartani egy picit, és akkor úgy gondoltam, hogy abban a lakásban, ahol én felnőttem, ott dolgozzon egy magánnyomozó. És
1: sikertelen magánnyomozó.
2: Mindenki fontos volt, mert ez műfaji sajátosság, így hogy van. A magánnyomozó az legyen az élet által megtépázva, lehetőleg epekedjen egy elérhetetlen a végzett asszonya után, ugye ebben a könyvben nincs végzett asszonya, de semmiképpen se legyen sikeres, az nem kedvez ennek a fajta működésnek. Ezért.
1: És akkor ez volt, amit olvashatunk a legkedvesebb utazási élmény sorozaton. Kezdve mondjuk a New York a cserkészettől kezdve, ugye első amerikai élménytől, nyilván vannak benne fikciós elemek.
2: Igen.
1: Van
2: egy félmondat. A 43. oldalon meg a 82-en, azt kitaláltam. Nem, csak vannak azért, persze vannak. Kevesebb, mint amennyit szerettem volna. A New York nekem nem annyira ilyen klasszikus turista úti cél, inkább így az életem részévé vált. Tehát, hogyha nem a New York jutna eszembe, mint kedves, vagy a szívemhez legközelebb álló utazás, mert szerencsére vagy sem, ez úgy beleszervesült az életembe. Tehát akkor már inkább azt mondanám, hogy milyen jó eltölteni Prágában 2-3 napot, mert az egy úti cél, egy rendes turista úti célom, vagy Rómában, vagy a New York az
0: extra.
2: Az egy ilyen, nem is tudom, egy az mint egy folyamatos, egy véget nem mérő tévésorozat, nagyon sok epizód, nagyon sok évad, remélem, még készülnek újabb évadok, szóval, hogy így, hogy ezzel a buta kis hasonlattal kéne leírnom.
0: Teljesen igaz, mert az ember csak áll a járdán, ott, na ugye, nem kell pontosan, semmit tenni.
2: Pontosan.
0: Az akkora élmény már az is.
2: A New York-i járdán állása.
0: Komolyan mondom, hát ugye én is átéltem ezeket körülbelül, amiket mondasz, és én is úgy voltam vele, hogy csak elég megállni és nézgelődni, de aztán ugye meg lehet meg a szakmám miatt az 53. utca végén áll egy velem egy idős repülőgép anyahajó, amire felmentünk, családostól körülnéztünk, hát én ott otthon éreztem magam, és az egy ilyen nagyon érdekes, számomra a szakmám miatt egy nagyon érdekes objektum, nagyon érdekes pont. Meg hát mondom, egész New York, igen, szóval aki érti New Yorkot, illik előtte, mindig mondom az utazóknak, hogy illik előtte utána olvasni, nem csak azt, hogy ülünk az autóba, aztán ezt tettünk, meg azt ettünk, meg mi. Tessék szívesen.
2: Bocsánat, úgy sem rossz.
0: Úgy sem rossz.
3: Budapestet azt nem kell érteni?
0: De, minden, hát mindent kell érteni.
3: Csak mivel mi itt lakunk, ez...
0: Igen, én mostanában megszokott. Egyre kevésbé értem. Én a 60-as években, mikor feljöttem, akkor a pesti emberek szerették egymást. Összemosolyogtunk. Csend volt a városban éjjel. Nem voltak autók. Egy téli esték, amikor nagy hó volt Pesten, annak olyan hangulata volt, hogy ha költő lettem volna, akkor verset írok, szóval... És ahhoz képest, ami van, bocsánatot kérek, de én már... Ha lehet, akkor a kertben otthon.
3: De nem New Yorkosodott el Budapest is?
0: Hát, ha nem is pont abban az irányban, inkább egy picikét úgy el. Nem akarok csúnya szavakat használni, mert valamikor kedves és kedvenc városom volt, de nagyon megváltozott. Nem. Én nem tudtam színkoromban maradni a város fejlődésével.
2: Már Budapesttel vagy New Yorkkal?
0: Igen, Budapest.
1: Igen, mert hogy Új-Lipóciából indultunk ki, hiszen Attila, te is itt kezdted a budapesti
0: életedet. Igen, én 1960-ban feljöttem Pestre, albérletbe, Csanádi utcában laktam, Csanádi utca 5-ben, aztán megnősültem, és akkor még voltak ilyen cserebere, lakás, csereberék, meg mifene, és a Katona József utcába átköltöztünk, és ott laktunk sokáig. Aztán meg, hát jött az idősödő kor, és a belvárosból elég volt, mert azelőtt mindig a belváros, csak a belváros, ugye, hát el nem tudtam képzelni, hogy a kertvárosban hogy lehet élni. Na hát aztán jött az a kor, amikor azt mondtam, hogy most már a belvárosban is nem. Ha nem muszáj, akkor... És hát úgy kint nagyon jól el vagyok, a reptér mellett lakom egy családi házban. Úgyhogy...
1: Van valami különös oka annak, Gábor, hogy te maradtál Új-Lipóciában? Mert olyan szeretettel élsz a lokálpatriótaként a környezetedről, holott ez neked nem választott környezeted volt. Ide születtél.
2: Majdnem. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, az eszmélésem esik ide. Nem Budán születtem, de nyilván a legelső emlékeim is ide kötnek. Tehát itt gyerekeskedtem. Egészen késő kamaszkoromig itt éltem, mert most nem vagyok Új-Lipótvárosi. Lehet, hogy ez segít abban, hogy továbbra is szeressem. mert lejáró vagy visszajáró vagyok, amíg például volt kutyám, aki szintén szereplője a könyvnek, a vele Polly, egy 9 éves dalmata volt, sajnos múlt időben, akkor ez program volt, hogy én ide visszajöttem vele hétvégén, és akkor itt korzoztunk, és nagyon jól esett, és persze, hát az ember visszajár oda, ahol ismeri a sarkukat és a boltokat, ez egy jó érzés, nyilván így korral, így a nosztalgia is megtámadja az elmémet egyre inkább. Így szeretem Újlipótvárost, hogy nem tudom, hogyha itt élnék továbbra is, akkor valószínűleg sokkal konfliktusosabb lenne a viszonyom. Ahogy New Yorkot is úgy tudom igazán szeretni, nem ott élek, mert nem ott élek, így könnyű szeretni. Tehát, hogy én így csak a jót veszem ki belőle, igen, és otthon perlekedek a szomszédokkal Budán, és ügyintézek, mert nem, és nem ott a New York, Isten ments, hogy én ott. Volt egy ilyen, eleinte egy ilyen vágyam, hogy ott élni, és ilyen jó, hogy nem. Mert így gond nélkül tudom, és még tudom így idealizálni, és igen, így megmaradt egy mesének tulajdonképpen, amit így évente egyszer fel tudok keresni.
1: Attila, te rengeteget utaztál. Kár, hogy a kedves hallgatók nem látják az arcodat, hogy nagyon sokat, talán túl sokat is.
0: Igen.
1: Maradt olyan élményed, ami akár jó, akár rossz, de talán így a műsor vége felé valami nagyon szép emléked, élményed a repüléseid során?
0: Vidámat inkább. Mentünk föl itt Ferihegyen a lépcsőn, a gépre, családostunk, és meglátott a pilóta, mert az utasok mindig az első pilóta, tehát a kapitány felüli oldalon szállnak be, ott vannak a bejárati, a feljárati ajtók. Mentünk föl a lépcsőn, kikiabált a Pilcsi, Ati, szevasz, jöttök? Hát mondom, mit gondolsz, miért sétálok a lépcsőn? Hova? Hát mondom, egyelőre Madridba. Azt mondja, jó, rendben van, azt mondja, amikor a lányokkal kész vagytok, hogy ettetek, akkor majd gyere be a kabinba, akkor még be lehetett menni büntetlenül, és kvázi hívás nélkül is néha a pilóta fülkébe. Aztán előre mentem, és mondják a Pilcsik, hogy család? Mondom, igen. Csomag? Mondom, van. Azt mondja, te figyelj, de maradj benn itt a leszállásnál, mert hát ez egy érdekes helyzet a repülésben. De azt mondja, szóljál már a lányodnak, meg a feleségednek, jöjjenek ők is előre, és hozzátok a kézipodgyászokat, mert amikor ugye kiszállás van, akkor mi nekünk a kabinban pont ellentétes irányba kellett volna menni a leszálló tömeggel. Úgyhogy vittük a kézipodgyászt, elhelyezkedtünk ott elő, már akkor csak két ember pilóta szolgálat volt a gépeken, előtte még volt öt is, meg nem tudom hány is, a 10-20 évvel azelőtt, de itt csak két pilóta volt hely, leültünk a fülkében, leszálltunk, és a lányok jönnek, és na már az történt, hogy kinyitottuk a kézipodgyásztartót, és kezdtük kivenni a kézipodgyászt, és én meg elkezdtem viccelődni, és ott elköszöntem mindenkitől, hogy 10 000 méter magasan, hogy viszontlátásra, és nekik eltűntünk. Ugye az utasok ott a környéken nem tudták, hogy, és akkor voltak olyan naív emberek, akik, ezek idáig jöttek, de hát itt ne se szálltunk. Hát mi történhetett velünk? Ilyen keveset utazó emberek, akik nem tudták elképzelni, hogy hát bementünk a kabinba. Úgyhogy mondták a lányok, hogy egy ilyen beszélgetés tárgya lett a végén, hogy hova tűnt ez a család. Uh-huh. Na hát egy ilyen kis apró, de ezer ilyen történet.
3: Igen, hadd kérdezzem meg tőled, hogy a Titanic film jut eszembe, hogy az első osztályon utazóknak azért volt valamiféle prioritásuk, amikor nagy vészhelyzet
0: igen,
3: van.
0: Igen, így van.
3: Egy repülőn ott van, ott is van prioritás, nincs. Ott nincs. Ott annyi az igazság érvényes.
0: Annyi van csak, hogy az olyan utasok, akik jól beszélnek, vagy beszélnek angolul, azok lehetőleg a vészkijáratokhoz, kijáratokhoz üljenek, ha lehet, mert sokat tudnak segíteni egy vészhelyzet esetén, amikor el kell hagyni gyorsan a repülőgépet. Tehát ha lehet, akkor nem idős nénik, meg bácsik üljenek ott, mert ott segítkezni kell majd, ha esetleg ilyen van. Ugye ez egy ilyen viratlan szabály, vagy akármi. Egyebekben ott mindenki egyenrangú, Notabene még a pilóta is egyenrangú az utassal, ugye, ha nagyon nagy a baj, akkor. De nincs már nagy baj, felejtsük már el, már nincs majd nagy baj, nincs. Kis bajok vannak.
2: Ez nekem nagy segítség. Köszönöm. Ezt eddig még senki nem mondta.
1: A pszichoterápia része.
3: Azért néha lezuhan egy repülőgép, hogyha fáját.
0: Azt kell megnézni, hogy milyen repülőhol zuhant le, kik azok. Afrika, Dél-Amerika, kisgép, nagygép. Most Európáról beszéljünk, és az európai pában alkalmazott repülőgépek nagy része Airbus vagy Boeing, és ezek már annyira jó repülőgépek, hogy jobb, mint egy autó. Biztonsági szempontból. Ezt garantálom.
3: Hát ezt mondják is, hogy sokkal ez kisebb a valószínűsége ez a halálos balesetnek egy repülőn, mint a közlekedésben.
2: Ha esetleg valaki a turbulenciát betiltaná, azt nagyon hálás lennék meg ezzel.
0: Hát te biztos ismered, mert azért nem olvasott ember vagy, sőt, ugye nem csak olvasott, írott is, hanem hogy ezt is kellene, hogy ismerjék az emberek, hogy mi az. Ugye vannak ilyen úgynevezett jet streamek, amikor két nyugvó légtömeg között van egy húzat. És akkor a határrétegen, a kettőnek a határrétegén van egy turbulencia, amin a pilóta tud segíteni, vagy följebb megy, vagy lejjebb megy. Tehát ezeket, mert ugye ott ülnek a félős emberek, és el nem tudják képzelni, hogy miért recseg, ropog minden, notabene még néha a szárnya is mozog a repülőnek. Ha ismernék az emberek a dolgokat, akkor nem félnének.
2: Most, hogy beavattál ebbe, most úgy érzem, hogy pont ugyanúgy fog félni legközelebb is.
0: Tehát nem
2: hiába, de hogy most már van egyfajta képem erről.
0: Jó, mindig
2: de
0: hívjál föl
2: nem tűnik megnyugtatónak a helyzet.
3: Azért le is felszállás akkor érdemes közben a bánatimát elmondani.
0: Hát igen.
3: Teljes szívemből szánom is bánatimát.
0: Igen, szóval ha megnyugtatja az embereket. Én mindig azt mondom az ateistáknak, hogy ne bántsátok ezt a világot. Kitalálták a pszichológusokat a mai modern világ, de az öreg néni, ha bajban volt, vagy az öreg bácsi bement a templomba, és megbeszélte saját magával a problémáit egy hűvös, csendes templomban. Nem is kellett hozzá szakember. Ugye? Hogy a hit azért meg tudja tenni a magáét.
1: Hát erről sokat beszéltünk a szabad egyetemeinken, igen? Hogyha hit lenne, akkor nem lenne mindig szükség pszichológusra. Tehát azt mondom, hogy soha nincs szükség, igen. De nem szaladgálnának az így emberek, van, mint egy mentőbe kapaszkodnának.
2: Igen. De azért ez egy nagyon hasznos dolog a
3: igen, Szent Második János. Bár köszönöm azt ajánlott az ateistáknak, hogy oké, de csináljatok úgy, mintha igaz lenne. Csináljatok úgy, mintha hívők lennétek.
0: Igen.
3: Ezt ajánlott a Szent Atya, igen.
0: Igen.
3: Nagyon nehéz kérdés különben.
0: Hát pláne napjainkban is sajnálom,
3: a hívő embernek is nagyon nehéz, hogyne, nagyon nehéz megmaradni, szóval...
0: Most már lassan titkolják az emberek, megint itt régen volt, hogy a 30-40 évvel ezelőtt, szóval én nem is értem a világot, de
1: van,
0: hát...
1: aki titkolja, van, aki dicsekszik.
0: Tehát hát
1: az
0: igen,
1: igazi,
0: igen.
1: Mély igaz hit, az, amivel legkevésbé találkozunk.
0: A baj az, hogy egymást nem fogadják el. Ez se baj, meg az se baj, csak lenne egy kis kapcsolat közöttünk, szóval. Uh-huh. Igen.
1: Hát apropó Balatonfüred, Timofi Éva barátnőnk, aki összehozta ezt a jó kis csapatot, hogy beszélgessünk Horváth Attilával, ő adta az ötletet, beszélgessünk a útjaidról, igen, beszélgessünk a küldetésedről, valamint talán mondhatom, hogy a Lángték a könyvesbolt, ahol Gáborral megismerkedtünk, ahol dedikáltad az Apropó New York című könyvedet, és Andrásnak a meg annyi orvosmissziós élménye,
0: amiről
1: most nem beszéltünk ugyan, de hát nigériai misszió, igen, bangladesi misszió, igen, újra és újra beszélünk, sőt, nyilatkozol is újabban,
0: igen,
1: a bangladesi, igen, misszióról 2019, amikor a bangladesi fiámi ikreket szétválasztottátok, de hát mindig van aktualitása, még most is a kérdésnek.
0: Így van.
3: Sajnos.
0: Egy ország figyelte egyébként, igen, ezt a...
1: Egy ország, igen, figyelte, egy ország csodálta, és az egyéb méltatlan helyzetekről most nem beszéltünk. Nagyon szépen köszönjük Horváth Attila légiforgalmi irányítónak, Köves Gábor, köszönöm, író, újságírónak, és ezek szerint nem dokumentaristának, hanem kulturális újságírónak, így apostrofáltad magad. és Csokai Andrásnak, hogy...
3: Hát te, igen, és a kedves drága dr. Petrányi Szőrannának, aki olyan jó interjú alanyokat hoz mindig, hogy ő tulajdonképpen ő tartja a életet ebbe a műsorba.
1: Buzdítom az embereket. Buzdítom az embereket, hogy tartsanak kapcsolatot egymással. Timofi Évával megbeszéltük, hogy néha hónapokig nem beszélünk, de tudunk egymásról, és amikor újra felvesszük a telefont, akkor mindig tudunk egymásnak valami újat mondani, szeretetet adni, és ez az igazi régi barátság alapja.
0: Ezek kellenek, igen.
1: Ezekre van szükség. Külön téma lehetne az internetes világ, hogyha így együtt vagyunk, és beszélgetünk, más hormonok termelődnek, mintha csak nyomogatjuk a telefonunkat. Hát én reklám helye, hogy mind a mai napig azért van buta telefonom, hogy ne szűkítsem le az emberi kapcsolatokat, és mivel a fél életemet vonaton töltöm, egy könyv oda, egy könyv vissza, Debrecen-Budapest távolságban,
0: vagy
1: Debrecen-Balatonfüred távolságban, éppen oda megyek családdal, barátokkal, vagy Bocskai kert Debrecen mellett, rengeteget olvasok könyvet. De más a könyvet lapozni, más a könyvet elolvasni, visszalapozni, mint rollozni a telefonokon.
0: És még azt mondják, hogy a vonat nem egy hasznos dolog.
1: A vonat nagyon hasznos dolog, és azt is elárulom, hogy azért járok interrégióval, mert az 3 óra. Most például, hogy az apropó New Yorkot újra olvastam, úgy éreztem, hogy kell az a plusz fél óra az Intercityhez képest.
2: És turbulencia sincs.
1: És turbulencia sincs, és
0: időnk. Tábor olyankor így áll valami.
2: Az fontolóra veszem.
0: A magyar embernél mindig ott van az a lehetőség, és mi a bánatra, meg a problémákra, ugye? Lehet, hogy más az nemzetnél nem, is így
2: nem,
0: van.
2: Nem szeretem az alkoholt, mert vallom. De majd lehet, hogy megpróbál megszeretni.
0: Akkor a legcsinosabb steward ezt magyarázza el neked a turbulenciát. Mire elmagyarázza, leszálltok.
2: Én rántottam be magam ebbe az utcába. Mindegy, jöjjön a turbulencia.
1: Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék az Úr Jézus.
3: Dicsértessék Isten áldjon titeket.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzésekrestyési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros-Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
3: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Július 28-án, és nagyon várom az észrevételeiket, hozzászólásaikat ehhez a műsorhoz, kérdésfelvetéseket. Az SMS, amin, tehát az a szám, amin SMS lehet írni, 0630 558 29 96. Mindjárt elmondom még egyszer, ha valaki papír ceruzát szeretne keresni, illetve van egy Viber számunk is. Ennek az előnye az, hogy ingyenes annak számára, akinek viszont van Viber felhasználói felülete. Ez a szám 0630 582 4664. Mind a kettőt próbálom itt figyelni. A Viber üzenetek között láttam, hogy örvendetesen más műsorhoz valaki hozzászólt, igaz, hogy nem túl nagy számú hozzászólás érkezett, de azért hát mégiscsak az serkenteni a hallgatókkal való kapcsolatot, vagy a erőteljesebb bevonódást, hogyha a kedves hallgatók hozzászólnának ehhez a műsorhoz. Hallgatják is, az örömteli, de hát hogyha megosztanák az észrevételeiket, netán kérdésfelvetésüket, témajavaslatukat, amiről szívesen hallanának, akkor az hát mindenképpen erősíteni a hallgatókkal való kapcsolatot. No hát akkor mondom még egyszer a számokat, hogyha valaki már előkereste a papír ceruzát. Az SMS számunk 0630 558 29 96, Viber üzenetet pedig ugyancsak a 0630 582 46 64-es telefonszámon lehet küldeni, majd még az adás közben elismétlem, és két kedves ismerősöm esett át ma komolyabb műtéten. Az egyik műtét az talán nagyobb beavatkozás volt, és hát nyilván az életminőség javulását, vagy romlásának megakadályozását célozza, hát a másik műtét az persze lehet, hogy kisebb vágás volt, de az viszont egy daganat, ami ugye mindig borzasztó ijesztő, hát főleg akkor, hogyha már ez második műtét, mert sajnos találtak valamiféle áttétet. Ez az illető kedves volt diákom, hát nagyon-nagyon fiatal még, 3 gyermeke van, és hát örülök, hogy tegnap este feladhattam neki a betegek kenetét. Ami miatt ezt az esetet szóba hozom, hogy hát azzal együtt, hogy katolikus család gyermeke, meg hát hívő módon él egyházi iskolába, érettségizett, és még egyebeket is lehetne mondani. Hát akkor, amikor így szóba hoztam tegnap este, hogy hát azért mégiscsak indokolt lenne a betegek kenetét felvenni, hát akkor láttam rajta a megdöbbenést, úgyhogy hát próbáltam is gyorsan megnyugtatni, hogy ez nem azt jelenti, hogy meg kell halni. És hát mondta is, hogy de azért benne hát bizony ez élt, úgyhogy hát nyilván ezt próbáltam ott tenni, egy rögtönzött hittanóra keretében pár percben eloszlatni ezt az elképzelést, és viszont, hogyha az ő esetében ezt így valóban szükség volt megnyugtatásra, akkor lehetséges, hogy más hallgatónk is van, akinek a számára egy kicsit meg kell fogalmazni ezt, hogy bátran kérjük a betegek kenetét, hogyha komolyan betegek vagyunk, vagy hát kérjük a hozzátartozónk számára, hogyha az illető komolyan beteg. Hát ez nem azt értem ez alatt, hogy most nagyon megfázott, vagy a parlagfű szezonban nagyon allergiás, de azért egy daganatos betegségnél, vagy súlyos műtét esetén, hát teljesen indokolt a betegek kenetének a fölvétele. Miért nem jelenti ez azt, hogy meg kellene halni. Hát először is azért, mert nem ez a neve, tehát nem a jó halál szentsége, még csak nem is utolsó kenet, hanem betegek kenete. Másrészt pedig hát sem az egyház, sem a pap nem tudja megjósolni azt, hogy most kinek mikor kell meghalnia. A másik pedig, hogy hát mi a betegek kenete, ugye egy nagyon fontos idézet Szent Páltól az, amikor azt mondja saját mindenféle testi nyomorúságáról, hogy testemben kiegészítem, ami még hiányzik Krisztus testének, Krisztusnak a szenvedéséből, testének az egyháznak a javára. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus nem szenvedett volna eleget, vagy nem vitte volna végbe a megváltást, de valahogy mégis részt ad, vagy lehetőséget ad nekünk arra, hogy az ő szenvedésében osztozzunk. Részt ad a szenvedéséből. Az, aki közel van hozzá, az nem kiváltságokat kap, nem előnyökben részesül, hanem hát pont a szenvedésében osztozik, kezdve a szüzanyával, de hát folytatva apostolokkal, vértanúkkal. Úgyhogy sokan reménykedtek abban, hogy Krisztus követés az valamiféle előnyökkel jár a számukra, de hát a helyzet az pont fordítva van. Krisztus arra ad nekünk lehetőséget, hogy a szenvedésünkkel részt vegyünk az ő szenvedésében, ezáltal is kapcsolódjunk hozzá. Na most, persze nem minden szenvedés fog Krisztushoz közelebb vinni, hát valami eltávolít tőle. Van, ami megkeserít, vagy a hitünket alapjait ássa alá. Tehát a betegek kenetében kicsit olyasmi történik, hogy felajánljuk a szenvedésünket, és Krisztus ezt átváltoztatja. A mi szenvedésünkből valami olyasmi lesz, ami hozzá kapcsolódik az ő üdvözítő szenvedéséhez. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy ugye a papot is fölszentelik arra, hogy áldozatot mutasson be. Most voltak éppen minden hívő ember felajánlhatja a maga áldozatát, a dicséret áldozatát, a szenvedésének az áldozatát. Tehát, hogy ilyen értelemben a keresztség révén részesülünk az úgynevezett Krisztus általános papságából, áldozatokat mutathat be minden hívő ember, Istennek tetsző módon imádkozhat, cselekedhet jót, vagy vállalhat akár önmegtagadást, vagy az amúgy is adódó szenvedését felajánlhatja. Ebből a szempontból ugye a betegek kenete ez egy speciális szentség, amikor hát valaki komolyan beteg, és hát reméljük, hogy egy akár daganatos betegség, vagy egy súlyosabb műtét, hát az nem okozza feltétlenül az illetőnek a halálát a közeljövőben, hát ebben nagyon-nagyon bízunk, de viszont hát van mit felajánlani, hát mérhetetlenül sok nyűggel, kisebb-nagyobb szenvedéssel jár egy műtét, még akkor is, ha jól sikerül, akkor is, ha gyógyuláshoz vezet. Úgyhogy, és hát hozzávéve a lelki szenvedést azért, hát akár egy daganatos betegségnek a lelki megpróbáltatásait, félelmeit elviselni, hát egyáltalán nem leányálom, nem gyerekjáték, úgyhogy van mit felajánlani. Tulajdonképpen a betegek kenete az illető beteget, hát egy kicsit, mint hogyha egy papot szentelnének föl arra, hogy áldozatot mutasson be, hát őt arra, hogy ő a saját szenvedésének az áldozatát, azt hozzá kapcsolja a Krisztusnak a megváltó szenvedéséhez. Na, úgyhogy ezt azért szerettem volna elmondani, hogy hát bátran kérjük a betegek kenetét, hogyha súlyos egészségügyi bajunk van, illetve hát a hozzátartozónknak is kérjük ezt, hívjuk el a helyi atyát, vagy a közelben lévő papot, és hát adja fel a betegek kenetét. A betegek kenete nem csodaszer, tehát sem azt nem ígéri, hogy akkor az illető most csodaszerűen meg fog gyógyulni, de hát azt sem jósolja, hogy majd akkor itt közel jövőben meg is kellene halni. Úgyhogy hát ezeket a tévedéseket jó, hogyha eloszlatjuk, és hát bátran élünk a betegek kenetével, egyébként föl lehet venni többször is, éppen ezért nem egyszerűen csak utolsó kenet, hanem többször is föl lehet venni, és az Anya Szent Egyház azt is javasolja, hogyha már valaki az életkora miatt, hát veszélyeztetett életkorban van, akkor akár évente nyugodtan vegye föl, de egyébként meg hát, hogyha valakinek súlyos betegsége van, akkor éljen a betegek kenetével, aztán, hogyha felgyógyul, adjon hálát, és hogyha évek vagy évtizedek múltán újra, akár más súlyos betegségbe esik, akár ugyanaz a betegsége újul ki, természetesen újra fölveheti a betegek kenetét. Az is nagyon fontos dolog, hogy ilyen, hogy utolsó kenet nincsen, de szent útra való van. De ez a szent útra való, ez nem a betegek kenete. Hát ha már valaki eljut oda, hogy be fogja fejezni emberileg előrelátható módon a közeli napokban az életét, vagyis hát akkor halálos ágyán fekszik, akkor ő már, hát remélhetőleg az eddigiekben elmondottak alapján, hát már réges-régen, akár többször is megkapta a betegek kenetét. A szent útra való az az utolsó szent áldozás. Tehát, hogyha az illető még tud áldozni, akkor a pap, vagy akár hát ugye szent áldozást más szolgálattevő is kiszolgáltathatja, nem kell feltétlenül papnak lenni az illetőnek, elmegy hozzá együtt, imádkoznak, megáldoztatja, ez a szent útra való, hát ez valóban ilyen értelemben az utolsó szent áldozás, de nem utolsó kenet. No, hát azt hiszem, hogy ezt most már mindjárt értjük, és akkor menjünk is tovább, és hát valamiképpen itten a mi rádiónk házatáján történő eseményekről beszélgessünk a következőkben. Az egyik ezek közül az, hogy egy szép SMS-t kaptam, és hát az a szándéka az üzenetírójának, hogy ezt élő adásban meg is osszam, hát akkor ezt meg is teszem. Szűcs Péter az üzenet küldője, úgyhogy remélem hallgatja ezt a műsort. Szeretnék megosztani egy különleges ima felajánlást. Csernus Ferencné Ilike Ipoly Széchenykéből, ugye ez Széchenyi közelében, de az Ipoly folyó északi oldalán, vagyis hát a mai Szlovákiában található, június 13-tól július 26-ig az ágyán ülve összesen 2375 darab üdvözlégy Máriát imádkozott el, hát ugye ez közel 50 darab teljes rózsafüzér. Imáit szeretettel a szűzanyának ajánlotta fel, nagy öröm lenne számunkra, ha az ima felajánlását élő adásban is megemlítenék, hát akkor ezt most köszönettel meg is tesszük, és hát egyúttal köszönjük, hogy imádkozott értünk, Ilike, és hát biztatjuk a többi kedves hallgatót is, hogy tegyen ilyen ima felajánlást. Azért is örülök ennek az üzenetnek, teljesen függetlenül ettől egy másik kedves hallgatónk, nem tudom, hogy Klára hallgat-e most bennünket, de ha igen, akkor ezt kérdést tette föl, hogy a Mária Rádió tud-e arról a kezdeményezésről, hogy hát, ha mi magunkat 15 millió magyar nemzetének nevezzük, akkor bizonyos, azt hiszem, hogy az év hátralévő részében, nem tudom, hogy az időtartam az micsoda, de hát szeretnének 15 millió üdvözlégy Máriának a felajánlását összegyűjteni. Ez azon a honlapon vagy portálon keresztül lehetséges ennek a felajánlása, hogy hát most több tízezren bekapcsolódtak a Biblia egy év alatt olvasásba Fábri Kornél püspökatyával, és ugye ezt a mindennap jelentkező hangzó anyagot is podcastet a zarándok.hu, vagy hát ezt most meg kell néznem, elnézést kérek, ezt itt nagy hirtelenségben, izgalmamban elfelejtettem. zarándok.ma, elnézést, csak hogy el ne tévesszem. Ez a felületen lehet kapcsolódni ez az ima felajánláshoz, és hát szeretnének 15 millió üdvözlégy Mária imádságot ilyen formában összegyűjteni, ami azt jelenteni, hogy akkor minden egyes magyar emberért, akik ebben részt vesznek, akkor külön-külön egy imádságot elimádkoznának. Hát azt gondolom, hogy Ilike, akit előbb említettünk, ő már megtette a maga felajánlását, maga 2375 darab üdvözlégy Máriájával, hiszen hát ha 1000 ilyen ember akad, az már több mint 2 millió, tehát azt jelenti, hogy körülbelül 7000 Csernus Ferencné Ilikéhez hasonló felajánló, az ezt el is tudja végezni, minden egyes magyar emberért egy üdvözlégy Máriát, hát azt gondolom, hogy szép hitvallás lenne ez, de hát reméljük, hogy nem csak

egy 38 fős csoporttal, akiknek ugye az öme diák volt, kísérőikkel, ez egy most érettségizett középiskolai osztály volt, és hát rövid látogatást tettünk Medjugorjéban. Na most utólag tudtam meg, a legutóbbi barátkozó idején még nem is hallottam ezt a történetet, hogy az egyik résztvevő, hát egy 18 éves diák, az abban a helyzetben van, hogy valami hasüregi cisztája van, kicsit az orvosi kifejezéseket ugye bizonytalanul mondom, nem vagyok szakértő, és hát nem nekem, de hát mondta az édesanyja, hogy ha véletlenül ez a ciszta valamilyen problémát okozna, fájdalma, görcs, valami jelentkezne, akkor ne csináljunk semmit, nem kell gyógyszert adni ennek a gyereknek, hanem kórházba kell menni. Úgyhogy hát egy ilyen kis izgalommal vett részt azért ezen az úton, hogy például Boszniában, hát annyira nagyon nem szeretünk azért külföldön kórházba kerülni, itthon sem természetesen, de hát nem is történt semmi probléma. Szépen végig vittük az egész hetes programot, hát mondom, ennek csak egy állomása, egy része volt Medjugorje, és hát az illető hazajött, és hát utána akkor az édesanyjával valahogy már megvolt talán korábban az időpont, hogy mikor kell az orvoshoz elmenniük ennek a cisztának a felülvizsgálata szempontjából, és akkor hát gondolom ultrahanggal ezzel-azzal ott vizsgálgatták, és hát az orvos teljesen elképedve mondta, hogy hát ez a ciszta itt tulajdonképpen, mintha kifakadt volna, és hát magától akkor itten ez a javulás, gyógyulás útjára lépett, és hát persze az illető meg az édesanyja teljesen megdöbbent, rögtön sírva fakadtak, és hát az orvos meg azt mondta, hogy hát egész nyugodtan tekinthetik csodának, úgyhogy hát ilyen események történnek Medjugorjéban. Ugye próbáltam ott a gyerekeket egy kicsit erre felkészíteni, hogy hát sokan imádkoznak akkor, amikor Medjugorjéban ellátogatnak, és hát akár valami konkrét ilyen csodáért is, vagy problémáikat, ugye a szűzanya, meg a Jóisten elé terjesztve, hát imádkoznak, és hát ugyanakkor hát persze van, aki nem hisz ezekben a csodákban, de hát mondtam gyerekeknek, hogy hát én magam is úgy gondoltam, hogy hát fogok ott imádkozni egy csodáért, méghozzá egy másik nagyon kedves diákomnak a kisgyerekénél, hát valamilyen egészségügyi probléma merült föl, és hát akkor, amikor erről beszámolt, eléggé kétségbe esve, akkor ezzel zárta a levelét, hogy hát bízunk a csodában. Na hát akkor gondoltam, hogyha megyek Medjugorjéba, akkor hát majd fogok imádkozni ezért a kisgyerekért. De hát el sem jutottunk Medjugorjéba, elindultunk már, még nem tartottunk ott, amikor már írt ez a kedves diákom, hogy hát a több lehetőség közül, hogy öröklött valami genetikai probléma, és akkor lehet, hogy nem is fog tudni járni ez a kis gyerek rendesen, meg hát nem tudom, miféle eshetőségek merültek föl. Hát a lehető legjobb verzió derült ki, hogy hát valami vírus okozta ezt a idegi problémát, és hát majd akkor valami gyógyszerrel, meg sok-sok tornával akkor helyre fog jönni. Na hát akkor azelőtt már, hogy eljutottam volna Medjugorjébe, és ezért imádkoztam volna, hát már megtörtént a csoda. Na most akkor ez a medjugorjei szűzanya közbenjárásának tulajdonítható, vagy minek? Hát ezt nyilván mindenki eldönti maga, de minden esetre, amikor hazajöttünk, akkor egy másik ilyen csodával határos eseményről is ugye hírt kaptam a jelenlévők részéről, és hát azért is mesélem ezt el, mert hát gondolom, hogy a kedves hallgatóim már értesültek arról, hogy most éjszaka, tehát 27-éről a mai napra, 28-ára virradó éjszaka, viszont hát sajnálatos módon rongálás történt Medjugorjéban, a Jelenések hegyén lévő szüzanyaszobrot festékkel rongálták meg, a szabadtéri oltárt pedig hát felgyújtották, azt nem tudom, nem mélyedtem el ebben a hírben, hogy milyen jellegű károk keletkeztek. Nyilván a helyi ferences atyák hát kiadtak valami
nyilatkozatot, hogy hát

megbocsájtanak, meg hát sajnálják, hogy ilyen történt, tehát hogy valahogy szépen reagáltak az eseményre, de hát megdöbbentő, hogy ilyenek történnek, és hát reméljük, hogy az, aki hát ennyire ilyen békétlen szívvel volt ott jelen, hát reméljük, hogy ő vele is csoda történik, és valamiképpen benne nem a ciszta indul gyógyulásnak, vagy nem is a idegrendszeri probléma oldódik meg, hanem hát a szívnek a békétlensége nyer majd valamiféle megnyugvást, úgyhogy ilyen élmények kapcsolódnak Medjugorjéhoz, és hát akkor ahhoz, hogy tovább haladjunk, hallgassunk egy kis zenét, ami arra is módot ad, hogy még egyszer elmondjam mindjárt az SMS, illetve a Viber üzenetek számát. Egyelőre üzenet nem érkezett, úgyhogy várom a kedves hallgatók hozzászólását. A zene, amit meg fogunk hallgatni, az Johann Sebastian Bachtól származik, azon okból kifolyólag többek között, egyrészt nagyon szép, a másrészt pedig, hogy ezen a napon, a mai napon van Bach halálának az évfordulója. 1750. július 28-án halt meg, mint hogy egy 9 évvel korábban pedig Vivaldi is szintén ezen a napon fejezte be a földi életét, aki pár évvel korábban született Bachnál, és hát 9 évvel előbb is halt meg. Bach sem volt olyan nagyon-nagyon hosszú életű, 65 éves volt, ami akkoriban persze lehet, hogy az átlag életkor fölött volt, de hát azért bizonyára nagyon szép zenékkel ajándékozott volna meg minket, ha még tovább él, de az a művének a címe, hogy Kedves Isten, mikor fogok én meghalni? Ez a 8-as számú kantátája Bachnak, és a mű tulajdonképpen egy ilyen 18. századi bonyolult mechanikus óraszerkezetnek a mozgását idézheti föl, és hát időnként így a másodpercek ütését halljuk, tehát amikor így azon elmélkedik a szerző, hogy hát meddig is tart az élet, mennyi ideje van még hátra, akkor a zenéjével egy ilyen óraszerkezetnek a működését festi le a hangok segítségével, úgyhogy hát ezzel a füllel hallgathatjuk majd, és akkor jönnek a telefonszámok, vagy az SMS üzenőszámok, SMS-t a 0630 558 29 96-os telefonszámon, Viber üzenetet pedig szintén 0630 582 46 64-es telefonszámon lehet küldeni.

0: Bach 8. kantátájának a bevezető perceit hallottuk. Kedves Isten, mikor fogok én meghalni? Ez a címe, Bach halálának az évfordulója, vagy a dátuma van mai napon. És hát a furuja egyébként, az ugye a másodperc mutatóknak az ütését festette le, az egész zenekar pedig hát egy ilyen bonyolult óraszerkezetnek a működését érzékeltette velünk, úgyhogy Johann Sebastian Bach ilyen zenékkel ajándékozott meg bennünket. Hát, ha majd lesz időnk, akkor még talán folytatjuk. De minden esetre most egyelőre menjünk tovább a témáinkban. Én továbbra is nagyon várom a kedves hallgatók üzeneteit, hozzászólását, kérdés felvetését, és egyelőre örülnék, hogyha még itten a Mári Rádió háza tájékán maradnánk. Egyelőre Viber üzenet sem érkezett, pedig tényleg itt figyelem árgus szemekkel. Menetrendszerű, hogy újabb észrevétel, vagy ilyen nem túl jó ízű hozzászólás érkezett ahhoz, hogy a hajnali 5 órakor megszólaló rózsafüzér imádság előtt körülbelül 20 másodpercben elhangzik egy olyan szöveg, hogy a következő rózsafüzér imádságot a roma kisebbségért ajánljuk föl. Na most erről persze sokszor beszéltem, úgyhogy hát csak azért ismétlem, mert azt remélem, hogy az, aki ezt újra és újra szóba hozza, vagy hát ha egyszer hallgatja ezt a műsort, vagy ismerőse hallgatja, és akkor elmondja neki, hogy most már próbáljon ebbe belenyugodni, hogy ez a 20 másodpercot elhangzik. A magyarázat ugye továbbra is az, hogy kell olyan műsort készítenünk, ami valamilyen formában a kisebbségekkel foglalkozik, és folyamatosan próbálkozunk, tehát most is tárgyalásban vagyunk olyan személlyel, aki egyébként romákkal foglalkozik, benne van a témákban, még kedve is van arra, hogy velünk együttműködjön, de ezzel együtt az utóbbi években gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, rendszeresen kudarcot vallottunk azzal, hogy rendszeresen a roma kultúrával, vagy az ő szociális helyzetükkel, képzésükkel, bármivel kapcsolatos műsort meg tudjunk szervezni. Nem olyan nagyon könnyű egy ilyen tartalmat előállítani, úgyhogy nincs most jobb ötletünk, mint az, hogy hát a Mári Rádió azért mégiscsak az imádság rádiója, miért ne ajánlhatnánk föl imádságot a roma kisebbségért. Az is nagyon fontos, hogy tudni kell azt, hogy a média hatósággal kötött szerződésünknek a következménye ez. Egyébként az, hogy mi bemondjuk a Mária Rádióban azt, hogy a következő imádságot miért ajánljuk föl, ez a konkrét imádkozó embert semmiben nem köti, nem kötelessége. Ő mondhatja azt nyugodtan, hogy ő önmagáért, vagy a beteg családtagjáért, vagy hálaadásképp, vagy bármire felajánlhatja a saját imádságát. Hát az, aki azt mondja, hogy ő velünk együtt akar a Mári Rádió szándékára akar imádkozni, hát annak az imádságát akkor felajánljuk, de hát egyébként mindenkinek a szívét nem a Mária Rádió látja, hanem a Jóisten. Tehát az pedig, hogy most ott 20 másodpercig ez elhangzik, igyekeztünk abban, hogy legyen ebben némi változatosság, tehát hogy több konkrét szándékot is megfogalmaztunk, és akkor ezek ottan cserélődnek, de az a lényeg, hogy azért egy icike-picike ilyen reflexiót, vagy önvizsgálatot is kérnék szépen, hogy hát hogy most ne zavarjon már annyira minket az a 20 másodperc. Tehát még a végén már az is felvetődik kérdésként, hogy nem rasszista az, aki most ezt így megírja. Hát ne legyünk azok. Viseljünk el 20 másodpercet szeretettel. Na most általában azok az ilyen írásbeli szófordulatok, amiket ezek a levelek tartalmaznak, az meg úgy egy kicsit meg szokott ütni engem, amikor valaki azt írja, hogy már szóltam. Hát én meg már elmondtam, most már elnézést, hogy ilyen módon itten replikázok, tehát hogy azért, mert valaki egyszer megfogalmazza azt, hogy ő valamivel nem ért egyet, vagy valami, nem tudunk rajta feltétlenül változtatni, mert megvan az oka, hogy az miért van úgy. És hát vannak szerződéseink, kötelezettségeknek kell eleget tenni, tehát hogy azért persze, hogy van a Mária Rádiónak egy imádság, stb., meg van a alapvető struktúrája, és hát igyekszünk a hallgatók igényeire is odafigyelni. Tehát ezzel együtt a Mária Rádió azért nem 24 órában kívánságműsor, mint ahogy semmelyik rádió nem az. Tehát hogy próbáljunk azért akkor abban egy icipicit így megnyugodni, hogy ez van, és hát aztán az különösen ilyen fura érzéseket kelt bennem, amikor valaki azzal nyomatékosítja a figyelmeztetését, hogy akkor ezt most már töröljük el, hogy a adományait emlegeti, vagy esetleg azt, hogy akkor majd ő nem fog adományozni. Hát nagyon sajnálom, hogyha valaki nem adományoz a Mária Rádiónak, nagyon hálás vagyok azért, hogyha valaki adományoz, de hát azért a Mária Rádióban minden ingyen van. A műsoridő is ingyen van, ha értékes a tartalom, semmit nem adunk el, ha könyvet vagy imádságos füzetet adunk bárkinek, az is adományért cserében lehet, tehát cserébe lehet adományt adni, de ingyen van. Hát a hallgató is bizonyos fokig ingyen adja az adományát, tehát hogy azért ilyen konkrét elvárás nem nagyon kapcsolható hozzá. Nyilván mindenki maga eldönti, hogy támogatja a Mária Rádiót, vagy nem. Egyébként apropó, hát ez most nagyon-nagyon aktuális, hogy bizony most nagy a hiányunk, nagy a mínusz, úgyhogy hát nagyon kérjük szépen a kedves hallgatóknak az adományait. No, menjünk tovább. Nagy meleg van, újabb hőhullámra figyelmeztetnek ugye a meteorológusok, és hát ilyen események küszöbén már egy pár alkalommal elmondtam a nagy ötletemet, nem az enyém egyébként, hogy hogyan hűthetjük magunkat, és hát az ötlet a hideg lábvíz, azért, mert egyszerűen a lábunk azért összességében hidegebb vizet visel el, mint az egész szervezet, nagyon jól esik persze hűvös vízzel lezuhanyozni nagy melegben, de mégis, hogyha a magát, az egész szervezetünket leszeretnénk hűteni, akkor célszerűbb 10-15 percre hideg vízbe áztatni a lábunkat. A vérkeringés révén valóban az egész szervezetet lehűti, és órákon át kellemes közérzetünk lesz utána. Arra persze vigyázzunk, hogy ne fázzunk föl. Nyilván, hogyha mondjuk valaki egy pár liter vízbe, egy lavor vízbe áztatja a lábát, akkor az nagyon gyorsan fölmelegszik. Hát nem a lábunktól, hanem a vérkeringésünktől. Úgyhogy hát vagy nagy mennyiségű vizet kell használni, vagy pedig hát sokkal egyszerűbb, hogyha a fagyasztóból, a mélyhűtőből előveszünk egy jégakut, és azt beletesszük a hideg vízbe, és akkor valóban hűvös vízben áztathatjuk a lábunkat, nagyon jól fog esni. A következő, hogy igazából a közállapotokról, hazai közéletről úgy érzem, hogy nem fogok most sokat beszélni. Valahogy az a tapasztalatom az elmúlt hónapokban, hogy az újságolvasás vagy hírolvasás az én számomra a töredékére esett vissza. Sajnos annyira ritkán találok igaz mondatokat, amelyek a közügyeinkről szólnának, hogy hát lehet, hogy kicsit így visszatérünk abba az állapotba. Erre emlékszem úgy a Kádárkor vége felé, hogy volt egyfajta ilyen, nem beszélünk róla. Igazából nincs sok szó, amit érdemes volna rá vesztegetni. Kíváncsian figyelem. Egyelőre most egy kicsit így hátradőlve figyelem az eseményeket, és igazából egyébként úgy várok. Mire várok? Elsőbb arra várok, hogy vajon a hát hogyha itten az elmúlt éveket, vagy másfél évtizedet azt az ország kifosztásának, vagy nem tudom, a tatárjárás, újbóli tatárjárás idejének apostrofálják, akkor azért lassan kellene, hogy következzenek olyan intézkedések, amelyek a lakosság tömegei számára kedvező. Nem bizonyos réteg számára, hanem milliók számára kedvező gazdaságilag. Valahogy ezeknek a nyomát se látom, és nyilván amit figyelek, hogy reagál erre vajon a közvélemény. No, hát minden esetre ugye érdekes a számomra az, hogy ugye a brit munkáspárt 2 évvel ezelőtt óriási többséggel, földcsuszamlásszerűen nyerte meg a választást. Szerintem a most megbukott miniszterelnök, a Starmer, az nagyjából úgy lépett hivatalba, hogy ő az új Tony Blair, majd 10 évig kormányozza az országát. És hát akkor ehhez képest azt a nyilatkozatot kellett tennie, hogy hát minden miniszterelnök, amikor hivatalba lép, akkor tudnia kell, hogy eljön az a nap, eljön az a pillanat, amikor át kell adni a hivatalát az utódának, és hát, hogy az ő számára ez most jött el, ez a pillanat, sokkal előbb, mint ahogy arra szerintem számított, de az utóda is 10 éves terveket vázolt már föl, úgyhogy hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Azt mondja egy kedves hallgatónk, nagyon örülök a romákért mondott rózsafüzérnek. Hát köszönöm szépen, kedves Éva, hogy ilyen biztató üzenetet küldött, és hát ez másokat is bátoríthat arra, hogy küldjenek üzenetet, akár egyetértenek, akár nem, természetesen. Úgyhogy Nagy-Britanniában jártunk, hát illetve ezen a napon, július 28-án, 1794-ben végezték ki Robespierre-t is, ugye a francia forradalomnak a vezérét, hát aki pedig úgy érezte, hogy mindenen keresztül kell gázolnia. Mind a kettőben az a hasonló, hogy valamiképpen a sajátjaik fordultak ellene, onnan következett be a bukásuk, ahonnan nem számítottak volna rá. Hát ez mindenki számára figyelmeztetés kell, hogy legyen még akkor is, ha úgy érzi, akár, hogy óriási a támogatottsága, vagy nagyon hosszú idő áll rendelkezésére, hogy kormányozzon, vagy úgy érzi, hogy mindent megtehet, hogy azért ilyen fordulatok is történnek. Én nem állítom, hogy Magyarországon ilyesmi küszöbön áll, egyáltalán nem, de hát egyelőre figyelem, hogy mi történik, illetve az, hogy hogyan reagál a közvélemény. Amiről igazából szerettem volna kicsit főként beszélni, de hát aztán ilyen kisebb vázlatpontok azért megint elviszik az időt, az egy szomorú egyházi esemény, méghozzá az, hogy hát valamiféle szakadás ugye történik, persze mindig távolodnak el kisebb-nagyobb csoportok az egyháztól, meg hát sok felnőtt keresztség is történik, tehát hogy ez azért sok rétű folyamat, de hát a tridenti szentmise, a régi liturgia, a zsinat előtti liturgia témája újra itt terítékre került az elmúlt, hát nem is tudom most már azért, legalább 15 évben, és hát persze azóta terítéken van ez, hogy a 70-es évek legelején megtörtént a liturgikus reform a II. Vatikáni zsinat után, és hát ugye ennek a fő ápolója a régi ritusnak a 10. Pius, 10. Szent Pius pápa, papi testvériség, és hát 1988-ban ugye először 70-es évek elejétől ugye püspököket szenteltek, ami hát a kiközösítést vonja maga után, tehát ugye püspököt szentelni a római katolikus egyházban csak is a pápa engedélyével lehetséges. És hát utána eltelt hosszú idő, és most idén 2026-ban, júliusban, vagy június végén, nem tudom azt most pontosan, de hát újra püspök szentelés következett be, minden előzetes kérés, figyelmeztetés ellenére. És hát akkor az egyház vezetősége újra kinyilvánította a fölszentelteknek a kiközösítését, ami hát mindig fájdalmas esemény, és valamiképpen erről az egész polémiáról, meg ilyesmiről szerettem volna kicsit részletesebben beszélni, de hát gyakorlatilag másfél percem van hátra a műsorból, úgyhogy ez a téma, ez majd mindenképpen augusztus 11-ére marad, két hét múlva a következő adásra. A mostani hátralévő egy percemben, hát mit tudok akkor elmondani, mindabból, amit el szerettem volna, hát azt ugye, hogy maga ez a testvériség, ez a közösség most azt nyilatkozta, hogy hát nincs egyházszakadás, mert nincs erre a szakadásra szándék. Na hát lehet, hogy az ő részükről nincsen szándék, de azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy őtőlük teljesen függetlenül van benne az egyházi törvénykönyvben, része az egyházjognak, hogy az engedély nélküli püspökszentelés az automatikusan szakítást jelent, automatikusan kiközösítést von maga után. Nem azért, mert valaki úgy dönt, hogy most az ő esetükben ezt alkalmazza, vagy nem alkalmazza, és nem rájuk lett szabva ez a szabály, hanem ez sokkal régebb óta fönnáll, mint ahogy egyáltalán ez a liturgia körüli borzasztó sajnálatos polémia és feszültség létezne. Úgyhogy azt nem nagyon lehet mondani, hogy mi nagyon-nagyon ragaszkodunk a római katolikus egyházhoz, de azért, hát biztos, ami biztos, azért, hogy a mi közösségünk fennmaradjon, és újabb papokat szentelhessenek, hát azért akkor azért bebiztosítjuk magunkat egy püspök szenteléssel, hogy akkor ez nem szakadás, hát ezt nem nagyon lehet mondani. No, annyira elment az időm, hogy gyorsan el is köszönök, és két hét múlva találkozunk. Lukovics Milánt hallották.
1: Mária Rádió.
0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amikor már nem voltak messze a háztól, a százados elé küldte a barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj! Nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Az én kedvenc evangéliumi helyem az a kafarnaumi századosnak a története, amikor a századosnak a szolgája beteg lett, és a zsinagóga előjáróit elküldte Jézushoz. Mikor évekkel ezelőtt egyszer ez az ige leesett nekem, és összekapcsoltam a szentáldozáskor mondott szavainkkal, teljesen megváltozott a lelkületem az Úr magamhoz vételekor. Most már igazi jelentéssel bírtak ezek a szavak. Ha egy nem zsidó, sőt római százados egy elnyomó esetében is csak a hite nagysága volt az, ami számított Jézusnak, és azonnal meghallgatta a kérését, akkor ez nekem, bűnös embernek is lehetséges. Emlékszem, amikor az akolitus avatásunkon, a Váci Székesegyházban térden állva, mélyen megérintve a pillanattól ehhez a részhez értünk, én hangosan valamiért nem úgy mondtam, hogy csak egy szóval mond és meggyógyul az én lelkem, hanem meggyógyul a te szolgád, ezt mondtam ki hangosan, engem is megdöbbentve. Mivel ebben semmi szándékosság nem volt, a Szentlélek csavart egyet rajta, és megértettem, hogy ettől naptól kezdve teljes szívvel, lélekkel mi is az én hivatásom. Szolgálni Istent és az ő szeretett egyházát. Innentől kezdve aztán tudatosan is minden szentmisében így imádkozom. Meggyógyul a te szolgád.
1: Boros Csaba akolitus gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyag biztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre, makabeusi vízszentelése várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.

0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Bére árán szerzett meg minket. Rójuk le előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben mindnyájunk javára.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát,

0: örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!

0: Könyörögünk. Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak, imádságra emelt kezünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel köszöntöm Lóránt atyát, házfőnökünket, szeretett rendi testvéreimet és mindannyiótokat. Krisztusban, kedves testvéreim! Akkor szólal meg nekünk aktuálisan itt és most az Ószövetség, amiből egy részletet olvastunk, amikor az Úr Jézusban, a beteljesedésben halljuk. Ezért másképp értjük, mint az ószövetségi ember. Ugyanakkor annak is megvan a mondani valója, ahogyan ők értették. Kedves testvéreim, ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, amit nagyon sokszor még szentírás kutatók is úgy elfelejtenek, hogy tulajdonképpen a teljes értelem az Krisztusban van. Kedves testvérek, Izrael hitében maradva, ők azért várják a Mesiást, a mostani zsidók is. Ilyen értelemben a mai hívő és Mesiást váró zsidó nem úgy érti egészen ezeket a régi olvasmányokat, mint akkor, amikor azt megírták, hanem abba, hogy majd eljön a Mesiás, és mindent beteljesít. Mi pedig már megkaptuk ezt a kegyelmet. Hát így olvassuk. Akkor válik számunkra aktuálisra. Salamon király Gibeonba elment, és ott megjelent neki az Úr éjszaka álmába, és így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. És mit mond az Úr Jézus? Bármit kértek az atyától az én nevemben, megint ez az én nevemben, megadja nektek. Milyen állapotban volt ez a Salamon? Fiatal ember, Izrael királya lett, egy nagy népnek a vezetője. Milyen lelki állapotban lehetett? Érdekes, nem ünnepeltette magát. Tudatában volt, hogy egy 20 éves ember, vagy 30, egy ekkora nép most irányítása rászakadt, tehát szorongott. És ezért elment Gibeonba, ahol egyszer megjelent az Úr, egy szentélybe, és ott elvitte Isten elé ezt a szorongását. Kérj, bármit megadom neked. Salamon nagyon sokat szenvedett a hatalom miatt. Nem örült neki. Nem a szuperhatalomtól megszédült ember lelki állapotában volt, és hirtelen gyakorolni akarta volna a bírói hatalmat, ahogy hazamegy, majd éppen egy esetet hoznak elé. Nem élvezte azt, hogy ő király lett, hanem olyan mély szorongás vett rajta erőt a szívén, hogy még az álmában is szorongott. Lehet örülni annak, hogy pappá szenteltek, hogy megáldották a házasságotokat, és mentek a templomból kifelé. De azért, ha nincs ott egy picit ez a szorongás, akkor valahogy hamis ez az öröm. Túl sokat bíz ránk az Isten. És álmában is szorongott. Az Úr észrevette, mert ő a szívünket nézi. Észrevette, hogy segítséget akar kérni ez a fiatal ember. 100 és 1000 kérni valója lett volna. Hát mindjárt az, hogy ugye több helyen megjelent az Úr a vándorlás folyamán, és azok mind szentélyek voltak. Nagy feladat lesz, hogy ezeket egy kicsit megszüntesse, és Jeruzsálemben templomépítés. Az apja már felhalmozta a cédrusfákat, mérhetetlen sok faragott követ, aranyat, ezüstöt, megmondta: fiam, minden van, de én nem vagyok méltó, hogy felépítsem, mert vértapad a kezemhez. Neked kell felépíteni az Úr templomát, vagyis egyesíteni a szentélyeket. Tudjuk, az emberben, az ősi emberben van egy ilyen gondolkodás, még a mi szóhasználatunkban is, amikor azt kérdezte egy néni, hogy Atya, melyik szűzanyához imádkozzak? A Medjugorjehoz, vagy a Fatimaihoz, vagy a Lurdihoz? Mondom, mely Jézus édesanyjához. Ott csak megjelent. De a primitív ember azt gondolta, hogy az a veszély fennállhatott volna, hogy az egy másik Isten. Azért ez micsoda egy szellemi feladat is. Ugyanakkor állami kérdéseknek a tömege zúdult rá, egy fiatal királyság ez. Fel kell állítani egy bölcsességiskolát, ahol kinevel Izraelből egy elitet, akik majd mellé állnak és a népet tanítják. Most ezekbe kérjen egy-kettőt. Hát az intelligencia kell a nagyon sok bajomban. Akkor ne egy-kettőt kérjek, hanem valami mélyet. Valami egészen mélyet. Fiatal házasok, fölszentelt pap, fogadalmat tevő szerzetes. Hát annyi mindent kérhetnék, ne kérd semmit. A lényeget kérd, amit Salamon. Mert van-e minden feladat mögött valami egy, közös? Van-e minden létező között mögött valaki? Van-e ennek a világ mindenségnek összetartója? Van a Teremtő Isten. Ezért egyet kértem az Úrtól, és azt kerestem, énekli a zsoltáros, hogy az Úr házába élessek életem minden napján. Az Istennel való mélységes kapcsolat, azaz, amit minden, ami mindent fönntart, ami azon kívül van, az nem pozitív kérdés, hanem a bűnös ember kérdése, hogy hogyan vétkezzék. Ez a fiatal uralkodó szorongó szívvel ment Isten elé. Először is bevallja a szorongását. Milyen szép, hallgassunk csak bele. Uram, én Istenem, királlyá tetted szolgádat, atyám Dávid helyett, de hát fiatal ember vagyok. Nem tudom, mikért kell uralkodni. Kedves testvérek, borzalmas az az önhítség, hogy valakit felszenteltek, és tudja, hogy hogy kell papnak lenni. Nagyon jó volt, amikor régen, ugye 5-6 évet vagy 10-et leszolgált egy öreg pap mellett. 2-3 káplán. Nagyon veszélyes. Milyen veszélyes az, hogy egy új házas, hogy tudja, hogy hogy kell nevelni a gyerekeket. Isten megadja nekik. De azért legyen alázatos. Szolgádat, te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát, na most, adj hát szolgádnak éber szívet. Ennek lesz a következménye, hogy meg tudja különböztetni a jót és a rossztól. Mert a vezetőnek ez kell. Nem az, hogy fennmaradjon a hatalomba, hanem meg tudja különböztetni a bűnt az erénytől. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a nagyszámú népedet. Nagyon érdekes a kérdés, adj nekem éber szívet. A két szó az a lényeg. A szív az azt jelenti, hogy én, a személyem. Egy új szemét adj nekem. Emeld fel a személyemet a veled való kapcsolatra. Mert ez az érdekes szó, ez az éber, jó is, meg nem is. A léb az a szív héberül. Ez pedig a samáó. Az azt jelenti, hogy téged hallgató belső világot adj nekem. Mert te mindig meghallgatsz, de mi meg néha hallgatunk rád. Adj nekem olyan szívet, amely állandóan hall téged. Testvérek, micsoda egy lelki gyakorlat ez a mondat. Salamon lelkiismeretében szorongást tapasztal, de már ismereti a lelkiismeret hangját, éppen lelkiismeretessége teszi őt szorongóvá, a felelősség. Ismeri már azt, amit minden embernek ismerni kéne, hogy van bennünk egy hang. Emiatt megyünk nyúlni, vagy emiatt megyünk mégis oda a másikhoz, és azt mondani, bocsáss meg. Mert annyira igazunk volt mindenkivel szemben, és a csendben megszólal valaki, tudod, hogy hazudtál, mit játszod meg magadat. Ez a belső hang fölöttünk van, mondja Newman, kívül van, de belül szól. Ez az egyetlen megújulás az emberiségnek. Nincs több. Itt ez a felismerés egyetemessége és aktualitása. Ugyanakkor Salamon már azt is tudja, hogy ez a belső hang bemutatkozott Izraelnek, amikor kiirdette a 10 parancsolatot, a 10 isteni szót. Nagyon érdekes, hogy Hammurábi oszlopain, amely korábbi, már ott vannak ez, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne, ott vannak. És a családmódon, nagyon jó, amikor néha támadják a nem gondolkodó emberek az egyházat. Tehát kimondják, elgondolkodni kell rajta. Erre azt mondták, hogy jó, hát akkor nem Mózesnek adta Isten 10 parancsolatot, már korábban is tudták. Hát ez bizonyít, hogy a nem hívő emberben is van egy hang. És a 10 parancsolatban nem az a lényeg, hogy 10-et megparancsol, először is nem parancs, hanem háddöverim, 10 szót adott Izraelnek, de hogy mutatkozik be? Én vagyok a te Urad Istened, nincs több Isten. Én vezettelek itt téged Egyiptomból. Itt mutatkozik be. Tehát aki most szólok neked, az a belső hang, és én azonos vagyok. Ez egy megdöbbentő dolog. Te már korábban is hallottad azt, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne hazudj, stb. Valaki már szólt hozzád, de most bemutatkozom, hogy én vagyok a te szabadítod, aki Ábrahámot meghívta, aki az őseidet kiszabadította Egyiptomból. Ez a kettő, ennek a találkozása adja meg nekünk azt a hivatást, hogy minden emberhez küldetésünk van. Aki még hallgat a belső hangra. Kedves testvérek, persze ezt a hangot el lehet hallgattatni. Egy bűnös élettel és ideológiákkal. Mivel nincs Isten, azért ez a hang, ez belőlem van. De hát nem belőlem van. És akkor most itt, akkor hogyan tudunk olyan embercsoportokkal mi fölvenni a kapcsolatot, akik gyűlölködnek? Két gyűlölködő csoport áll mondjuk a Duna két partján, és lövöldöznek egymással. Jó lenne beszélgetni, hidat építeni, de az a baj, itt már nem lehet hidat építeni, mert a híd a szavak, és minden szónak megváltoztatták az értelmét. A házasság nem azt jelenti, hogy házasság, messze nem. A személy nem azt jelenti, hogy személy, hanem csak egyén, sorolhatnám végig. Tehát a Duna fölött, az élet áradó folyója között nem lehet hidat építeni, mert ez ebbe az irányba, ez még ebbe az irányba, és elmennek egymás mellett. De a Duna alatt van ám alagút. És az az alagút, az közös. Azt nem mi fúrtuk a Duna alá, a lelkiismeret hangja. Ezért nekünk azok a testvéreink, akármilyen csoportba tartozik, aki hallgat a lelkiismeretére, aki azt mondja, hogy a kisfiú az fiú, a lány meg lány, és a többi. Ezekkel lehet beszélni, akármilyen a felfogása. A többivel nem. Azt el kell tűrni, mint ahogy ők is eltűrnek minket, reméljük. Itt van ez az alagút, a lelkiismeret hangja. Csak hogy ez a király már tudta azt, hogy ez kinek a hangja. Salamon ismeri ezt a hangot, de még azt is tudja, hogy ez Izrael Istenének a hangja. És akkor azt kérte, hogy adj nekem téged hallgató szívet. Nem azt kérem, hogy jól tudjak dönteni. Annyi dolog vár rám, én abban nem is tudnék kiigazodni. Adj nekem téged hallgató szívet. Ez az imádság állapot a testvérek. Aki ezt kéri újmisésként, az nem fog apostatálni. Az a férfi és a nő, aki ezzel megy ki a templomba, és a családi ágyon elalvás előtt az, hogy Istenem, szeress bennünket, Istenem, köszönöm, Istenem, vezess minket, nem fog fölbomlani. Nincs ilyen. Az az örök fogadalom sérszerzetesnél. adj nekem téged hallgató szívet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Milyen kérdéssel? A mindent fenntartó valóság kérésével. Az Úr éppen megokolásában, hogy miért is tetszett neki ez a kérés, rátapint Salamon zsenialitására. Szóval, hogy mivel nem kértél hatalmat, több hatalmat, nem kértél vagyon, nem kértél dicsőséget, hanem a mindent kérted. Ne valamit kérjünk, a szabad, de csak a mindenen belül. Ezért Szent Pál apostol mondja, hogy tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ki szereti Istent? Aki hallgatja, mert ő mindig hallgat rám. És akkor a csapások, a nehézségek, minden. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Isten ezt mondta neki, mivel épp ezzel a kérdéssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél, megadom neked, és nem is ellenséged életét kértél, íme megadom neked, amit kértél. Vagyis mit? Egy engem hallgató szívet. És ezért leszel bölcs. Ezért fogsz jól dönteni. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, ez a következmény, amilyen nem volt előtted és nem volt utánad sem. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet, hogy kiigazodjak. És képzeld el, hazamegy a király és eléjön lenne egy eset. Két asszony szült, egy ágyon vannak, az egyik agyon nyomta az újszülöttet, meghal, ez meg kicserélte. És oda mennek a fiatal király elé, hogy hát mindegyik mondja magáét, hogy igenis az enyém volt ez a gyerek, nem az enyém volt. Akit te agyon nyomtál, az te voltál, az csak megy a veszekedés, és figyeli őket. És Isten imádkozik. És azt mondja, jó, akkor vágjuk ketté ezt az élő újszülöttet, és a fele tiéd lesz, fele meg a másik. És akinek a lelkiismerete rendben van, mit mondott az az édesanya? Ne, legyen az övé. Micsoda bölcsesség. Tehát igazságos se lehet szolgáltatni annak, aki nem az igazságban van. Micsoda mélységek vannak itt, testvérek. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt az előtt, sem nem lesz utánad. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet. Kedves testvérek, tulajdonképpen lelki gyakorlatunk, amely két héten át tartott, Szent Ferenc életét elemeztük az első héten. Az egész megtérés az volt, hogy kiművelte a hallását, kiművelte a látását, és az ilyeneknek, mint ti, mondja az Úr, boldog, aki fületek, mert hall. Nem csak a híreket, nem csak a pletykákat, nem csak sok jó dolgot, hanem a lényeget halljátok. És boldog a ti szemetek, mert lát. Belelát a lényegbe, a fölmutatott ossjába, az Isten fiát látja, a bölcsesség forrását. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón. Adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Az zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelésre várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

Július 28-a van, és ezen a napon is egy költőt idézünk, méghozzá egy alig ismert, de nagy zsidó költőt, Székely Magdát. Tényleg nagyon kevesen ismerik őt. Ő 1936-ban, július 28-án született, és aztán 2007-ben ment el. Életműve elfér egy 200 oldalas kötetben. Keveset írt. Életét az Éden című beszélgető könyvéből ismerjük meg. Székely Magda költészete nem áll sok darabból, de mélysége és ereje Nemes Nagy Ágneshez és Pilészkihez hasonlítható. Örülök, hogy a Mária Rádió családja megismerheti Székely Magdát. Székely Magda, a fény. Ha majd lehull, ami hamu, kiszabadul a fény belőlem, és kiterjed korlátlanul, nélkülem is növekedőben. Székely Magda, körvonal. Ki vagy? A beszéd, nevetés pár történetet nem ad. Az éjszaka is alig egy körvonalat. Ott, akkor együtt, úgysem, mint most, itt, magam, ki vagy? Nem volt megtudható, csak annyi, nyugtalan.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk a szabadságunkért. De éppen a visszanyert szabadság miatt figyelnünk kell, hogy más rabságok vannak, mint az, hogy elfoglalják fegyveresek az országot. Ilyen rabság például az adósság rabsága. Már lassan két nemzedék éli azt meg, hogy az ország adósság csapdában van. Mert sokan azt gondolják, hogy éppen a kölcsönökkel lehet felemelni egy gazdaságot. De valójában ez elveszi a jövőt, ami igazából előre viszi a nemzetet, az a saját akarata. Akarata, hogy a saját útját kövesse, akarata, hogy fölismerje a saját hibáit, nehézségeit, gyengeségeit, és azokat kijavítsa. Akarata, hogy fölismerje a saját nemzetének érdekét, és megvalósítsa. Mert az emberben rejlő tehetség, szabad és korlátlan fejlődése a felemelkedés útja. Erről beszél nekünk Táncsics Mihály is, hallgassuk őt. Amely nép csak kölcsönpénz által remél jobb jövőt, azon Isten nem tud segíteni. Legalább hosszú jövője nincs. Ha pedig ajándékképpen fogadná el a summákat, már akkor, midőn azt elfogadná, nem önérzetes nemzet többé, hanem koldussereg. De mik azon eszközök, módok, amelyek magunk hatalmában állnak, s pénzben nem kerülnek, és a hazát mégis kétségek nélkül felemelik? Csekélységek. Akarat az előítéleteket lerázni. Akarat minden külföldit nélkülözni. Akarat minden magyar érdeket azonosítani. Akarat, hogy a hazában előbb nemzet legyen, s mindig csak az akarat. Ez egy krajcárba se kerül. Kell valaminek lenni, ami nagyobb dolgokat képes végbevinni, mint a pénz. És mi lehetne az más, mint az emberben rejlő testi és lelki tehetségek szabad és korlátlan fejlődhetése és működése, mondja Táncsics Mihály.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent János evangéliumának 15. fejezetéből van. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjem. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Kedves Mária rádió hallgató testvéreim, valóban így van. Jézus Krisztus, amikor önmagát szőlőtőnek mondja, és az apostolokat, hallgatói tanítványokat, minket is szőlővesszőnek, akkor egy fontos teológiai igazságot mond ki. Jézus Krisztus velünk nem kommunikációba van, hanem kommunióba, együtt élés. Ez olyan, mint a házasság. Férj és feleség, mikor az oltár előtt elajándékozzák egymásnak magukat. Feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád. Attól kezdve ők ketten egy test. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. És amikor mi megkeresztelkedünk is, akkor Krisztus halálában és föltámadásában keresztelkedünk meg, vele egyesülünk. Amikor az eukarisztiát magunkhoz vesszük a szent áldozásban, akkor Krisztussal kommunióba kerülünk. És ha Krisztus veszem magamhoz, akkor Krisztushoz tartozom. Akkor az ő szeretetével, segítségével, kegyelmével, mert azzal véd bennünket, hogy hely tudjunk állni mai zűrzavaros világban, és ahogy Jézus mondja, gyümölcsöt tudunk hozni, és mi a hitnek a gyümölcse a jó tettek. A jó tettek. És mi a másoknak is jót teszünk, azt nyújtjuk, amire a legnagyobb szüksége van. És mire van legnagyobb szüksége az embernek? A szeretetre. Minden ember a szeretetre vágyik, és boldog akar lenni. Az Isten szeretetét akarom nyújtani neki, mert Isten tud boldoggá tenni bennünket. És használjuk fel az alkalmakat, vasárnap, ünnepnap, vagy aki teheti hétköznap is, járuljunk szent áldozáshoz. Mert az Úr Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Az igazi szőlővesszőnek a termése, hogy közreműködök Jézus Krisztussal, a Szentlélek segítségével, és úgy élek, hogy másokat is gazdagítsak, és visszavezessek a mennyei atyához, és nála találkozzunk. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termés hoz, és az a termés az örök élet is föltámadás.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te útad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat, Kötelékeink című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szerkesztő műsorvezető. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját.

0: tanár, amikor én végeztem ezt a szakot az ELTE-n, akkor még lehetett ezt ilyen tanárképzés, tehát tanárszakot is felvenni mellé. És aztán a pszichológián belül a családterápia az, ami érdekelni kezdett, úgyhogy családterapeutává képeztem magam, vagy képződtem, és egy másik ilyen nagy szakmai szerelem, az a pszichodráma, amiben folyamatosan képzem magam, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem egy szupervizori képzést, úgyhogy nem csak a közvetlen célcsoportnak, klienseknek, hanem a segítőknek is próbálok minél szélesebb eszköztárral segíteni. És hát a kékvonal azért nagyon korán kerültem, és az egész szakmai pályafutásomat megalapozta és meghatározta. Másodéves egyetemista hallgatóként, ugyanúgy, mint azóta is nagyon sok pszichológusnak vagy más segítő szakmára készülő fiatalként, nekem is egyszerűen szembe jött egy önkéntes toborzás, és akkor így 20 évesen jelentkeztem önkéntes ügyelőnek a Kékvonal lelki segélyszolgálatához. És hát ez nagyon meghatározó élmény volt, és akkor a gyermekeim érkezéséig ott elláttam önkéntes ügyeletet, és aztán már végzett pszichológusként is így visszataláltam a szervezethez, és kisebb-nagyobb kitérőkkel, de hogy azóta is ez a szakmai bázisom.
1: És mesélsz arról, hogy mi is a kék vonal?
0: A kék vonal alapszolgáltatása, és az, ami szerintem így a szervezetnek a misszióját és működését meghatározza, az, hogy egy lelkisegélyszolgálatot működtetünk. Ez egy olyan lelkisegélyszolgálat, aminek a célcsoportja kifejezetten a legfiatalabb korosztály. Gyerekekkel, illetve 24 év alatti fiatalokkal beszélgetünk, de várjuk felnőttek megkeresését is, hogyha kifejezetten egy gyerekügyében, akár szülőként, akár szakemberként szeretnének konzultálni. Idén 30 éves a lelkisegély telefonvonalunk, és ez a telefonvonal így az évek során kiegészült egy online levelező felülettel, illetve egy csetszobával. Ezen kívül mindig vannak különböző olyan programjaink, projektjeink, ami valahogy ehhez az alapműködéshez kapcsolódik, de ami így a szervezeti identitásunkat adja, meg amivel a legtöbb megkeresőt elérjük, az a lelkisegélyszolgálat.
1: És akkor hívhatnak fiatalok, illetve van egy vonal, ami pedig a szülőknek szól, vagy a szülők hívhatnak rajta titeket.
0: Igen, két párhuzamos, úgynevezett európai harmonizált hívószámot működtetünk. A 116-111, ezek ilyen furcsa számok, ilyen hatjegyű, mindenféle előhívó szám nélkül ingyenesen hívható számok. Ez a lelkisegélyszolgálat gyerekeknek, fiataloknak. Itt várjuk a 10 éves, fiatal 20 éves megkeresőket, és a 116-000, az egy segélyvonal a bántalmazott és eltűnt gyerekekért, ahol minden olyan szülő, nagyszülő, hozzátartozó, aggódó szomszéd, vagy akár szakember hívását várjuk, aki így a környezetében lát egy olyan gyereket, aki vel kapcsolatban tanácstalan, vagy akiért aggódik, vagy egyszerűen csak szeretne közösen gondolkozni akár egy nevelési helyzeten, vagy egy iskolai olyan helyzeten, ahol dilemmákkal, kérdésekkel találkozik, akár szakemberként.
1: És kik a kékvonal csapat, akikből áll?
0: Hát a kékvonalnak az egy ilyen nagyon fontos sajátossága, hogy a kezdetektől fogva önkéntesekkel dolgozunk. Tehát az ügyeletnek a

0: igen nagy százalékát úgy tudjuk ellátni, hogy önkéntesek vannak a frontvonalban. Az önkénteseink sosincsenek egyedül, tehát minden blokkban van egy ügyeletvezető, egy olyan tapasztaltabb szakember, aki egy ilyen állandó támogatást, egy azonnali szupervíziót tud nyújtani az önkénteseknek, de hogy nem tudnánk működni az önkéntesek hozzáadott idejével, energiájával, vagy azok anélkül. És hát, hogy kik ők, az nagyon-nagyon színes, tehát, hogy említettem, nem én vagyok az első, és nem az utolsó, aki egyetemistaként ilyen gyakorlati lehetőséget keresve érkezik a kék vonalhoz, tehát viszonylag sok egyetemistánk van, de vannak olyan fiatal pályakezdők, akik szintén akár a szociális szférába, akár pedagógusként keresik azokat a támogató közegeket, ahol talán pótolhatják azokat a skilleket, amiket mondjuk egy elméleti egyetemi képzés kevésbé ad meg. Aztán egy másik jelentős csoportja az önkénteseknek, akik valami egész másból, a for-profit szférából, pénzügyi, gazdasági, jogi területről keresnek valami olyan önkéntes munkát, amivel ezt úgy ki tudják egyensúlyozni, ami tényleg valami más. És vannak olyan édesanyák is, mondanám, hogy édesapák is, de ez ritkább, vagy idősebb önkénteseink, akik meg így a család után, vagy a gyerekek repülése környékén így keresnek egy új kapcsolódást a gyerekekhez. Azért vannak férfi ügyelőink is, de hogy a nemi arányok azok kevésbé kiegyenlítettek, mint mondjuk az életkor vagy a szakmai háttér, tehát alapvetően színes ez a csapat.
1: Igen. Kék vonal missziója szerint, ahogy azt mondjátok, hogy a gyereket meg kell hallgatni, figyelni kell rá, és ezt hogyan tudjátok megvalósítani, mert úgy képzelem, hogy most így beleélem, vagy beleképzelem magam egy serdülőbe, hogy amúgy is rengeteg probléma, szorongás van bennem, és meghallom valahonnan, hogy van a kék vonal, és akkor szerintem, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rögtön felhívnám, hanem még szorongok tovább, hogy felhívjam, és akkor nagy bátorságot veszek, és felhívom a kék vonal számát. Hogy tehát miben tudtok nekik segíteni, hogy egyrészt rögtön megnyíljon, kialakuljon a bizalom, és hogy merjen nektek bármit is elárulni a családi gondokról, vagy az ő saját problémájáról?
0: Hát a tizenévesek sem egyformák. Nagyon, nagyon sokféle beköszönés, vagy nagyon sokféle módon el tud indulni egy hívás. Talán nem meglepő ezután a bevezetőd után, hogy sok olyan hívásunk van, ahol igazából nem jön még létre beszélgetés, ami inkább egy tesztelés, vagy ahol úgy sejthető, hogy ez a történet, ez így most találódik ki, akár olyan szinten, hogy halljuk, hogy egy testvérpár, vagy egy nagyobb társaság ott van, és hallja, hogy na erre mit mondanak. És azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van is, hogy nehéz is lenne úgy nyitni, hogy ilyen azonnali bizalmat várni. Ugyanakkor vannak olyan hívások is, ahol akkora a szenvedés, nyomás, vagy olyan akut a krízis, hogy lehet, hogy így a megkeresőnek már éppen minden mindegy, hogy ki is van a vonal túloldalán, hogy szinte így beköszönni sincs tér, már hogy zokogás van a túloldalon, vagy egy ilyen nagy ventillálás, vagy egy ilyen dühös dühös kirohanás, és úgy kell várni, hogy mikor ér az első lendület végére a hívó, hogy úgy reagálni lehessen rá. És az is egy érdekes tapasztalat, ami egyre jobban meghatározza így a működésünket, hogy mintha könnyebb lenne nehéz témákba belekezdeni a csetszobába, vagy a nehéz dolgokról írni egy levelet, és csak úgy elküldeni egy anonim felületen. A telefonban is sok nehéz élethelyzettel találkozunk, de a csetszobának a hangulata az talán még sötétebb.
1: Milyen helyzetekről, érzésekről és lelki állapotokról szoktak beszámolni a fiatalok?
0: Hát, ha én megnézem a statisztikáinkat, mert hogy a hívások témáit ezt így jegyzőkönyvezzük, hogy időnként így rá tudjunk nézni, hogy mi foglalkoztatja a hívóinkat, akkor évek óta a testi-lelki egészség nagy kategóriája vezet, és azon belül a szorongás, a magány, az általános lehangoltság, ezekből kapjuk a legtöbb hívást, ahol ezek a jellemző megélések, érzések, és ami különösen aggasztó, hogy az elmúlt 3-4 évben az önagresszió, akár úgy, mint önsértés, vagdossás, falcolás, egyéb ilyen önsértő témák és az öngyilkossági gondolatok, ezek folyamatosan emelkednek. Hát tavaly több mint 1000 olyan hívás volt, ahol arról számolt be egy fiatal, gyakran egészen fiatal, 13-4 éves, hogy gyakran eszébe jut, hogy jobb lenne nem élni, hogy akár már terve is van arra, hogy hogyan végezne az életével, és hogy sok olyan megkeresőnk is van, aki meg arról számol be, hogy akár egy ilyen rossz megküzdési módként bántja magát, sebeket ejt magán, falcolja az alkarját, a combját. Ez nem volt jellemző mondjuk egy 3-4 éve ennyire.
1: Tehát a COVID következménye ez? Mit tett a COVID?
0: Hát nehéz ezt, egyébként nagyon jó lenne ezt olyan nagyon megfontoltan és sok szempontból kutatni, hogy mi az ok, mi az okozat, mivel járt együtt, mert hogy alapvetően is már a COVID előtt is volt egy olyan benyomásunk, hogy úgy nincsenek jól a kamaszok, hogy nehezebb 2017-ben, 8-ban, 9-ben kamasznak lenni, mint akár csak egy 10 évvel ezelőtt. Ebben biztos ott van az online világnak a hatása, biztos ott van a társadalmi, családi problematikák a háttérbe, de tény, hogy a COVID erre nagyon rossz hatással tett még rá jó sok lapáttal. Nagyon sok 20 év körüli fiatal a mai napig arra a kérdésre, hogy mikor kezdtek el elromlani a dolgok, vagy mikortól érzed azt, hogy nem vagy jól, nem vagy elég, vagy ezek a szorongások mitől kezdődtek, hogy hát a COVID-ban, vagy a COVID-ban, vagy az online oktatás kapcsán, vagy akkor, amikor valami olyan esemény történt, ami így a karantén, az a korlátozásokhoz köthető. Ez nagyon sok családnak egy egzisztenciális válságot is okozott. Szóval, hogy sok minden volt egyszerre. Igen. Az a online oktatás sem tett mindenkinek jót, maga a vírustól való szorongás sem tett jót, és aztán a családokra tett ilyen anyagi terhek ezt még fokozni tudták, és hát azóta sincs úgy igazán béke, szóval, hogy szó szerint sincs béke, így politikailag a világban, a környezetünkben, és az iskolák világában sincs béke, és azért ezek hatnak a gyerekekre.
1: Igen. És valójában mire van szüksége egy serdülőnek?
0: Hát én azt gondolom, hogy amire leginkább szüksége van, az, hogy kapjon egy biztonságos teret, egy olyan felületet, ahol figyelnek rá, végighallgatják, és ahol nem akarják őt befolyásolni, megítélni, ahol tényleg megmutathatja magát. És az a tapasztalatom a beszélgetésben, hogy ez nagyon sok tizenévesnek egy ilyen nagyon új élmény, hogy például, hogy nem mondjuk meg neki, hogy mit tegyem, vagy hogy nem akarjuk a negatív érzéseit elbagatelizálni, hogy nem az a beszélgetés célja, hogy megérkezett szomorúan és dühösen, és akkor fél óra múlva már legyen szíves nyugodt lenni és vidám, hanem hogy úgy kibírjuk azt, hogy ő most jogosan dühös, vagy érthető okokból szomorú, és nem akarjuk ezt gyorsan szőnyeg alá söpörni. Ezt hiszem, erre sok tizenévesnek nem csak hogy szüksége van, hanem sokuknak van ebből nagy hiánya.
1: Sokféle kommunikációs eszköz van erre, hogy kialakuljon egy jó szülő-gyermek kapcsolat, hogy tudsz ezekre tanácsokat, tippeket adni?
0: Hát talán kezdeném azzal, amire így az előbb is utaltam, és ami például az önkéntes képzésnél a hozzánk segítőnek jelentkezőknek is egy komoly kihívás, hogy nem gondoljuk, hogy az a beszélgetés cél, hogy a másikat megvigasztaljuk.
1: Itt lehet egy kérdésem, hogy mi a különbség a vigasztalás és az érző, vagy hát igen, az értő támogatás között, érzelmi támogatás között?
0: Hát ha valakit így támogatok, akkor elfogadom azokat az érzéseket, amikben ő van. Elfogadom, hogy ő dühös, hogy szomorú, akár azt is, hogy reménytelen, vagy kétségbe esett, és arra szánok időt, meg figyelmet, hogy megértsem, hogy ez hogy alakult így, mi van a hátterébe, és megengedem magamnak, tehát elég bátor vagyok ahhoz, hogy tényleg együtt tudjak ezzel érezni, hogy valós empátiát érezzek, hogy átérezzem azt, hogy igen, ez a szakítás, vagy ez a rossz jegy, vagy a kortársak cukkolása, vagy a szülei bálása, vagy akár bármilyen olyan hír, amit olvasott és felzaklatta, hogy ez most benne ilyen érzéseket kelt. A vigasztalásnak ott van az a veszélye, hogy nem is adok arra időt, hogy úgy igazán kapcsolódjunk abba a nehéz érzésbe. A vigasztalás célja az, hogy a negatív érzések helyét elfoglalják a pozitív érzések, hogy ott van egy gyászoló, és én szeretnék neki mondani egy olyan mondatot, egy olyan ígéretet, amitől az ő szomorúsága hirtelen enyhülni fog.
1: De így ott marad a szomorúság, vagy hát, a szőnyeg alá van sötörve.
0: Szóval, hogy nem biztos, hogy ő ott tart, hogy meg tud vigasztalódni. Vannak olyan folyamatok, amiket nagyon nehéz így kívülről sürgetni. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy felelős felnőtt ne adjon reményt, vagy ne legyenek olyan útmutatásai, ami valós megoldásokhoz vezet. Inkább ennek a ritmusa, meg a tempója nagyon fontos, hogy, hogy ne akarjam előbb megoldani az ő helyzetét, mint sem megértettem volna, átéreztem volna, kapcsolódni tudtam volna a másikhoz.
1: És ehhez viszont idő kell,
0: igen.
1: Illetve értő hallgatás, igen, és aktív figyelem.
0: Igen, ez szerintem egy nagyon nagy próbája a türelemnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb tulajdonsága a szülőnek is, a pedagógusnak is, a mi segítőinknek is a türelem. Az a fajta türelem, amiben benne van egyfajta ilyen tolerancia, elfogadás, tehát, hogy nem csak az időmet adom, hanem tényleg, hogy az egész lelkemben ott van ez a türelem, hogy akkor is benne maradok ebbe a kapcsolatba, hanem biztos, hogy úgy fog alakulni ez a beszélgetés, mint ahogy én döntenék a másik helyébe. És ebből a szempontból azért más egy anonim lelki segélyszolgálat felelőssége, mint mondjuk egy osztályfőnöké, egy lelki gondozóé, egy pszichológusé, vagy a szülőké, hogy mi tényleg csak annyit tudunk a másikról, amit ott abban a félórás beszélgetésben megoszt. Nem azért nem adunk tanácsot, mert hogy ez valamilyen pszichodolog, hogy nem adunk tanácsot, hanem tényleg nem tudnánk jó tanácsot adni. Hát annyira kevés az, amit látunk a másikból, és semmi okunk, jogunk, lehetőségünk átvenni a felelősséget. És én azt gondolom, visszatérve egy a szülői szerepre, hogy a szülőknek az egy nagy feladat, hogy ahogy így növekednek, érnek a gyerekeik, és belépnek a kamaszkorba, pláne a fiatal felnőtt korba, hogy ott is ez a gyümölcsöző hozzáállás, hogy nem tudom átvenni mindenért a felelősséget. Ő lesz ott, ő fog dönteni, ő fogja megoldani azt a helyzetet.
1: Bízni kell a gyerekben, illetve a saját magunkban is, mint szülőnek, és bízni kell a kapcsolatban is.
0: Hát igen, és azért ez sokkal könnyebb, ha van kapcsolat. Hívhatnak minket, ahogy említettem, felnőttek is, hívnak is időnként, és sokszor akkor hívnak minket, amikor nagy baj van, amikor van egy felfedezett falcolás, sebek, egy gyerek lábán, karján, amikor van egy droghasználat, amikor kapnak egy diagnózist egy gyerekpszichiátrián, és hogy sokszor egészen fájdalmas az a nyomozó munka, hogy úgy megpróbáljuk visszakövetni, hogy mikor volt utoljára olyan bizalmi a kapcsolat szülő és gyerek között. És ha itt éveket kell visszamenni, akkor azért az nehéz lesz.
1: És van lehetőség javítani a kapcsolaton?
0: Abszolút, abszolút. Na, nem lennék családterapeuta, nem mindig, de még mindig a lehetőség javítani a kapcsolaton. De hogy ahhoz kell a szülő részéről is motiváció a változásra.
1: Ha elképzelem, mert hogy ez ugye a kötelékeink adás, az a profilja, az a szerhasználat, és ha felfedezem egy mondjuk szülőként, vagy sejtem, hogy a gyermekem anyagozik, akkor milyen mondatokat mondanátok, milyen mondatok hangzanának el, hogy nem is tanács, mert mondtad, hogy nem tanácsokat adtok, hanem mi történik akkor, miben tudtok segíteni egy szülőnek?
0: Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami ilyenkor a szülőnek a dolga, hogy így legyen őszinte, és önazonos ebbe a gyerek felé való kommunikációba, és ha egy ilyen helyzetben lévő édesanyja, édesapa felhívná a kék vonalat, akkor én feltételezem, hogy az ügyelőink kérdései olyasmi felé irányulnának, hogy mire lenne neki szülőként szüksége arra, hogy tudjon az aggodalmairól beszélni a gyerekének, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ahogy ez a beszélgetés, ez ne egy ítélethirdetés legyen, hanem egy valós, őszinte érdeklődés a másik felé. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a függőségekre való ilyen jó reagálás, mert a környezet általában sokkal előbb érzi azt, hogy baj van, mint az érintett.
1: Igen.
0: És akkor megint visszakanyarodnék a türelemhez, hogy mi ad annak a szülőnek hitet, reményt, bizodalmat, és mi segít türelmesnek lenni, mert egy ilyen erőszakkal, akár fenyegetéssel, manipulációval valami fajta állítólagos segítő útba bele tuszkolni, mondjuk egy, ki tudja, hogy a szerhasználatban hol tartó 14-est, az nagyon könnyen így vissza is üthet, és közben meg elszalasztják azt a lehetőséget, hogy lehetne úgy kezelni mondjuk azt a megtalált akármit, mint egy segélykiáltást, ami mögött ott vannak fájdalmak, kudarcok, szorongások, csalódások, düh, olyan érzések, amikkel való megküzdésre annak a fiatalnak nem volt jobb eszköze. És hogy azokról lenne érdemes beszélni, nem feltétlenül a cigiről, vagy arról a tablettáról, ami ott volt a szemetesbe.
1: Amikor felmentem az oldalatukra, akkor láttam néhány adatot, itt pedig 2021-ben az alapítvány 21.393 hívást fogadott, 4.590 alkalommal konzultált e-mailben és cseten, és 54 alkalommal szervezett konkrét segítséget, és 90 önkéntes dolgozott. Ezt kiírtam, és mit jelent az, hogy szervezett konkrét segítséget?
0: Az egyébként idén már biztos, hogy több lesz, mert most járunk ilyen 50 körül, és még csak augusztus van. Alapvetően ez egy anonim szolgálat, de vannak olyan helyzetek, a bántalmazás, a családon belüli erőszak, akár a szerhasználat, vagy ha nagyon aggasztó, pszichés betegségre utaló tünetekről számol be egy gyerek, ahol felajánljuk azt, hogy mi is tudunk segíteni abba, hogy konkrét segítséget szervezzünk, hogy tegyünk egy gyermekvédelmi jelzést, vagy hogy beszéljünk az osztályfőnökével, vagy az iskolájában dolgozó iskolapszichológussal, vagy szociális segítővel. És sok gyereknek azért az egy nagy segítség, hogy nem neki kell így proaktívan valakihez bekopogtatni, vagy valakivel így személyes kontaktust felvenni, hanem őt megkeresik. És aztán van egy kisebb része ennek a konkrét segítségszervezésnek, ahol meg nincs erre idő, ha valaki öngyilkossági szándékkal már kárt tett magába, vagy a hívás közben derül ki, hogy amúgy gyógyszerhatása alatt áll, vagy arra is volt sajnos példa, hogy konkrétan akkor volt olyan fenyegető helyzetben, hogy nem mert hazamenni, vagy félt, hogyha hazaér valaki, akkor ő erőszaknak lesz kitéve. Hát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor a 112 a konkrét segítség, de ez a ritkább.
1: Köszönöm szépen. Még most már sajnos kevés az időnk, de szeretném azt tőled megkérdezni, hogy van neked olyan idézeted, esetleg egy versed, vagy amit így megosztanál a kedves hallgatóknak is, illetve ami neked segít az utadon? És hogy miért az, hogyha esetleg van ilyen?
0: Onnan kezdeném, vagy amikor így ezen elkezdtem gondolkozni, akkor tulajdonképpen már te is idézted a Kékvonalnak a 30 éve változatlan misszióját, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és erre nagyon rímmel egy gondolat a Carl Rogersnek, ami szerint nagyon kevés ember tudja meghallgatni a másikat, mert hogy a meghallgatáshoz és az értékelés nélküli meghallgatáshoz nagy bátorság kell, és hogy ezt én nap mint nap tapasztalom, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a segítőknek is legyen segítése, mert nem olyan könnyű meghallgatni a másikat, és nem olyan könnyű így ezt a teljes elfogadást és ítélkezésmentes befogadást gyakorolni. És szintén Rogers mondta azt is, hogy a legnagyobb élmény, amit egy ember átélhet, az a feltétel nélküli elfogadás. És hát mi ezt próbáljuk ilyen picikbe, egy-egy beszélgetésbe megadni a minket megkeresőknek.
1: Ez nagyon szép, és még kicsit visszamennék az értő hallgatásra, mert ott konkrétan szükség van szemkontaktusra, arra, hogy ne csináljon közben valami mást a szülő, tehát ne nyomogassa közben például a telefonját, de még mikre van szükség, hogy érezze azt a gyerek, hogy igen, most figyelnek rám, és meghallgatnak.
0: Lehet, hogy ez evidens, de szerintem időnként érdemes evidenciákat is kimondani. Ha arról van szó, hogy én most meghallgatom a másikat, akkor én nem beszélek. És ez nagyon-nagyon sok szülőnek, nekem is, amikor szülői szerepben vagyok, nem ritkán nagyon nehéz, hogy mond valamit a gyerekem, amire én rögtön reagálnék, vagy amire nem értek egyet, vagy amit nem is értek, hogy mondhat ilyet, és azonnal visszavenném a szót. És akkor érdemes így figyelmeztetni magunkat, hogy de hát most arról volt szó, hogy én meghallgatom őt, ővé a tér, és ehhez az kell, hogy magamat, az én hangomat, az én gondolataimat egy kicsit háttérbe tegyem.
1: Ez nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen. Még egyszer megismétlem a gyerekeknek a 24 órán át élő vonalát, 116, 111, a felnőttek pedig hívhatják a 116 000 számot, illetve van weboldal is, aminek pedig www.kék-vonal.hu, és oda is írhatnak, és van a csetszoba, úgyhogy Facebook oldal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a messzíve.
1: És jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak. Viszont hallásra.
2: Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

kötelékeink, a szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzésekrestjési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenci Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
6: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: hallgatóink, 21 óra 50 perc. Hallgatóinkat ma július 28-án a Mária Rádió havonta jelentkező Isten patikája magazin műsorát hallják, kedves hallgatóink, 21 óra 50 percig. A műsorszerkesztő Rabbi Edit és technikusunk Ferenczi Márk nevében is köszöntöm mindnyájukat. Nagyon érdekes témákról lesz szó. Sajnos ezek olyan dolgok, amelyek minden családban valakit esetleg érinthetnek, de így akkor át is adom a szót a szerkesztőnek, Rabbi Editnek.
1: Köszöntöm az Isten patikája hallgatóit, és valóban érdekes a téma, bár ne lenne az. Ugye, és szinte mindenki a parlagfűről beszél augusztusban. Van, akinek csak egy gyomnövény, másoknak komoly allergiás panaszok forrása. Ugye nagyon sok embert érint, erről szeretnék beszélni a mai adásban, a parlagfűről. Néhány praktikát is mondok majd, amivel egy kicsit lehet csökkenteni a kellemetlenségeket, amit kivált. És beszélünk még az egyéb allergiákról, ezek pedig az ételallergiák lesznek. De mint ahogy mondtam, ugye augusztusban a parlagfűről szól szinte minden, és a gyógynövényekkel foglalkozók körében megoszlanak a vélemények róla, ugyanis azt tudni kell a parlagfűről, hogy régebben gyógyászati célokra is használták. A parlagfűnek a elnevezése az ambrózia, ami azt jelenti, hogy Istenek eledele. Nagybecsben tartott gyógynövény volt annak idején. Majd az adásnak az egyik részében, nem tudom, vége felé fogom majd mondani a parlagfűvel kapcsolatos gyógyításokat is. De nézzük meg először, hogy miért vált ennyire hírhetté a parlagfű. Ugye a pollenje az sok embernél allergiás tüneteket vált ki, és sajnos egyre több embernél vált ki allergiás tünetet. Majd erről is fogok beszélni, hogy mi az oka ennek. Ezek a tünetek lehetnek ugye a tüsszögés, orfolyás, szemviszketés, könnyezés, köhögés, torokkaparás, és nagyon kellemetlenek ezek a tünetek. És azt lehet mondani, hogy a legjelentősebb pollen allergén növény a parlagfű. Érdekes, hogy ugye több kutatás is vizsgálta már, hogy a légszennyezés és a kipufogó gázok fokozhatják ki a pollenek allergizáló képességét. Ugye ez arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak maga a növény, hanem a környezet állapota is szerepet játszhat az allergiás panaszok kialakulásában. Amit még itt el kell mondanom, hogy ez a légszennyezés és a kipufogó gázoknak a jelenléte, ugye ez egy tapasztalati dolog egyelőre, mert még nincs a kutatási vizsgálatnak eredménye, de tapasztalati dolog van, tehát empirikus, ugyanúgy, mint az összes szinte az összes gyógynövénynek a felhasználása, mert azokra sincs tudományos magyarázat, csak tapasztalat, a sok évtizedes, évszázados tapasztalat, hogy hogy működnek, és melyik gyógynövény mire jó. Ugyanúgy ez a légszennyezés és a kipufogó gáz vizsgálat,

0: környezetünk állapota is egyre szennyezettebb, egyre több az autó, ezáltal a légszennyezés is magas. Hogyha olyan helyre megyünk, ahol tiszta a levegő, hát hogyha van olyan hely egyáltalán, és ott van parlagfű, akkor az még az allergiásokat sem bántja. Csak akkor, hogyha olyan környezetben van, ahol kipufogóvár.
1: Ez a megoldás, nem?
0: Tessék?
1: Ez a megoldás. A környezet szennyezés ellen ugye mindent meg kell tenni, hogy ez ne legyen egyre szennyezettebb, és ez az oka talán annak, hogy korábban nem volt ennyi allergiás a parlagfűre. Te nem azt tapasztalod, vagy nem ez a véleményed? Hát valami technikai hiba történt, én nem tudom, hogy most kit hall, de mi történik, Márk? Te engem hallasz?

0: Jó.
1: Hallottok, most itt vagyok.
0: Most már igen.
1: Jó, föl kellett mennem a mobilra, elnézést, hogy így adásban mondom, ez az élő műsornak a csodája. De föl kellett mennem a mobil netre, mobil telefonomra, mert egyszerűen kikapcsolt a számítógépem. Tehát így mehetünk tovább? Lehet hallani engem, Márk?
0: Remélem, hogy ő is hall bennünket, mert itt nagyon rejtélyes dolgok.
1: Nem tudom, mert nekem azt írta ki a nagy gépem, hogy zárolva lett az adás.
0: Látom a Márkot a képen.
1: Itt most az a kérdés, hogy hallanak-e a hallgatók bennünket.
0: Igen, most bejött az Oner. Azt látom. Igen.
1: Mehetünk, azt írja a Márk. Luzia, még egyszer így kikapcsolna, akkor légy szíves, vidd az adást, jó, mert nálad is van anyag.
0: Jó.
1: Kérlek, köszönöm.
0: Hát reméljük, hogy nem lesz ez így.
1: Na jó, csak most, igen.
0: Most elnézést kérek a hallgatókról ezzel a közjátékért, mert beszélgetünk ilyen technikai dolgokról, de hát másképp nem vagyunk egy helyen, úgyhogy nem tudunk másképp kommunikálni. Tehát folytatjuk a padlagfűvel, amit eddig elmondott, hogy nagyon sokan a környezetszennyezés miatt kerülnek ebbe a helyzetbe, és én azt mondtam legutoljára, hogy talán azért van most annyi, mert most tényleg nagyon szennyezett a környezet, de korábban nem volt talán ennyi allergiás.
1: Hát nem volt ennyi allergiás ember, egyre több lesz, mert nagyon nagy a környezetszennyezettségünk, és
0: emiatt ugye azt kezdtem el mondani, és

0: aztán úgy megszakadtunk, hogy az ellen mindent meg kell tenni, mint ahogy nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel, tudományosan is, meg más módon is, hogy ne szennyezzük tovább, mert tényleg elviselhetetlen sokszor itt a városban is. Nem tudja az ember, hova menjen, hogy milyen útvonalon menjen, hogy egyáltalán levegőt kapjon.
1: Igen.
0: Mi az, ami a legelső tünet? Azt felsoroltad az elején, de mi a legjelentő tünet a fallapfű allergiának?
1: Ugye ez mindenkinél más. A jellemző tüneteket azt hiszem, hogy már elmondtam az előbb, ami a tüsszögés, az orfolyás, a torokkaparás, a köhögés, tehát hogy ezek a tünetek vannak, és ezek nagyon változatosan jelennek meg. Van, akinél mindegyik ott van, van ahol csak egy-két tünet jelentkezik. A szemkönnyezés az is nagyon kellemetlen lehet. Tehát ezek a fő tünetek. Hát még egy van, a fáradtság, tehát ez kimerítő a szervezet számára.
0: Ha nincs az ember közelében mondjuk gyógyszertár, vagy nincs felírva olyan szer, ami egy kicsit enyhíti, akkor tudsz-e valamit mondani azoknak a hallgatóknak, akik ilyen helyzetbe kerülnek?
1: Hát annyit lehet mondani, ugye, hogy aki allergiás, azért az jó, hogyha elmegy orvoshoz, és megállapítják, hogy valóban allergiás a parlagfűre, ezt egyszerű tesztvizsgálattal, bőrteszttel meg lehet csinálni, vagy vérvétellel, specifikus vérvétellel. Ezt meg lehet csinálni, ezeket a vizsgálatokat. És igen, ami gyógyszert kap az orvostól, azt nem akkor kell szedni, amikor tombolnak a tünetek, hanem már előtte is, hogy ráhangolódjon a szervezet. Tehát van lehetőség könnyíteni. Ha még sincs gyógyszer kéznél, akkor amit lehet tenni, az, hogy tiszta vízzel lemosni a szemet, az arcot. Esetleg, hogyha olyan szennyeződésben voltunk, pollen szennyeződésben, hogy még a hajunkat is érintette, akkor azonnal hajat mosni, a ruhát vegyük le, mert az tele van pollennel, tehát az legjobb, hogyha ki is mossuk mindjárt. És hát egy fontos dolog van, hogy a lakásban, hogyha hazaérkezünk, akkor cipőkabát, hát mondjuk ilyen nyáron nincs nagyon kabát, de felső részt levenni, és a hálószobába, ahol a pihenés van, oda már ne menjünk be olyan fejjel, ami tele van pollenekkel a hajunk, a kezünk, a ruházatunk, tehát ezt valahol egy előszobában rendezzük le, vagy a fürdőszobában, és már tisztán menjünk a hálószobába.
0: Esetleg még az ágyneműt is időnként?
1: Hát az ágyneműt az célszerű úgy két-három naponként a párnát, legalább a párnát, ami a fejjel érintkezik, mert azért a testünkön van ruha, meg letusolunk, de hogyha nem mosunk hajat, akkor rávisszük a párnára a polleneket, és az roppant kellemetlen tud lenni, főleg éjszaka kap egy ilyen rohamot az ember, egy ilyen allergiás rohamot.
0: Ez éjszaka, az nyugalmi állapotban is előfordul?
1: Hát, hogyha tele van pollennel a párnánk, mondjuk meg nem mostuk meg a hajunkat, vagy netán hosszú a hajunk, és rácsavarodik az arcunkra, akkor azért előfordul persze. Hát oda kell figyelnünk.
0: Hát igen, nagyon kell vigyázni annak, aki tényleg diagnosztizálják, hogy allergiás a parlagfűre. Fel kell készülni már jóval előtte, ha nincs gyógyszer, amint mondtad, hogy akkor azt be kell szerezni. De többféle lehetőség van, vagy nem, most nem nevekre gondolok, hanem hogy...
1: Gyógyszerből?
0: Igen.
1: Hát többféle gyógyszer van, meg vannak krémek, amikkel az ornyálka hártyáját be tudjuk kenni, hogy a pollenek ne szívódjanak fel. De többféle gyógyszer van, amit lehet látni, vagy hallani a médiában is, hogy vannak, és nem okoz fáradtságot. Hát én azt gondolom, hogy a gyógyszertárban szaktanácsot adnak arra vonatkozóan, hogy mivel kezdjünk, vagy mit csináljunk. De mindenképpen célszerű, hogyha valaki parlagfűallergiás, elmenni orvoshoz megnézetni magát.
0: És van-e valami olyan szer, gyógynövényes tejakeverék, vagy bármi, ami segít ilyenkor, hogyha éppen nincs?
1: Biztos, hogy van olyan gyógynövény, ami nem allergizál, de én óvaintek bárkit is, hogy gyógynövényekhez nyúljon abban az esetben, hogyha mondjuk a parlagfűtől allergiás, mert nem tudja,
0: és igen,
1: hogy melyik növény mit tartalmaz, és mitől lobbanthatja be az allergiát. Azt meg lehet kérdezni gyógyszertárban, gyógynövény szaküzletben, fitoterapeutától, természetgyógyásztól, hogy mit javasol. De hát ez annyira egyéni, speciális, hogy itt most nem is mondanám, nehogy bárki is elteszi használni.
0: A lényeg az, hogy nem. Ezt a részét nem.
1: Igen.
0: Próbálni. Azt gondolom, hogy hát erről sok mindent elmondtál, majd még a végén, amikor összefoglalod, akkor még egyszer. De folytassuk egy nagyobb témakör, ugye az ételintolerancia és az ételallergia.
1: Igen.
0: Mi a különbség a kettő között?
1: Hát a bizonyos ételek okozzák, ez tény, az ételallergiát is, és az intoleranciát is. Az intolerancia az egy érzékenység arra az ételre, az allergia az pedig az immunrendszernek a válasza. Tehát az már komolyabb egy kicsit. Az ételallergia...
0: Ez tényleg kell egy komoly diagnózis próba, ahol megállapítják, mert az tényleg nagyon veszélyes.
1: Igen, hát ilyen lehet ugye a laktóz, ilyen lehet a glutén, most a két legfontosabbat említem, vagy a leginkább előfordulót említem, mert van tojásallergia is, meg nagyon sokféle más egyéb allergia is van, de mondjuk azok már nem számottevőek.
0: És látod, hogy a fruktóz is meg van említve, erre is
1: hát lehet. Az is lehet, igen. Az is lehet. Meg lehet az zabra is allergiás valaki, hiába vásárol mondjuk gluténmentes zabpehelyet vagy zablisztet, mert lehet venni. Az lehet, hogy a gluténérzékenyeknek nagyon jó, de hogyha valakinek van egy zabra allergiája, akkor azt nem használhatja.
0: Hát igen, ez nehéz kérdések ezek is.
1: Igen, és mindenképpen, hogyha valakinek ételallergiája van, mindenképpen célszerű elmenni orvoshoz. Egyrészt, hogy megállapítást nyerjen az, hogy valóban az van, mert ha valaki csak a saját kutfőből gondolja, hogy az van, és elhagy bizonyos ételeket, akkor ott azért komoly hiánybetegségek is alakulhatnak ki.
0: Vagy pedig pont az ellenkezője, hogy rosszul lesz valahol, és nem lehet tudni, hogy...
1: Igen, az is lehet. Igen.
0: Az egy rémséges dolog, amikor egy gyerek, ugye hallottuk többször is a magyarok, és akkor sokszor látjuk és ez jó, hogy benne van, mondjuk az összetételben, vagy nyomokban.
1: Hát most már minden ételre föl kell írni, hogy milyen allergén van benne. Tehát ezt már rendelet szabályozza, jelezni kell, és itt csak az a gond, hogyha valaki nem tudja magáról, hogy mondjuk mogyoró allergiája van, vagy bármi ilyen.
0: Tehát ez a veszélyesebb formája az allergiának, ami ugye nem intolerancia, hanem allergia. Tehát
1: ott
0: tudni kell pontosan, hogy a mogyoró, a dió, a nem tudom micsoda, sokféle igen. van.
1: Tehát azt tudjuk mondani, hogy az allergia az az immunrendszernek a reakciója, az intolerancia az pedig nem immunológiai eredetű. Itt az jelentkezik például, hogy az emésztőrendszer nem tud megfelelően lebontani bizonyos anyagokat. És akkor
0: az ételt nem tudja megemészteni.
1: Igen. Ennek a tünetei lehetnek
0: hasfájás,
1: hasfájás, hasmenés, székrekedés, fejfájás, fáradtság és bőrtünetek formájában is jelentkezhet. Az, hogy mit tehetünk otthon elég sok mindent, amikor ilyen ételekre érzékenységet állapítunk meg magunkon, és még nem mentünk el orvoshoz, hogy egy ételnaplót vezetünk. Ebbe vezetjük azt, hogy mit ettünk, mikor jelentkeztek a panaszok, és hogy ismétlődnek-e ugyanarra az ételre.
0: Tehát, itt az igen, az egy próba, hogy...
1: Igen, hogy meg lehet próbálni, hogy mire érzékeny valaki. De az, hogy sokféle élelmiszer kizáró diétába valaki belekezdjen, az orvosi javaslat nélkül az nagyon rossz, mert az előbb már említettem, az hiányállapotokhoz vezethet. A másik pedig, hogyha sokféle ételt kizár úgy, hogy az panaszt okoz neki, és nem tudja, hogy akkor melyik. Tehát amikor megnézzük, hogy mit ettünk, és mikor jelentkeztek a panaszok, akkor mindig úgy kell csinálni, hogy egyfajta ételt elhagyni, megnézni, hogy a többi hogy működik. Utána azt az egy ételt visszavenni, egy másikat elhagyni, mindig csak egyet szabad kísérletezni otthon, mert akkor a végén nem tudjuk, hogy melyik okozza a problémát.
0: Hát ez egy hosszú folyamat, ez nem olyan egyszerű ez, mert sok minden meg is akadályozhatja, hogy pont akkor érzékeny, vagy kevésbé, vagy ha nagyon egyértelmű, nagyon rosszul lesz valaki, akkor ugye az egyértelmű.
1: Igen, igen. Igen.
0: Hát amit mondtál, hogy ezekbe a diétákba belebonyolódni, mint ahogy az ember hallja sokszor, hogy van, aki csak ezt teszik, csak azt teszik, akkor egy fölléphet egy olyan hiánybetegség, fogyókúrák, tömkelege, ilyen szerek, olyan szerek. Egyszerűen a szervezet hogy tudja ezt követni?
1: Nehezen. Az előbb beszéltünk a gyógyszerekről, hogy lehet kapni gyógyszereket, amik enyhítik a tüneteket. De a megoldás az nem egyetlen csodaszertől van. Tehát ne arra számítsunk, hogy beveszünk a gyógyszert és elmúlik, csak a tüneteket fedi el, vagy csökkenti. Tehát itt, amikor valaki allergiás, akkor nagyon fontos a szervezet egészének a támogatása, a megfelelő diagnózis felállítása, és egy egyénre szabott kezelés, és ami nagyon fontos, hogy tudatos életmód, ami hosszú távú javuláshoz vezethet. Ez sem szünteti meg az allergiát, de legalább javul egy kicsit az állapot.
0: Sokszor szóba kerül, ez most azért a közvetlenül nem érinti ez, de amikor ilyen félkész ételeket vásárol az ember, amik hát mondjuk jól elő vannak készítve, és nagyon gyorsan el lehet otthon is készíteni. Itt is lehet olyasmi benne, ami allergizálhat?
1: Hát érdemes figyelni az összetevőket, megnézni, az adalékanyagokat megnézni. Tehát ez mindenféle készítelni nagyon fontos. Jó, hogy ezeket gyorsan el lehet készíteni, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek haszontalan élelmiszerek. Hiába szép a dizájn, hiába szép a külsőség, és rántott csirkemel, meg nem tudom, mik vannak ezekben benne, meg a hasábburgonya, meg mindenféle. Össze se lehet hasonlítani se ízre, se állagra a otthon meghámozott burgonyát, amit megsütünk, akár olyan formára, mint a fagyasztott hasábburgonya, vagy a fagyasztottat kisütjük. És tehát hogy ezek nagyon sok adalékanyagot tartalmaznak, mindenféle készétel. Ez egy gyors étkezéshez jó.
0: Hát meg ízfokozók.
1: Hát az ízfokozók, igen. És ugye, hogyha van egy alap problémánk az allergia, és most nem csak ételallergiára gondolok, hanem van egy parlagfű allergiánk, ami egyébként is gyengíti az immunrendszert, arra még ezt az adalékanyagos, mélyhűtött készételt megesszük, hát azért az a szervezetnek megnézném a reakcióját, hogy az mit csinál. Tehát nagyon fontos, hogy az összetételét nézzük meg, és hogy minél egyszerűbb az ételnek az összetétele, annál könnyebb követni a szervezetnek a reakcióját, és hogyha egyszerű az étel, akkor nem terheljük a szervezetünket. Tehát erre nagyon kell figyelni.
0: Mondjuk, ha nem panírozott valami, hanem csak sütött, simán.
1: Ha mondjuk megveszem a hentesnél a húst, és otthon bepanírozom a morsába, a tojásba és a lisztbe, amiben nincs adalékanyag, meg nincsen állagjavító, vagy állományjavító, mindegy, minek nevezzük, akkor már lehet a rántott húst is enni.
0: Persze, de én arra gondolok, hogy hogyha mondjuk veszel egy grill csirkét, azon nem sok minden lehet, ugye meg van sütve és kész.
1: Hát az igen. Itt azért megnézhetjük, hogy honnan származik az a csirke, mivel táplálták.
0: Tehát igen, ez... hát azok, igen, nem tudhatjuk, hogy az ártól is függ, hogy mennyibe kerül, az is számít, de hát van, aki rá van szólva, hogy gyorsan megvesz valamit, az már kész van, nem kell vele foglalkozni, és hát vannak ilyen helyzetek is, de úgy, ahogy mondod, szóval nem lehet összehasonlítani a kettőt, ízben sem.
1: Hát nem.
0: Nem azt mondom, hogy rossz, mert van, amelyik nagyon finom. Abban biztos van ízfokozó, de lehet, hogy nincs éppen annyi benne, csak maga a nyersanyag jó.
1: Igen.
0: Hát ezt nem lehet tudni, ez, hogyha az ember próbálgatja, meg kipróbálja, akkor rájön, hogy hát sokkal több munka persze, mert azért be kell panírozni, meg
1: most nagyon... Hát bármit csinálunk, minden több munka, mint a mélyhűtőből, a bolti mélyhűtőből hazavinni.
0: Persze. Persze.
1: Elkészíteni, én azt gondolom.
0: Hát egyedül azt mondják a szakértők, hogy a mélytől zöldségektől ne féljünk, tehát a borsó, meg sárgarépa, meg ilyen keverékek, hogy attól nem kell, mert abban semmi nincsen.
1: Hát a borsóban nincsen, de az egyéb dolgokban hát nem tudom.
0: Az a zöldségeknél?
1: Uh-huh.
0: Hát nem főzelékre gondolok, hanem nyers
1: vagyok. Ja, nyers állapotában alapanyag.
0: Hát amikor össze van karsol benne, mert mindenféle más,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor lehet egy komplett köretet készíteni. Az úgy egyszerűbb, de hát a nyáron, amikor minden van, akkor lehet azt frissen készíteni bármit.
1: Igen. Amiről még nem beszéltünk, hogy mit tudunk tenni, amikor allergiások vagyunk, vagy allergiánk van, tehát hogy az immunrendszert támogatjuk, változatos legyen a táplálkozásunk. A stressznek a csökkentése nagyon fontos, elegendő alvás, és amit mostanában szerintem minden dietetikus és táplálkozással foglalkozó szakember, gastroenterológus is megemlít, a bélflóra egyensúlyának a megőrzése. Ugye sokan mondják, hogy jó, és akkor ez hogyan? Hát oda kell figyelni, hogy mit eszünk, változatos táplálkozás. Olyan ételeket kell ennünk, ami a bélflórát helyrehozza, vagy nem teszi tönkre. Lehet venni gyógyszereket is, amik a bélflóra egyensúlyát helyreállítják, tehát nem lehet örök életbe ezeket szedni. Itt jönnek a fermentált zöldségek, amik nagyon jó hatásúak. És itt most nem arra kell gondolni, hogy reggeltől estig azt eszem. A savanyú káposzta is ugye fermentált zöldséghez tartozik. Most nincs annyira szezonja, de amikor szezonja van, akkor érdemes belőle egy-két evőkanálnyit egy nap megenni, és kész. És azzal már rendbe tettük majdnem a bélrendszerünket.
0: Mert most van a kovászos uborkáknak a...
1: Bizony, ezt akartam éppen mondani, hogy jön a kovászos uborka, vagy a fermentált uborka. Tehát mindig van valami, amit tudunk enni, hogy jó állapotba kerüljön a bélrendszerünk, tehát az egyensúly meglegyen.
0: Hát erről beszéltük egy külön műsorban is.
1: Igen.
0: Úgyhogy csak azért érdemes megemlíteni ilyenkor is, hogy az nagyon fontos. Amikor már elrontunk valamit, akkor aztán az nagyon kemény és kellemetlen következményei lehetnek. Orvoshoz járkálni, komoly, kemény diétát folytatni.
1: Igen. Ami Még érdekes lehet a keresztallergia. Nem tudom, hogy erről.
0: Hát beszéltünk már erről, de most...
1: Beszéltünk már, hát csak akkor megemlítem, ugye, hogy a parlagfő allergiások egy része bizonyos élelmiszerek fogyasztásakor is tapasztalhat tüneteket. Ilyen lehet például a görögdénye, a sárgadénye, a banán, a cukkini és az uborka. Nem mindenkinél jelentkezik, de azért fontos tudni róla, hogy ezek keresztallergiások. Ez azt jelenti, hogy amikor megeszi, akkor a szervezetben olyan reakciót váltanak ki ezek, mint a allergént vinne be, vagy az allergén ott lenne a közelében.
0: Hát ez nem egy kellemes dolog, de sem.
1: Hát ki kell hagyni ezeket.
0: Hát nagyon finom gyümölcsökről beszélünk.
1: Hát igen, meg zöldségekről is, de azért van még ezen kívül más is, amit tudnak enni, és nem okoz allergiás történést.
0: Már nem túl sok időnk van, de még itt a laktózról, meg a gluténról azért mondd el a hallgatóknak.
1: Erről olyan nagyon sokat nem tudok beszélni, illetve vagy nagyon sokat tudok beszélni, vagy éppen csak érintőlegesen. Nagyon sok embert érint, ezt tudjuk. Nagyon sok ember érzékeny a laktózra, a gluténre. Tehát érzékeny is, és allergiás is. Ha valaki allergiás, az veszélyes, sőt életveszélyes is lehet, hogyha fogyaszt glutént vagy laktózt. Hogyha csak érzékeny rá, akkor feszegetheti a határait, de nem érdemes, mert azt is be kell tartani. Szerencsére a sok allergiás miatt, az ételintoleranciás miatt nagyon sok terméket lehet kapni, ami laktózmentes és gluténmentes. Egyre többet lehet már kapni, és nagyon jó eszközök is vannak az otthoni feldolgozáshoz, tehát megkönnyítik azért, sokkal könnyebb egy glutén érzékeny gyereket ma nevelni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Hiszen most már vannak olyan éttermek is, meg olyan fagyizók is, ahol laktózmentes vagy gluténmentes finomságokat árulnak, tehát most már ez sokkal könnyebb.
0: Nem mindig ugyanolyan finom, de ezt el kell fogadni.
1: Igen.
0: Vagyis hát nem azt mondom, hogy nem finom, de más íze van egy kicsit.
1: Kicsit más az íze, így van. Hiszen ugye én nem vagyok allergiás, nem vagyok gluténérzékeny, vagy gluténallergiás, vagy laktóz, de én is szoktam, ezt tudod te is, Lúzi, hogy mindig, mikor beszélünk telefonon, mondom, hogy mit kísérleteztem ki, mit csináltam.
0: Igen.
1: És tényleg lehet olyan dolgokat készíteni a sütőben, szinte pillanatok alatt csak összekeveri az embert, és már készen is van az étel.
0: Tehát akkor azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy a laktóz, ugye, az a tejfehérje.
1: Igen, igen.
0: Én pedig a gabonafélékben.
1: Hát a buzában, leginkább a buzában előforduló, igen. Maga a glutén az, ami allergizál.
0: És az, amire ha van olyan, biztos van olyan, aki mind a kettőre, hát az nagyon nehéz az az étkezés.
1: Hát nehéz, igen, de oda kell figyelni, és akkor be lehet tartani.
0: Most érdemes azt elmondani, hogy azért a laktóznál ugye a feldolgozott tejtermékek, azok egy kicsit, hát szóval azt némelyiket lehet enni, joghurt, kefir, ilyesmi.
1: Igen, azt mondani, hogy melyik a jó, melyik ízlik, melyiket szereti a gyerek, vagy éppen a felnőtt saját maga kipróbálgatja azt, hogy mi az, ami neki jó.
0: Igen, úgyhogy erre most érdemes azért odafigyelni, igen, hogy az nem azt jelenti, hogy semmit, hanem hát tejet biztos nem.
1: Igen.
0: Hát akkor 47 van, úgyhogy foglaljuk össze, mert 2 percünk van hátra, hogy mire kell figyelni ezek az allergén, pollen, intolerancia, allergia.
1: Hát most újból nem szeretném elmondani a tüneteket, meg inkább csak azt mondanám, hogy a természet sok mindent kínál nekünk, de a legfontosabb talán mégis az, hogy megtanít bennünket figyelni. Figyelni a testünk jelzéseire, a környezetünkre és önmagunkra. Ha ezt a figyelmet összekapcsoljuk a korszerű orvosi ismeretekkel, és a tudatos életmóddal, tehát nekünk is kell tenni valamit azért, hogy változás álljon be, akkor nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. És én csak azt tudom kívánni, hogy ne csak túléljük az allergia szezont, hanem közben egy kicsit jobban ismerjük meg a szervezetünket is, a sajátunkat. És sokkal könnyebb lesz a következő évi allergiás időszakot várni. Figyeljünk oda magunkra, és könnyebb lesz az életünk.
0: Hát reméljük, és nagyon szépen köszönöm Rabbi Edit műsorszerkesztőnek a felkészülését, és az annyi jó tanácsal lát el a hallgatóinkat, Ferenci Márknak a technikai hátteret, és a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Az Isten patikája havonta egyszer jelentkező magazinműsorának júliusi adását hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindnyájuknak.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? De az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezzünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható. Ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Digitalizálják II. János Pál fotóarchívumát. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Édikót hallják. Digitalizálja a Vatikán II. János Pál fotóarchívumát. A projektet a Szent Atya megválasztásának 50. évfordulójára készülve hívták életre, áll a Vatican News hírében. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely nem csak elmesélte, hanem formálta is ezt a korszakot. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálását és tudományos kategorizálását is, és az eredeti anyagbiztonságba helyezését, és a szükséges, a restaurálását is. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megőrzi és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Ez a munka az analógból a digitálisra való átállást is jelenti a mai világban, amelyben a kép szerepe felértékelődött, és amely nélkül emlékezet is elvész. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap, a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi Érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. A zarándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért, és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú Szent Lászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. Különleges eseményre, makabeusi vízszentelése várja a híveket a görögkatolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borza Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik, a nyári makabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makabeus vértanúkról kapta. A hét fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődött Balatonszemesen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Édikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! Május 23-án a zalaegerszegi Családkapocs Kulturális Egyesület szervezésében Kell egy nap Jézussal címmel reggeltől estig különböző programokkal dúsított napot tartottak. Többek között pódiumbeszélgetés is volt. Témája az ima. A beszélgetés moderátora Éger Csaba pszichológus, Varga László a Kaposvári Egyházmegye püspökével, Molnár Renáta mentálhigiénés szakemberrel, a Corvey egészségprogram módszer alapítójával, valamint Böröc Miklós akolitussal, az Exodus 90 résztvevőjével beszélgetett. Kérem, hallgassák figyelmesen az ott készített felvételt.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a beszélgetésben, és köszönöm, hogy elvállaltátok a beszélgetést. Arra kérnélek benneteket először is, Laci atya, hogyha megszólíthatlak téged először, hogy ha mesélsz arról, hogy hogy vált a te életedben az imádság feladatból, vagy memoriterből, akár gyerekként, vagy ahol ezt először tapasztaltad, kapcsolattá. Amikor megtapasztaltad, hogy ott a vonal túl végén van valaki, aki ezt hallja és válaszol is.
5: Katolikus családba születtem, hittanra jártam, bencésekhez jártam, imádságos közegben voltam, apám kántor volt, anyám sekrestje, és úgyhogy kötelező volt imádkozni. Föl sem merült, hogy nem imádkozunk, és elsősorban lelkiismereti kötelességé vált. Mindig meggyóltam, ha nem imádkoztam eleget. Így kezdődött a kaland, aztán volt egy megtérés tapasztalatom 18 évesen, az teljesen megváltoztatta az Istennel való kapcsolatomat, az imát is. Megtapasztaltam, hogy meghallgatják. Ha kérem, akkor az megtörténik, és ez teljesen új tapasztalat volt. Aztán volt egy karizmatikus ima tapasztalatom is, amikor újjászülettem Szentlélekben, mert meggyógyultam. Ez még meghatározóbb ima tapasztalat volt, mert hát spontán módon a Szentlélekre hagyatkozva dicsőítettünk. Ugye lángolt a szívünk, és ez hatalmas élmény volt, és így jutottam el ebből a lángoló alapállásból odáig, hogy azt mondtam Jézusnak, ismerem a karizmáidat, ismerem az adományaidat, élem a gyümölcsöket, szeretnék találkozni veled. Ez volt a kérésem, fogalmam se volt, hogy mit kérek. Nem gondoltam, hogy valami látomásom lesz, vagy rendkívüli Isten élményem, egyszerűen szeretnék találkozni veled. Ez a találkozás valósult meg abban, amikor felfedeztem a szentségimádást, a csendes szentségimádást. Ennek éppen 40 éve, 86-ban, és akkortól kezdve az ima már nem program volt, nem feladat, nem megimádkozok valamit, hogy sikerüljön, hanem ebből éltem, és élek mind a mai napig.
4: Nagyon köszönöm. Renáta, a kérdés most neked is ugyanez.
6: Én is egy keresztény, katolikus családból származom. Nagyon mélyen hívő volt édesanyám, és ugye a rendszeres templomba járás az mindennapi életünk része volt. Az első nagyon mély tapasztalatom, nagyon gyerekkorom, olyan 7-8 éves lehettem, amikor valami csoda folytán nagyon-nagyon megszerettem futni, és ahogy kimentem a természetbe, akkor ugye én versenysportoló voltam, de ez nem a versenyzésről szólt, hanem este még elengedtek, hogy menjek futni, hogy levezessék az energiáimat, és akkor nekem egy ilyen nagyon-nagyon személyes beszélgetés volt mindig az Istennel, és ez nagyon meghatározta az ima életemet, de ez egy nagyon gyermekes, személyes beszélgetés volt. Ez nagyon sokáig kísérte az életemet, és ez ott volt a mindennapjaimban a mai napig is. Ami nagyon nagy fordulópont volt, amikor 13 éves voltam, akkor a nővérem egyik pillanatra a másikra megvakult. És sose felejtem el, hogy könyörögve kértem, hogy gyógyítsa meg. Azt is futás közben mentem és kértem, és ezekben az ima beszélgetésekben 3 hónap elteltével az imáim meghallgattattak. Hát így gyerekként így fogtam fel, és visszanyerte a látását. Tehát ez egy olyan tapasztalat volt, ami az én koromhoz képest nagyon komolyá tett, és tudtam, hogy meghallgattatik az ima. Szenvedtem egy picit azoktól a kötött imáktól, amit ugye a Regnum Marianumban, mint egy katolikus közösségben ugye sokféle imamódot tanultunk. Nekem valahogy ez a személyes kapcsolódás volt az ajándék, tán kegyelem, én így hiszem. És aztán, mikor már 4 gyermekem lett, család, akkor 39 évesen volt egy futásom, szintén valahogy mindig a mozgáshoz kötöttek ezek a belső ima élmények. Valahogy mindig akkor kaptam valami jelet, és akkor én kértem jelet a Jóistentől. Ez volt egy ilyen Monserrati futás, amikor elengedett a család, hogy menjél, egy kicsit kapcsolódj ki, és akkor én kértem, hogy egy csendes napot hagyd töltsek el egyedül, és akkor fölfutottam, és akkor könyörögtem a Jóistenhez, hogy adjon jelet. És hát nem úgy adta, és nem akkor, ahogy számítottam, hanem egészen máskor, de ez annyira mély megélés és megtapasztalás volt, hogy később ugye ebből egy baleset ért, és a balesetből csodával határos módon életben maradtam, megtaláltak a szakadék szélén, és ez volt a jel, hogy valami küldetésem van itt ez az imádság és mozgás kapcsán. Elég intenzív volt ez a megtapasztalás.
4: Nagyon köszönjük. Miki, neked mi volt az utad?
7: Hát unalmasan kezdem, mert hasonló volt az előttem szólókéhoz. Onnan indultam, hogy katolikus családban születtem. Édesanyám ágán különösen is nagy jelentősége volt és van mindig is a hitnek és a hit megélésének. Iskolás koromban a hittanórák világa és a mondjuk már tinédzserként közösségbe kerülés mégis valahogy az imában nem hagyott bennem nyomot. Tehát sok szép emlékem kötődik hozzá, de így valahogy az imádságban úgy érzem, hogy talált el, nem szólítottak meg. Ezen sokszor gondolkodtam már, hogy ez vajon egy ilyen személyes félrecsúszás, vagy azért ez egy általános jelenség is, hogy úgy igazán az imádságról nem annyira szólnak a hittanórák és a vallásos nevelésnek ezek az általános állomásai. Otthon természetesen a kötött imák, illetve egyes alkalmakhoz kötődő imák, azok megvoltak, és érdekes módon nem az első ima meghallgatásomra emlékszem, hanem élénken él bennem az első ima nem meghallgatásom. Nem tudom, hány éves lehettem óvodáskorú, és az egy emlékem van talán arról az időszakról, de hogy imádkoztam, nagyon koncentráltam, hogy mire bemegyek a szobámba, ott legyen az ajándék, amire én vágyom. Egy távirányítós tank, és nem volt ott. Ez jutott eszembe sajnos így az imáról elsőre, hogy igen, ez volt az, amikor nem hallgatott meg a Jóisten. Hát szóval, hogy ez a gyermeki hitgyakorlás, ez szerintem azért elég sokáig kitartott, nem ezen a mondjuk szinten, azért remélem legalábbis nem ezen az óvodás szinten, de hogy valóban az imádság, hogy kérek, meg vagyok szorulva, a háladás az így nagyjából sehol, vagy elvétve, illetve kötelességből, tehát hogy egy jó keresztény az imádkozik. És azt az életemnek voltak különböző állomásai, nevezhetjük talán megtéréseknek is, de a Jóisten valahogy mindig gondoskodott arról, hogy mindig legyen ott valami, tehát hogy így nem hagyott el veszni. Főiskolás koromban valamilyen értetetlen okból, mert nem olyan közegben mozogtam, de mégis egy hittancsoportba belekeveredtem, néhányan a főiskoláról eljártunk hittanra, onnan is szép emlékeim maradtak. De hogy az imánál maradjak, ezek érdemben az ima életemen nem változtattak, tehát továbbra is ez a én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem és társai, tehát amik egy bizonyos életkor után már nem adnak úgy érdemben talán hozzá, vagy nem érdemes ott leragadni. És következő nagyobb állomás, az igazán érdemben történő változás, az egy olyan 11 évvel ezelőtt volt, amikor karizmatikus közösségbe kerültem. Ez is érdekes volt, hogy hogyan zene révén keveredtem oda. Akkor már évtizedek óta mindig valamilyen szinten szolgáltam, zenei szolgálatban részt vettem, templomokban, szentmiséken, és egy jó barátom, aki ezt karizmatikus körökben végezte, szervezte a szombathelyi karizmatikus országos karizmatikus találkozót, és azt mondta, hogy akkor zenélhetek csak vele, hogyha Szentlélek szemináriumot elvégzem. És akkor ezzel előtte már hívott a karizmatikus közösségben, nem tudtam az micsoda, de úgy nem vonzott annyira, vagy féltem tőle, nem tudom, de a lényeg az, hogy a karizmatikus találkozó ürügyén végül Szentlélek szemináriumot elvégeztem. Ott már azért az ima életnek azért egy számomra mindenképpen magasabb szintjét idézőjelbe kellett tűzni, azért az egy intenzív 10 hét, és aztán ez így hozta magával a következő eseményeket, és a következő változásokat is, tehát valahogy az Isten kapcsolat, ahogy mélyült el a Szentlélek segítségével, és a karizmatikus léttel, úgy Jóisten mindig gondoskodott róla, hogy valahol egy szintet még be tudjak hozni, most nem azt mondom, hogy lépni egy szintet, de hogy egy következő lépcsőfokot, így aztán másik közösség révén, és a menő közösség révén a csendes imának egy intenzívebb formájával sikerült megismerkednem, csendes lelki gyakorlaton, ami addig, tehát lelki gyakorlaton voltam már, de ilyen csendes lelki gyakorlaton nem, ez egy újabb szint volt, hogy egy hétig ténylegesen, vagy félig csöndesen Isten jelenlétében megpróbálni lenni, ez egy óriási megtapasztalás volt. És aztán ugye egy évvel ezelőtt ezen felbuzdulva, illetve sokat hallottam, meg hallgattam Gájer Laci atya tanításait, és ő Merülő nap néven tart ilyen szemlélődő ima alkalmakat, ahol tanítja egy napon keresztül, hogy a Jálicsféle szemlélődő imát hogyan kell a dicsőítéssel vegyítve, ami nekem különösen is kedves volt, hogy így a kettőt együtt lehet ezt gyakorolni, hogy lehet Isten jelenlétében lenni a semmit tevéssel, ahol, ahogy Marga Laci atya is szokta mondani, hogy a semmit tenni, csak ott lenni előtte. És hát most itt tartok, ezt próbálom most egy éve, azt nem mondom, hogy óriási sikereket élek meg, mindenképpen gyümölcsözöm.
8: Nagyon köszönöm nektek.

0: Volt-e nektek akár ilyen, vagy akár ehhez hasonló küzdelmetek? Ami, hát, hogyha így akarok élni, és talán most már nagyon benn van a köztudatban, szerencsére ez a kifejezés, hogy az Isten képetek esetleg ezekben az életszakaszokban nem azt hozta magával, hogy ti alapértelmezetten vágytok az Úrral lenni, vagy imádkozni.
1: Nagyon meghatározó volt az én életutamban az, hogy amikor a negyedik gyermekemnek egy ilyen terápiát kellett végezni, akkor, hát ugye ott volt a másik három gyerek is, de hogy ő talpra tudjam állítani a szakemberekkel, nagyon kimerültem, és lelkileg merültem ki. Tehát, hogy annyira zárójelbe tettem magam, hogy tényleg a túlélésért küzdöttünk. És ebben a túlélésben sokszor nehezen ment az imádság, mert hogy annyira fáradt voltam. Ugye emlékszem, hogy este, hogy jó, hálát adok, köszönöm, puff, aludtam, hajnalba keltem. Tehát, hogy egy ilyen verkli volt, egy ilyen belső fizikai, lelki és egyéb kiégés tünetei voltak, és én nagyon emlékszem, hogy pont akkor közösségvezetőnek választottak, és mondtam, hogy hát na nem, tehát hogy most én ez tehát hogy annyira el vagyok fáradva, annyira nem megy az ima, hogy inkább segítsetek, én besegítek, de hogy nem én szeretnék itt ebben a ima közösségben az imákat vezetni. És ez nagyon jó volt, hogy ezt először mondtak, hogy rendben van, majd biztos megérik benned, és akkor majd vállalni fogod. Tehát volt bennem egy motiváció, de egy nagyon belső harc is, amikor ez a bizonyos elutaztunk, és én kértem egy napot, akkor ott a szívem mélyében könyörögtem, hogy már kész vagyok, tehát már nagyon mélyen vagyok. Fizikailag működött a dolog, de lelkileg nagyon-nagyon-nagyon mély volt. És ez a mélység volt ez egy nagyon mély belső küzdelem. Szeretsz-e, Uram? Talpra állítottam a gyermekemet, ugyan egészséges lesz, de amikor túlhúzom magam, akkor már ezt nem is tudtam értékelni. Tehát ez egy nagyon nagy mélység volt, és tulajdonképpen ebben a mélységben könyörögtem, hogy hallgass meg, Uram, az imám, mert egyébként nem ment, hogy ments meg és segíts, hogy egyáltalán én milyen útra menjek, tehát hogy mi az én küldetésem, mi az én hivatásom, tehát egzisztenciálisan is, anyaként is kimerültem, tehát hogy minden összejött, és ebben nem volt ima. Mert úgy éreztem, hogy hát most én ezért fohászkodjak. Hát nem működött. És aztán végül is ez az ima meghallgatás ebben a mélységben végül is megtörtént, csak sokkal később, és más bocsánat. Formában.
0: Bocsánat, hogy félbeszakítanak, csak hogy jól értem-e, hogy azt élted itt meg, hogy nem tudsz imádkozni, mert nincs rá időd, vagy hogy nem tudsz imádkozni, mert egyedül maradtál?
1: Köszönöm a kérdést. Mind a kettőt éreztem, tehát, hogy nincs időm, nincs erőm kapcsolódni, pedig az lett volna a mentő. De valahogy nem, akkor az egy mélység volt, szerintem egy nagyon mély túlfáradás. Tehát időszűkében voltam, és ugyan adtak időt, hogy néha elmenjek, kicsit kiszakadjak ebből a mókuskerékből, de mégse tudtam akkor úgy feltölteni, és akkor ezért kaptam ezt az egy napot, megszántak, hogy akkor menjél, fuss, és akkor fohászkodtam ilyen mélyen. Ez egy küzdelmes időszak volt, ez a pár év. Én így emlékszem vissza, és igazából tulajdonképpen ekkor hallgatta meg legjobban az imámat, csak én ezt nem, akkor ott nem így éltem meg ebben a jelenlétben, hanem ez a mélyebbre csúsztam lelkiekben.
2: Még az előzőhöz visszakanyarodva, hogy ima meghallgatás, ima meg nem hallgatás. Mások imádkoztak a gyógyulásomért, és egy pillanat alatt meggyógyultam gyomorfekéből. Ez engem meggyőzött, hogy Szentlélek van, én találkoztam vele. Mert épp a Szentléleket hívták, amikor meggyógyultam. Ez teljesen új tapasztalat volt. Amikor befogadtam a barátomat, Jóskát, aki 100%-osan béna volt, és a 35 éve feküdt mozdulatlanul, és a combja, a lába, a háta, az mind felfekvéssel volt tele. És fájt neki. És hát nem, azt mondták nekem az orvosok, hogy enyhíteni tudják azzal a kenőccsel, amit adnak, de ez nem gyógyul meg. És hallottam egy tanúsártételt egy nővértől, akit azért rúgtak ki Franciaországba egy kórházból, mert segédápolóként az neki előírt gyógyszereket használta, de mindig imádkozott, amikor odaadta a betegnek, és a betegek meggyógyultak. És ezért ezt nem hitték el a vezetők, azt mondták, hogy ez csalás, valami titkos gyógyszert használ. Eltalált az a tanúságtétel, és amikor a Jóska oda került hozzám, és szereztem korányiból ilyen csodakenőcsöt, ami azt mondták, hogy nem gyógyít, de hűsít, és nagyon elviselhetővé teszi a felfekvéseket, akkor én úgy döntöttem, hogy ha kenegetem a Jóska sebeit, akkor én imádkozom. És minden sebe begyógyult. Tiszta bőr lett a felfekvések helyén. És hát volt olyan, amikor Isten nem hallgatta, több ilyen volt, hogy nem hallgatta meg az imámat. Meg kellett tanulnom, tisztelnem az ő szabadságát. Az nem könnyű. Isten szuverenitását, teljhatalmát tisztelni alázattal. Amikor meggyógyultam és újjászülettem Szentlélekbe, akkor lélekben nyugodtam 3 óráig, és egyetlen dolgot kértem a mennyei atyától, hogy most hadd halljak meg. Én most szeretnék hazamenni hozzád. Hát, itt vagyok, nem hallgatta meg az imámat, pedig nagyon-nagyon kért. Hát, más volt. Visszatérve a Istenkép, ugye az volt a kérdés.
0: Igen.
2: Nálam ez egy különleges folyamat volt, és mind a mai napig tart. Majd, ha színről színre láttam, akkor nagyon fog csodálkozni, hogy azt hittem, hogy. De amikor elkezdődött ez a kapcsolat, én úgy indultam a papságba, amikor már megértettem, hogy ez a hivatásom. Imáim azok ebből álltak, hogy Istenem, könyörülj rajtam nyomorult bűnös férgem. Ez volt az én képem és az Isten képem. Innét indultam, aztán jött a megtérés, hatalmas tapasztalat volt, hogy Jézus Krisztus az Úr, és akkor hittel imádkoztam, hogy Jézus Krisztus nevében hallgassa meg a mennyei atya az imáimat, rengeteg tapasztalatot szereztem, akkor

0: lemerem fegyverezni magam a mennyei atya előtt. Védekezés nélkül, magyarázkodás nélkül ott állok előtte, és hagyom, hogy szeressen, nincs mit mondanom. Mindig volt magyarázat, mindig volt indok, és nagyon jó ott állni fegyvertelenül, önként magamat lefegyverezve, úgy, ahogy vagyok, és örülni annak, hogy van, és vagyok, és szeret. Most körülbelül itt tartok, de mivel élek, még nincs vége, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy még hova vezet ebben a kapcsolatban.
1: Köszönöm, Miki. Milyen Istenhez imádkoztál gyerekként, és milyen Istenhez imádkozol ma?
2: Miközben Laci atyát hallgattam, így eszembe jutott, hogy mennyi mindent köszönhetek az ő tanításainak és tanúságtételeinek, és most itt ezekben a percekben is így volt. A karizmatikus lét, a Szentlélekkel való szorosabb együttlét, az mindenképpen megváltoztatja az Istenképet, az ima életet, mindent. Korábban is imádkoztam gyógyulásokért, vagy gyógyulásért, vagy imádkoztak az én gyógyulásomért is, hogyha éppen volt valami, de az egyik ilyen, vagy az első ilyen nagy ima meghallgatás és gyógyulás is ide kötődik. Közösségünk vezetője, akiről már meséltem, hogy ő hívott meg a karizmatikus közösségbe is, hónapok óta tartó elég masszív tértfájásom volt, operálni kellett volna már a végén, és még egy utolsó pillanatban így azt mondta nekem, hogy egy parkolóba gyakorlatilag a templom előtt, hogy imádkozom a térdenél. Jó, hát imádkozz a térdemén nyugodtan. Elimádkoztunk ott egy negyed órát körülbelül, majd végül közölt, hogy akkor vegyem le róla a kötést, és másnap a feleségemmel felmentünk Visegrádon a prédikáló székre a nehezebbik oldalon, tehát hogy így a teljesen lehetetlen kategória volt. Mindenképpen mentünk volna Visegrádra, de hogy az, hogy ott mi túráznánk, tehát teljesen megszűnt gyakorlatilag. De talán azt tudom mondani, hogy még ennél is hatékonyabb ima meghallgatás, vagy hogy mondjam, nagyobb élmény, ima meghallgatás élmény, amikor egy családtagunkért imádkozott a család heteken keresztül, hogy 50 éve nem gyont, hogy de jó lenne, ha meggyonna, és ott szolgáltunk együtt a feleségemmel a Szent Misén, ahol végül meggyont. És ezt onnan tudtuk, hogy ment kiáldozni, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tehát ezek mind formálták nyilvánvalóan az Istenképemet, az ima életemet. Azt hiszem, hogy az a fajta gyermeki Istenkép, a kicsit büntető, számon kérő, akinek nehéz megfelelni, hiszen hogyan éljek én olyan életet, ez nem csak életkorral változik, hanem talán én azt látom, hogy hála Istennek elindult ebbe az irányba már jó régen az egyház is, a tanítók is, a lelkipásztorok is, hogy inkább a szerető Istenképet, a mindig irgalmas, könyörületes Istent helyezzük előtérbe, vagy legalábbis tegyünk arra is hangsúlyt, hogy van egy ilyen oldal is, persze igazságos mindenek előtt, de hogy irgalmas, szerető Isten. És ezek az események, meg ezek az élmények, ezek mindenképpen ezt erősítették bennem is, és ezáltal nagyon-nagyon nagy változást éltem meg az Istenképemben. Egyértelműen nem arra törekszem, hogy ja Istenem, majd akkor megbüntet a jó Isten, ha ezt csinálom, vagy azt csinálom, vagy nem csinálom, hanem hogy azért nem csinálom, mert szeretem. Ő annyira szeret, hogy senki más nem szeret engem ennyire, hát akkor most tegyem ezt azzal, aki engem ennyire szeret. Tehát valahogy így alakult.

0: Miki.
1: Előfordul-e olyan, hogy kiszárad a kút, hogy valami, ami évekig így az ima során működik, akár egy ima mód, akár egy belső tapasztalás, ez egyszer csak elfogy. Mi a kapaszkodó ilyenkor? Illetve egy kicsit azzal összefüggésben is a kérdés, hogy te például több ima módot említettél, hogy ez az életedben változott idővel megismertél újat. Ezek válaszok voltak szárazságra? Vagy a szárazságban inkább kitartottál, és utána, amikor újra csendes vizekhez evesztél, akkor váltottál? Hogyan jön össze ez a kettő?
2: Én azt hiszem, hogy nem a változtatásokat mindig valahogyan valami külső tényező, vagy inkább azt mondanám a Szentlélek

0: ittatta, tehát olyanra nem emlékszem, hogy azért, mert az nem működött, akkor próbálok másikat, hanem ezek valahogy a más módon keveredtek az életembe. Az igazán ilyen száraz ima, az nyilván a szárazság érzés, az akkor tudott elkezdődni, vagy akkor tudott ilyen először lenni, amikor úgy igazán imádkoztam. Tehát egy én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem, mert ez nem tud előfordulni, de azért egy...
1: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogy tehát jól értenek-e, hogy amikor az első mély ima tapasztalataid lettek, ezzel járt együtt a szárazság, nem pedig a beteljesedés, vagy a tűzijáték, vagy jól értem?
0: Úgy, ez úgy igaz, hogy nem azt mondom, hogy ezzel kezdődött, tehát, hogy amint elkezdtem egy mondjuk mélyebb Isten kapcsolatot, akkor jött a szárazság, hanem azt mondom, hogy onnantól emlékszem egyáltalán ilyenre, hogy lehetett ilyen, hogy szárazság. Tehát, hogy addig is hallottam erről a fogalomról, de hát addig, amíg nem ültem Isten elé úgy, hogy úgy tényleg időt szánok rá, és beszélgetek vele, addig ezt nem tudom megtapasztalni értelemszerűen, hogy van olyan, hogy szárazság, mert addig legfeljebb verseket szavalok. Most bocsánat, ugye Gály Raci atya szoktam mondani, egy ovis műsort mutatok be jó Istennek. Bocsánat, ez nem a kötött ima ellen szól, hanem tudjuk mindannyian, miről van szó ilyenkor. Na, és ez a szárazság, ez pont egyébként az Exodusban talált meg először. Ugye azt így az első blogból kifelejtettem, hogy az egy nagyon döntő változás volt szintén az életemben, az imai életben, mert hogy ugye az Exodusban az van, hogy napi egy óra ima, amiből minimum 20 perc a szemlélődő ima. És azért ezt 90 napon keresztül csinálni, ez nekem tök új dolog volt, teljesen új dolog volt, és ráadásul, amikor először csináltuk az Exodust, akkor mindannyian nagyon rendkívül fegyelmezetten próbáltuk ezt csinálni, és nagyon nagy hangsúlyt tettünk arra, hogy minden, ahogy előírták nekünk, az úgy legyen meg. Úgyhogy ez tényleg így stopperrel, hogy akkor megvan a 20 perc, meg legyen az egy óra, meg stb. És a szárazság az itt jött. Jött ugye ehhez a szárazsághoz hozzájárult az is, hogy az Exodus 90 az a kivonulás könyvét veszi végig. Hát sokat vagyunk a pusztában, szenvedünk, illódunk, meg még néhány nem elhanyagolható aszkétikus gyakorlat is segíti mindezt, és akkor ez így persze, hogy együtt hozta azt, hogy rendkívüli szárazságokat tudtam megélni, akár heteken keresztül azt, hogy csak ott ülök, szenvedek, killódok, és nem történik semmi, nem érzek semmit, mi értelme van ennek így, de hát a feladat az feladat, és még pluszban rátett egy lapáttal, amikor nekem a szemlélődőim akkor még nagyon új volt. Én vezetett imában már voltak benne pozitív élményeim, de az, hogy most így magamtól fogjam, és mondjuk pont a kivonulás könyvének azzal a részével, ami végigveszi, hogy a sátornak hogy kell kinéznie, hány könyök, hány láb, és milyen színű, stb. Na, ezzel szemlélődjél. Ez így természetes módon hozta a szárazságot, hogy nem tudok vele mit kezdeni. És akkor segítségért nyúltam, akik jezsuiták, akik ebben profik, nézzük, hogy csinálják. És akkor elkezdtem YouTube-on, egyéb netes felületeken keresni, hogy és az agyvérzés kerülgetett, mikor azt hallgatom, hogy érzem, hogy a talpam nyomja a talajt, nem érzem a talpam nyomja a talajt, nem nyomja a talpam a talajt, tehát hogy ezeken így mentem végig, és ez nálam nem működött, tehát hogy inkább csak dühös lettem, hogy a túróba, hát hogyan érezhetném, hát itt ülök mozdulatlanul, nem érzem. Na és ezen segített aztán a ironikus módon szintén jezsuitáktól származó, de hogy tehát amit a merülő napokon tényleg csak a mindenféle segédlet nélkül, csak a jelenlétben lenni, ez abban segített nagyon sokat, hogy nem érzek feladatot benne. És ezt Varga Laci atya is sokszor hangsúlyozza, hogy akkor is történik valami, hogyha nem érzem, sőt, akkor történnek a legnagyobb dolgok, és ez a tudat önmagában, ez nagyon-nagyon kisimította ezt, és mai napig így van, tehát reggelente imádkozom ezt a szemlélődő imát felkérés után, fél óra, tényleg azt tudom mondani, hogy többségében nem élek át hatalmas, óriási, nem tudom miket, Isten élményeket, de önmagában a tény, hogy Isten előtt vagyok, és valamilyen titokzatos módon ez utólag is egy békét, egy megnyugvást hoz.

0: te kérlek, vedd át a mikrofont.
1: Egy picit még az előző kérdésre igen? reflektálnak, mert hogy ugye, hogy ez az Isten kép, és ez nagyon kapcsolatban állt az én életemben, hogy ezzel a betöltekezéssel, tehát a szárazságból, hogy lett mégis egy nagyon mély betöltekezés az életembe. Az Isten képemben, amikor tudva lévő az, hogy nekem az arcom teljesen, a bal oldalam teljesen összetört 7 helyen, kiestek a fogaim, tehát én tulajdonképpen egy teljesen torszülött nő lettem 39 évesen. És akkor mindenki azt mondta, hogy szám szét volt repedve, tehát horrorisztikusan néztem ki. Akkor éltem meg azt a mély szeretetet, hogy így szeretlek, ahogy vagy. És az emberektől kaptam hideget, meleget, mert nagyon torz voltam, de az Isten állandóan ezt üzente, mondta, és csodák csodájára pár hónap alatt teljesen belül meg kellett plasztikázni, kívül semmit. És gyakorlatilag az Isten képem az annyira személyes lett, hogy szeretlek. Szeretlek, teljesen mindegy, hogy milyennek a külső entitásaid, de az enyém vagy. És ez olyan mélyen meghatározta az én felépülésemet, az én létemet, átfordította, és egyszerűen ott álltam teljesen lecsupaszítva, hogy Varga Laci atya is mondta, és azt mondtam, hogy itt vagyok, Uram, hallgatok, mondd merre, mit szeretnél. Gyógyultam, nagyon megváltoztam, a külső emberek azt mondták, hogy hát te állandóan itt a jó Istennel beszélgetsz, ezt látjuk rajtad. Mert hogy olyan mély megélés volt az, hogy az övé vagyok. És hogy nekem ezt meg kellett élni ahhoz, hogy utána tudjak adni az embereknek. Tehát ebből a száraz kútból meg kellett élni ezt a szárazságot. Azt kell, hogy mondjam így utólag visszanézve, hogy utána azt a fajta szikrát, azt a fajta ajándékot, kegyelmet valamilyen formába továbbadjam az embereknek. És ugye ez a belső ima szemlélődés, ez nagyon közel állt hozzám. Ugye addig mindig a mozgáshoz kapcsolódott. És aztán hát nem tudtam mozogni. És akkor ugye volt, hogy fekvő állapotban voltam, és akkor úgy imádkoztam. Akkor ülve úgy imádkoztam, és vártam, hogy legyen, mert már én ott megadtam magam. Mert ott már nem én dumáltam, mert én már annyit dumáltam. És hogy egyszerűen ezt a belső megélést, ezt a belső imát, belső Isten kapcsolatot, ezt a jézusi együttlétet tulajdonképpen úgy forgattam, hogy így született meg a jézusi gyaloglás lelki gyakorlata, amit aztán a Jóisten így folyamatosan adta. Nem csak a jeleket, hanem hogy mit kell tegyek. Jött a Szentlélek álmomba, fölébresztett, írtam. Tehát teleírtam sok-sok füzetet, mozgásnyelvén, szólj a lelkiség nyelvén az embereknek, írtam. A külső emberek bolondnak néztek, nem törődtem vele, mert tudtam, hogy itt valami olyan dolgot szeretne tőlem kérni az Isten, hogy nekem ott hallgatni kell. És aztán itt találkoztam először Gulyás Zsolt atyával, akkor ő volt a közösségünk vezetője, és akkor Zsolt atyának elmondtam azt a belső víziót, azt a belső útmutatást, amit kaptam, és akkor ő nem nézett bolondnak, hanem azt mondta, hogy oké, gyere, elviszlek egy kurzióra. Ott találkoztam Hoffer József atyával, és ott volt egy gyermek, akiről egy tanúságtételt mondott, és én tudom, hiszem, pedig nagyon mélyen voltam, tehát fáradt voltam, és én el is aludtam, viszont a Szentlélek megint fölébresztett, és este 10-kor kopogtattam Hoffer József atya ajtajánál, és mondtam, hogy itt vagyok, és hogy mi ezt az 5. gyermeket magunkhoz vesszük. És akkor József kérdezte, hogy hát ki vagy, mi vagy, mit csinálsz? Hát mondtam, hogy van egy életmódprogramom, akkor már ugye rehabilitáltam ugye a gyermekemet, aki ugye talpra állt, rehabilitáltam magamat, én is talpra álltam, újra kezdtem, de lélekben megújultam, és ez a belső Jézussal való kapcsolat, ez nagyon mélyé vált, és akkor Józsi atyának is elmondtam, hogy a Szentlélek mit üzent, mit kell tennem, és akkor Józsi atya azt mondta, hogy hú, hát ez nagyon jó, nagyon tetszik, és akkor én ugye ismertem a jezsuitákat, mert ugye a Regnumba mi azért jól ismertük őket, többféle lelkiséget, és tulajdonképpen megszületett a Jézusi gyaloglás lelki gyakorlata. Tehát a szárazságból így lett egy ajándék, és gyakorlatilag ez a fajta belső imádság, én ezt úgy gyakorlom, mint egy életforma. Tehát reggel bemegyek a kis titkos szobámba, szó szerint van egy 2x2 méteres pici cselédszoba, amit átalakítottam, és ott elcsendesedek, csak úgy vagyok, és nem zavar senki, és este pedig úgy zárom a napot, hogy megyek futni Jézussal. És akkor valamikor sétálok, nincs teljesítmény, nincs, és így született meg egyébként ez a mozgásban elsajátított imamód, amit elkezdtem sok ezer embernek megmutatni.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, meg azt tudjátok már, és köszönöm, hogy te átvetted a mikrofon, mert fordulok hozzád, nem válaszol az Isten, mit mondjak neki? Próbáltam, de csend van, nem hallgatott meg, neki nincs értelme, főleg a csendes imának. Akkor már inkább valami rózsafűzért, mert azt legalább ki tudom számolni, hogy akkor megvolt az 5-10, akkor nincs bűntudatom, mert imádkoztam. Hogyan válik egy ilyen szárazság életté?
2: Nekem a legmélyebb szárazság tapasztalatom akkor volt, amikor felfedeztem a szentségimádást, a csendes szentségimádást, az úgynevezett semmitterést. És úgy döntöttem, hogy ezt én napi gyakorlattá teszem, és azzal a lelkesedéssel álltam neki, hogy hát nagyon reméltem, hogy ezt méltányolja a jó Isten, hogy én korán kelek, és időzök vele, hát csak csúran cseppen valami, mert különben nincs haszna ennek az egésznek. Így kezdtem, kitettem az oltári szentséget, kitettem az órámat, hogy ne csalja, és mert ha egy órát ígértem, akkor az nem 40 perc, 50 perc, nem is 65, 60. Ezt ígértem, és megtartom. Letérdeltem, és se kép, se hang. Hónapról hónapra. Ott aszalódtam az Úr előtt. Két dolog miatt tartottunk, én megígértem. Másik pedig a lelkivezetőm azt mondta, most kicsit normálisabb vagy. Ez nagyon bátorított, hogy ha, akkor érdemes kitartani, de iszonyú volt, szerintem nem történt semmi, aztán kiderült közben, amikor már fél éve eltelt, és ugyanezt a módszer volt, oltári szentség ki, óra ki, én letérdelek, és vártam, hogy szenvedni fogok, és csendesen és váratlanul átölelt az Isten. És ez a csak egy belső békés tapasztalat volt, én úgy fogalmaztam utána, hogy mederbe került az életem. Nagyon mély mederbe, ami a folyó medre, és ami ott belül béke van, nem béke van. Fent viharok vannak, fodrozódik a víz, meg tarajos hullámok vannak, hol beszűkül a meder, és akkor rohan, hol szélesebb a meder, és akkor nyugodtan hömpölyög, de iránya van, és ez a béke 87 márciusa óta megvan. Azóta nekem ilyen asszály, vagy ilyen kiszáradt tapasztalatom nem volt, mert közben megtanultam azt, hogy ez nem hasznossági kérdés. Nem azért csinálom, mert haszna van. A leghaszontalabb dolog imádkozni, szerintem. De csak az időd viszi el. És közben meg nem történik sokszor semmi. De én nagyon élvezem, hogy egy ilyen versenyközpontú kultúrába, vagy társadalomba én haszontalanságokkal töltöm az időmet, és aztán ez a béke, ez megvan. Még vissza, összefügg azzal, amit ez a tapasztalat hozta az Istenkép változását, mert egy üzleti kapcsolatban voltam az Istennel. Hát ha én összeteszem a kezemet, ha rendesen elvégzem a vállalt imáimat, szépen végzem a szentmisét, és stb., akkor azért mindig ott vártam azt, hogy hát ezt megéri, hát jön a kegyelem. Hm? És ez a hátsó számítás, ez ott volt. Szép lassan letisztult az Isten képem az irgalomra. Amire már püspök lettem, akkor a jelmondatom egy szó lett, amit a püspök szenteléskor kiírtam, ez az irgalom. Mert oda vezetett az igazságos Istentől, akitől nagyon féltem. Mert biztos, hogy eltapos. Biztos, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy engem az igazságos Isten ki fog csinálni. Így kezdődött, akkor eljutottam az irgalomig, úgyhogy nem is beszéltem most sokáig az igazságos Istenről, mert annyira élveztem, hogy van irgalom, és hogy irgalmas az Isten. És az elmúlt 9 évben, amióta püspök vagyok, azóta került egyensúlyba. Tehát az Isten irgalma és az igazsága együtt van. És nem félek. Ez, amit mondtam, hogy ott állok, teljesen mezítelenül, úgy, ahogy vagyok, és nincs félelem, nincs szégyen, mert az Isten igazságos, és az irgalma fölülmúlja az igazságát, és mivel én tudom, hogy milyen bűnös ember vagyok, és azt is tudom, hogy nekem jár az irgalom, mert a bűnösökért jött, és a bűnösökhez jött, ezért nekem tele van a szívem hálával, hogy bűnösként itt állhatok, és a gyermeke lehetek. Úgyhogy a kettő egységben van, és ez nagyon praktikusan is nagyon jó, mert amikor elkezdtem a püspöki szolgálatot, akkor ha konfliktus volt a papokkal, vagy bárkivel, mindenki arra hivatkozott, irgalom. Te neked irgalmasnak kell lenni, hát ez a jelszavad. És akkor, ha most választatnám a jelmondatot, akkor most biztos, hogy azt írám, hogy irgalom és igazság. Mert az irgalom igazság nélkül kenőmájas, rájöttem, mindenki el akarja tenni. Irgalom címén a bűneit, meg az összes, és én felelős vagyok, értük. Az igazság pedig irgalom nélkül pokol. Kegyetlen. A kettő együtt viszont fantasztikus, és egységben van Istenben, és mindig azt adja, amire nekem bűnös emberként szükségem van. Úgyhogy körülbelül így alakult.

0: Nagyon köszönöm. És még egy kérdésem maradt idő. Kérlek, hogy Mikinek ad most tovább a mikrofont. Holnap pünkösd van. Hogy kapcsolódik össze a ti életetekben, és elsőként a te életedben az ima tapasztalatod, a személyes Isten kapcsolatod?
1: Hát elsőre, ami eszembe jut, az a dicsőítés. Amikor a Szentlélek elkap, akkor az általában meg szokott látszod. Amikor mást kap el a közösségben, a Szentlélek rám is rám ragad, ezért mindig bízom benne, hogy akkor én is tudom tovább ragasztani. Egyébként pedig azt gondolom, hogy ami ide tartozó gyümölcse a Szentléleknek, és imában kapható, az a hosszú távú hatás. Tehát ennek a szemlélődő imának, amivel most küzdök, mondjuk így, reméljük sokáig, aznak mindenképpen van egy olyan gyümölcse, hogy békét teremt bennem. Tehát amikor azt gondolom, hogy és azt érzem, hogy na semmi se történt, akkor is mindig van egy nagyon jó leső békeérzés utána.
0: Nagyon köszönöm, Renáta.
2: A gyümölcse nálam úgy született meg, hogy a Jézusi gyaloglás születésére írtam egy imádságot, és ez így szól, Jézus gyaloglása szeretete nyomán ezt tette a szívemre, és ez a Szentléleknek a hívása is egyben, és így szól, hogy szív és lélek imája ezt.
0: Nagyon köszönöm.
3: Számomra a missziós parancs nagyon egyszerű. A szív bőségéből szól a száj. Tehát ha azzal szórakozok naponta, hogy betöltöm a szívemet ezzel a kapcsolattal, akkor erről nem nagyon lehet hallgatni. Mindig előbukkan valamilyen formában, és nem csak a prédikációban az ahhoz különleges kegyelmi erőtér vagy közeg, hanem ugye a hétköznapi beszédben is. Tehát a missziónk az, hogy nem hallgatunk arról, akit szeretünk. És ez nem kell nagy teológiai végzettségre szert tenni, mert a szívből fakad, onnét jön. A kapcsolatról könnyű beszélni. Ha valaki szerelmes, nagyon könnyen beszél a kedveséről. Ha nem tölti be a szívemet Krisztus, akkor hát végzek tanulmányokat, hogy valamit mondjak róla. De ilyen egyszerűnek gondolom, és ez mondjuk mulasztás az egyházban, hogy mindenről beszélünk, de Istenről hallgatunk. Nem beszélünk. A katolikus keresztények hallgatása, vagy a papok hallgatása csak a hivatalos helyeken. Hitoktatás, vagy prédikáció, vagy miért nem természetes, hogy nekünk erről beszélni kell, mert a legfontosabb kapcsolatunk. A másik meg az öröm. Ha valaki szeretett kapcsolatban él, az örül. Szent Ferenc azt mondta a követőinek, hogy semmi más bizonyíték nem kell ahhoz, hogy ti Jézushoz tartoztok, csak az öröm. Ha örömmel teszitek, amit csináltok, koldultok, beszéltek, játszatok, stb., elhiszik nektek, hogy az örömhírhozónak vagytok a követei. És ezt a gyümölcsöt nagyon szeretem, mert ez a Szentlélek gyümölcse, és hagyom, hogy teremjen, megerősítenem a Jézusi gyaloglást. Megtértem 3 évvel ezelőtt is, én sokszor megtértem, akkor fedeztem fel a Nordic Walking gyaloglást, és elkezdtem gyalogolni. Ma 8 kilométert nyomtam le, mielőtt elindultam. Csodálatos ajándék, mert közben én nem zenét hallgatok, vagy nem podcastokat, hanem az Urat. És beszélgetünk, meg a madarak is, meg minden, és a mozgás öröme, az fantasztikus. Egy tornatanárnak köszönhetem, ő volt a Szentlélek eszköze, aki azt mondta, hogy szerintem nagyon rosszul néznek ki a papjait. Felajánlom, mondta, hogy ingyen tanítom őket. És akkor mit szólsz hozzá? Mondtam, az első diák itt ül veled szembe. És aztán én maradtam egyedül, 15-en elindultak, de én megmaradtam 3 év után is, és már régóta egyedül csinálom, nem. Kellett hozzá segítség, kellett hozzá egy ember, akinek elhittem, hogy én tudok mozogni.
0: Hálásan köszönjük nektek, azt hiszem mindannyiunk nevében az értékes gondolatokat, meg a Szentléleknek, hogy eszközül választ benneteket, hogy az Atya szeretetét megmutassátok. A kérdések mondjuk egynegyedét meg tudtuk beszélni, és ezért hálás vagyok, és remélem, hogy majd még tudjuk valamikor valamilyen formában folytatni. Isten áldjon benneteket!
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben Zalaegerszegen május 23-án a Kell egy nap Jézussal rendezvényen elhangzott pódiumbeszélgetést hallhatták, melynek témája az imádság volt. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallják.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai adásban arról hallhatnak majd, hogy milyen eredményeket tud felmutatni Magyarország az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, amely a teremtésvédelem egyik kulcsfontosságú területe. A Green Policy Center szakmai műhely idén is elkészítette Magyarország klímasemlegességi előrehaladási jelentését. Eszerint a 2020 és 2024 közötti 5 évben hazánk üvegházhatású gáz kibocsátása összesen 15%-kal csökkent. A leggyakrabban viszonyítási alapként használt 1990-hez képest pedig nettó 48%-os csökkentést ért el. Ezen belül 2023-ról 2024-re is mérséklődést figyeltek meg. Bár ennek üteme elmarad az energiaválság tetőpontja által befolyásolt 2022-től és 2023-tól, de még így is épp megfelelő tempót jelent a hatályos 2030-as klímacélunk eléréséhez. Ezen ütem fenntartása azonban nem magától értetődő. További szakpolitikai beavatkozásokat igényel, különösen akkor, ha a gazdaság az egymást követő válságok végeztével majd ismét érdemben növekedni kezd. Hiszen a mostani szép eredményeket olyan körülmények között értük el, amikor a nehéz gazdasági helyzet miatt számos ipari üzem kapacitása töredékén termel. Mindemellett hazánk törvényben önként vállalt 2050-es klímasemlegességi céljának elérése érdekében 2030 után már sokkal gyorsabb ütemben kellene csökkenteni a kibocsátásokat. Ágazatonként vizsgálva a klímasemleges állapot felé történő átalakulást 2020 és 2024 között a hosszú távú trendekben vegyes kép látható. A jelentés készítői 11 dimenzióra osztották a vizsgált mutató számokat. Ezek közül kettő, az ipar és az épületek mutat megfelelő ütemű előrehaladást. 5 esetben az energia, a mezőgazdaság és földhasználat, a széndioxid kivonás, a technológia és a klímakormányzási rendszer terén túl lassú előrehaladást figyeltek meg. 2 dimenzió, a finanszírozás és az életmód stagnált. 1, a közlekedés romlás mutat. Még 1, az igazságos átmenet esetén adathiány miatt az értékelés nem lehetett elvégezni. Mindez tehát azt jelzi, hogy bár pusztán a nemzetgazdasági szintű üvegházgáz kibocsátás csökkentését figyelve minden rendben lévőnek látszik, a mögöttes folyamatok azt mutatják, hogy bőven van még tennivaló. A kibocsátások kedvező alakulása a gazdasági válságok hatására felül teljesít az alátámasztó folyamatokhoz képest. 2024-ben a teljes bruttó üvegházgáz kibocsátás 27%-a származott közvetlenül a lakosságtól, az épületek és az autók motorok révén, ami nagyjából duplája volt az ipar 14%-os közvetlen részesedésének. Európa és azon belül különösen a Kárpát-medence éghajlata gyorsabban változik a bolygó átlagánál. Ennek hatását mindannyian érezzük a rekordmértékű aszályban. Az idei év a 2021-től számított 6 évből az 5. olyan, amikor súlyos csapadék hiány van. Illetve mind emlékszünk még a június végi hőségre, amikor 42 fokot elérve megdőlt a hazánkban valaha mélyet legnagyobb hőmérséklet rekordja. Éppen ezért még nagyobb erőfeszítésekre van szükség országosan és egyénileg is a változó éghajlathoz való alkalmazkodásban és az üvegházgáz kibocsátások csökkentésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Hoczó Levente András műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A nagyszülők zarándoklatát tartották búcsú Szent Lászlón. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Vízszentelést tartanak a Balaton partján. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Nagyszülők zarándoklatát tartották vasárnap a nagyszülők és idősek világnapján Búcsú Szent Lászlón, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homíliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Az arándoklat résztvevői közösen adtak hálát a szülőkért, nagyszülőkért, az élet ajándékáért és azokért a szeretetteljes példákért, amelyek generációkon keresztül formálják a családokat. A búcsú szentlászlói zarándoklat nem csak egy ünnepi találkozás volt, hanem emlékeztető arra is, hogy a családokban továbbadott hit, szeretet és életbölcsesség olyan kincs, amely generációkon át formálhatja az egyház és a társadalom jövőjét egyaránt. 22. alkalommal rendezik meg Pannonhalmán a főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek idén a fő témája ezúttal az iskola. Áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek a fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja majd. 5 hangversenyt rendeznek, amelynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a láthatáron című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. Különleges eseményre, makkabeusi vízszentelésre várja a híveket a görög-katolikus egyház vasárnap Balatonszemesen, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A balatonparti szertartást Kocsis Fülöp metropolita vezeti Borzas Miklós helyi plébánossal és a páduai Szent Antal plébánia munkatársaival közösen. A bizánci egyházban a januári vízszentelés a megtestesüléshez kapcsolódik. A nyári, makkabeusi szertartást a szentelt víz pótlása hívta életre. Nevét az ószövetségi makkabeus vértanúkról kapta. A 7 fiú és édesanyjuk a hithez való rendíthetetlen hűség és bátorság jelképei, akik a kínzások ellenére is álhatatosan megvallották hitüket. A nagy sikerű tavalyi alkalom után idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és gazdag hagyományú szertartással. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt Balatonszemesen vasárnap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
4: XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
5: Já não podia me conter.
4: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek, Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
6: Queridos jóvenes, alegráibos sempre no señor. Ahí, en la mego.
4: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
6: Queridos jóvenes, no deixéis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
4: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
6: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
4: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a Lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó A 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.
3: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, littere communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas istentiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóin keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 18. fejezet. Sok nap múltán történt az Úr igéje Illéshez a 3. esztendőben, mondván, menj, és mutasd meg magadat Áhábnak, hogy esőt adjak a föld színére. Elment tehát Illés, hogy megmutassa magát Áhábnak. Szamariában pedig igen nagy volt az éhínség, és hívta Áháb Obadjahut, házának gondnokát. Obadjahu pedig nagyon félte az urat, ugyanis amikor Izebel megölte az úr prófétáit, ő 100 prófétát fogott, elrejtette őket 50-esével egy-egy barlangban, és táplálta őket kenyérrel és vízzel. Mondta tehát Áháb Obadjahunak, menj a földön a forrásokhoz és a völgyekbe, hát ha találhatunk füvet, hogy megmentsük a lovakat és az összvéreket, és egyet se kelljen levágni a jószágból. Elosztották tehát egymás között a vidéket, hogy bejárják. Áháb ment az egyik uton, Obadjahu pedig külön a másik uton. És amikor Obadjahu uton volt, szembe jött vele Illés. Aki fölismerte, arcra borult előtte, és szólt, te vagy-e az, uram Illés? Ő válaszolta neki, én vagyok. Menj, és mondd a te uradnak, itt van Illés. És az mondta, mit vétettem, hogy engem a te szolgádat Áháb kezére adsz, hogy megöljön engem? Él az Úr a te Istened, hogy nincs nemzet vagy ország, ahová ne küldött volna az én uram téged keresőket, és amikor mindenki azt felelte, nincs itt, megeskedte az összes országokat és nemzeteket amiatt, hogy nem talált meg. És most nekem azt mondod, menj, és mondd a te uradnak, itt van Illés. És amikor eltávozom tőled, az Úr lelke elvisz téged olyan helyre, amelyet én nem ismerek, bemegyek Áhábhoz, és jelentem neki, és nem fog megtalálni téged, megöl engem. A te szolgád azonban féli az urat gyermekkorától fogva. Vajon nem tudatták-e az én urammal, mit tettem, amikor Izebel megölte az úr prófétáit? Hogy elrejtettem az úr prófétái közül 100 férfit, 50-et és 50-et barlangokban, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel. És most te azt mondod, menj, és mondd a te uradnak, itt van Illés, hogy megöljön engem. Mondta Illés, él a seregek ura, akinek arca előtt állok, ma meg fogok jelenni előtte. Elment tehát Obadjahu Áháb elé, és jelentette neki. És jött Áháb Illés elé, és amikor meglátta őt, szólt, te vagy az, aki megzavarod Izraelt? És ő szólt, nem én háborgattam Izraelt, hanem te és a te atyád háza, akik elhagytátok az Úr parancsait, és bálokat követtél. Mindazonáltal most küldj el, és gyűjtsd hozzám egész Izraelt a Kármel hegyére, és Bál 450 prófétáját is, és Asera 450.

0: 400 prófétáját, akik Izabel asztaláról esznek. Elküldött Áháb Izrael összes fiaihoz, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Odament pedig Illés az egész néphez, és szólt, meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, őt kövessétek, ha pedig Bál, kövessétek azt. És nem válaszolt neki a nép egyetlen szót sem. És ismét szólt Illés a néphez, én maradtam meg egyedül az Úr prófétájának, Bál prófétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két ökröt, ők válasszák ki maguknak az egyiket, és földarabolva helyezzék fára, tüzet azonban ne gyújtsanak alája. Én is elkészítem a másik ökröt, és fára teszem, és nem gyújtok alája tüzet. Hívjátok segítségül istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. És Isten, aki tűz által meghallgat, az az Isten. Válaszolván pedig a nép szólt, nagyon jó a javaslat. Mondta tehát Illés Bál prófétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik ökröt, és elsőnek készítsétek el, mivel ti többen vagytok. És hívjátok segítségül istenetek nevét, és tüzet ne gyújtsatok. Ők, amikor fogták az ökröt, melyet nekik adott, elkészítették, és segítségül hívták Bál nevét reggeltől délig, mondván, Bál, hallgass meg minket. És nem volt hang, és nem tettek. És amikor már dél lett, Illés gúnyolta őket, mondván, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten, és talán elfoglalt, vagy félrevonult, vagy úton van, vagy talán alszik, hogy fölébresszétek. Kiáltoztak tehát nagy hangon, és a szertartásuk szerint késekkel és kis lándzsákkal vagdalták magukat, míg elöntötte őket a vér. Miután pedig elmúlt a dél, miközben ők prófétáltak, és eljött az idő, amikor az áldozatot föl szokták ajánlani, és nem hallatszott hang, senki nem válaszolt, és nem figyelt az imádkozókra, mondta Illés az egész népnek, jöjjetek ide hozzám! És amikor odament hozzá a nép, helyreállította az Úr oltárát, melyet leromboltak. És fogott 12 követ, Jákob fiai törzseinek száma szerint, akihez történt az Úr beszéde mondván, Izrael lesz a neved. És megépítette a kövekből az oltárt az Úr nevében, és mintegy 2 barázdányi árkot vont az oltár köré. És elrendezte a fát, és feldarabolta az ökröt, és föltette a fára, és szólt, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. És ismét mondta, másodszor is tegyétek ezt. Amikor másodszor is megtették, szólt, harmadszor is ugyanazt tegyétek. Megtették harmadszor is, és folyt a víz az oltár körül, és az árok megtelt vízzel. És amikor már eljött az idő, hogy fölajánlják az áldozatot, odalépett Illés próféta, és szólt, Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, mutasd meg ma, hogy te vagy az Isten Izraelben, és én a te szolgád vagyok, és a te parancsod szerint tettem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg, hogy megtanulja ez a nép, hogy Uram, te vagy az Isten, és te térítetted meg a szívüket ismét. Lecsapott pedig az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot és a fát, és a köveket, a port és a vizet is, ami az árokban volt, elnyelte. Amikor ezt a nép látta, arcra borultak és szóltak, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mondta nekik Illés, ragadjátok meg Bál prófétáit, és egy se meneküljön meg közülük. Amikor megragadták őket, Illés oda vezette a Kíson patakhoz, és ott megölte őket. És szólt Illés Áhábhoz, jöjj föl, egyél és igyál, mert nagy eső zúgását hallani. Fölment Áháb, hogy egyen és igyon, Illés pedig fölment a Kármel csúcsára, és a földre borulva arcát a térde közé vette, és mondta a szolgájának, menj föl, és tekints a tenger felé. Ő, amikor fölment és körülnézett, szólt, nincs semmi. És ismét szólt hozzá, menj vissza hétszer. A hetedik alkalommal pedig mondta, íme egy kicsinyke felhőcske, akkora, mint egy emberi tenyér, emelkedik föl a tengerből. És szólt, menj föl, és mondd Áhábnak, fogass be és menj le, nehogy utolérjen az eső. És közben történt, íme, elsötétedett az ég, felhők jöttek és szél, és igen nagy eső támadt. Így tehát Áháb fölment, és elment Jizréelbe. És az Úr keze Illés fölött volt, és felövezte csipőjét, Áháb előtt futott, míg el nem ért Jizréelbe.
1: A királyok első könyve. A 19. fejezet. Jelentette pedig Áháb Izebelnek mindazt, amit Illés tett, és hogyan ölte meg karddal az összes prófétát. És hírnököt küldött Izebel Illéshez mondván, ezeket tegyék velem az istenek, és ezeket adják hozzá, ha ugyanebben az órában holnap nem teszek a lelkeddel úgy, mint te ezek lelkével tettél. Félt tehát Illés, és fölkelvén elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beérsebába, és elbocsátotta a szolgáját. És bement a pusztába egy napnyi távolságra. És amikor odaért, és leült egy boróka bokor alá, kérte a lelkének, hogy meghalljon, és szólt, elég nekem, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb, mint atyáim. Lefeküdt, és elaludt a boróka bokor árnyékában. És íme egy angyal érintette meg, és mondta neki, kelj föl, egyél. Fölnézett, és íme a fejénél hamuban sült kenyér és vizesedény. Evett tehát, és ivott, és ismét elaludt. És visszatért az úr angyala másodszor, és megérintette őt, és mondta neki, kelj föl, egyél, ugyanis nagy út áll még előtted. Ő, amikor fölkelt, evett és ivott, és annak az eledelnek az erejében 40 nap és 40 éjjel ment, egészen Isten hegyéig, a Hórebig. És amikor oda megérkezett, egy barlangban lakott. És íme az Úr beszéde hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Erre ő válaszolta, buzgósággal buzgolkodtam a seregek uráért, Istenéért, mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai, oltáraidat lerombolták, és prófétáidat megölték karddal. Én maradtam meg egyedül, és keresik az életemet, hogy elvegyék. És szólt hozzá, jöjj ki, és állj a hegyen az Úr színe előtt, és íme az Úr átvonul, és hatalmas és erős, hegyeket megmozgató és sziklákat összetörő szél az Úr előtt, és nincs a szélben az Úr. És a szél után földrengés, és nincs a földrengésben az Úr. A földrengés után tűz, és nincs a tűzben az Úr. és a tűz után gyönge szellő suttogása. Amikor ezt Illés meghallotta, eltakarta arcát a köpennyel, és kimenvén megállt a barlang szájában. És íme egy hang, amely szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? És ő válaszolta, buzgósággal buzgolkodtam a seregek uráért, istenéért, mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai. Oltáraidat lerombolták, prófétáidat megölték karddal. Én maradtam meg egyedül, és keresik az életemet, hogy elvegyék. És szólt hozzá az Úr, indulj, és térj vissza utadon a pusztán át Damaszkuszba. És amikor megérkezel, kent föl Hazaelt királlyá Szíria fölé, és Nimsi fiát Jehut kent föl királlyá Izrael fölé. Elizeust pedig, az Ábel Melohából való Safát fiát kent föl magad helyett prófétává. És ezután történik, aki megmenekül Hazael kardja elől, azt megöli Jehu, és aki elmenekül Jehu kardja elől, azt megöli Elizeus. És meghagyok magamnak Izraelben 7000-et, azokat a térdeket, amelyek nem hajoltak meg Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Elindult tehát onnan, és rátalált Elizeusra, Safát fiára, amint 12 iga ökörrel szántott, és ő maga a 12-dikkel volt. És amikor Illés odament hozzá, ráborította a köpenyét, aki azonnal otthagyva az ökröket, Illés után futott, és szólt, kérlek, hadd csókolja meg atyámat és anyámat, és úgy követlek téged. És mondta neki, menj, és térj vissza, mert mit tettem veled. Elmenvén tehát tőle, fogta a pár ökröt, és levágta, és az ökrök igájának tüzénél megfőzte a húst, és odaadta a népnek, és megették. És fölkelvén ment, és követte Illést, és szolgált neki.
2: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Július 28-a van, és ezen a napon is egy költőt idézünk, méghozzá egy alig ismert, de nagy zsidó költőt, Székely Magdát. Tényleg nagyon kevesen ismerik őt. Ő 1936-ban, július 28-án született, és aztán 2007-ben ment el. Életműve elfér egy 200 oldalas kötetben. Keveset írt. Életét az Éden című beszélgető könyvéből ismerjük meg. Székely Magda költészete nem áll sok darabból, de mélysége és ereje Nemes Nagy Ágneshez és Pilészkihez hasonlítható. Örülök, hogy a Mária Rádió családja megismerheti Székely Magdát. Székely Magda, a hely.
1: Az annyiféle eltűnő lehetőség helyett elérni az egyetlen egy időt, helyet. Elérni végre, ahova hívása van, ahova érthetetlenül, ahova boldogan.
0: Székely Magda, 30. Amilyen most, olyan maradsz. Ilyen marad a szem, az arc. A pálya jön a húsnak, mint a habnak, de ezek a vonások megmaradnak. Csak az lesz láthatóbbá, ami van. Csak a fölösleg hull lenyomtalan. Hegyről humuszt lehordják a napok, amíg az élőn átüt a halott. Székely Magda, ikon. Nemes Nagy Ágnesnek. A makulátlan arcok, a nyíl egyenes vállak állnak a lapnyi térben. Összeszorítva állnak. Nincs hely eleven fának. Nincs hely eleven égnek. Alig elég a testnek, mi elég az igének. Barna aranyban állnak, úgy eltakarva állik, csak a végleges arcok erős vonása látszik. Az idő megcseréli minden kövét a falnak. A lapnyi térben állók hibátlan megmaradnak. Ikon Székely Magdától.
2: Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez.
5: Krisztus, kegyelmez.
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz.
5: Uram, irgalmaz.
6: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezessel bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 14. Leó pápa ismét felemelte hangját a békéért. Idén is megrendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Pro Communitate Christiana díjakat adtak át Mária Pócson. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa vasárnap újra a békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentatya a katonai műveletek azonnali felfüggesztésére és a diplomáciai tárgyalásokhoz való visszatérésre szólított fel a Közel-Keleten. A sürgető felhívás hangsúlyozza, csak olyan igazságos politikai megoldás hozhat tartós békét a térségben, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul. Az egyházfő határozottan elutasítja az újabb katonai akciókat, és különösen azokat a döntéseket, amelyek sértik a vallási szent helyeket. A harcok fokozódása súlyos erőszakot és pusztítást hozott, veszélyeztetve a civileket, miközben az ivóvíz és az áramhiány tovább rontja az élethelyzetüket. A felhívás a támadások azonnali ellátását, a párbeszéd újranyitását és a szenvedő népekért való közös imádságot sürgeti. 22. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált augusztus 21-e és 23-a között, melynek fő témája ezúttal az iskola, áll az MTI hírében. Dejcsics Konrád a fesztivál igazgatója szerint ennek az eseménynek fő célja, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve megérezzük, hogy testvérek vagyunk. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja. 5 hangversenyt rendeznek majd, melynek mindegyike klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A képzőművészeti programok között szerepel az Iskola a határon című kortárs kiállítás is. A programok segítségével egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, hangsúlyozta Dejcsics Konrád, fesztiváligazgató. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócson tartott búcsóján az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjakat adott át, tudósít az egyházmegye. Az elismerést olyan személyeknek ítélték oda, akik példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye közösségét. Díjazásban részesült Havas Lászlóné, a Debreceni Hitélet oszlopos tagja, helytörténeti kutató, sajtó- és kiadványszerkesztő, valamint számtalan közösségi és ökumenikus program elhivatott szervezője. Szántóné Varga Piroska Derecskén végzésekrestjési és gondnoki szolgálatát példás hűséggel, emellett áldozatos munkájával gondozza a templom külső és belső környezetét. Továbbá dr. Molnár Katalin, aki 35 éve a Vásáros Naményi hívők kántora és orgonajátékával, énekvezetésével és a passió betanításával emeli a szertartások fényét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport karanyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi hunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ói, a világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy!

0: a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A Világosság Rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mihé

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: Vigyél most és mit örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Urunk Istenünk, könyörögünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra,

0: Imádkozz a légetünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűzmára Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
1: Ámen.
0: Dicsértessék az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Bumarunkerol vagyok, 47 éves. Én libanoni vagyok, 18 év óta itt élek Magyarországon. Hálát adok Istennek, hogy még élek, és beszélek mindenkinek, hogy halljon az Isten, mit tett az életembe, mert 3 év ezelőtt öngyilkos akartam lenni. 17 évesen megnyertem egy szépségverseny, és sajnos ez kinyitotta nekem a nagy ajtó, és bementem a nagy ajtó, aki megvezet engem a pokolba. Sokat szenvedtem, kerestem mindig a szeretet mindenkibe, csak sajnos emberbe kerestem az igazi szeretet, nem is találtam meg. A fiúk szerelmesek lettek belém, csak én nem. És sokat jártam rossz útra, messzebb lettem a templomtól, nem is imádkoztam, beteg lettem, bekerültem a kórházba, ott megismertem a Szent Sárbel, libanoni szent, ő meghívott engem hozzá a kolostorba, és éreztem valami erős bennem, aki oda irányít engem. Ott voltam egy hétig, ott találkoztam a férjemmel, megismertem őt. Lehet a Szent Sárbel, ő tudta, ki lesz mellettem, aki ő fog fogni a kezemet az Isten felé. Úgy gondoltam, hogy megtértem. Utána ide jöttünk Magyarországon, megismertünk sok családok, libanoniák, sajnos ők is nagyon-nagyon messze vannak az Istentől. Köztük én megint messzebb lettem Istentől. Megszültem egy lányom, a kislányom katolikus iskolába került, ahol be kell mennem vele a templomba. Nekem nagyon nehéz volt, hogy oda megyek misére. Mindig a férjem jött, környörgött, hogy gyere csak a lányom miatt, legyél a templomba. Először nem éreztem semmi a mise alatt. Utolsó hónapig már nem bírtam a templomba bemenni. Egyszer úgy éreztem, megfulladok, mintha valaki megfogta a nyakamat, és nem tudtam levegőt kapni. Kimentem a templomból, és onnan egyre rosszabb lett az életem. Éreztem, már tele vagyok gonoszsággal. Sok veszekedéssel éltem a férjemmel, a lányommal. Mindenkivel veszekedtem, utáltam, nem szerettem senki magamat se. Úgy irányított engem a gonosz. Éreztem, mintha gép vagyok. Én ismerem magamat, hogy én nem szoktam bántani senki, szeretem mindenki, és hirtelen megváltoztam. Ezzel a sok rosszasság, amit bennem lett, éjszaka csak úgy aludtam, a nyugtató szedtem, és éreztem, minden ember, aki szeret Isten, mindig menekültem tőle. Nem bírtam, csak aki messze vannak Istentől, úgy éreztem jól magamat köztük, és én csodálkoztam miért. Végül is lelkileg, idegileg már kész voltam. Volt egy nap, egyedül itthon voltam, csak ültem, és gondoltam, hogy tudok öngyilkos lenni. Úgy akartam megvégezni az életem, hogy elég volt, éreztem a rossz gondolat, sok gondolat, ami a gonosz tette a fejembe, hogy minek még élsz, nézd, mit csináltál, nézd, kivel veszekedtél. Ezen a nap, amikor egyedül voltam, sokat sírtam, mint a kisgyerek, és kiabáltam, és hívtam a szűzanyát. Hol vagy? Mondod, hogy te vagy az én anyukám. Nézd, mi lett velem. Nézd, hova jutottam. Vagy segíts most, vagy én elmegyek. Nem akarok többet élni, nem találtam, amit én kerestem. Sírtam, mint a kisgyerek, hisztiztem, mindent beszéltem a szűzanyával, és elaludtam. Fölébredtem, éreztem bennem, mintha kezdődött valami új élet. Volt 3 év ezelőtt, karácsony este, elaludtam. 3 óra hajnal fölébredek, egy hang a szobámba. Szólt hozzám, mondta Karol, anyukád hív. Megijedtem, nem is gondoltam, hogy a szűzanya hív. gondoltam, édes anyukám, a földi anyukám beteg, vagy valami történt, és visszaaludtam, és álmodtam, hogy állok az ablaknál a lányom szobába, és nézek az égre. És láttam, hogy erős, nagyon erős fény jött, éreztem erős fájdalom a szemembe, és fölébredtem. Ezt kétszer éltem reggel, mert visszaaludtam megint, ez ugyanaz történt velem. Fogtam másnap a rózsafűzér, mert egy rokonom mindig ő mondja nekem, Carol, hidd el, fogjál a rózsafűzér, imádkozzál a szűzanyának, ő fog segíteni. És itt kezdődtem, fogtam a rózsafűzér, imádkoztam a szűzanyának, kértem, hogy segítsen nekem, nagyon szeretnék visszajönni hozzád. Éreztem, hogy így fogta engem a kezébe, és oda adta Jézus kezébe vagyok. Éreztem, mintha a gyümölcs, amikor
2: megérik.
1: Igen, én ilyen vagyok. Érezte, és tudta a szűzanya, megjött az idő, és így fogta, mint a kisgyerek, és odaadta a Jézus kezébe. Nekem régen nem volt kapcsolatom a Jézussal. Hadd kezdjek vele? És mentem a templomba. Voltak éjszakák, sírtam. Ez a bűn bánat. Hajnalig, négyig, ötig, mint egy film, szemem előtt jött, hogy én mit csináltam, hány ember megbántottam, mennyire rosszat csináltam az életembe, mert a Szentlélek kinyitotta nekem a szívemet és a szememet, hogy én mit csináltam. Úristen, bocsáss meg nekem, annyira megbántam, mit csináltam, kezdtem járni templomba, ott térdeltem a Jézus előtt, és mondtam neki, nézd, te hívtál, én ismerlek téged csak messziről, én közelebb soha nem voltam hozzád, csak a szűzanyához. Te fogsz segíteni, hogy megismerlek téged jobban, és taníts nekem, hogy kell imádkozni hozzád, mit kell szólni, hogy kell beszélni veled. És itt fogta a kezemet, mint a kislány. Soha nem is fogok elfelejteni. Első hét minden este álmomba jött Jézus hozzá. Bemutatkozott nekem, ő ki. És minden este láttam egy részt a kereszt úton. Ő mit csinált, hogy járt, mennyire szenvedett, értem. És én mit csináltam, mutatta nekem, mennyire szeretet van benne irántam. És utolsó nap, ezen a héten mutatta nekem álmomba, hogy én járok mellette, fehér ruhával, mezít lábbal, ő fogja helyettem a keresztet. És megy mellettem, néz, a fehér ruhába boldog vagy, azért én helyetted hordok a keresztet, hogy te legyél boldog. Éreztem, ez az igazi szeretet, mondta, te kerestél sok évig a békesség és a szeretet, pedig én itt álltam és várlak téged, mert kényszerintből nem tudok odaadni. Minden este mondtam neki, segíts nekem jobban szeretni téged, legyek még közelebb hozzád. Én az elején ezt hittem, hogy amikor bemegyek a templomba, ott van Jézus, kiléptem, ott hattam bent Jézus. Egyszer, amikor kiléptem, mondta, nem vagyok csak bent, bárhova mész, veled vagyok, benned lakom, hálom téged. Sokszor szólt hozzám, tanított engem. Ő mondta nekem, ha akarsz megismerni jobban és megszeretni jobban, csak a Szentlélek rajta keresztül. Én ilyenkor még nem tudok semmi a Szentlélekről. Oppa, gondoltam, na, ez új dolog, most mit jelent a Szentlélek? Ha én itt beszélek veled, ez ugyanaz, mint a Szentlélek, és mondta nekem, hogy nem, meg kell kérni a Szentlélektől. Azóta már tudtam, hogy mit jelent a Szentlélek az életünkbe. Mi gyengék vagyunk, nem hiszünk Isten, mit ad nekünk, és mennyire szeret minket. Itt kezdődött, tudod, a kapcsolatom Jézussal. Sok csodát tett az életembe, ez a 3 év alatt sok kegyelmet kaptam. Mindig mondom neki, én a legutolsóbb a világon, nem érdemlem, hogy ennyire szeretet kaptam tőled, annyira kegyelmet kaptam. Hála Istennek, megváltozott teljesen az életem. Furcsa voltam mindenkinek, aki megismert égen, és most mondják nekem, te, mint egy más ember lettél. Nem csak belül, kívül is. Érzem, hogy egy új ember lettem. Régen önző voltam. Most a Jóistennek úgy mondom neki, segíts nekem, hogy éljek másért. Nem gondolok magamnak most én mit szeretnék, vagy mit akarok, nem, inkább keresek a másik. Mit teszek, hogy ő legyen boldog? Nem az én boldogságom, mert én megtaláltam, hála Jóistennek. Isten mondta nekem, ne legyél önző ezzel a sok kegyelmek, amit én adok neked. Add tovább mindenkinek. Én, amikor megismertem Jézus, már 3 év minden nap kérek tőle, segíts nekem, hogy legyek eszköz a kezedbe. Mondtam neki, annyira szeretnék rólad beszélni, te mit csináltál az életembe, adjál nekem lehetőség, sok lehetőség, hogy beszéljek rólad. És nagyon boldog vagyok, hogy mindig jutok olyan helyek, érzem, hogy ő Isten tervezi, nem volt nekem bátorság, hogy beszéljek. És adta nekem ezt a kegyelem a Szentlélek, és ő tud beszélni rajtam keresztül, hogy mindenki hallja, hogy Isten üzeni mindenkinek a legfontosabb a szívéhez a szeretet. Semmi más, csak a szeretet. Aki még messze vannak, vagy szenvednek, vagy nem tudják, hogy lehet bejutni a Isten felé, nem sok és nem nehéz, csak kell szólni hozzá. Ő nem kényszerít minket, ő adta nekünk a szabadságot. Ő vár minket nyitott kézzel, és mondja nekünk, hogy mindig rád várok, rátok várok, és gyertek hozzám. Én sírtam, és szóltam a szűzanyának, és én, amikor megtértem, mondtam Jézusnak, te adtál nekem a szabadságot, csak én odaadom vissza, mert a szabadságom tönkretett az életemet. És a kapcsolatom veled és a szűzanyával, én nem kérek a szabadságomat, oda adom neked magamat, bizalomba, fogd a kezemet, és segíts nekem a jó úton járni. Ezt kell kérni csak, nem kell gondolkozni, hogy lehet, mit kell csinálni. Egy szó, Istenem, én kinyitottam neked a szívemet, és várok rád, és ő bejön. Ahogy én szóltam hozzá, beszélj vele, mondd neki, Istenem, én nem ismerlek, nagyon szeretnék megismerni téged. Gyere!
2: A férjed lelki támaszod volt, segítségedre volt abban, hogy mindinkább rátalálj Istenre.
1: Én, amikor megtértem, utána a férjem mondta nekem, nem is tudtam, hogy közben ő sokszor járt a templomba, ott térdelt, és sokat sírt értem. Ez nagyon-nagyon meghatott, és hálát adok Istennek, hogy ilyen ember küldte hozzám, mert nagyon türelmes volt, soha nem kiabált velem, minden rosszat kapott tőlem, mindig nyugodt maradt, és nem ment, menekült otthonról, és keresd valaki másik nő, vagy valami földi dolog, ahol tud felejteni a mi problémáink, ami volt, hanem odaszaladt a Jézushoz, hogy nem akar engem veszíteni, mert nagyon szeret. A nagy ajándék, amit kaptam Istentől, ő volt. És remélem, mindenki, a férj vagy a felesége, aki van nekik sok probléma köztük, szeretetből lehet megoldani és megbocsátani, ez a lényeg.
2: A lányod élete hogy alakult?
1: A lányom 17 éves. Hála jó Istennek, ő is megváltozott. Előtte ő is bekerült olyan rossz társaság, sajnos vitték a rossz útra, és ő is a végén járt, mint én, amit tett, nagyon fájt nekem. Utolsó pillanat, ahogy az Isten megfogta a kezemet, és rajtam keresztül a szűzanyja megfogta ő kezét is. Jézus mondta nekem, hogy te is hibáztál, és én megbocsátottam neked, akkor te is így legyél a lányoddal. Fogtam a rózsafűzért, bementem, odaültem mellette, megöleltem, és mondtam neki, ne félj, mert holnaptól én fogom a kezedet, és együtt fogunk járni a jó útra. Most minden este imádkozik a rózsafűzért, olvas a Bibliába, járunk együtt minden vasárnap a templomba, tavaly voltunk együtt a Medjugorjéba, nem akart menni, mondta, anyu, jó, én hiszek Istenbe, én imádkozok, csak én nem hiszek még, hogy ott Medjugorjéba a szűzanyja megjelent. Imádkoztam a szűzanyának, és kértem tőle, hogy segíts. első három nap nem akart menni imádkozni, végül is negyedik nap ültünk együtt a szűzanyja előtt, ott a Medjugorjéba, és megint éreztem, mintha nem én beszélek. Mondtam neki, néz, én vagyok az anyukád, csak én nem maradok végig melletted. Az igazi anyukád, ő fog fogni a kezedet, és ő fog maradni melletted végig az életedbe. Én jön egy nap, és mennem kell. Csak ő itt marad veled. Ha te elfogadsz, ha nem, akkor ő nem tud segíteni. Utolsó nap, amikor imádkoztunk a rózsafüzér bent a templomba, és kijöttünk, kiderült, hogy én és ő kértünk a szűzanyjától ugyanaz. Nem is tudtunk róla. És mit kért? Mondta a szűzanyjának, bocsáss meg, én rossz voltam hozzád, segíts nekem, erősíts a hittem, és mutasd nekem, hogy te itt vagy. Én is kértem a szűzanyjától ugyanaz. A mise alatt kint ültünk, és a mise még megy, közben láttam a lányom, fölfelé néz. És csak néz, szólt nekem, mondta, anyu néz, ott van a szűzanyja. Én nem láttam. Nagyon örültem, hogy a szűzanyja elfogadta, és mutatta neki, hogy tényleg ott van, ott megjelent. És utolsó nap mondta, anyu, itt a helyem, nem akarok visszamenni. Érezte, hogy a szűzanyja tényleg ott van. Sok szeretet kapott tőle, és hála jó Istennek, mert nagyon fontos a család, hogy az anyja, az apa, ha ők hívők, tudnak segíteni, irányítani a gyerekek a jó útra járni. A lányom 17 éves, már egy év óta, és minden nap imádkozok érte a szűzanyjának, Jézusnak, hogy egy hívő ember küldjetek hozzá, aki jó úton jár, aki majd lesz a férje. Régen nem is éreztem, csak most már tudok különböztetni. A testvérem megtért előttem pár év, mindig hívott, hogy imádkozzál, vagy olvassál a Bibliába. Kinevettem őt. Vak voltam, nem láttam, nem tudtam az igazság, csak most, amikor a Jézus megmutatta nekem. Minden nap imádkozok másikért, aki messze vannak az Istentől, mert én tudom, mennyire szenvednek, és nem tudják, miért szenvednek. Én is nem tudtam, miért szenvedek. És utána a Szentlélek kinyitotta nekem a szívemet, a szememet, nézd, mitől szenvedtél, nézd, mit kaptál, most sokkal jobb, mint régen. Nem kell félni, nem kell aggódni, a másik ember mit mond rólam, ha hívő leszek, vagy közelebb leszek Isten barátom, vagy a barátnőm, elhagy engem, és nem lesz nekem barátaim, sok barátaim messze lették. De Isten küldte nekem helyettük, rengeteg új ember, családok megismertünk, sok barátunk lett. Volt még két testvéreim, aki messze vannak Istentől. Libanon voltam a szüleimnél. Egyik testvérem, aki nem hívő és nem jár templomba, kaptam ajándék Jézustól húsvétkor. Jött, mentünk együtt misére, mondta, nagyon szeretnék gyónni. Régóta nem volt Johnny, kerestem neki egy pap, és ment Johnny, egész misén sírtam, hálát adtam jó Istennek, hogy megint a családba egyik testvérem megtért. A következő vasárnap magától kereste a Jézus, ment a templomba misére. Istenem, imádkozok most mindenkiért. Bárhol hallgatta az én tanúságomat, imádkozok érte, segíts neki, hogy még jobban kinyissa neked a szívét, és add neki ezt a sok kegyelmet, amit adtál nekem, a szeretet, a békességet, a belső nyugalom, hogy ő is tud hallani téged, ahogy én hallom téged. Segíts nekik is, hogy közelebb legyenek hozzád, hogy megértik, hogy csak a szeretet, amit te megígértél nekünk, tudunk élni, csak veled, nem nélküled. Amen.
2: Kedves hallgatók! Karol Bumarun tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
2: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa a kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent? Mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz rá nézni? Hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
3: Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, azért június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát én megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak a appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomban lettem volna kisegítő lelkész és evangelizációs felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy én neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjongva mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra késztett, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye, ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. Meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaja előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg egy dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás. Tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk őt kell követni, mert ő Krisztus földi helytartója, és imádkozni érte sokat, ahogy a nő is kéri.
2: Említetted, hogy ő volt az, aki kinevezett téged segédpüspöknek, és hogyan változott meg az életed a püspök szenteléssel, vagy nyilván a feladataid is részben átalakultak, és de kicsit is személyesen kérdezném, hogy ezt így belül hogy tudtad megélni, vagy ez milyen ezt átélni, vagy az emberekkel való kapcsolatban ez hogy alakítja át a kapcsolatokat, ez hogy alakult neked?
3: Hál' Istennek volt elég időm megkülönböztetni, hogy elfogadom ezt a kinevezést, vagy nem, tehát adtak 3 percet. Úgy mondta a nuncius úr, hogy hát kinevezett, elfogadom, mert nem kell most válaszolni, hogy kimegy, nyugodtan gondoljam át, és akkor visszajön 3 perc múlva. Pontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogyha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni a jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja. Én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László Kaposvári Egyházmegye ennek a védőszentje. Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van. Úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr, két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülei László helynök, ott volt a titkár, nyilván Bíboros úr, meg ott voltam én. És a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és a délben megjelent a hír. Most akkor nekem le volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdte így pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Hogy ennek örültem azért. Hányan írtak, hogy megmondtuk? Mit? Tehát, hogy, na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás köteles, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára. Jó, de hát egy csomó feladatod a Jézus, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, ki mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy háznak a ajtaját néztem ki magam, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a ház lakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azt mondja, nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, hogy ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De én már kis hálózsákommal, laticellel ott el voltam, de mondom, de már mostan fogad, de reggelire nagyon jól jött, úgyhogy lehet, hogy volt-e ilyen találkozásuk már, de ugye érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni, tehát ez egy fontos küldetés, mert továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig, tehát hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat, tehát hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként, rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy

Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is vezetője vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az országos lelkipásztor és teológiai napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energiabefektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szentségimádás iskolája mintájára, vagy a Misevlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát hogy elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat, ugye akik most nézik ezt a videót, és a plébániájukon, közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és hogyha hiánypótló, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És nem mondok, ez a miénk, mert ez egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát is. Ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében a papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt hallottam vissza, hogy több plébánián ugyanezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szembe magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ez lenne a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre, ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamama klub, férfikör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére? És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani. Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik odajárnak, azok szeressék egymást. Ez a jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye, kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyháznak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványon már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek el az örömhírt, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet? Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni, mihoz megújulást az egyházban. Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliával, hogy térjen meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi

0: korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Lehet, hogy neked téged kéne követnie, vagy azt, amit hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten, mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lehetnénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a Jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszuson voltam Quitóban, volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestjében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban. Mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek az a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, de amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát ha rajtam számon kérik, akkor ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hogy hát nem annyira szabályos, de nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd ki ez a bénak ideát, hanem ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amivel csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések érje el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát, hogy a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvesen nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Otthon üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát ugye 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélküled üres az atyai ház. Csak ezt tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodhatok, hogy menjek-e vagy nem. De a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
1: A belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a paplászló sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember egy általában egy megtört élettel vagy egy tapasztalattal rendelkezik, az életében már voltak esetleg nagyobb hibák vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életemben és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ez lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
0: Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani a másiknak, amit szemtől szembe lehet, hogy nem merne. Tehát írdat, amiben be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szívemén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblatóra a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek engedj be. És az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van emögött? A gőg. Azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Meg nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában pápa is volt vértanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, és ennél szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni. Hát a szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt teremez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel. Mint ha valaki puccsal kerül hatalomra. És érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábaló, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jó tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam egyszer, mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat, az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a, mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van. Tudom magamnak megbocsájtani. Mert, hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel. Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ha valaki, aki 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? Nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele. Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem, és aztán miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni, akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyian jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal ment és tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntatószépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiataloknak meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Van, aki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntatószének a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen dzsuvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna is. Jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi éve, és ott volt, hogy én 2,5 órát gyóntottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyóni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Hát utána ilyen egy nagy sóhajai, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Én lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert ők nekik sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy vannak bekötve, de 10 évvel korábbi dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már szóval jó van ez kitalálva, így, hogy el is felejtjük. Hogy az irgalom önmagunkkal, másokkal szemben a legfontosabb manapság. Nem ítélkezni, hanem kérdezni, párbeszédben lenni. Ugye egy tekintettel is tudunk már kritizálni. És nekem mindig valakiről látok valakit, aki nem egészen felel meg az én értékrendemnek, rögtön imává alakítom, hogy Istenem, áld meg őt. Nem azt, hogy hát, hogy is elkötött az ilyen. Ugye is el is mondom, hogy másik háromnak. Ugye? Nem. Mert akkor vagy megszólás, vagy rágalom, tehát egyik se jó. Hanem inkább imádkozom érte. Ez is az irgalomnak az útja, hogy nem megítélem, hanem imádkozom a másikért. És akkor én is elvárhatom a többiek is, ne elítéljenek, hanem imádkozzanak inkább értem.
1: Ferenc pápa találkozott a papokkal a Szent István bazilikába, és ott külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik, meg az nem árt, de igazából ezt tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár 10 év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
0: Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most, úgy tudom, 1000... egy pár száz után fizetik a TB plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is kicsit radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még. Akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat néhány év után. Akik a vállásokkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az 1 év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni. Talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elment az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt két néni, azt mondja, hogy átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ecuadorban egy pappa, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van. Tehát az egy, még egy pozitív a dolog, ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egy szent mise, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott magam mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként. Tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban, és vidáman nevez. És jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Hú, Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire egy kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorra szúr egy 21. lukat, és így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is, ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy onnan megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások. Akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kis herceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyebek érnek bennünket is, úgyhogy én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmű, a Váci egyházműjében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most leköntek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését. Tehát még Amerikában ott semmilyen állami támogatás nincs. Ott minden templom magát tartja fenn, a hívek adományából. Tehát ez egyfelől egy nagyon pozitívum, mert látszik az, hogy felelősségük van a híveknek abban, hogy megmarad-e a templomuk, megmarad-e a lelkipásztoruk, vagy azt mondja, van egy másik egyházközség, oda elcsábítják a papot, akkor oda megy. Tehát ez is egy jó kérdés, hogy mennyit áldozok időmből, energiámból, anyagiakból arra, hogy fennmaradjon a közösség. És előfordulhat, hogy meg kell fizetni néhány olyan világi munkatársat, akik tudják végezni az adminisztrációt, az épületeknek a dolgait. Hát gondolja, hogyha valakinek van most 13 települése, az alaphangon olyan közel 20 épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni. Hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Ige liturgiát tartatnak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istennek még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoltok az ő helyzetükbe bele, hogy mi se után mindenki hazamegy, meg hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg, nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merő kanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondolom sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánia. De ez nem mindenki bírja azt, hogy a átjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
1: Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért megtudunk.
2: Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az igehirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges volt, akkor a régi hagyva büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt. Most meg sok esetben, mintha átesnék a ló túloldalára, és Jézusból csak, én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtogat, ami igaz önmagában, meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfőnségesebb tulajdonképpen, Litáliában imádkozók is, hogy az a legfőségesebb tulajdonosság Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei. Mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja a szemben, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg bennetek, az, hogy így elpártoltatok az igazságtól. De a szelíd és hangszabú Péter az még tovább megy. Ugye a második Péter levél a tévtanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztátalanokat, és a fejezet ezzel zárul, jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott csend parancsokat, mint hogy aztán hűtelek lettek hozzájuk. Itt az irgalmasság fényében hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit?
0: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy gennémáta echidnon, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne nagyon a PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban, ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély. Tehát ez, senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik lendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért vagy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengéd szeretet, de Istennek van egy apai, egy kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy 1-es matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy 1-est. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki. Tehát, hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem. Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Tehát azt gondolom, hogy a kettőnek helye van mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik. Ugye egyre több fiatal előtt a fiát, vagy, a, vagy a, az Exodus egy jó kihívás. Ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiatalodnak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most a férfi sátor meg egyebek, mind erre figyelnek, hogy egy elnőjesedett férfi társadalmat hogyan lehet visszahozni a vezető pozícióba, már bocsánat, de a döntés, a vezetés az egy férfi tulajdonság. Ezt nekem egy evangélikus lelkésznő mondta, 3 éve volt lelkésznő, és azt mondja, hogy 3 év tapasztalat alapján mondható, hogy ez egy férfi dolog. Mondta ezt ő saját tapasztalatból, nem én. Persze vannak nagyon jó női vezetők, és sok esetben családanyák fantasztikusan fogják össze a többieket, de nők mondják, hogy tiszteljük már a férfiakat, és rakjuk vissza őket a helyükre, mert el vannak tévedve. Tehát milyen szép kép, amikor pelenkáz egy férfi. Igen, de az még szebb, amikor megvédi a családját. Tehát, hogy na, tehát hogy kiki a rászabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez, az egyház sosem sikált el azt, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészült, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. Amikor, illetve nem akar eltántorodni attól a rossztól, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatok feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel annélkül, hogy összelennének házasodó, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugye megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságosága a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
1: Kedves Kornél atya, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapssal megint köszönjük meg.
0: Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
3: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 29. Szent Márta. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Először is meg kell jegyeznünk Jézus végső véleményét. Mária választotta a jobbik részt, és senki nem veszi el tőle. Erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, amelyet Isten szavának hallgatása jelent életünk szempontjából. Ennek a szónak kell állandóan irányt adni a számunkra. Ez lesz világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben. Alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. De van egy másik megszívlelendő tanulság is, hogy sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Ténylegesen azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Az a vendégszeretet, melyet Ábrahám nyújtott három rejtelmes személynek, akiket az Úr küldött, arra tanít minket, hogy legkisebb napi munkánkkal is szolgálhatjuk az Urat, és kapcsolatba is léphetünk vele. Egy ősi magyarázat szerint Ábrahám három vendége a Szent Háromság képében jelent meg. Imádkozzál és dolgozzál. Ora et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellenzést, hanem szintézist, nem ellentétet, hanem egyformán fontos elemek összeolvadását.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

Áldás, békesség, Istenek dicsőség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják.